0: Tájékoztatás szerint Meleg János, a vasutasok szakszervezet elnöke, a szakszervezet kongresszusán felidézte, hogy a munkáltató május 8-án azonnali hatállyal felmondott a békéscsabai szakszervezeti tisztségviselőnek, aki rendre felhívta a munkaadó figyelmét a számtalan, balesetveszélyes műszaki problémára és egy nagyértékű közbeszerzési csalásra is. Elindult az EduMod, az első magyar felsőoktatási pedagógiai módszertani tudástár, melyet a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem fejlesztett az intézmény oktatásfejlesztési irodájának szakmai koordinációjával, közölte a felsőoktatási intézmény hétfőn. A közlemény szerint az online platformon módszerleírások, segédanyagok, sablonok, feladatok és értékelési eszközök érhetők el, melyek támogatják a korszerű oktatási megoldások mindennapi alkalmazását. A rendszer bevezetési szakaszában több mint 70 módszert töltöttek fel az oktatásfejlesztési szakértők, azonban mostantól a tudástár bárki számára nyitott, hogy feltöltse a közösség számára az általa kipróbált módszertani megoldásokat, tették hozzá. Májusban túllépett a lakáspiaci kereslet és kínálat az idei mélyponton. Élénkült a lakáspiac mindkét oldala, a kínálat 2%-ot meghaladó bővülésével párhuzamosan a kereslet 1,2%-kal erősödött havi összevetésben, közölte az ingatlan.com hétfőn. Kiemelték, éves szinten kicsit árnyaltabb a kép, bár a kínálat majdnem 6%-kal nőtt, így jelenleg már 144 ezer lakás és ház hirdetéséből válogathatnak a vevők, ugyanakkor a kereslet még 9%-kal elmaradt a tavalyitól. Hozzátették, hogy az országon belül jelentős különbségek vannak, valamint az új és a használt lakások is teljesen eltérő pályán mozognak. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője hangsúlyozta, a növekedés motorját inkább a társasházi lakások jelentik a házakkal szemben. A szakértő szerint azonban az egyelőre kérdés, hogy mennyire lesz tartós a növekedés. Egyre több a kullancsok száma az országban, az időjárás alakulásának függvényében márciustól júniusig, júliusig, majd újra szeptembertől októberig, illetve novemberig fordulnak elő nagy számban. A kullancs főként a kutyákat veszélyezteti, ma már számos korszerű gyógyszer és kezelési módszer is ismert. A legelterjedtebb a rácseppentő oldatok havi rendszerességgel történő alkalmazása, mondta dr. Kis Daniella, a Miskolci Állatkórház orvosa.
1: Az időjárásról.
2: Többfelé várható zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is lehet. Zivatarok környezetében megerősödik a szél. Kedden keleten még sok lesz a felhő, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. Később egyre több helyen napos idő valószínű. Kedden délután 23 és 29 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, a megélt imádságok volt a témája a lelkésznők és lelkésznék újbóli találkozójának május utolsó vasárnapján Miskolcon. A Tiszán Inneni Református Egyházkerület Nőszövetsége által szervezett eseményen a kerekasztal beszélgetés négy résztvevője a négy egyházmegyéből érkezett. Anda Judit Noszfajról, Lőrinc Krisztina Pácimból, Molnár Kovács Edit Hangácsról, Viktor Jánosné Momó pedig a Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola iskola lelkészeként osztotta meg gondolatait. Az alkalomról készült összeállításunkban elsőként Benke Kingát, a Tiszán Inneni Református Nőszövetség vezetőjét hallják.
2: Amikor a Nőszövetség két éve újjáalakult és új vezetősége lett, akkor elhatároztuk, hogy igyekszünk a lelkésznőkkel is többet foglalkozni, így a Nőszövetség keretén belül, és elhatároztuk azt is, hogy létrehozunk egy olyan fórumot, ahol a lelkész nőket és a lelkész feleségeket várjuk kerületi szinten. Püspök úr támogatta annak idején, hogy támogatja ezt a kezdeményezésünket, és egy olyan alkalmat szerettünk volna létrehozni, ahol őszintén tudnak beszélgetni, illetve mivel mi keveset beszélünk így a saját magunk dolgairól, ezért létrehoztunk egy ilyen kerekasztal beszélgetést, ahol egy riporter kérdezi az ott lévő négy, mindegyik egyházmegyéből jelenlévő lelkész nőt, vagy lelkész feleséget, hogy hogyan élik meg azokat a problémákat, amiket mi témaként fölvetünk. Ebben az évben az imádság éve volt, és az imádság megélését hoztuk témaként a lelkésznők és lelkész feleségek körében. Azt gondolom, hogy nem egy könnyű téma, hiszen talán ahogy megfogalmazódott ott a beszélgetéseken belül is, mint egy hagyma, ahol vannak különböző részek és rétegek, és nem nyillunk ki mindenki előtt, és nem mondjuk el mindenkinek a legbelsőbb titkunkat, csak igazán Isten előtt, de hogy vannak ennek fokozatai, és hogy mi, mint lelkészek, ezeket nagyon nehezen tudjuk elengedni, tehát, hogy kinek mondhatok el bármit, illetve kinek nem mondhatok el igazán semmit, mert hogy visszaél vele és megbánt, és azt gondolom, hogy mi lelkészek még inkább érzékenyek vagyunk erre, hogy ne bántsanak is, hirtelen zárunk is, hogy ezeket a bántásokat kivédjük, és hogy nagyon örülök neki, hogy egy ilyen szabadabb, felszabadult légkör alakult ki, és hogy talán ez a nőszövetségi programsorozatoknak mindig a legnehezebb pontja. Tehát, hogy sokkal könnyebb egy kerületi nőszövetségi rendezvényt megszervezni, mint azt, hogy a lelkész nőket és lelkész feleségeket szólítsuk meg, mert hogy amúgy elfoglaltak vagyunk. Olyan sok minden van, ami vasárnapi szolgálatként, vagy hétköznapi dolgokként, elfoglaltságként van az életünkben, és hogy egy kicsit kell időt szakítanunk a saját magunk lelkének az ápolására, hogy egy kicsit azokkal leszünk együtt, meg egyé, akik, ahogy itt megfogalmazódott, hogy legyetek egy kicsit az ima barátaim, és hogy ezek olyan szép szavak, és hogy amúgy mi ugyanazt akarjuk meg, ugyanúgy szeretnénk, és mégis sokszor elélünk egymás mellett, de hogy szükségünk van erre, és hogy megint úgy megyünk el, hogy de jövőre legyen. És hogy akármennyire nehéz is nekünk elkezdeni az elején, hogy fú, most akkor megint rengeteg munka lesz benne, de megéri, mert hogy egy ilyen felszabadult közösség van a végén.
1: Az imádságról, annak mindennapi életben betöltött szerepéről, erejéről is szó esett a beszélgetésen. Molnár Kovács Edit lelkészasszonyt hallják.
3: Az első imádságom nekem nagymama szagú, és nagyon szerettem. Aztán bekerültem az ifjúsági biblia körbe itt a belvárosban, és én ilyen túlkoros voltam. Tehát én voltam, azt tudni kell, a család fekete bárány. Tehát ha bármi történt otthon, már csak azt kiabálták, hogy elég. Tehát így rendben is volt. Látszik a mozgásomban is, hogy egyébként is ilyen voltam, én bent utánam minden. És ezt az energikusságot vittem tovább aztán a munkahelyemre is. Valahogy olyan csodálatos volt, hogy a megtérésem az életem egyik legnehezebb, mondhatnám, a többek között legnehezebb akkor jött el tizenévesen, mikor bekerültem egy iskolába, ahol mindenki tényleg túlkoros volt, még tőlem is. És én próbáltam azonosulni, mint a tizenévesek, hogy csoport, menjünk utánuk, és rájöttem, hogy az nem jó. Tehát az érték, amiket ők képviselnek, az egyáltalán nem olyan, amilyet én akarok. És azon a helyen, ahol tényleg szinte magamra maradtam a hitemmel, én ott erősödtem meg. Tehát én azóta is azt mondom a gyülekezeti tagoknak is, hogy ne féljünk a nyomorúságtól, mert az csak megerősít. És annyiszor megtapasztaltam ezt, hogy a legnehezebb időszakaimban is még közelebb tudtam kerülni Istenhez. És az, hogy az imádság, az a nagyon egyet tudok érteni, hogy olyan, mint a lélegzetvétel. Tehát az ember beül az autóba, lát egy mentőautót, már azért imádkozok az orvosért, meg a szegény betegért, akiért mennek. Tehát teljesen természetes, hogy ahol csak elmegyünk, és valamit látunk, mert ingerek érnek, de ott nem az ütöző, hogy jaj, hát milyen ember ez, nem, hanem hogy elkezdek érte imádkozni. Igen. Mert ez a természetes. Tehát, hogy, és én úgy megmondom őszintén, hogy sokszor azt érzem, hogy nekem ez egy olyan lökést ad, és nekem egy olyan reménységet ad, hogy én akkor is reménnyel és derűvel tudom szemlélni az életemet, hogyha az nehezebb. És én úgy sajnálom a mai világ emberét, aki nem ismeri Istent, mert ezt a csodát nem tapasztalhatja meg, hogy mekkora erőt tud adni egyetlen egy imádság.
1: Viktor Jánosné Mumu iskolalelkész az ima és elcsendesedés kapcsán saját tapasztalatait osztotta meg.
4: Szoktam mondani a gyerekeknek az iskolába, óvodába, hogy ugye, ha menet közben ér valami, és épp munkába megyek, vagy bárhova, akkor ne képzeljék azt, hogy ez mindig úgy működik, hogy Mumu néni összeteszi a kezét, becsukja a szemét, stb., mert hogy akkor nem érkeznék meg sokszor. Viszont szeretek, hát nem is az, hogy megteremteni az alkalmat, de hogy Putka is mondta, Judit, hogy azért kell hozzá a csend, a megállás, és nálunk otthon, az új otthonunkban, ahová elköltöztünk Nagyvisnyóról, amit építettünk, ott a konyha étkező nappali egy légtérben van, és a hátsó terasz bejárat előtt belül van egy fotel, ami háttal van a nagy térnek, na de ugye benne van. És ha én abban a fotelben ülök, ha van a kezemben áhítatos könyv vagy biblia, ha nincs, de ha anya kifelé nézem van az ablakon, akkor tudják, hogy hozzám ne szóljanak, és nem is hallom, hogy ők épp mit beszélnek a gyerekeim, mert hogy nagyon rá tudok fókuszálni arra, hogy most belül csend, és Istenre figyelni, a madaraimra, a lepkékre, a bármire, és azon keresztül arra, hogy nem kell megfogalmazni éppen semmit, nem kell beszélni, csak egyszerűen valahol késznek lenni a csendben, hogy Isten is szólhasson, ne csak az legyen mindig, hogy mi mondjuk, hogy mit szeretnénk, hogy mi újság van.

0: az imádságra fordított időt igazából, tehát hogy vagy a jelenlétet. Szóval, hogy igen, az is nagyon igaz, hogy Isten keresi az elveszettet, és van ez a mennyei erő és megváltó akarat, de egy olyan világban élünk, ahol a fiatalabbak, meg még inkább mi is, valljuk be, vagy lássuk be, de a fiatalabbak meg még inkább egy állandó képfény áradatban vannak. Nekem két dolog jutott eszembe. Mi a gyülekezetben már egy jó pár éve vasárnaponként megy a lista, be vannak osztva a gyülekezeti tagok, hogy igeolvasásra és imádságra. És hogy ez ilyen most már természetessé vált, és valahogy egészen másképpen szól, amikor a gyülekezeti tagoktól hallják, és nem a tiszteletű akárkitől. És én nagyon szeretem, amikor így merik bevállalni magukat, és tényleg egyszerűen nem akarnak megfelelni valami tényleg fennköltségnek. És a másik, amit ifin gyakorlunk, van, amikor Zsoltárt vagy új szövetségi történetet veszünk, és hogy nagyon szeretik ezt, bármennyire is pörögnek hétköznap, de hogy ezt nagyon szeretik, és mindenki hozzá tud kapcsolódni, amikor háromszor nagyon lassan a szakaszok között szünetet hagyva felolvassuk az igerészt, és aztán pedig arról beszélgetünk, hogy kit mi fogott meg, melyik szó, melyik kép, melyik jelenet a történetből, és hogy a végén pedig azt a feladatot kapják, hogy akkor ezzel egy szóval, képpel imádkozzanak. Van, amikor át kell írják azt az általuk kiválasztott részt, hogy a saját maguk nyelvezetére. Szóval, hogy ez erre meg ilyen nagyon-nagyon vágynak. És minél több ilyen élményben részesítjük őket, annál többször fog az életükbe eszükbe jutni, hogy hiányzik ez az egész. Azt a hangot sehol máshol nem hallom, amit az igéből, a lélek által hallok, és sok-sok ilyen helyzetbe engedni őket. Vagy én egy imádságos gyülekezetből jövök, nekünk ezt nem kellett nagyon kiépíteni, de hogy első hónap szerdáján ima közösség van nálunk, és hogy annyira megható, ahogy 70-80 évesen ifjúsági táborokért imádkoznak januárban, mert hogy ez fontos, meg a kórház, meg a börtönmisszió, és van egy listánk is, és sorolják az egyházmegye gyülekezeteit, és hogy nem vagyunk túl sokan, pedig az alapja annak, hogy akkor ott együtt könyörgünk. De hogy azért vannak módok, formák a gyülekezeten belül, ahol segítünk a gyülekezet tagoknak ebbe egy kicsit így belelépni.
1: A megélt imádságok kapcsán saját házasságát hozta példának Lőrinc Krisztina lelkészasszony.
2: A gyermekeink is ilyen kamaszkorúak, tínédzserkorúak, és akkor a szerelem párválasztás témaköre is ilyenkor gyakrabban előjön a beszélgetésekben. És akkor megkérdezik tőlünk, hogy hát hogy volt a párválasztás, az egymásra találás, és akkor olyan jó visszagondolni arra, hogy például a megélt imádság ilyen téren, hogy megy tovább az életben, hogy ilyen téren is, vagy ilyen témában is Attila is és én is már jó előre imádkoztunk Istenhez, hogy úgy legyen az életünk egyrészt, ahogy ő jónak látja, tehát oda helyezzen, ahová ő szeretne, úgy tartson meg a teológián, ha ő jónak látja, de hogy úgy adjon párt, úgy adjon egymásnak bennünket, ha ő úgy akarja, vagy hogyha tényleg ő tart bennünket kegyelmében, ez az ő terve. És hogy nem volt egyszerű, mert hogy Attila is kikerült Kárpátaljára, és én ott maradtam, és tanulni kellett, és ritkán tudtunk találkozni, akkor még nem ilyen volt a mobiltelefon, hanem levélváltás volt, és a régebbi mobiltelefon. És hogy a kapcsolatban a távolság is egyfajta vízválasztó, de hogy azt, hogy mi imádkoztunk, ő is külön, én is külön, és hogy tényleg, hogy Isten használjon bennünket a maga tervében, de a házasságban is úgy vezessen egymáshoz, ha ő együtt akar bennünket megáldani, látni, és hogy ez rengeteg erőt ad. Tehát, hogy most már a házasságban, a családban, akármilyen próbák jön,

0: akármilyen nehéz dolgok a kapcsolatban is, hogy tudjuk azt, és Attila is elmondja, hogy mi megimádkoztuk azt, hogy Isten áldása és Isten vezetése teljesüljön a párkapcsolatban is, és hogy a megélt imádságnál most ez jutott eszembe, hogy igen, hogy Isten az imádságban is megtart és vezet, és úgy nyitja az ajtókat, vagy zárja az ajtókat, vagy enged, vagy nem enged, de ez az élet minden kérdésében igaz szerintem. Mert hogyha mi imádkozunk abban, amit nem látunk tisztán, és Isten igéjét olvassuk, és azt mondjuk, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem amit Isten nem te ki tudsz hozni belőle, és jóvá tudod formálni, hogy Isten majd akkor úgy fogja alakítani a dolgokat, és úgy fogja hozni a helyzeteket, hogy meg fogjuk látni, hogy ez az egy út, amin mehetünk tovább.
1: Kedves hallgatóink, a megélt imádságok volt a témája a Lelkésznők és Lelkésznék újbóli találkozójának május utolsó vasárnapján Miskolcon. A Tiszánénené Református Nőszövetség által szervezett eseményen a kerekasztal beszélgetés 4 résztvevője a 4 egyházmegyéből érkezett. Itt készült összeállításunkat hallották az iménti percekben.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, az élmezőnyben végzett a Miskolci Egyetem S-tímje egy robotikai versenyen. A miskolci fiatalok a hazai győzelem után jutottak ki az Amerikai Egyesült Államokba, ahol a világ 160 legjobb és legfelkészültebb csapatával mérhették össze tudásukat a nemzetközi First Lego League mezőnyben. Az S-team nem csak helytállt a hatalmas nemzetközi nyomás alatt, de kiemelkedő technikai megoldásaikért egy rangos innovációs díjat is átvehettek a tengeren túlon. Ez az eredmény ismét azt bizonyítja, hogy a magyar fiatalok kreatív innovációs képessége és kitartása világszinten is versenyképes. Az S-team tagjai a Földes Ferenc gyakorló gimnázium és a Fényi Gyula jezsuita gimnázium tanulói közül kerültek ki. A részletekről Lengyelné Szilágyi Szilviát, a csapat egyik edzőjét, a riportás Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Az elmúlt időszakban sok minden nagy esemény történt a csapattal, méghozzá Houstonban járt a csapat egy versenyen, de ezt megelőzendően kérdezném meg, hogy hogyan is lehetett ide kijutni, mi is előzte meg ezt az amerikai utazást.
3: A csapatunk az S-team, a Miskolci Egyetemnek a csapata. Mi a First Lego League versenysorozatban versenyzünk, minden szezon augusztusban kezdődik, és februárig van a felkészülési időszak, februárban vannak a regionális versenyek, a Miskolci regionális versenyt azt megnyerte a csapatunk, így juthattunk tovább a nemzeti döntőre. Idén a nemzeti döntőt azt Budapesten rendezték, és a nemzeti döntőben olyan jól sikerült a versenyünk, hogy ott is a legjobb csapatként végeztünk az első helyen, és így tovább jutottunk a World Festivalra Houstonba. Ez lényegében a First Lego League-nek a világbajnoksága.
2: És milyen feladatok voltak? Tudom, hogy versenyről versenyre úgymond ismétlődik a feladat, és a robotot lehet hozzáfejleszteni. Idén mik voltak a feladatok, mik voltak a témák, a robotot mire kellett kifejleszteni?
3: Idén az idei szezon témája a régészet volt, tehát maga a pálya az olyan feladatokat tartalmazott, amik egy kicsit kapcsolódnak témájukban a régészethez, az innovációs projektünk is ezzel volt kapcsolatos. Tehát a robotot azokhoz a küldetésekhez kellett igazítani, finomhangolni, amelyek a pályán vannak. Minden csapatnak ugyanez a feladat, tehát augusztusban, amikor a szezon indul, akkor mi megkapjuk ezt a pályát, és onnantól indul az ötletelés, hogy hogyan is tudnánk ezeket a feladatokat minél hatékonyabban a 2,5 perces futamon belül megoldani a robottal.
2: Idén miket kellett teljesíteni a robottal, milyen küldetések, vagy milyen kis belső feladatok voltak?
3: Tehát a pályán több küldetés is volt, van köztük olyan, amikor egy ecsetet kell kiemelni, olyan helyről, amihez emelni is kell, tehát ehhez szükséges egy ilyen targoncás feltét, amivel felfelé is tudunk emelni, illetve ez egy kombinált feltét például az első feltétünk, mert az nem csak felfelé emel, hanem oldalra is tud, és van egy külön része, ami leemelhető rajta, tehát ezt úgy szokták mondani a csapat tagjai, hogy a feltétnek is van feltéte, de van például egy Siló nevezetű misszió is, ahol 3 fogaskereket kell kiütni abból a szerkezetből, ami úgy néz ki, mint egy nagy szikla, de van nyílása, és akkor egy piros karra kell nyomást gyakorolni, nagy erőt kifejteni rá, és akkor a 3 fogaskereket kiütni. Ez egyébként nem olyan könnyű feladat, mert a robotba 4 motort lehet beépíteni, 2-vel hajtjuk a kerekeket, és a másik 2 működteti a feltéteket. De például van olyan feladat is, azt nehéz emelésnek hívják, ahol egy malomkövet kell átemelni egy másik pálya elemen, és ehhez például csigahajtóművet használunk, de kardáncsukló is van beépítve a gyerekek által kardánónak nevezett feltétbe, ezzel pedig egy másik fogaskereket hajtunk meg, ami egy pálya építményben van, és így csigán keresztül tudnak emelni. Tehát általában kiemelni kell valamilyen egységet betenni valahova, tehát itt van egy amfiteátrum terület, ahol van egy szobor is, azt fel kell emelni, és utána szabaddá válik az út, és utána ott 5 darab elemet, amit a pályáról gyűjtünk össze, oda azokat be kell be kell tenni. De van például olyan is a bányánál, ahol a kincset kell kiemelni, az egy nagyon nehéz feladat, mert akadályok vannak, akkor van a bányakocsi, ezt át kell juttatni a másik csapatnak a versenyasztalára, ugyanis a verseny során két versenyasztal egymás mellé van helyezve, és mindig van kooperációs feladat, idén ez a bányakocsi, tehát ha átjuttattuk, azért is pontot kapunk, illetve amit mi kapunk, azt pedig le kell emelni, és be kell vinni az amfiteátrumba.
2: A nemzeti döntőről hogyan jutottak tovább, milyen élmény volt, amikor kiderült, hogy a világbajnokságra kijutott a csapat, ez úgymond a csapatban, esetleg önben hogyan csapódott le?
3: Nagyon boldogok voltunk, hogy idén sikerült a legjobb csapatként végeznünk. Ez egy hosszú folyamat eredménye volt, 3 éve készítünk gyerekeket erre a versenysorozatra. A First Lego League-ben 9 és 16 év közötti gyerekek lehetnek. Az első idényben 5 csapattagunk volt. A következő szezonban már több, nagyobb létszámú csapattal dolgoztunk, akkor 8 fős volt a csapatunk, és idén is hasonló létszámmal dolgoztunk. Viszont ugye folyamatosan vannak kiöregedő csapattagjaink, de a kezdő csapatból még mindig van 2 tagunk, és ez látszik is, hiszen ők már nagyon tapasztaltak, és így a versenytapasztalat is, ami az éveken keresztül úgy a hazai, mint a nemzetközi versenyeken szerzett versenytapasztalat, ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy sikeresen tudtuk ezt az idényt véghez vinni. És a nemzeti döntőn tényleg meg tudta mutatni a csapat, hogy úgy az innovációs projektben, mind az alapértékekben, a robotjátékban, a robotdizájnban egyaránt valóban én úgy gondolom, hogy megérdemelten kaptuk meg azokat a helyezéseket, pontokat, amit kaptunk, és így a legjobb csapatként tudtuk zárni a nemzeti döntőt. Utána viszont ott volt a feladat, hogy akkor a World Festivalon kell bizonyítani, úgyhogy a robotot is egy kicsit még a feltéteket továbbfejlesztettük. Az alaprobot konstrukcióján nem változtattunk, viszont jó néhány feltétet megváltoztattunk, illetve áttértünk a kódolásban is változtattunk, mert a WordBlockos kódolásról áttértünk a PyBricks-es kódolásra, tehát most már Python kóddal mennek a robotok.
2: És milyen volt az utazás? Gondolom a csapatnak is, önnek is izgalmasan telt, vagy önöknek, az edzőknek Houstonba elutazni, tehát Amerikába az utazás, a felkészülés hogyan telt?
3: Az utazás az hosszú volt, tehát a tengeren túlra repülni az jó pár óra, viszont nagyon izgatottak voltunk mindannyian. Maga a megérkezés az nem volt problémamentes, mert 2 csomagunk az Amsterdamban maradt, és pont ez a 2 csomag, ami ahhoz kellett, hogy a zsűriszobába be tudjuk mutatni az innovációs projektet, illetve a robotdizájnt, meg a nemzetközi versenyen van egy stand terület, amit be kell rendezni, fel kell díszíteni, ott ajándékozzuk meg a többi csapatot, ott mutatjuk be az innovációs projektet és a robotot is, meg magát a csapatot is az érdeklődőknek. Na most az ehhez szükséges kellékek, azok Amsterdamba voltak, de szerencsére mi hétfőn érkeztünk meg Houstonba, és a versenyünk az csak csütörtökön kezdődött, és mellénk állt a szerencse is, mert másnap a következő géppel utánunk küldték a dolgokat, meg hát nyilván aki másnak is maradt le csomag, azt gondolom mind megkapta aznap, de az volt a lényeg, hogy a mi 2 csomagunk is megérkezett másnap, úgyhogy akkor azért egy kicsit megnyugodtunk, hogy úgy tudunk kiállni, ahogy azt elterveztük. Houston egy nagyon érdekes város, főleg európai szemmel, hiszen hatalmas méretekkel rendelkezik, óriási felhőkarcolók vannak, meglátogattuk a Space Center-t is, ami a NASA egyik központja, tehát onnan irányítják, tehát a földi vezérlés az onnan történik az űrbeli küldetésekhez. Kapu Tibor is ott készült fel ebben a központba, tehát sok izgalmas élményünk. És közben persze mindvégig a versenyre is gondoltunk, még ott egy kicsit gyakoroltunk, átnéztük a lehetőségeket, és amikor elkezdődött a verseny, ez a Convention Centerben van Houstonban, az egy hatalmas épület. Most tudni kell a World Festivalról, hogy ott nem csak a First Lego League nagy versenye van, ami egyébként 160 csapattal megy, tehát egy 160 csapatos verseny, hanem a First-nek ekkor 3 nagy versenye zajlik ott, Az alsó szinten egy olyan verseny volt, ahol 300 csapat volt, és a mi szintünkön mi a harmadik szinten voltunk, ami 160 csapatos versenyünk mellett még volt egy másik verseny, körülbelül 200 csapattal, tehát el lehet képzelni, hogy itt óriási tömeget kellett átnézni, és biztonsági kapukon kellett áthaladni. Volt egy esős napunk, a fő versenynapunkon esett az eső, hiszen Houston a mérsékelt övi monszun övezetében van, egész nap ömlött az eső, akkor a Hilton szállodán keresztül tudtunk bemenni az épületbe úgy, hogy ugye a felszerelésünkkel ne ázzunk meg, tehát nagyon sokáig kellett sorbálni ahhoz, hogy átjussunk a biztonsági ellenőrzésen, és ott tényleg kutyával, biztonsági kapun, kamerával, tehát nagyon átnézték azt, hogy ki jut meg hogy jut be az épületbe. De tényleg egy nagyon érdekes verseny, hiszen nagyon sok országból vannak résztvevők, rendkívül barátságos mindenki, érdeklődő, nyitottak az innovációs megoldásunk iránt, meg hát nyilván mi is a többi csapattal is ismerkedtünk, nagyon jó hangulatban, vidáman telnek a versenynapok, úgyhogy egy óriási élmény volt a teljes csapatnak.
2: A standolás, illetve maga a verseny hogyan sikerült arra, hogyan emlékszik vissza, volt-e bármi izgalom a verseny kapcsán? A feladatok gondolom ugyanazok voltak, azok nem változtak, de hogyan sikerült megoldani itt a világbajnokságon?
3: Versenyen a csütörtöki napon vannak a próbafutamok. A próbafutamjaink viszonylag jól sikerültek, akkor ott is nézik a pontszámot, tehát akkor ott az 5.-6. hely környékén végeztünk, akkor sikerült fúpontot menni a robotnak, viszont sajnos a főversenynapon a kooperációs feladattal a hozzánk sorsolt partnercsapatoknak gondjaik voltak, úgyhogy egyetlen egyszer sem küldtek nekünk bányakocsit, emiatt igen bánatosak voltak a csapattagok, mert így nem tudtunk teljes pontszámot szerezni. A brazilokkal is, amikor velük mentünk, akkor is csak 530 pontot tudtunk szerezni az 545-ből, és Houstonban nagyon erős csapatok vannak, ott vannak a világ legjobb csapatai, így a 24. helyen zártuk a robotjátékot, ami egyébként egy nagyon szép eredmény, hogyha azt vesszük, hogy tényleg itt 160 nagyon-nagyon jó csapat, viszont a reményeinktől ez egy kicsit elmaradt, hiszen a mi robotunk is képes volt a maximum pontot futni, de hát így jött ki a sors, most ezt hozta. Előző nap még csütörtökön volt a csapat a zsűri szobában. A zsűri szobában mutattuk be az innovációs projektet, és a robotdizájnt, meg az alapértékeket is ekkor pontozzák, és hát később megtudtuk, hogy a zsűri úgy gondolta, hogy aznap az estén volt a legjobb csapat, akikkel ők találkoztak, de több zsűri szoba is van, viszont az innovációs projektünk az kifejezetten tetszett nekik, így sikerült Houstonban is kupát kapni a csapatnak, méghozzá az innovációs díjak egyikét kaptuk meg, úgynevezett finalist kupát kapnunk, hiszen Houstonban hirdetnek egy győztest, és 5 finalistot, ez azt jelenti, hogy még 5 díjazott van, és ezeket nem rangsorolják, tehát mind az 5 egyenértékűnek számít, egy ilyen kupát sikerült Houstonból hoznunk.
2: Edzőként mennyire izgult a csapatér a pálya mellett? Ha jól tudom, ugye ezek a LEGO robotika versenyek úgy zajlanak, hogy már az edzők talán csak kívülről szemlélhetik. Ilyenkor egy világbajnokságon mi zajlik le az edzőben, hogy kívülről nézheti a csapatot, hogy ügyködnek?
3: Igazság szerint persze az edző is nagyon izgul mindig, drukkolunk, hogy minden a lehető legjobban sikerüljön. Viszont nyugodt is voltam, mert tényleg úgy gondoltam, hogy a felkészülés során mindent megtettünk, amit lehetett. Nagyon sokat készültek, jól felkészült csapatot vittünk magunkkal, magabiztosak voltak, minden indítónk nagyon ügyes, és tényleg azon múlt, hogy nem kaptak bányakocsit, és ezt ők is tudták, és éppen ezért nem volt nagy szomorúság a pénteki nap után, ugyanis akkor mi még nem tudtuk, hogy mit hoz a végeredmény, mert az csak vasárnap került kihirdetésre, de én úgy gondolom, hogy igen, benne volt az a gondolat is, hogy lehet, hogy idén nem sikerül kupát szerezni, és nem volt ezzel semmi problémája senkinek. Tehát este megbeszéltük a vacsora után, utána meg elmentünk kártyázni, mert 2 évvel ezelőtt, amikor a Masterpiece szezonba versenyeztünk, akkor annak a szezonnak a kultúra, a színház, mozi volt a témája, és abban az időben az innovációs projektünk egy kártyajáték volt, a Genius kártyajáték, és ez annyira tetszik a gyerekeknek, hogy még mindig játszanak vele, és hogyha így együtt vagyunk, akkor megismertettük az új csapattagokkal, és akkor mi ezzel a társas játékkal szoktunk játszani, úgyhogy akkor is játszottunk, és végül is tényleg elégedetten zártuk volna akkor is a versenyt, hogyha nem tudunk kupát hozni. Nyilván a kupának viszont mindenki örül.
2: Milyen pluszt nyernek akár önök edzők, vagy a diákok egy ilyen világbajnoksággal, hogy kijuthatnak esetleg más csapatokkal, megismerkedhetnek, ugye itt említette, hogy standolni is szoktak a csapatok. Milyen pluszt kapnak az életükben a tudás kapcsán ezzel a versennyel?
3: Én úgy gondolom, és ezzel a gondolatommal nem vagyok egyedül, hogy a First Lego League versennyel, illetve más oktatási robotikai versenyekkel is nagyon-nagyon sokat nyernek a résztvevők, és ez egyébként bizonyos cégeknél, a munkaerőkeresésnél is egy központi kérdés, hogy a kérdéses jelölt az részt vette valamilyen ilyen versenyen, azért, mert ők megtanulnak csapatban dolgozni, csapatban gondolkodni. Rengeteg olyan szituáció van, amikor együtt ötletelünk, együtt nézzük meg, hogy valaminél mi lehetne az optimális megoldás, amikor már találtunk egy megoldást, akkor abból hogyan lehet tovább menni, lehet-e finomítani, milyen lehetőségek rejlenek benne. És nyilván így, hogy mi ezzel a 8 gyerekkel együtt dolgozunk, ez teljesen más, ez a kis csoportos munka, mint amikor 20 vagy 50 hallgatónak tartok például előadást vagy gyakorlatot, egészen más közöttünk a kommunikáció is, mint egy nagy létszámú kurzusnál, és sajnos ezt kell mondani, hogy már a 20 is egy nagy létszámú kurzusnak számít, mert akkor már az egyéni ötletek, egyéni megoldások nem biztos, hogy előkerülnek. Viszont a mi csapatunknál egy nagyon barátságos, vidám hangulat van, és senkinél nincs meg az a gát, hogy ő nem meri megmondani, mert lehet, hogy nem jó az ötlet. De akkor is megnézzük, és megnézzük, hogy miért nem jó, hogy lehetne kijavítani. Vagy hogyha nem jó, akkor mi az, ami megakadályozza azt, hogy például azt a küldetést egy olyan feltétel meg lehessen oldani. Tehát erre rengeteg időt kell szánni, viszont valóban a STEM területhez kapcsolódó készségek, kompetenciák fejlesztésére ez a verseny, ez nagyon-nagyon jó verseny. És az, hogy más csapatokkal tudnak találkozni, beszélgetni, ötletelni, az nyilván az angol nyelvtudásukon is fejleszt, meg azon, hogy tényleg nem gond az, hogyha ő neki oda kell menni valakihez, meg kell szólítani, mert az innovációs projektet nekünk promotálni kell ezen a versenyen. És mi ezt úgy oldottuk meg, hogy összeállítottunk egy kvízt, és a kvízt kitöltőket ajándékoztuk meg, akkor is, hogyha nem volt minden kérdésre jó a válasz, de azt akkor megbeszélték. És így egy kapcsolatteremtési eszközük volt ez a kvíz, hogy kitölted a kvízt, nézzük meg, ki tudod-e tölteni, vagy egyedül szeretnéd kitölteni, vagy esetleg segítsünk a kitöltésbe. Tehát itt azt is megtanulják, hogy milyen lehetőségek vannak megszólítani valakit, hogyan szólítok meg valakit. Vagy például az, hogy a zsűri szobában, amikor bemutatjuk, mi arra készülünk, hogy hogyan kell felnőtteknek bemutatni egy projektet úgy, hogy ő az alatt, az 5 perc alatt, ami adott témára rendelkezésre áll, egy teljes képet tudjon festeni arról, hogy ne merüljön el, ne kalandozzon el a részletekbe, hanem egy ív alapján be tudja mutatni ennek a projektnek a fejlesztését. Tehát nagyon-nagyon sokrétű ez a verseny, éppen ezért én azt ajánlom, hogy aki úgy látja, hogy a gyermek érdeklődik ez iránt, a verseny iránt, keresse meg a legközelebbi lehetőséget, ahol be lehet ebbe kapcsolódni.
1: Kedves hallgatóink, az élmezőnyben végzett a Miskolci Egyetem csapata egy robotikai versenyen. A miskolci fiatalok a hazai győzelem után jutottak ki az Amerikai Egyesült Államokba, ahol a világ 160 legjobb és legfelkészültebb csapatával mérhették össze tudásukat a nemzetközi First Lego League mezőnyben. Sütő Dávid Pelé volt a riporter.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vett át a kormány a Gyermekjogi Civil Koalíciótól, közölte a szervezet. Tájékoztatásuk szerint a hálózat vezetői gyermeknap alkalmából személyesen adták át Bódis Krisztina társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak a dokumentumot, mely többek között gyermekjogi és gyermekvédelmi, valamint oktatási és egészségügyi területet érintő intézkedéseket sürget. A több mint 100 oldalas reformcsomag célja, hogy rendszer szintű válaszokat adjon a magyar gyermekvédelmi, oktatási, egészségügyi, szociális és a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerében tapasztalható súlyos hiányosságokra, továbbá a gyermekjogokat valódi, ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelvé tegye, áll a dokumentumban. A szakmai anyag kiemelten foglalkozik a fokozottan sérülékeny helyzetben lévő, így például roma fogyatékossággal, illetve szegénységben élő vagy gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyerekekkel, olvasható a közleményben. Petíciót indítottak a Kazincbarszika és Miskolc közötti biztonságos kerékpárút megépítéséért, írta a Minap. A lakossági kezdeményezés célja a 26-os számú főút mentén már meglévő kerékpárút szakaszok összekapcsolása és a hiányzó szakaszok kiépítése annak érdekében, hogy létrejöhessen egy folyamatos, biztonságos kerékpáros útvonal Putnok, Vadna, Kazincbarszika, Sajó-Szentpéter és Miskolc között. A kezdeményezéshez online petíció is indult, mely folyamatosan gyűjti a támogatók aláírásait, hívta fel a figyelmet Kazincbarcika egyik kerékpáros csoportja. Úgy gondoljuk, tették hozzá, hogy a fejlesztés több tízezer ember számára jelentene biztonságosabb, egészségesebb és környezetbarát közlekedési lehetőséget a térségben. Éjszakai zajjal járó munkavégzésre hívja fel a figyelmet a Magyar Államvasutak. A munkálatok a Miskolc 60, a Miskolc Hídasnémeti vasútvonalat, valamint a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti pályaszakaszt érinti júniusban. A Nyíregyháza és Mezőzombor közötti szakaszon karbantartást végeznek Tarcalon Tokajban, valamint Tokaj és Rakamasz között. A Hídasnémeti Miskolc vasútvonal mentén Hídasnémeti és Novaidrány között, illetve a Hídasnémeti állomáson dolgoznak. A 60 Miskolc vasútvonal viszonylatában Mezőkövesd és Mezőkeresztes mezőnyárát közötti szakaszon, valamint Miskolc rendező pályaudvarán is előre tervezett éjszakai zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán, írt a közleményében a MÁV ZRT kommunikációs igazgatósága. Online platformként működik tovább a Miskolc Televízió, adta hírül a minap.hu internetes portál. Június 1-től a Miskolc Televízió tartalmai kizárólag online lesznek elérhetőek. A döntést a médiapiac folyamatos átalakulása, a fogyasztói szokások változása indokolja, írták a közleményben. A Miskolc TV egy modernebb szemlélettel és a kor követelményeinek megfelelve folytatja a nézők tájékoztatását. Azt is írták, a cél, hogy rugalmasabb, interaktívabb és könnyebben hozzáférhető módon szolgálják ki a miskolciakat. A Miskolc Televízió tartalmaival ezentúl a minap.hu-n, a Minap YouTube, Facebook, Instagram és TikTok csatornáin találkozhatnak a nézők.
0: Az időjárásról.
1: Többfelé várható zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is lehet. Zivatarok környezetében megerősödik a szél. Kedden, keleten még sok lesz a felhő, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. Később egyre több helyen napos idő valószínű. Kedden délután 23 és 29 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Serfőző Dániel Battonyai református lelkipásztor lesz, aki mesél majd arról, hogy kamaszként először még taszította a kereszténység.
2: Volt bennem egy kis ellenszenv is, főleg a keresztény hittel szemben. Ugye a különböző egyházi botrányok, a különböző prekoncepciók a hitről, az általános ismeretlensége, mit is tanít a kereszténység.
1: Aztán elmeséli, hogy hogyan jutott el a filozófiától indulva a keleti vallásokon át, mégis Jézusig és a kereszténységig.
2: Melyik irányba kell mennem? Maradjak a keresés útján, maradjak emellett a pogány, filozófikus keresésnek a nyomvonalán, vagy pedig valóban ő, Jézus Krisztus, a személyesen az Isten, akiben tovább kell kutatnom. Így imádkoztam az ima közben, után szinte rögtön elaludtam, reggel felkeltem, és ez megmagyarázhatatlan, de volt bennem egy bizonyosság, hogy nekem mindentől az elsődleges az a kereszténység is Jézus Krisztus.
1: És arról is beszélgetünk majd Serfőző Dániellel, hogy milyen lelkipásztor szeretne lenni.
2: Vannak azok a lelkipásztorok, akik ugye kialakítanak magukról egyfajta képet, és akkor jön az a klasszikus probléma, hogy bort iszik és vizet prédikál. Én az a lelkipásztor szeretnék lenni, aki nem tagadja, hogy néha iszik bort is, és a prédikációjában ott van a víz is, meg ott van a bor is. Én szeretnék őszinte lenni, szeretnék autentikus lenni, és én azt is megvallom, hogyha megvan a magam gyengesége, megvan a magam gyengébb időszaka. És hála Istennek református pap vagyok, pontosabban lelkész, tehát egy vagyok a hívő testvérek között. Ugye a reformáció fontos gondolata, amit ugye hitünk szerint a Szentírás új szövetségi részében is megtalálunk, hogy Krisztus után már nincsen szükség arra, hogy papok legyenek a híd Isten felé. Hiszen nekünk már megvan az egyetlen egy főpapunk, Jézus Krisztus. És mi mindannyian testvérek vagyunk a Krisztus hídben, fogadott fiak, fogadott leányok, testvérek.
1: Mai vendégünk tehát Battonya református lelkésze, Serfőző Dániel. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Miért lesz lelkipásztor olyan emberből, aki nem kapott vallásos nevelést, sőt, gyerekként még el se tudta volna magát képzelni lelkészként? Milyen úton érkezett meg a filozófia és a keleti vallások után egyetlen éjszaka alatt mégis a kereszténységhez? Serfőző Dániel, batonyai református lelkipásztorral az egyik tanítványom, Császár Honor, szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató beszélgetett.
2: Ki vagy, és hogyan tudnád bemutatni magad, mivel foglalkozol?
3: Először is nagyon szépen köszönöm az interjú lehetőségét. Serfőző Dániel vagyok, református lelkipásztor Batonyán, a Batonyai Református Misszió Egyházközségben. Hétköznapi nevén református papként tudnám definiálni magamat.
2: A családi környezetedben hogyan kezelték a vallást? Mi volt a hozzáállás?
3: Ez érdekes, mert a legtöbb lelkész általában úgy kerül a teológiára, úgy kerül ebbe a hivatásba, hogy visszamenőlegesen valami fajta lelkész dinasztia sarja, szóval már vagy a szülei is lelkipásztorok, vagy a szülei nagyon mélyen hívő emberek, esetleg presbiterek. Ez az én esetemben abszolút nem volt igaz. Az én családomnak úgymond nem túl sok köze van a hithez, csak annyira van köze, mint egy átlag mai magyar 21. századi embernek. Nem kifejezetten kaptam egyáltalán vallásos nevelést, nem is zártak el tőle, de nem voltak meg az alkalmai annak, hogy én ezzel megismerkedjek mélyebben. Nagymamámmal egy-két ünnepen voltunk templomban, egy-két Jézusos film, ami esetleg ment a tévében. Gyerekkoromban gyakorlatilag ennyire emlékszek így a hittel, a vallással való találkozásra.
2: Hogyan tekintettél fiatalként a hivatásod előtt a vallásos emberekre, és ez hogyan változott meg később?
3: Igen. Itt is azt tudom mondani, hogy szerintem úgy, mint a mai átlag 21. századi magyar ember. Közömbös voltam a hittel szemben, ugyanakkor volt bennem egy kis ellenszenv is, főleg a keresztény hittel szemben. Ennek szerintem megvannak az okai, hogy ez miért alakul így a társadalomban, ugye a különböző egyházi botrányok, a különböző prekoncepciók a hitről, az általános ismeretlensége annak, hogy mi is egyáltalán a kereszténység, vagy mit is tanít a kereszténység. Szóval azt mondanám, hogy egy közömbösség, ugyanakkor kifejezetten a keresztény hit felé viszont egyfajta ellenszenv, egyfajta megvetés, egyfajta lenézése a keresztény hívő embereknek. Főleg minél idősebb lettem, annál inkább az ellenszenv felé fordult sajnos a közömbösség.
2: Hogyan kezdtél el a vallásokkal, vagy a kereszténységgel foglalkozni? Sőt, mi volt az első vallás, amivel elkezdtél foglalkozni?
3: Igen, ahogyan mondtam, ugye, ahogyan növekedtem, úgy egyre nagyobb lett úgymond az ellenszenv a vallásos emberek felé, viszont érdekes módon volt egy fordulópont. Ennek a fordulópontnak mondhatjuk, hogy a kezdete kb. 13-14 éves koromban jött el. Tudni kell rólam, hogy én szerintem egy kicsit korán érő típusú ember vagyok, aki elég hamar elkezdett érdeklődni a mélyebb, komolyabb témák iránt. 14 évesen kezdtem el igazából gondolkodni, hogy körülöttem van ez a világ, benne az én életem.

0: bíznak, akik megtörtek, akik valamilyen tragédiát szenvedtek el az életben, akik túl gyengék ahhoz úgymond, hogy felülemelkedjenek a saját élettragédiájukon, életsorsukon. Ez is később radikálisan megváltozott.
1: Ez érdekes, ezt közbeszúrom, mármint ugye, hogy Nietzsche is főleg a Bálványok alkonyába írja ezt, hogy a keresztény vallás az egy életellenes vallás, az embernek az önmegvalósításának áll az útjában tulajdonképpen az, hogy elfogadjuk az alázatosságot. És itt mi változott meg benned, hogyha fiatalon úgymond hittél ezekben az ideákban, és aztán végül azt mondtad, hogy ez mégsem így van.
0: Igen. Igaza van egyébként Nietzsének. Nietzsche egy jó pogány ilyen szempontból. Valóban a kereszténységnek bizonyos tanításai, a legfontosabb tanításai, mondhatjuk azt, hogy Krisztus hegyi beszéde, az bizony már életellenes. Nem úgy életellenes, hogy alulmúlja az életet, vagy hogy az élet ellen tör, hanem olyan elveket fogalmaz meg, amely bizonyos kisarkított helyzetekben döntés elé állít téged, vagy áldozatot hozol mások javára, ezáltal a magad életéből úgymond valamilyen szinten valóban veszítesz, a magad kibontakozását valamilyen szinten meggátlod, a magad akaratának valamilyen szinten mégsem szerzel érvényt, viszont ezt másokért teszed szeretetből. Szóval ez egyfajta meghaladása a világnak, és hogy mi változott? Az, hogy, és ez már viszont nem az ész területein úgy gondolom, szóval észszel ezt már nem lehet belátni, ide már kell a szív, az, hogy az ember meglássa, hogy nem csak a világ van, illetve vannak a világnál fontosabb ideák. Hogy van ez a teremtett világ, meg vannak a maga jelenlegi törvényei, és hogy ezek nem feltétlenül egyeznek Isten legmagasabb törvényeivel. Hanem van az a pont, van az a helyzet, amikor valóban ütközik ez a kettő, és akkor döntést kell hoznod, hogy vagy szeretsz, vagy pedig megvalósítod önmagad, hogyha milyen divatos kifejezéssel akarunk élni.
1: Mi volt, ha volt ilyen konkrét élmény, ami után elhatároztad magad végül Isten mellett? És esetlegesen ez egy hosszabb folyamat eredménye, vagy tényleg volt egy ilyen élményszerű szikrája?
0: A filozófia Isten kép mellett hamar elhatároztam magam, de az egy olyan személytelen Isten, tudod, az első mozgató, a teremtő, a minden okoknak oka, az abszolút erkölcs forrása. De nyilván ez még nem egy személyes Isten kapcsolat, ez csak egy belátása annak, hogy valóban valamilyen magasabb rendű, transzcendens lénynek, erőnek, bárminemű létezőnek lennie kell. De hogy mikor határoztam el magam, bocsánat, a keresztjén Isten mellett, ez már nyilván a Szentírással való megismerkedés kellett, az abban való elmélyülés, az, hogy elkezdtem templomba járni, az, hogy elkezdtem ige hirdetéseket hallgatni, és az, hogy valóban rájöttem arra is, hogy a keresztjén Isten nem olyan, mint a többi. Jézus Krisztus döntéskényszer elé állítja az embert. A többi Isten az olyan, hogy lehet ezt is imádni, lehet azt is tisztelni, lehet ide is tenni, úgymond a tétet, lehet oda is, lehet két irányba élni, lehet több Isten tisztelni, ahogy a Biblia mondja, ugye, lehet bálványokat imádni. A pogány vallások gyakorlatilag így működnek, a kereszténység elköteleződést kíván. És valóban a tanítása a kereszténységnek mind a mai napig én úgy vélem, hogy páratlan a vallások között. Az, hogy Isten emberré lett azért, hogy felvállalja a mi sorsunkat, elhordozza annak terhét, és megváltson minket, örök életet adjon nekünk ilyen módon, ez páratlan. Más vallásokban is van megtestesülés, ugye a hinduizmusban az avatár fogalma is ez ugye, de azok mások, ők kékbőrűek, lejönnek ide, játszadoznak velünk, úgy viselkednek, mint ahogyan az ember elképzelné, hogy milyen egy Isten. Ezzel szemben Krisztus valóban testé, hússá, vérré lesz, korlátozza saját magát, korlátozza saját hatalmát azért, hogy a legautentikusabban, legőszintébben átérezhesse a mi sorsunkat. Ez, ahogyan Pál apostol mondja, emberi szempontból egy bolondság, egy őrültség. Ezt szívvel, hittel lehet átélni, megérteni. Azért van ez így, hogy úgymond idézőleg értsük jól, hogy úgymond a buta embernek is legyen útja az Istenhez. A vallás nem intellektuális, a hitnek nincsenek intellektuális gátjai, a legegyszerűbb ember is tud azonosulni az evangélium üzenetével. És hát ez az, amivel én is szembesültem, hogy döntést kell hozni. Vagy a többi vallás, vagy a világ kínálta filozófiai utak, vagy pedig akkor valóban elköteleződni Krisztus mellett. És ez nem egy olyan csodálatos történet, vagy nem egy ilyen nagyon átütő megtérés élmény. Egyik éjszaka, kb. 16 éves koromban, amikor erről gondolkodtam, mielőtt elaludtam volna, kulcsra tettem a kezem, és imádkoztam az Istenhez, hogy másnap úgy keljek fel, vagy másnap úgy ébredjek, hogy valamilyen módon tudjam, hogy melyik irányba kell mennem. Maradjak a keresés útján, maradjak emellett a pogány, filozófikus keresésnek a nyomvonalán, vagy pedig valóban ő, Jézus Krisztus, a személyesen az Isten, akiben tovább kell kutatnom. Így imádkoztam az ima közben,

0: után szinte rögtön elaludtam, reggel felkeltem, és ez megmagyarázhatatlan, de volt bennem egy bizonyosság, hogy nekem innentől az elsődleges az a kereszténység is Jézus Krisztus.
1: Volt-e benned félelem először a megtérés gondolatával szemben?
0: Hogy ne lenne? Szerintem, hogyha az ember komolyan veszi a megtérést, akkor van. A megtérés egy egészen új világszemlélet, egy egészen új rátekintés az egész világnak a működésére. És ebben van, nem csak öröm van, mint ahogy a manapság sokat házalnak vele, mondjuk új keresztény mozgalmak, ha fogalmazhatok így, hanem ebben van bizony szomorúság is. Amikor rátekint az ember a világra, és látja a sok igazságtalanságot, látja, hogy nem úgy mennek a dolgok, mint azt Isten szeretné, nagyon nem úgy mennek a dolgok. Látja azt, hogy az emberek sajnos milyen bálványok, milyen hamis képek alapján élik az életüket. Ebben van egyfajta szomorúság, és van egyfajta aggodalom is, hogy innentől kezdve én egy kicsit ki fogok lógni a sorból. Innentől kezdve, mivel én most már ragaszkodom az én uramhoz, én már nem érzem jól magamat ebbe a környezetbe. De az azt jelenti, hogy egy picit az életstílusommal, a szavaimmal, a gondolataimmal, a hozzáállásommal, a döntéseimmel mindig egy kicsit ki fogom vívni, úgymond a világnak a haragját, értsük jól ezt. Mindig lesz másoknak felém egyfajta kritikájuk, és szerintem ezt minden keresztény ember, aki ezt komolyan gondolja és Krisztus nyomában akar járni, ezt érzi. Maga Krisztus is tudjuk jól, amikor közénk jött, hiába ő volt az Isten, és hiába ma már úgy visszagondolva, ilyen steril környezetben, amikor olvasgatjuk a hegyi beszédet, akkor azt mondjuk, hogy hát ez csodálatos, milyen eszméletlen jó tanító, mennyire rendes ember, milyen nagy gondolkodó. Azért mégiscsak, amikor közöttünk járt, a vége a kereszt lett. Mégiscsak elutasítottuk sajnos mindannyian az ő tanítását, hiszen abban a történetben, ez a történet egy élő történet, abban mi magunk is benne vagyunk. Minden egyes nap, amikor Isten Krisztus ellen döntünk, akkor mi magunk is ott vagyunk bizony azok között, akik keresztre adták őt.
2: Kedves hallgatóink, maradjanak az Európa Rádióval, a hírek után folytatjuk majd a beszélgetést Battonya református lelkészével, Serfőző Dániellel. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Magyar Köztársaság nem Sulyog Tamásé, nem is Orbán Viktoré, nem egy párté és nem egy politikai rendszeré, hanem a magyar emberek közös alkotása, mondta a miniszterelnök hétfőn a Sándor Palota előtt tartott rendkívüli sajtótájékoztatón, miután Görög Márta igazságügyi miniszterrel felkereste az államfőt. Magyar Péter hangsúlyozta, azért jött ma el az államfőhöz, hogy beszéljenek a felelősségéről, mert a Magyar Köztársaság egyik legfontosabb intézményének tekintélyét szeretnénk helyreállítani. Magyar Péter közölte, a találkozón nem mondott le Sulyog Tamás köztársasági elnök. Guinness rekord kísérlettel 5100 liter bölényhúsból készült gulyással ünnepelték a városalapítás 420. évfordulóját Nagyszalontán. A rekordkísérlettel a párciumi város idegenforgalmát fejlesztenék, közölte Török László polgármester a Krónika.ro portálnak. A Bihar megyei kisvárosban a hétvégén háromnapos rendezvénysorozattal emlékeztek arra, hogy Bocskai István fejedelem 1606-ban 300 hajdút telepített Nagyszalontára, és ezáltal a település városi rangot kapott. A 18.000 lakosú városban a hétvégén kulturális és sporteseményekkel, koncertekkel ünnepeltek. A református templomban tartott vasárnapi hálaadó istentiszteleten díszpolgári címet adományoztak Mikló Ferenc nyugalmazott esperesnek, egykori nagyszalontai lelkipásztornak a helyi magyarságért végzett elkötelezett munkájáért, közösségépítő tevékenységéért. A rekordkísérletből befolyt összegből turisztikai kisvonatot szeretne vásárolni a város, ezáltal fejlesztve az idegenforgalmat. A Borsodabó-Üzemplén vármegyei pénzügyőrök rejtett kapcsolót találtak egy kamionban, ezzel pihenőidőre kapcsolhatta a digitális menetírót a sofőr. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szakemberei szerint a sofőr menet közben is kapcsolhatta a digitális menetírót, miközben a kamion haladt, a tahográf azt rögzítette, hogy a jármű egy helyben áll, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn. A közlemény szerint a járőrök az Arnóti mérlegállomásnál ellenőriztek egy lett rendszámú kamiont, amikor kiderült, hogy a jármű a megengedett legnagyobb ösztömegét meghaladva túlsúllyal közlekedett, ezért vizsgálták át alaposan, ekkor találták meg az eszközt. A teszt során a jármű sebesség visszajelzője végig a valós tempót mutatta ugyan, azonban a menetíró készülék pihenőidőt rögzített. Az ügyben a külföldi céggel szemben közigazgatási hatósági eljárást indítottak, és összesen 740.000 forint bírságot szabtak ki, amit a fuvarozó az ellenőrzés napján meg is fizetett, áll a közleményben. Egy magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze vasárnap délután Dél-Csehországban, közölte a cseh rendőrség. Az autóbuszban mintegy 30 ember utazott, közülük 9-en könnyebb sérüléseket szenvedtek. Nekik a helyszínre kiérkező mentők nyújtottak segítséget, majd újabb vizsgálatokra kórházba szállították őket, de időközben már mindenkit kiengedtek. A szlovák rendszámú személygépkocsi utasai közül egy nő súlyos, egy férfi pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett. A rendőrség azt feltételezi, hogy a síkos, vízes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó személyautó megcsúszott, átkerült az út másik oldalára és összeütközött a busszal. Csehországon esővel kísért vihar vonult át, mely sok helyen fákat csavart ki, villany- és telefonvezetékeket rongált meg. A baleset is éppen ilyen esőben, viharban történt.
0: Az időjárásról.
2: Többfelé várható zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is lehet. Zivatarok környezetében megerősödik a szél. Kedden, keleten még sok lesz a felhő, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. Később egyre több helyen napos idő valószínű. Kedden délután 23 és 29 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: que sem bako pok dudo turujoni korok salif bako sem bako pok.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Battonya református lelkipásztorával, Serfőző Dániellel, aki személyes életútját meséli el, hogy hogyan jutott el onnan, hogy egyenesen taszítónak találta a kereszténységet oda, hogy ma Jézust szolgálja református lelkipásztorként. És arról is beszélgetünk majd vele, hogy milyen az ő lelkipásztor képe, milyen lelkész szeretne ő maga lenni. Mai vendégünk tehát Serfőző Dániel, battonyai református lelkész. Az interjút pedig az egyik tanítványom, Császár Hunor, szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató készítette.
3: Volt olyan személy, aki döntően hatott rád végül abban, hogy a szolgálatot válasz magadnak?
4: Hogy konkrétan a lelkészi szolgálatra gondolsz. Meg kell említenem azért itt, mint segítséget Horváth Martint is, ő egy jó barátom. Ő is végül a teológusi útra lépett, csak ő nem lelki pásztor lett, hanem szociális szférában helyezkedett el, de ő például nagyon nagy mentorom volt, de nem is mondanám, hogy mentorom, mert az feltételez egyfajta hierarchiát. Inkább nagyon jó testvérek, barátok voltunk, akivel együtt haladtunk az úton, a megismerés útján, Krisztus megismerésének útján. Kiemelném később Pejdül Balást is, ő is keresztény jó barátunk. Hármunk ma is tartja a kapcsolatot, amint csak tudja, és próbálunk ilyen szempontból segíteni egymáson. Ha pedig kifejezetten szakmaian nézzük, akkor Molnár Világ lelki pásztorasszony Mezőkovács házáról. Ő az, aki a 6. éven, illetve az exmisszusi évemen nagy segítségemre volt, és bevezetett a gyakorlati részébe a lelkészi létnek, de persze úgy, hogy azt áthatotta az a fajta szeretet, az a fajta kedvesség, az a fajta bölcsesség, és az a fajta szenvedély, ami benne is lobog az emberek szolgálata felé. Ilyen szempontból nekem, ha szakmai, akkor őt mondanám mindenképp, ha kicsit általánosabban a kereszténység, akkor pedig Martin és Balázs.
3: Lelkipásztorként hogyan különbözteted meg a személyesíted a hivatásodétól?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, főleg azért, mert ugye egy lelkipásztor, megvan az a koncepciónk, hogy ő sose lehet hitében gyenge, vagy hogy ő sose botlik meg ugye a Krisztus követésben, vagy hogy neki sosincsenek mélypontjai, sosincsenek szomorúbb pillanatai. Hát nyilvánvalóan ez nem így van, viszont nyilván, mivel ránk nagyobb bizatott, ezért nekünk úgymond mindig készen kell lennünk, és mindig ott kell lennünk az emberek számára. Viszont én annak a híve vagyok, hogy valóban amennyire csak lehet őszinték legyünk a hívő testvérek felé. Vannak azok a lelkipásztorok, akik ugye kialakítanak magukról egyfajta képet, és akkor jön az a klasszikus probléma, hogy bort iszik és vizet prédikál. Én az a lelkipásztor szeretnék lenni, aki nem tagadja, hogy néha iszik bort is, és a prédikációjában ott van a víz is, meg ott van a bor is. Én szeretnék őszinte lenni, szeretnék autentikus lenni, és én azt is megvallom, hogyha megvan a magam gyengesége, megvan a magam gyengébb időszaka, és hála Istennek református pap vagyok, pontosabban lelkész, tehát egy vagyok a hívő testvérek között. Ugye a reformáció fontos gondolata, amit ugye hitünk szerint a Szentírás új szövetségi részében is megtalálunk, hogy Krisztus után már nincsen szükség arra, hogy papok legyenek a híd Isten felé. Hiszen nekünk már megvan az egyetlen egy főpapunk, Jézus Krisztus. És mi mindannyian testvérek vagyunk a Krisztus hídben, fogadott fiak, fogadott leányok, testvérek. A lelki pásztor is ugyanolyan ember, mint az, aki eljön a templomba, leül a maga bűnével, bánatával, vagy örömével és háladásával, boldogságával. Nem különbözünk, egyedül egy valamiben különbözünk, hogy mi arra tettük fel az életünket, hogy másokat segítsünk az úton járásban. Ez azonban nem jelenti azt, mint a katolikusoknál, hogy úgymond a felszentelés után mi valami félisteni szintre kerülnénk, bocsánat a katolikus testvérektől, de ugye a papá szentelés szentségében azért mégiscsak van egyfajta ilyen, úgymond a laikusok fölé való emelése a papnak. Ez reformátusoknál nincs meg, bár sajnos szeretünk visszaélni vele, és szeretjük kiépíteni. Én azonban törekszek arra, hogy ez ne így legyen.
3: Utólag visszatekintve, hogyan tekintesz úgymond a régi kereső vagy ateista önmagadra?
4: Nem vetem meg, bár úgymond kicsit nyilván szégyennel is tekintek vissza, bár szerintem ez gyakran van így olyanoknál, akiknek úgymond az életében egy nagy váltás következik be, akiknek az életében egy jól kitapogatható váltás következik be. Márpedig ugye a keresztény hit szerint az ember újjászületik. Új életünk van, amikor megtérünk. Van az óember, és van az új ember. Persze ezen a földön még keveredik bennünk ez a kettő, de folyamatosan teret nyer az új ember, és hogyha jó úton járunk, akkor az új ember folyamatosan csökken annak a tere, úgymond a mi életünkben. És nyilván, hogyha az ember az óemberi ényére visszatekint, akkor azért érez egyfajta szégyent, érez egyfajta szomorúságot is, de itt jön az, hogy hiszünk Istennek a gondviselésében is. És ha hiszünk Istennek a gondviselésében, akkor igenis kellett az a időszak is. Minden, még a rossz is, ami az életünkben előfordult, még a próba is, még a betegség is, még a gyász is, mind szükséges ahhoz, hogy végül oda jussunk, ahol vagyunk, hiszen az út maga is fontos, amin eljutunk a cél felé. Úgyhogy ilyen szempontból Isten gondviseléséből nézve természetesen azt mondom, hogy meg kellett ennek lennie, viszont már van szégyen is bennem egy másik szempontból, hogyha a mostani önvalomból tekintek vissza annak az embernek a gondolataira, érzéseire, cselekedeteire, aki régen voltam.
3: Segít a szolgálatodban az, hogy ismered belülről a hitetlenséget?
4: Szerintem mindenképpen. Ilyen szempontból több olyan szolgálóra lenne szerintem szükség, akik nem keresztény családból származnak, vagy nem lelkész családból származnak. Nem alacsonyítom le, vagy nem vetem meg természetesen az ő hitüket sem, vagy nem kérdőjelezem meg, de egészen más, amikor az ember egy picit ilyen burokba felnőve, ugye kiskorától fogva csak az igazat, csak a jót kapja, és azt szívja magába, és ez egyfajta falat is képez nyilván, hiszen a szülők is óvják, vigyázzák a világ rosszától, és így lehet, hogy sose ismer meg olyan élethelyzeteket, olyan embereket, olyan társadalmi osztályokat akár, vagy osztályokban élő embereket, akik bemutatnák az ő számukra, hogy azért a világ mégse olyan habos-babos vagy szivárványos, mint azt sokszor elgondolnánk, úgymond, hogyha csak egy bizonyos nézőpontból nézik. Így örülök neki, hogy én olyan ember lehetek, aki látott szerintem sokat ebben az életben. Én egy olyan családból származom, ami inkább hát alsó középnek mondanám, nem mondanám, hogy nagyon nyomorogtunk volna az életünkbe, de azért voltak pillanatok, amikor hóvégén már akár nem volt egyáltalán pénz, vagy ki volt számolva a pénz, meg azért meg kellett húzni a nadrág szíjat sok esetben. És hát a család is úgymond ez rányomta nyilván a bélyegét a családra kulturálisan, neveltetés szempontjából is. És hát, na hát ismerjük ezt, voltak veszekedések, voltak viszályok, voltak nehézségek. És én így ilyen környezetben felnőve nyilván a barátokat is így válogattam annak idén, szóval én megismertem nagyon-nagyon sokféle embert, akár tényleg a legalsóbb régióiból az életnek, most csak mondani kell valamit, ismerek embereket, akik ugye valamilyen kábítószer függőséggel küzdenek mondjuk. Ismerek olyan embereket, akik alig bírnak megélni, főleg a mai világban alig találnak maguknak munkát. Ismerek cigány embereket, roma embereket, ismerek olyan embereket, akik meg pont az ellenkezője, hogy olyan szélsőséges ideológiáknak a követői. Ismerek olyan embereket, akik a párkapcsolati válságaikat nem tudják kiheverni, vagy pont, hogy a párkapcsolat hiányától küzdenek. Szóval ismerem az embereknek szerintem a problémáját, és ez szerintem segít abba, hogy az ember megfelelő válaszokat tudjon Jézus Krisztus által adni. Ezekre a nagyon is valós krízisekre, problémákra, amelyek körbevesznek minket. És pont, hogy ezek az emberek szerintem, akik leginkább éhezik a válaszokat, akik leginkább nyitottak a válaszokra.
3: Mit üzennél azoknak a hallgatóknak, akik mondjuk az útkeresés cipőjében járnak, amiben te voltál?
4: Ha nagyon specifikusan abban a cipőben vannak, szóval, hogy ez a filozofikus, racionális istenkeresés, akkor azt üzenném nekik, hogy merjenek teret adni a szívnek, merjenek teret adni az intuíciónak. Ne csak úgymond a hideg ésszel kutassák az élet értelmét, hanem valóban úgymond van ez a vicces szólás, szerintem a fiatalok értik, hogy fogjanak füvet, nem tudom, ezt hogy fordítják, tudod, magyar touch grass. Hogy egy kicsit valóban az élet, a minket körbevevő világ szempontjából is. Vizsgáljanak meg életsorsokat, egzisztenciákat, és úgy próbálják meglátni azt, hogy ebben hol lehet az Isten. És utána olvassák el az evangéliumot, olvassák el Jézus Krisztusnak a kijelentéseit, olvassák el Jézus Krisztusnak a sorsát, és azt fogják látni, hogy van egyfajta rezonancia a kettő között. Van egyfajta minta, ami megjelenik mind a kettőben. Mert én hiszem, hogy ezek a történetek, ezek nem csak több ezer éve leírt humbugok, hanem ezek élővé válnak. ezek élővé válnak újra és újra emberi sorsokban. Direkt úgy szerkesztette egybe a mi Istenünk a Szentírást, hogy annyi történet van benne, annyi példa, annyi életsors, és főleg Jézus Krisztusnak a sorsa az annyira ráilleszthető mindannyiunk életére, mind a nehézségek, mind pedig a pozitív dolgok. És ha így teszünk, akkor szerintem meg fogjuk látni, hogyha az Isten is úgy adja, persze a mi hitünk szerint Isten az, aki a Szent Lelke által valakiben megszüli az élő hitet, de szerintem ez lehet a kapu ahhoz, hogy nem essünk az Isten lába elé, és elkérjük tőle. Elkérjük tőle ezt a hitet.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Serfőző Dániel battonyai református lelkipásztort hallották, akivel az egyik tanítványom Császár Hunor szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató beszélgetett.

Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európa Rádió.hu

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vett át a kormány a Gyermekjogi Civil Koalíciótól, közölte a szervezet. Tájékoztatásuk szerint a hálózat vezetői gyermeknap alkalmából személyesen adták át Bódis Krisztina társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak a dokumentumot, mely többek között gyermekjogi és gyermekvédelmi, valamint oktatási és egészségügyi területet érintő intézkedéseket sürget. A több mint 100 oldalas reformcsomag célja, hogy rendszer szintű válaszokat adjon a magyar gyermekvédelmi, oktatási, egészségügyi, szociális és a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerében tapasztalható súlyos hiányosságokra, továbbá a gyermekjogokat valódi, ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelvé tegye, áll a dokumentumban. A szakmai anyag kiemelten foglalkozik a fokozottan sérülékeny helyzetben lévő, így például roma fogyatékossággal, illetve szegénységben élő vagy gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyerekekkel, olvasható a közleményben. Petíciót indítottak a Kazincbarszika és Miskolc közötti biztonságos kerékpárút megépítéséért, írta a Minap. A lakossági kezdeményezés célja a 26-os számú főút mentén már meglévő kerékpárút szakaszok összekapcsolása és a hiányzó szakaszok kiépítése annak érdekében, hogy létrejöhessen egy folyamatos, biztonságos kerékpáros útvonal Putnok, Vadna, Kazincbarszika, Sajó-Szentpéter és Miskolc között. A kezdeményezéshez online petíció is indult, mely folyamatosan gyűjti a támogatók aláírásait, hívta fel a figyelmet Kazincbarcika egyik kerékpáros csoportja. Úgy gondoljuk, tették hozzá, hogy a fejlesztés több tízezer ember számára jelentene biztonságosabb, egészségesebb és környezetbarát közlekedési lehetőséget a térségben. Éjszakai zajjal járó munkavégzésre hívja fel a figyelmet a Magyar Államvasutak. A munkálatok a Miskolc 60, a Miskolc Hídasnémeti vasútvonalat, valamint a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti pályaszakaszt érinti júniusban. A Nyíregyháza és Mezőzombor közötti szakaszon karbantartást végeznek Tarcalon Tokajban, valamint Tokaj és Rakamasz között. A Hídasnémeti Miskolc vasútvonal mentén Hídasnémeti és Novaidrány között, illetve a Hídasnémeti állomáson dolgoznak. A 60 Miskolc vasútvonal viszonylatában Mezőkövesd és Mezőkeresztes mezőnyárát közötti szakaszon, valamint Miskolc rendező pályaudvarán is előre tervezett éjszakai zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán, írt a közleményében a MÁV ZRT kommunikációs igazgatósága. Online platformként működik tovább a Miskolc Televízió, adta hírül a minap.hu internetes portál. Június 1-től a Miskolc Televízió tartalmai kizárólag online lesznek elérhetőek. A döntést a médiapiac folyamatos átalakulása, a fogyasztói szokások változása indokolja, írták a közleményben. A Miskolc TV egy modernebb szemlélettel és a kor követelményeinek megfelelve folytatja a nézők tájékoztatását. Azt is írták, a cél, hogy rugalmasabb, interaktívabb és könnyebben hozzáférhető módon szolgálják ki a miskolciakat. A Miskolc Televízió tartalmaival ezentúl a minap.hu-n, a Minap YouTube, Facebook, Instagram és TikTok csatornáin találkozhatnak a nézők.
0: Az időjárásról.
1: Többfelé várható zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is lehet. Zivatarok környezetében megerősödik a szél. Kedden, keleten még sok lesz a felhő, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. Később egyre több helyen napos idő valószínű. Kedden délután 23 és 29 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: reclám.
1: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: A tudós. A Königsbergi Tudományegyetem lépcsőházában 12-t ütött az óra. Habicht professzor néhány rövid szabatos mondattal befejezte előadását, megbicentette fejét a hallgatók felé, és sietős léptekkel hagyta el a kémia tantermet. A dübörgés, melyet 101 néhány helyéről felpattanó fiatalember lábának katonás dobbantása okozott, már csak az ajtóban érte utol, aztán kint volt a folyosón. A folyosó üres volt még, de a teremből kihallatszott a beszéd zsivaja, és valahol kicsapódott egy ajtó. A professzor a szokottnál gyorsabban igyekezett lefelé a széles kőlépcsőkön. Ez az idegesség tegnap óta volt benne, és nem tudott tenni ellene semmit. A nagy találmány, 12 év fáradtságos munkájának eredménye sikerült. Legalábbis tegnap éjjel a laboratóriumban úgy látszott. Ma délután még le kell vezetni a kontrollkísérleteket, és akkor tiszta lesz a kép. De valahogy még mindig nem hitt benne. A kétség ott ült a tarkóján, és rágta. Lehetséges lenne igazán, hogy 12 év makacs munkája elérkezett volna a megálmodott eredményhez? Nem mert hinni benne. Olyan valószínűtlen volt még mindig. Ilyen hosszú és néha már egészen kilátástalannak tetsző kísérletezés után, hogy csak így egyszerre megvalósulna mégis a nagy álom, amit nagy képzettségű szaktársak annyiszor mosolyogtak le gúnyosan és elérhetetlen utópiának neveztek. Forrongó örömet és remegtető félelmet érzett egyszerre az idegeiben, és arra gondolt, már csak ott lennék a laboratóriumban, csak már tudnék biztosat. A lépcső aljában a portástisztelet tudóan emelte meg a sapkáját, és kinyitotta előtte a kaput. Jó étvágyat, professzor úr, mondta mély borízű hangján, mint 12 esztendő óta mindig. A professzor gépiesen válaszolta megszokott szavakkal. Köszönöm, Müller, viszont! Kint szemébe kacagott a május. A zöld gyepkockákban tarkán ragyogtak a virágok, s a hársfák frissen bomlott leveleivel könnyű kezű langyos tavaszi szél játszott. Rigók flótáztak az orgonabokrok között, s a napfény, mint egy meleg aranyzuhata gömlött alá a felhőtlen kék égből. Az idén még nem is voltam kint az erdőkben, jutott hirtelen az eszébe, amikor a hársfákat meglátta. Nagyon lefoglalt a munkám, nem jó, kezdek ideges lenni, vasárnap feltétlenül kimegyek, megjárom magam a bükkösben. Szép lehet ott most. Ma délután úgy is kiderül. Ma délután. Kalap nélkül ment az utcán, s a szél megborzolta ritkuló sárgás hajszálait. Nem nézett se jobbra, se balra. Azt a néhány lépést, amit a lakásáig meg kellett tennie, akár csukott szemmel is megtehette volna. Az úttesten egy szakasz katona haladt át döngő léptekkel, de csak úgy félig vette tudomásul őket, mint minden egyebet, ami a háborúhoz tartozott. Nem ért rá gondolkozni fölötte. Ott volt a nagy feladat, amit 12 évvel ezelőtt maga elé tűzött, és ez minden idegszálát lekötötte. És ma délután talán már kimondhatja, odavághatja a gúnyosan mosolygó kollégák elé. Nem álom volt, hanem valóság. A lakásajtó előtt egy ideig keresgélt a zsebeiben, de a kulcs megint nem volt sehol. Végül is szégyenkezve becsöngetett. A felesége nyitott ajtót, Adéle. Ez a magas, energikus szőke asszony, akivel abban az évben lépett házasságra éppen, amikor először érezte meg a nagy titkot a vegyi képletek bonyolult hálózata mögött. Nem találom a kulcsomat, mondta bűntudatosan, és egy futó csókot adott az asszony hűvös arcára. Igazán azt hiszem, az lenne a legjobb, ha egy madzaggal kötnéd a nyakamba. Az asszony el sem mosolyodott. Két úr van itt, mondta, és a hangja nagyon komoly volt. Bent várnak rád. Berlinből jöttek a hadügyminisztériumból. Berlinből? Kérdezte csodálkozva a professzor. A katonaságtól? Hát mi dolgom van nekem a katonasággal? Méghozzá ebédidőben. Az asszony felelet helyett kinyitotta a dolgozószoba ajtaját. Két fekete, párt egyenruhába öltözött úr emelkedett föl a karos székből. A professzor egy pillanatra megtorpant a küszöbön. Mintha valami furcsa rossz előérzet szele legyintette volna meg, de csak egy pillanatig tartott. Aztán belépett, és üdvözölte az ismeretlen urakat. A találmány miatt jöttünk, kezdte el az idősebbik minden bevezetés nélkül, amikor újra helyet foglaltak. Hallottuk, hogy professzor úrnak valami új felfedezése van. Habicht professzor elvörösödött zavarában. De uraim, hebegte szinte elérzékenyülve az örömtől, nem is értem, honnan tudhatták meg ilyen hamar. Tulajdonképpen még nem biztos, még hátra vannak a kontrollkísérletek, még... Honnan tudják mégis az urak? A két fekete ruhás elmosolyodott. Kisé lenéző volt a mosolyuk és döjfös, de ezt a professzor nem is vette észre izgalmában. Mi mindenről tudunk, már régen figyelemmel kísérjük a professzor úr kísérleteit. Szóval pozitív eredmény még nincs? Na nem, azt nem mondhatom, hogy nincs, tiltakozott Habicht professzor, a látszat szerint minden azt igazolja, hogy számításaim helyesek voltak, azonban amíg nem vagyok egészen biztos benne. És mikor tud biztosat mondani, szólt közbe újra az idősebbik. Holnap, esetleg már ma este, ugyanis ma délután a kontrollkísérletek. Most a fiatalabbik szakította félbe. Előrehajolt a székén, és a hangja metsző volt, éles, katonás. Szeretném a véleményét hallani arra vonatkozólag, hogy a haditechnika szempontjából milyen jelentőséget lehet tulajdonítani ennek a felfedezésnek. A professzor csodálkozva nézett rá. Haditechnika? Hogy értsem ezt? Háborúban állunk, professzor úr, felelte a fekete egyenruhás kicsit rendre utasítóan. Tehát minden felfedezést elsősorban abból a szempontból bírálunk el. Ez csak természetes, nem? Lehet, igen, ez lehet. Erre még nem is gondoltam. Habicht professzor arca egyszerre nagyon gondtelt lett. Szinte öreg. Sovány madárfeje előre csüngött a vékony nyakon, és a szeme mereven nézett egy foltot a szőnyegen. Az idősebbik egyenruhás elnevette.

Tovább nem mondhatta, mert a lépcsőházban felharsant az iskolából hazatérő gyermekek lármája, és rikoltani kezdett a csengő. A professzor fáradtan legyintett és bement a dolgozószobájába. Ebédnél a két fiú, Kurt és Jürgen, a Hitlerjugendről beszélt, és lelkes áradozásukkal megtöltötték a szűk kis ebédlőt. Krista, a kislány, aki még csak 8 éves volt, csillogó szemmel hallgatta bátyjait, és irigyelte őket. Mama, kiáltott föl hirtelen Kurt, mondj valakit, aki maradandót alkotott a földön, és nem volt német. Nincs ilyen, felelte Adéle asszony szórakozottan, és kitette a tányérokra a grüccét. S tudod, miért nincs? Mert maradandót csak a német szellem tud alkotni ezen a földön. A professzor elképedve csapta le a villáját. Hát ezt a szamárságot hol tanultad már megint? Förmett rá idegesen a fiára. Az iskolában, felelte Kurt harciasan. Benne van a könyvben is. Hát Archimédész, Galilei, Dante, Liszt és a többiek mik voltak? A professzor hangja remegett az ingerültségtől, mint mindig, ha elfogultság és butaság ellen kellett küzdenie a családon belül. A fiú meglepetten nézett az apjára, és nem tudta, hogy mit feleljen. Ezeket a neveket nem hallotta még soha. Először is Liszt német volt, jelentette ki Adéle, és félretette az üres tálat. Hiába mondják magukénak a magyarok. S másodszor nagyon jól teszik, ha egy kis nemzeti öntudatot nevelnek bele az ifjúságba. Győzni csak akkor tudunk, ha tisztában vagyunk azzal, hogy különbek vagyunk, mint a többi nép. És különbek is vagyunk. A professzor nem szólt többet. Bár tárgyilagossághoz szoktatott agya tiltakozott minden elfogultság ellen, de megszokta, hogy Adélével nem lehet vitatkozni, mert Adéle nem vitatkozik, hanem tényeket szögez le, mondásokat, amelyeket valamilyen propaganda iratból fölszedett, s mert nyomtatásban látta őket, tehát makacsul vallotta, hogy igazak. Nem, Adélével nem lehet vitatkozni. Adélét ugyanúgy, mint a gyermekeket, elfogta valamilyen tömegőrület, valamilyen ragályos hisztéria, mely ellen a logika nem használ, sem a higgadt, okos szó. Szótlanul evett, és arra gondolt, hogy vajon akik ezt a tömegőrületet életre hívták, és azóta is naponta növelik, nem tudják, hogy hazugságokra nem lehet huzamosabb ideig építeni? Nem érzik, hogy nem lehet egy birodalmat gyűlöletre alapozni? Ostobaság, gondolta, attól nem leszek több, hogy másokat lenézek, és attól sem leszek több, ha naponta 100-szor beleordítom a világba, hogy tökéletes vagyok, és nálam tökéletesebb nincsen. Mi németek nem szorultunk rá, hogy döngessük a mellünket, és olyasmivel hencegjünk, ami nincs. Elég, ha dolgozunk, s a munkánk elmondja helyettünk is a világnak, hogy mit érünk. De mindezt nem mondta el ott az ebédnél, mert felesleges lett volna, azt tudta jól. Evett, hallgatott, és amikor elkészült, fölkelt az asztaltól. Bocsáss meg, szólt oda az asszonyhoz, megyek a laboratóriumba. Bement a szobájába, és megkereste a lakáskulcsot. A másik kabát zsebében volt, persze abban, amit tegnap viselt. Már az előszöbb ajtót nyitotta, amikor Adéle kiszólt utána. Megint nem jössz haza vacsorára? Tegyek félre valamit? Nem tudom, kedves, onnan tudjam, felelte idegesen. Minden attól függ, hogy a kísérlettel mi lesz. Az asszony ingerülten sóhajtott, ahogy szokott ilyenkor, és sértődötten visszahúzódott. Hallani lehetett, ahogy pattogó hangon rendelkezett a szobalánynak. De Habicht professzor akkor már behúzta maga mögött a lakásajtót. Kár, hogy Adéle ilyen, gondolta, tulajdonképpen nem lett volna szabad megházasodnom, vagy ha igen, akkor olyan valakit kellett volna elvegyek feleségül, mint Fräulein Böhmke. Fräulein Böhmke 2 éve dolgozott már mellette, mint asszisztensnő. Az egyetemi laborban. Csöndes, szorgalmas, komoly lány volt. Nem csinos, de Habicht professzor különben sem kedvelte a csinos nőket. Rendszerint léhák és üresek voltak belül, de ettől eltekintve, ha a kis Böhmke levette a szemüvegét, egészen kedves arcoskája volt. És ami fontos, ugyanaz a szenvedély izzott benne is a világegyetem titkaival szemben. Ugyanaz a láz, ugyanaz a feszült akarat belepillantani a nagy titkok összefüggésébe. Igen, a nagy titkok. Ifjúsága óta vonzott.

0: látták és lelkesítették. És Habicht professzor, mi alatt lakásáról lassan átsétált az egyetem mögötti laboratóriumba, ezekre a nagy titkokra gondolt. Milyen keveset ismert meg belőlük. 12 év. Milyen rövid idő, 12 év, milyen rövid egy ember élete. Lassan haladt a jó meleg májusi napsütésen át. Néha megállt és végignézett a fák üdezöld lombján, az egyetem komoly öreg épületén, a napfényben ragyogó templomtornyon, és arra gondolt, az én városom. És valami szép, meghatott melegséget érzett a szíve táján. Az álmos délutáni csöndbe trombita szó recsent a kaszárnyák felől. A hang fölrázta, és eszébe juttatta a két fekete egyenruhás látogatót. Arca elkomolyodott, és meggyorsította a lépteit. A kis bömke már ott várta a lombikok között. Minden készen van, professzor úr, jelentette hűségesen, szintelen hanghagján. A reakciós vegyületeket előre összeállítottam a képletek szerint. A professzor lassan magára öltötte a munkaköpenyt, és közben kinézett az ablakon. Köszönöm, Bömke kisasszony, mondta lassan, és a hangja fáradtan csengett. Maga nagyon sokat dolgozik. Többet kellene pihenjen. A leány néhány pillanatig csodálkozva nézte a professzor hátát, aki még mindig az ablaknak fordulva állott, aztán halkan szerényen mondta, nekem öröm a professzor úrral dolgozni. Elpirult a szemüvege mögött, és gyorsan a munkaasztal fölé hajolt, hogy elrejtse az arcát. A professzor ott az ablaknál megfordult, és lassan előre jött. Egy pillanatig ott állt, mintha gondolkozott volna valamin, aztán végig simított széles, fehér homlokán. Akkor kezdjünk hozzá, kis Bömke, mondta, és a hangja szokatlanul fáradt volt. 6 órát dolgoztak a lombikok között. Az asztal megtelt képletekkel, teleírt papírosok halmazával. Hosszú, idegfeszítő munka volt, de a professzor már az első percek után elfelejtett mindent, ami a külvilágra vonatkozott, és lázas szemekkel, összeszorított szájjal, a kutatás szívdobogtató izgalmával végezte a munkát. Újra izzott benne az a lázas öröm, a 12 évi munka eredményeként megoldott nagy titok öröme. Folytott szavak röpködtek, fortak, sisterektek, szikráztak a lombikok mélyére zárt erők, s két kipirult arcú ember lihegő izgalommal érezte maga körül a teremtés szédületét. Aztán 6 óra múlva véget ért a kísérlet. Az eredmény pozitív volt. Bömke kisasszony levette a szemüvegét, és reszkető kezével megtörülte a homlokát, melyen kis izzadság csöppek gyöngyöztek. Professzor úr, lihegte folytottan, engedje meg, hogy elsőnek gratuláljak. Büszke vagyok és boldog, hogy jelen lehettem. Szemét könylepte el, és gyorsan lehajtotta a fejét. A professzor sápadtan állt az asztalnak támaszkodva, és gyönge szédülést érzett. Köszönöm, kis Bömke, mondta, és izgalom reszketett az ő hangjában is. Életem legnagyobb napja ez a mai. Csak azt sajnálom, hogy szegény apám nem érhette meg. Ő éppen úgy hitt bennem, mint maga, amíg mások nevettek és gúnyolódtak. Most nem nevetnek többet, és nem gúnyolódnak. Lassan az ablakhoz ment. Kint már ráhajlott a városra a langyos májusi este. A park útjain szerelmes párok sétáltak, álmosan csilingelt egy villamos, az öreg patricius házak csipkés tetőit rőtre festette a lemenő nap. A professzor sokáig állt ott, és nézte ezt a békés, szelíd képet. A várost, a régi, kedves várost, az ő városát. Bömke kisasszony gondosan elrendezte a képletekkel teleírt papírlapokat, helyükre tette a lombikokat, üvegcsöveket, és hosszasan elmatatott a vegyszerek polcain. Csönd volt a teremben, egy jó negyed óra telhetett így el. Ekkor a professzor ott az ablakban megfordult, és arcát megvilágította a munkaasztal fölött égő lámpa erős fénye. Bömke? Mondta, és a hangja feltűnően tompa volt. Egy nagy kérésem van magához. A lány meglepetten emelte fel a fejét, szokatlan keményen csengett a professzor hangja, és ahogy ránézett, szinte megijedt az arcától. Sápat volt ez az arc, zárt és kemény. Parancsoljon, professzor úr! Habicht professzor odalépett az asztalhoz, két keskeny csontos öklét rátámasztotta, és egyenesen Bömke kisasszony arcába nézett. A szeme szintelen volt, és a hangja hallotta, hogy mondta, ha arra kérném, hogy mindazt, amit itt látott és hallott, mindazt, amit beszéltünk és amit dolgoztunk, feledje el, mi lenne akkor? Lassan mondta ezeket a szavakat, és a hangja üres volt, tompa, halott. Bömke kisasszony ilyettében majdnem lejtette a szemüvegét. Nem értem, hebegte ilyetten. Nem értem, professzor úr. A professzor lehajtotta a fejét, és néhány percig úgy állt mozdulatlanul. Az erős fényű lámpa felülről világította meg keskeny fehér arcát és széles homlokát. Ide figyeljen, kis Bömke! Én 12 évig dolgoztam ezen a felfedezésen. 12 évig, hogy úgy mondjam, az életemet tettem föl rá. Valami szépet és nagyot akartam vele. Arra gondoltam, hogy nem csak egy tudományos felfedezést teszek, de megajándékozom az emberiséget egy olyan energiaforrással, mely szebbé, könnyebbé és egyszerűbbé teszi az életet. Nem vagyok praktikus ember, azt tudom, és ezért nem is gondolkoztam még a részleteken. De tisztában voltam azzal, hogy ez az erőforrás, ha valóban létezik és megoldható, módot ad az emberiségnek arra, hogy gépeinek üzemköltségét a mainak 1%-ára lecsökkentse, érti? Az élet olcsóbbá vált volna, ahogy mondják. A gyári munkás nem kellene 8 órát dolgozzék naponta, csak 4-et. Érti, Bömke? Erre gondoltam. Értem, professzor úr, ebegte a leány, és lelkesült szemét ráemelte, de ez most mind itt van előttünk készen. De a professzor, mintha nem is hallotta volna a szavait, ugyanazon a hangon folytatta. De egyre nem gondoltam, Bömke, hogy minden találmányt nem csak jóra lehet fölhasználni, hanem rosszra is. Mégpedig többszörös hatással a rosszra, mint a jóra. Ha valaki ezt az energiaforrást emberek elpusztítására akarja fölhasználni, úgy könnyen lehetséges, hogy egyetlen gombnyomásra országok válnak lakatlanná, és földrészek süllyednek el a tengerbe. Az emberek őrültek ma, kis Bömke. A lány sápadtan nézett rá. És azt gondolja, professzor úr, ma délben 2 úr volt nálam, Bömke, a hadügytől. Érti, mit jelent ez? Habicht professzor mélyen felsóhajtott, és lassú léptekkel visszament a sötét ablakhoz, onnan mondta. Nem vállalhatom a felelősséget, Bömke, érti? Ha elnézem innen az ablakból a város békés esti életét, és arra gondolok, hogy egyszer esetleg egyetlen romhalmaz lehet belőle, embertelen kopár kősivatag, ahol baglyok élnek csak és denevérek, az utcákat belepi a fű, és a házak romjaiból fák nőnek elő, és mindez azért, mert én feltaláltam valamit, mert én hírnevet akartam és dicsőséget. Nem, Bömke, én nem akarok sem hírnevet, sem dicsőséget, nem. Én azt akarom, hogy az emberek éljenek, és a városok megmaradjanak. Nem csak ez a város, amely kedves nekem, hanem a többi város is, szerte ezen a földön, amelyek másoknak kedvesek. Én nem akarok fegyvert adni az emberi gyűlölködés kezébe, Bömke, mert azt nem szabad. Az árulás a tudománnyal szemben, és ezért, kedves Bömke, el kell feledjük mindazt, ami itt történt. Maga is, én is. És azt kell mondjuk, hogy a kísérlet nem sikerült. Be kell ismerjük, hogy azoknak volt igazuk, akik kigúnyoltak és kinevettek. Azt kell mondjuk, hogy a probléma megoldhatatlan. Érti, Bömke? A csúnya sovány szemüveges leány a falnak támaszkodva állt, és sápat volt, mint a viasz. A professzor lassan elfordult az ablaktól, odajött az asztalhoz, felvette a képletekkel teleírt papírlapokat, néhány pillanatig tartotta őket a kezében, aztán odatartotta a gáz égő fölé. A papírcsomó lángot fogott, fellobbant és feketedni kezdett. A professzor ledobta az égő papírost a kőpadlóra, és nézte, hogyan hamvad el az utolsó lap is. Ömke kisasszony ott a fal mellett lehajtotta a fejét, és halkan nyöszörögve sírt. Oda ment hozzá, és óvatosan végig simított a haján. Erősnek kell lenni, kis Bőmke, súgta halkan, de az ő hangját is folytogatta valami. Nem szabad sírni. Gondoljon azokra, akiknek az életét mentettük meg ezzel. Gondoljon arra sok-sok millió emberre, apákra, anyákra, gyermekekre, szerelmes fiatalokra. Gondoljon a városokra és falvakra, békés családi otthonokra. Erősekkel legyünk, kis Bőmke, mi ketten, érti? Ugye megbízhatok magában? A lány fölemelte sírástól eltorzult arcát és bólintott. Soha senkinek, professzor úr, zokogta a leány. Inkább meghalok, inkább... A sírás elfojtotta a szavait, aztán még hosszasan álltak ott némán, és nézték azt a halom fekete pernyét a kőpadlón, mely hosszú évek szívós és lelkes munkáját jelentette, mely hírnevet, dicsőséget jelentett, és amiről mégis le kellett mondani, mert egy belső parancs ezt követelte, az erkölcs és a tisztesség parancsa. Később együtt hagyták el az egyetem épületét. Fél órát sétáltak még a parkban szótlanul, mélyen belélegezve a májusi este tiszta harmadszagú levegőjét, aztán elbúcsúztak. Viszontlátásra holnap, kis Bőmke, mondta a professzor, és szeliden megszorította a leány kezét, és igyekezzék egyébre gondolni, jó? Maga még fiatal, és az élet nem csak laboratóriumból áll. Mikor hazaért, Adéle nem volt otthon. A nagyságos asszony koncertre ment, mondta a leány a konyhán. Persze, gondolta a professzor, persze. Egyedül megvacsorázott és bement a szobájába. Másnap letartóztatták. A kihallgatások során mind Habicht professzor, mind az asszisztensnője egyöntetűen azt vallották, hogy a kísérletek nem sikerültek. Mikor azonban felszólították a professzort, hogy folytassa felügyelet alatt a kísérleteit, kijelentette, hogy nem hajlandó tovább foglalkozni a kérdéssel. A hadügyminisztérium szakértője annak a gyanújának adott kifejezést, hogy Habicht professzor egy idegen hatalomnak akarja eladni találmányát. Terhelő tanúk is akadtak, akik eskü alatt vallották, hogy a professzor asszisztensnője két nappal a letartóztatása előtt azzal dicsekedett, hogy a kísérletek eredménnyel fejeződtek be, és a találmány korszakalkotó jelentőséggel bír. Mikor az asszisztensnőt szembesítették a tanúkkal, maga is be kellett ismerje, hogy tett ilyen értelmű kijelentéseket. Azonban azzal igyekezett ezt megmagyarázni, hogy akkor még nem látott eléggé tisztán, és lelkesedésében előlegezte a sikert. Vallomása azonban annyira tele volt ellentmondással, hogy méltán fölkelthette a gyanút. Mindez persze zárt ajtók mögött folyt titokban, és a nyilvánosság nem is tudott még az egészről semmit. Annyi szivárgott csak szét a városkában, hogy Herbert Habicht professzort és az asszisztensnőjét szabotás cselekmény miatt a gestapo letartóztatta. A professzor csak egyszer találkozott össze Bőmke kisasszonnyal 5 percre a kihallgatást végző tiszt irodájában. A sovány szemüveges leány még sápadtabb volt, mint máskor. Megtörten és kétségbeesve nézett Habicht professzorra, és vörösre sírt szeméből szünet nélkül peregtek a könnyek. Ön azt vallotta, szólt rá barátságtalan recsegő hangon a kihallgató tiszt, hogy a kísérlettel kapcsolatos iratokat saját kezűleg semmisítette meg. Kinek a megbízásából tette ezt? Még mielőtt Bőmke feleletet volna, megszólalt a professzor. Tévedés, mondta nyugodt komoly hangon. Az iratokat én semmisítettem meg. Úgy, és miért? Mert számomra értéktelenek voltak. Bömke kisasszony azonban 2 nappal az iratok megsemmisítése előtt még több személy jelenlétében kijelentette, hogy a kísérletek sikerrel fejeződtek be, és a találmány korszak alkotó jelentőségű. Nem igaz, kiáltott föl a szemüveges leány, és kétségbe esett szemmel nézett a professzorra. Professzor úr, kérem, én ezt nem mondtam, én csak... Bömke kisasszony nem tudhatott még akkor a kísérlet sikertelenségéről, szólt közbe a professzor, mert nem közöltem ezt vele. A leány könyörgő szemei hűséget és hálát sugároztak a professzor felé, és a professzor megnyugtató mosolyjal bólogatott vissza, de a mosolya csügget volt és szomorú. Bömke, ön azt vallotta, hogy azért semmisítette meg az iratokat, mert tudta, hogy Habicht professzor azoknak tartalmát fejből ismeri, és szükség esetén az iratok nélkül is folytatni tudja a kísérleteit. Nem igaz, sikoltott a szemüveges leány. Egy szó sem igaz belőle, ezt a vallomást erőszakkal préselték ki belőlem, professzor úr, kérem, kínoztak, én nem... Kitört belőle újra az okogás. Sovány vállai szánalmasan rászkódtak. Kijelentem, hogy Bömke kisasszony igazat vallott, szólalt meg ekkor a professzor emelt hangon, és hogy egyszer s mindenkorra véget vessek annak, hogy miattam ártatlanokat hurcoljanak meg, kijelentem azt is, hogy a kísérleti anyagot én semmisítettem meg egyedül, lelkiismeretem megnyugtatására. Vallom, hogy a tudomány nem állhat a pusztítás szolgálatába. Kitartok álláspontom mellett, és vállalom a következményeit. A kísérleteket egyedül én tudnám újra elkezdeni, más senki. Legkevésbé volt asszisztens nőm, aki teljesen alárendelt szerepet töltött be a laboratóriumban. Én pedig nem vagyok hajlandó újra elkezdeni. Köszönöm, mondta fagyosan a tiszt. Örökhöz fordult. A foglyot elvezethetik. A professzor még elfogta egy pillanatra a kis Bömke könnyes kétségbe esett pillantását, mosolyogva biccentett feléje, aztán nem találkozott vele soha többet az életben.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Magyar Köztársaság nem Sulyog Tamásé, nem is Orbán Viktoré, nem egy párté és nem egy politikai rendszeré, hanem a magyar emberek közös alkotása, mondta a miniszterelnök hétfőn a Sándor Palota előtt tartott rendkívüli sajtótájékoztatón, miután Görög Márta igazságügyi miniszterrel felkereste az államfőt. Magyar Péter hangsúlyozta, azért jött ma el az államfőhöz, hogy beszéljenek a felelősségéről, mert a Magyar Köztársaság egyik legfontosabb intézményének tekintélyét szeretnénk helyreállítani. Magyar Péter közölte, a találkozón nem mondott le Sulyog Tamás köztársasági elnök. Guinness rekord kísérlettel 5100 liter bölényhúsból készült gulyással ünnepelték a városalapítás 420. évfordulóját Nagyszalontán. A rekordkísérlettel a párciumi város idegenforgalmát fejlesztenék, közölte Török László polgármester a Krónika.ro portálnak. A Bihar megyei kisvárosban a hétvégén háromnapos rendezvénysorozattal emlékeztek arra, hogy Bocskai István fejedelem 1606-ban 300 hajdút telepített Nagyszalontára, és ezáltal a település városi rangot kapott. A 18.000 lakosú városban a hétvégén kulturális és sporteseményekkel, koncertekkel ünnepeltek. A református templomban tartott vasárnapi hálaadó istentiszteleten díszpolgári címet adományoztak Mikló Ferenc nyugalmazott esperesnek, egykori nagyszalontai lelkipásztornak a helyi magyarságért végzett elkötelezett munkájáért, közösségépítő tevékenységéért. A rekordkísérletből befolyt összegből turisztikai kisvonatot szeretne vásárolni a város, ezáltal fejlesztve az idegenforgalmat. A Borsodabói-Zemplén vármegyei pénzügyőrök rejtett kapcsolót találtak egy kamionban, ezzel pihenőidőre kapcsolhatta a digitális menetírót a sofőr. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szakemberei szerint a sofőr menet közben is kapcsolhatta a digitális menetírót, miközben a kamion haladt, a tahográf azt rögzítette, hogy a jármű egy helyben áll, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn. A közlemény szerint a járőrök az Arnóti mérlegállomásnál ellenőriztek egy lett rendszámú kamiont, amikor kiderült, hogy a jármű a megengedett legnagyobb ösztömegét meghaladva túlsúllyal közlekedett, ezért vizsgálták át alaposan, ekkor találták meg az eszközt. A teszt során a jármű sebesség visszajelzője végig a valós tempót mutatta ugyan, azonban a menetíró készülék pihenőidőt rögzített. Az ügyben a külföldi céggel szemben közigazgatási hatósági eljárást indítottak, és összesen 740.000 forint bírságot szabtak ki, amit a fuvarozó az ellenőrzés napján meg is fizetett, áll a közleményben. Egy magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze vasárnap délután Dél-Csehországban, közölte a cseh rendőrség. Az autóbuszban mintegy 30 ember utazott, közülük 9-en könnyebb sérüléseket szenvedtek. Nekik a helyszínre kiérkező mentők nyújtottak segítséget, majd újabb vizsgálatokra kórházba szállították őket, de időközben már mindenkit kiengedtek. A szlovák rendszámú személygépkocsi utasai közül egy nő súlyos, egy férfi pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett. A rendőrség azt feltételezi, hogy a síkos, vízes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó személyautó megcsúszott, átkerült az út másik oldalára és összeütközött a busszal. Csehországon esővel kísért vihar vonult át, mely sok helyen fákat csavart ki, villany és telefonvezetékeket rongált meg. A baleset is éppen ilyen esőben, viharban történt.
0: Az időjárásról.
2: Többfelé várható zápor, zivatar, keleten felhő szakadás is lehet. Zivatarok környezetében megerősödik a szél. Kedden keleten még sok lesz a felhő, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. Később egyre több helyen napos idő valószínű. Kedden délután 23 és 29 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Mai vendégem Torma Attila, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszékének egyetemi docense lesz, akivel többek között beszélgetek majd arról, hogy egy idegenhonos rovarfaj behurcolása és esetleges megtelepedése rendkívül nagy károkat okozhat a hazai növényvilágban.
2: És ez valószínűleg csak fokozódni fog, és valószínűleg egyre meglepőbb, vagy számunkra megmondhatni veszélyesebb élőlények. Lásd, újra tudnám emlegetni a szúnyogokat. Tehát amikor már a szúnyogok olyan betegségeket terjesztenek Európába, mint a nílusi láz például, akkor tényleg ezeket komolyan kell venni.
1: De kérdezem majd arról is, hogy az elmúlt 100 évben bizonyíthatóan legalább 100 új faj érkezett a Kárpát-medencébe.
2: Igazából nem is olyan soknak számít, mert ezeknek a jövevényfajoknak egy nagy részének nem lesz életképes populációja. Tehát mindig, amit behurcolunk, annak a 90%-a mondhatni az elpusztul. Egy olyan 10%-a lesz az, amelyiknek lesz itt egy megtelepedett populációja, de még az sem mindegyik kezd majd ilyen inváziószerűen terjeszkedni, hanem csak úgymond így beilleszkedik, és lesz egy önfenntartó populációja egy-egy régióba. De ezeknek a 10%-a sajnos elkezd majd nagyon-nagyon terjeszkedni, és ezek okozzák a gondokat. Hát ezért invázió, mert nagyon nagy mértékben szaporodik és terjed.
1: Azután szó lesz arról is, hogy a legtöbb nem őshonos, illetve inváziósá váló faj az emberi tevékenység eredményeként jelent meg, majd terjedt el. Elég csak a szörmélye miatt tenyésztett nutriára gondolnunk, amely telepekről szabadult ki. A harlekin katicát levéltetvek elleni biológiai védekezés reményében hurcolták be Európába. A törpeharcsát gazdasági haszon reményében telepítették be. A sok magyar vízből az őshonos fajokat kiszorító amurgép pedig emberi felelőtlenség folytán indult szaporodásnak.
2: Annak, hogy egy idegenhonos faj bekerüljön, számtalan módja van. Igazából aktív meg passzív módon is bekerülhet. Tehát számtalan példa van arra, hogy igazából az ember segítségével csak egy nagy földrajzi akadályt ugrott át, mondjuk az Atlanti-óceánt, ugye az Észak-Amerikából behurcolt fajok, rovarok esetében, és teszem azt onnan Olaszország vagy Franciaország valamelyik kikötőjéből már saját maga terjedt. De olyan is van, amelyik igazából Európában mindig is jelen volt, csak most mondjuk a klímaváltozás miatt észak fele egyre fokozatosan terjed, és akár olyan helyeken, ahol addig nem jelent meg, akár inváziós fajként is megjelenhet.
1: És amely idegenhonos fajról leginkább szó lesz a mai adásban, az a japán cserebogár, amely a szomszédos országokban már megjelent, és amely Torma Attila szerint nagy valószínűséggel hamarosan nálunk is fellelhető lesz.
2: Szinte biztos a vető, hogy megjelenik, a kérdés az, hogy mikor. Tehát minél később, annál jobb nekünk. Illetve az sem mindegy, hogy milyen hamar észlelik a megjelenését. Nem véletlenül zárvati kártevő, tehát abban a pillanatban, hogy észlelték, ott föllépnek ellene. Tehát ha kell, akkor azokat a fertőzött fákat elpusztítják, elégetik azért, hogy a további terjedését megakadályozzák.
1: Tartsanak most is velem és az Európa Rádióval, számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Figyelmeztetést adott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a japán cserebogárral kapcsolatban, miután a szomszédos országok közül Ausztria és Szlovénia mellett már Horvátországban is megjelent. A rovar a kiemelt zárlati károsítók közé tartozik, behurcolásának és terjedésének megakadályozására tilos külföldről növényeket, növényi részeket vagy talajt behozni hazánk területére. Emellett észlelése esetén haladéktalanul értesíteni kell az illetékes vármegyei kormányhivatalt, valamint a Nébihet. A szakemberek munkája mellett a lakosság együttműködése is elengedhetetlen. Például külföldi utazásból vagy nyaralásból hazaindulva javasolt a csomagok, járművek és egyéb felszerelések alapos átvizsgálása. A japán cserebogár imágói ugyanis könnyen elrejtőzhetnek, és így észrevétlenül stopposként áthurcolhatóak az országhatárokon. A további részletekről Torma Attilával, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszékének egyetemi docensével beszélgettem.
2: A japán cserebogár azért olyan veszélyes, mert szélsőségesen polifág, azaz rettenetesen sok tápnövényen képes megélni. Egyébként nem maga a bogár, hanem a lárva az, pajon lárva, mint amit cserebogáróknak, és az a húsos, kicsit ilyen C-alakú lárva az, ami a gyökereken él, azokat rágja, és így a növényeket elpusztítja. Tehát ez miatt okozhat, amennyiben megtelepedik, nagyon nagy gazdasági károkat a növénytermesztésben, de nem csak ott díszfákon, tehát szélsőségesen polifák, tehát tényleg nagyon-nagyon sok helyen okozhat kárt.
1: Ausztriába, Szlovéniába és Horvátországba is megjelent. Akkor nagyon nagy az esélye annak, hogy nagy valószínűséggel Magyarországon is hamarosan megjelenhet, mert ugye a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal adta ki a közleményt, hogy kérik a szakemberek munkája mellett a lakosság együttműködését is.
2: Igen, ilyenkor szinte biztos a vett, hogy megjelenik, a kérdés az, hogy mikor. Tehát minél később, annál jobb nekünk. Illetve az sem mindegy, hogy milyen hamar észlelik a megjelenését. Nem véletlenül zárlati kártevő, tehát abban a pillanatban, hogy észlelték, ott föllépnek ellene. Tehát ha kell, akkor azokat a fertőzött fákat elpusztítják, elégetik, azért, hogy a további terjedését megakadályozzák.
1: Ugye azt olvastam, hogy Európában eddig elsősorban Olaszországban és Svájcban mutatták ki, mint megtelepedett populációt.
2: Igen.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy Ausztria, Szlovénia és Horvátország ott csak találtak, azt még nem mutatták ki, hogy ott megtelepedette.
2: Igen, tehát ott egyelőre még csak találtak, tehát nem telepedett meg egyelőre, tehát olyan önfenntartó populációja

0: Ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió kedves hallgatóit. Ottenberger Balázs vagyok, és a borsodi Nekézseny község református gyülekezetében szolgálok, ahol én már feleségemmel és két lányunkkal élünk. Hallgassunk meg Istenünk igéjét a Róma beliekhez írott levél 15. részének első 2. és 13. verséből eképpen. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Kedves hallgatók, testvéreim! Az a csodálatos alapelv, hogy mindig azé a nagyobb felelősség, aki többet kapott, Krisztus által egészen megdöbbentő dolgokra juttatta el a római gyülekezetet. Hiszen nem csak a szenvedésekben tudták megmutatni, a keresztjének vére magvetéssé vált, a római vezetés nem volt képes megsemmisíteni a keresztjén közösséget, hanem a komoly kiállás, a bátor hitvallás mind egyre többeket hívott a Krisztus közelébe. Az értéke, az egyedisége pedig az lett az igei hozzáállásnak, hogy az erős nem a másik eltiprását, nevetségessé tételét tűzte ki célul. Ha erős vagyok, abból látszik meg, hogy Isten teherhordóvá tesz a gyöngeségek hordozását, a másik javát és épülését szolgálhatom. Ez a cél. Hatalmas, megújító erő van ezekben az igékben, ha valóban közelengedjük magunkhoz. Azt tapasztalom, hogy ezt ma csak Isten igéjének komolyan vételével élhetjük meg. A szétszagadozó képernyőkre fókuszált társadalom, családok csupán az egyéni érdekek laza szövetségét tudják megteremteni. Talán láthatjuk környezetünkben, családjainkban, vagy néha akár saját életünkben is ennek pusztító és romboló hatását. Talán nekünk is voltak már olyan időszakaink, amikor a Krisztus testéhez tartozásunk nem volt egyéb egy kegyesnek látszó templomba járásnál. Mert amikor csupán magunk számára akarjuk a jót learatni, az Istennel való közösségünkből tulajdonképpen világi hozzáállást tanúsítunk. Isten a gyülekezeten keresztül szeretne összekötni bennünket. Bizony, nekünk is vannak bajaink, gondjaink, de Istennek az a szíve vágya, hogy betöltsön minket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjünk a reménységben a Szentlélek ereje által. Legyen ennek a csöndességnek is az első és legfontosabb pontja ez. Az életem ura képes betölteni a hit által, békességgel és örömmel, hogy a reménység lángjai ott égjenek a szívünkben. Határozzuk el, hogy még nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy mi magunk alkalmassá legyünk Istennek a formáló erejét befogadni. Adjunk hálát érte, hogyha így van, vagy kezdjünk el komolyabban csendességet tartani. Ne csak a bajainkat soroljuk, ne csak a kérdéseinket ismételjük, hanem engedjünk teret Isten magasztalásának és a hálaadásnak. Ezt az áldást elfogadni nem egy passzív várakozást jelent, mint ahogy a 16. Zsoltár 8. versében és 9. olvassuk, az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.

0: ezért örül a szívem, és újjong a lelkem, testem is biztonságban van. Tudatosítsuk, gerjesszük fel a szívünkben a magasztalás lángját, és adjunk hálát mindenért. Az Isten magasztalása és a bőséges hálaadás a hitünket megerősíti. Akkor fogjuk meglátni igazán, hogy mennyire szükség van a befogadásra, ölelésre és szeretetre. A bennünk megjelenő forrás képes túlbuzogni a mi életünkön. Hogyan és mivel tudnám ma, holnap a másik javát és épülését szolgálni? Talán kevesebb kritika és több megértés? Hiszen Krisztus azelőtt halt meg értem, hogy elfogadtam volna a megváltást. Talán Jézus velem való hosszú tűrését szemlélve több türelemmel bánni valakivel? Talán Jézus Krisztus új életet ajándékozó megbocsátására tekintve elengedni végre a másik oly régóta hurcolt adósságát? Bizony, aki többet kapott, attól többet is kér számon az Úr. De ne a fenyegetést lássuk mindebben, hanem azt, hogy van, hiszen akinek van, adatik. Akinek nincs, attól még az is elvétetik, amije van. Lássuk meg azt, kezdjük el hálát adni mindazért, amivel megajándékoz bennünket a hit által. Legyen ilyen lelki bőségünk, amely épít, gyarapít és összekapcsol gyülekezettel, testvérekkel, és akik felé az Úr szolgálni indít bennünket. Amen. Imádkozzunk. Fenséges Istenünk, magasztalunk ma téged azért, a valóságért, hogy te jól látod mindannyiunk életét. Szívből köszönjük, hogy ebben a biztonságban állhatunk meg előtted, hogy semmi sincsen rejtve a mi szívünkből. Köszönjük, hogy Krisztusért kapott váltságunkban úgy állhatunk előtted, hogy te a mi gyógyulásunkat, a mi fordulatainkat, változásunkat, megújulásunkat szeretnéd munkálni. Így adunk hálát a veled való hitbeli kapcsolatunkért, és így köszönjük meg azt, hogy ma is lehetjük a mi bűneinket. Kérünk, bocsásd meg nekünk mindazt, amivel a te munkádat hátráltatjuk életünkben. Kérünk, adj nekünk csendességet valósággal a mi szívünkben, hogy erőt kapjunk a benned való megújulásra. Így hozzuk eléd egyházunkat, gyülekezeteinket, mindazokat a feszült helyzeteket, amelyekre úgy látjuk, nincsen külső megoldás, amelyekben azt vesszük észre, hogy talán csak nehézségek vannak. Azzal a hittel és reménységgel jövünk eléd, hogy te, mint Szentlélek Isten, képes vagy betölteni akár szemben álló feleket, és megújítani, megerősíteni a testvéri szeretet kapcsolat szálait. Így jövünk ma eléd, tégy egyé bennünket, és építs egymás hite által. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
2: Elkészült az Európa Rádió telefonos alkalmazása, így műsoraink még egyszerűbben elérhetőek mindenki számára. Élőben hallgathat minket a vonaton, a boltban, vagy otthon főzés közben. Ráadásul, ha Tiszán inneni és Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait is egy helyen megtalálja. Értesüljön azonnal a legfrissebb történésekről, és olvassa el rendszeresen a napi ige magyarázatokat. Keressen minket a Google Play áruházban, vagy az App Store-ban. Európa Rádió, a református értékadó, mostantól a telefonunkon is.
1: Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kormány nem támogatja a debreceni CETL akkumulátorgyár további bővítését, jelentette ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára a Debrecenernek adott interjújában. Tárkányi Zsolt az akkumulátorgyárral szembeni fellépésről, a vasútfejlesztésekről és a Debrecennel kapcsolatos elképzeléseiről szóló beszélgetésben megerősítette, a Tisza kormány nem lesz partner abban, hogy a CETL kínai akkumulátorgyártó a meglévő debreceni első gyára mellé egy másodikat és egy harmadikat is felépítsen, fogalmazott. Egyúttal kitért arra is, hogy az új kabinet az eddigieknél szigorúbban fogja szabályozni az akkuipar működését, melynek részeként a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak majd az érintett cégekre. Ebben kulcs szerep juthat az élő környezetért felelős minisztérium alá tartozó új felügyeleti hatóságnak, mely várhatóan szeptemberben lát munkához és az ipari létesítményeket fogja ellenőrizni, jegyezte meg. Az államtitkár rámutatott, céljuk a korábban bezárt 106-os vasútvonal mielőbbi újranyitása is, amihez átfogó rekonstrukcióra van szükség. Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vett át a kormány a Gyermekjogi Civil Koalíciótól, közölte a szervezet. Tájékoztatásuk szerint a hálózat vezetői gyermeknap alkalmából személyesen adták át Bódis Krisztina, a társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak a dokumentumot, mely többek között gyermekjogi és gyermekvédelmi, valamint oktatási és egészségügyi területet érintő intézkedéseket sürget. A több mint 100 oldalas reformcsomag célja, hogy rendszerszintű válaszokat adjon a magyar gyermekvédelmi, oktatási, egészségügyi, szociális és a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerében tapasztalható súlyos hiányosságokra. Továbbá a gyermekjogokat valódi, ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelvé tegye. A szakmai anyag kiemelten foglalkozik a fokozottan sérülékeny helyzetben lévő, így például roma fogyatékossággal, illetve szegénységben élő vagy gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyerekekkel, olvasható a Gyermekjogi Civil Koalíció közleményében. Petíciót indítottak a Kazincbarcika és Miskolc közötti biztonságos kerékpárút megépítéséért, írta a minap.hu. A lakossági kezdeményezés célja a 26-os főút mentén már meglévő kerékpárút szakaszok összekapcsolása és a hiányzó szakaszok kiépítése annak érdekében, hogy létrejöhessen egy folyamatos, biztonságos kerékpáros útvonal Putnok, Vadna, Kazincbarcika, Sajó-Szentpéter és Miskolc között. A kezdeményezéshez online petíció is indult, mely folyamatosan gyűjti a támogatók aláírásait, hívja fel a figyelmet Kazincbarcika egyik kerékpáros csoportja. Úgy gondoljuk, írják, hogy a fejlesztés több tízezer ember számára jelentene biztonságosabb, egészségesebb és környezetbarát közlekedési lehetőséget a térségben, olvasható a közleményben.
1: Az időjárásról.
3: Kedden, keleten még sok lesz a felhő, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. Később egyre több helyen napos idő valószínű. Kedden délután 23 és 29 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: A farmakológia, azon belül is a molekuláris farmakológia jelentőségét az orvostudományban az adja, hogy az orvos gyógyító tevékenysége még ma is túlnyomó részt gyógyszeres beavatkozással történik, amihez a farmakológia biztosít újabb, korszerűbb készítményeket. Fontossága abban rejlik, hogy ez a tudományág a gyógyszerek hatásmechanizmusát, a szervezetben való viselkedését, valamint a gyógyító és mellékhatásait vizsgálja. Segítségével a gyógyszerek hatékonyabban és biztonságosabban alkalmazhatóak. A téma kapcsán dr. Duca Eszterrel, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet egyetemi adjunktusával Balázs Alexandra beszélgetett.
2: Molekuláris farmakológia az tulajdonképpen magának a farmakológiának talán a legújabb részterülete, tehát nincs farmakológiai kutatás ma már molekuláris farmakológia nélkül. Talán ezt úgy lehetne érzékeltetni, hogy korábban a klasszikus farmakológia mondjuk egy izomnak az összehúzódását meg tudta mérni, hogy milyen erősen húzza az az anyag össze. Mi már azt is meg tudjuk mondani, hogy ez milyen mechanizmussal történik egészen a sejtek szintjéig, ez hogyan, milyen útvonalon jön létre ez az izom összehúzódás. Nyilván kisebb, mert hogy egy sejten belüli folyamatot vizsgálunk, de ha számosságát tekintjük a folyamatoknak, akkor meg a lehetőségeknek, a vizsgálati lehetőségeknek ez egy olyan széles tárháza a farmakológiának, meg egyáltalán gyógyszerkutatásnak, ami hát hatalmas terület, és még azt kell mondjam, hogy máig csak egy részét ismerjük. És ugye van ez a mondás, hogy valaki minél jobban elmélyed egy tudományterületbe, annál jobban észreveszi annak a nehézségeit, és annál inkább a bonyolultságát látja. Hát így van ez, azt gondolom, a molekuláris farmakológiával is.
3: Mennyire játszanak fontos szerepet az úgynevezett hatásmechanizmusok a gyógyszerek esetében?
2: A hatás az az, amit a bevett gyógyszer után, vagy az alkalmazott gyógyszer után érez az illető, hogy egy vérnyomás csökkentő csökkenti a vérnyomást. A hatásmechanizmus az arról szól, hogy pontosan elmondjuk, hogy akkor az hogyan csökkenti a vérnyomást, milyen úton, milyen módon, milyen receptorokat, enzimeket, tehát milyen élettani folyamatokat befolyásolunk azzal a gyógyszerrel akár, amit használunk, vagy azzal a farmakonnal, ami aztán majd magához a hatáshoz, vagy esetleg ugye majd a mellékhatáshoz fog vezetni. Nyilván nem nagyon lehet úgy beszélni hatásról, hogy hogyan is történik az a hatás. Pláne egy gyógyszert bevezetni ma már, ami ez egy ilyen hosszadalmas, 10-15 évig tartó folyamat, csak úgy lehet, hogy pontosan, de tényleg nagyon pontosan ismerjük azt, hogy milyen hatásmechanizmus vezet a hatáshoz, és utána ez a hatásmechanizmus az, ami majd képet ad arról is, hogy esetleg más hatóanyagokkal van-e kölcsönhatás, mellékhatásokkal kapcsolatban, hogyan tudjuk azt a mellékhatást kivédeni.
3: Ha a gyógyszerkutatást nézzük, akkor a jövőt tekintve milyen új módszerek válnak majd elérhetővé?
2: Hát a molekuláris farmakológiának tulajdonképpen a nagy áttörés, hogyha lehet ilyet mondani, hát a humán genom feltérképezése adta, és ott már olyan módszereket tudtak használni nagy teljesítményben, ami nagyon sok génnek a szerepét, magát a struktúrát föl tudta térképezni. Itt az segíti ezt a molekuláris farmakológiát, hogy az itt használt módszerek egyre inkább általánossá válnak, és ezáltal kicsit talán olcsóbbá is válnak. Tehát, hogy ma már RNS, DNS szinten tudunk dolgozni, vizsgálni, de ez ma már nem csak a gyógyszerkutatásban, hanem szerencsére már a klinikumban is átment. Tehát ma már tudunk olyan vizsgálatokat, diagnosztikát végezni, hogy valakinek egy tumoros betegségét specifikálni, és szinte rá jellemzően, szelektív módon adni megfelelő terápiát. De tulajdonképpen, ha egészen a cél szövetig, vagy lemegyünk ebbe a molekuláris farmakológiába, akkor ott ugye beszélni kell olyan anyagokról, hogy receptorok, ahol hatnak ezek a hatóanyagok, és ott már olyan modern eljárások vannak, ahol ezeknek a receptoroknak a pontos struktúráját föl tudjuk térképezni, és ez azt tette lehetővé, hogy ma már tulajdonképpen szoftveresen, in silico módon is ha már valaki szintetizál egy anyagot, akkor először meg tudja nézni, hogy ez abba a receptorba be fog-e kötődni, lesz-e egyáltalán valamilyen hatás, érdemes-e ezt tovább vizsgálni.
3: Mennyire időlegesek ezek az elsődleges vizsgálatok?
2: Ugye onnastól kezdve, hogy valaki szintetizált egy anyagot, és esetleg egy sejtenyészetben meg tudjuk mondani, hogy ott van valami hatása, akkor hát már ott kezdődik a dolog, hogy ezt megfelelő mennyiségbe kell tudni előállítani, tehát hogy ez lehessen majd gyártani. De a sejtenyészet ugye csak sejtekből áll, akkor ugye ezt állatokon ki kell vizsgálni. Hogyha az állatokon, az állatkísérletben már van jelentős igazolt hatása valaminek, és itt toxicitást is vizsgálunk természetesen, akut, krónikus vizsgálatok vannak, akkor mehet a hatóanyag a klinikai fázisa, aminek ugye több része is van. Tehát tulajdonképpen az, hogy valaminek van hatása, az akár egy sejtvonalon kiderülhet. Az, hogy ebből lesz egy gyógyszer valaha, és egyáltalán bekerül-e a forgalomba, lehet ezzel majd betegséget gyógyítani, az egy 10-15 év, mire ezen végigmegyünk, hiszen a sejtvonalnak még nincsen mája, tehát hogy ez nem egy összetett rendszer, tehát azt tudom mondani, hogy a hatás az egy elég hamar megtudható, de hogy ebből lesz-e tényleg olyan mindennapi gyógyításban használható termék, az 10-15 év.
3: Lehet azt mondani, hogy a farmakológiának is az a célja, hogy célzott kezelést vagy személyre szabott terápiát tudjon létrehozni?
2: Hát egy ideális világban lehetne cél. Ezt határozza meg a farmakogenetika, meg a farmakogenomika, hogy már úgy menjünk esetleg orvoshoz, hogy legyen egy gén térképünk, hogy például nekünk milyen gyógyszer lesz hatékony, milyen dózisba, vagy mikor már megszületünk, tudjunk, hogy milyen betegségekre leszünk hajlamot, csak arra nekünk milyen terápia lesz megfelelő. Ez azért a jövő területe. Az ma már mindenkinek azt gondolom elérhető, akár itt említettem a rákkezelést, hogy annak a specifikus tumornak egy specifikus terápiáját meghatározzuk. Vagy akár a szegedi klinikai gyakorlatban is előfordul az, hogy bizonyos gyógyszerek bizonyos enzimatikus utakon bomlanak le, és ez különböző lehet emberekbe. És ezt lehet tesztelni, hogy ki az, aki így bontja le azt a gyógyszert, ki az, aki úgy, és ennek megfelelően adjunk terápiát. Tehát a jövőben lehet ez a cél, ez azért még azt gondolom, hogy távol van, de vannak szegmensei, ami viszont már itt van a mindennapi életünkben.
3: Jött az előbb itt két fogalom, a farmakogenetika és a farmakogenomika. Ezek mit akarnak?
2: Igen, a farmakogenetika az a hatóanyagokra, gyógyszerekre adott egyéni variabilitással foglalkozik, míg a genomika az egy ilyen nagyobb, összefoglalóbb fogalom. Ott a géneknek a sokszínűsége, a gének hatása a gyógyszerekre, a gyógyszerek hatása a génekre, tehát ezekkel foglalkozik. Ezt sokszor szokták szinonímaként használni, azért is, hogy ennek a bonyolultságát ezzel tükrözzék. Nagyon egyszerűen ez úgy magyarázható el, ez a farmakogenetika, hogyha van egy gyógyszerünk, most maradjunk egy vérnyomás csökkentőnél, ott ugye az a cél, hogy minél nagyobb populációnak csökkentse a vérnyomást, és ez megfelelő legyen, de mindig lesz ebből a populációból olyan, akinek nem lesz hatása ennek a vérnyomás csökkentőnek egy kis csoportnak, lesz olyan, akinek ez a dózis, amit úgy általában mi meghatározunk, az kevés lesz, lesz, akinek ez sok lesz, és sajnos lesznek olyanok, akinek nem várt hatást, valamilyen extra mellékhatásai lesznek. És ugye erre vonatkozna egyrészt a farmakogenetika, hogy akkor ezeknek a betegcsoportoknak a dózis csökkentés, a többi más gyógyszert adjunk, ezt határozzuk meg. Másrészt egyébként maga a gyógyszerfejlesztés is ez irányba halad, hogy vizsgáljuk azt, hogy minél nagyobb betegcsoportnak legyen az a gyógyszer elérhető, vagy már konkrétan meghatározzuk, hogy melyik típusú úgy betegcsoportnak lesz egy hatékony, melyiknek meg azt mondjuk, hogy kevésbé vagy nem hatékony ez a terápia. Tulajdonképpen maga a megfigyelés az évezredes, tehát hogy bizonyos, itt most nem gyógyszerekre kell akkor gondolni, hanem tápanyagokra. Bizonyos tápanyagokat valaki megevett, élelmiszereket, az egyik rosszul lett tőle, a másik meg nem, vagy bizonyos növényi kivonatok, az egyiket meggyógyította, levitte a lázát, a főzet a betegnek, a másiknak meg nem, tehát tulajdonképpen ez velünk van, mióta van emberiség, az, hogy különbözőképpen reagálunk dolgokra. Talán itt megint visszatérnék a humán genom föltérképezésére, ez az, ami az alapját adja ezeknek a farmakogenetikai vizsgálatoknak.
3: Szegeden milyen kutatások folynak egyébként ennek kapcsán?
2: Tulajdonképpen maga ez ilyen farmakogenetikai kutatások, azok a klinikai vizsgálatok során már előtérbe kerülnek, ami az egyetemen előfordul. Mi tulajdonképpen, ha a mi intézetünket nézzük, vagy a mi kutatócsoportunkat, mi olyan gyógyszerek, hatóanyagok vizsgálatával vagy kifejlesztésére törekszünk, amelyek a születéssel, szüléssel, terhességgel kapcsolatosak, és olyan betegségekkel, amelyek megváltoztathatják bizonyos gyógyszereknek a hatását, élettani hatásokat megváltoztatják, itt akár lehet egy elhízásra gondolni, ami népbetegség, és ez is megváltoztatja a bizonyos gyógyszerek hatását. Ha maga úgy általánosságban beszélünk a gyógyszerfejlesztésről, akkor az, hogyha van egy hatóanyagunk, azt elő tudjuk állítani nagy mennyiségbe, azt valahogy el tudjuk juttatni, tehát bevételre, használatra alkalmas formába tudjuk hozni, ez sokszor nagyobb fejtörést okoz, tehát ez is egy nagyon fontos része a kutatásnak, nem elég a hatóanyagot megtalálni, azt valahogy majd alkalmazni is kell, és ehhez megfelelő gyógyszertechnológiai eljárásokat kidolgozni. Nyilván az élet mindig adja az új problémákat, vírusos megbetegedések, új típusú megbetegedések, de mindig vannak állandó a társadalmi változásokkal összefüggő betegségek, itt most a elhízás, tehát amilyen népbetegségnek hipertónia foglalkozik, az is egy fontos terület. És hát ugye ez a hosszú év alatt, ami kifejlődik egy gyógyszer, azért nagyon sokszor vannak nehézségek, nem várt hatások jönnek ki, lehet, hogy olyan hatás alakul ki, amit csak hosszabb idő után tudunk megtapasztalni, és amiatt kell visszavonni a gyógyszert. Sőt, ugye nem ér véget a gyógyszer vizsgálata azzal, hogy bekerül a forgalomba, utána még azt figyeljük, arról visszajelentések jönnek, és szerencsés esetben olyan is előfordult már, hogy egy új indikáció derült ki egy gyógyszerről, már jóval a bevezetése és a használat után. De olyan is előfordul, hogy a hosszú távon olyan súlyos mellékhatást okoz, ami miatt ki kell vonni ezeket a gyógyszereket.
1: A farmakológia, azon belül is a molekuláris farmakológia jelentőségét az orvostudományban az adja, hogy az orvos gyógyító tevékenysége még ma is túlnyomó részt gyógyszeres beavatkozással történik, amihez a farmakológia biztosít újabb, korszerűbb készítményeket. Fontossága abban rejlik, hogy ez a tudományág a gyógyszerek hatásmechanizmusát, a szervezetben való viselkedését, valamint a gyógyító és mellékhatásait vizsgálja. Segítségével a gyógyszerek hatékonyabban és biztonságosabban alkalmazhatóak. A téma kapcsán dr. Duca Eszterrel, a Szegedi Tudomány Egyetem Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet egyetemi adjunktusával Balázs Alexandra beszélgetett.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva 7 óra, amikor a hírek jönnek itt az Európa Rádió hullámhosszain. 7 és 9 óra között a Kontinentális Reggeli című magazinnal várjuk Önöket. Tartsanak továbbra is az Európa Rádióval.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ha Súlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Magyar Péter kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, melyet az elmúlt évek hallgatásai és mulasztásai, vállalhatatlan döntései megtépáztak. A miniszterelnök elmondta, tájékoztatta az elnököt arról, hogy ha nem mond le önként, a döntéséről tájékoztatja a Tisza párt frakcióját, és haladéktalanul megkezdik a szükséges eljárásokat. Jelentette ki, Magyar Péter azt is elmondta, a köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. Magyar Péter rámutatott, a köztársasági elnök leváltása vagy lemondása esetén az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök megválasztásáig az országgyűlés elnöke látja el a hivatalát, abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat. A vasutasok szakszervezete hétvégi kongresszusán kiállt a MÁV személyszállítási ZRT-től elbocsátott tisztségviselője mellett, és felszólítja a cégvezetést, hogy azonnal vegye vissza Nika Istvánt, közölte az érdekképviselet hétfőn. A tájékoztatás szerint Meleg János a vasutasok szakszervezete elnöke a szakszervezet kongresszusán felidézte, hogy a munkáltató május 8-án azonnali hatállyal felmondott a békéscsabai szakszervezeti tisztségviselőnek, aki rendre felhívta a munkaadó figyelmét a számtalan, balesetveszélyes műszaki problémára és egy nagyértékű közbeszerzési csalásra is. Elindult az EduMod, az első magyar felsőoktatási pedagógiai módszertani tudástár, melyet a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem fejlesztett az intézmény oktatásfejlesztési irodájának szakmai koordinációjával, közölte a felsőoktatási intézmény hétfőn. A közlemény szerint az online platformon módszerleírások, segédanyagok, sablonok, feladatok és értékelési eszközök érhetők el, melyek támogatják a korszerű oktatási megoldások mindennapi alkalmazását. A rendszer bevezetési szakaszában több mint 70 módszert töltöttek fel az oktatásfejlesztési szakértők, azonban mostantól a tudástár bárki számára nyitott, hogy feltöltse a közösség számára az általa kipróbált módszertani megoldásokat, tették hozzá. Májusban túllépett a lakáspiaci kereslet és kínálat az idei mélyponton. Élénkült a lakáspiac mindkét oldala, a kínálat 2%-ot meghaladó bővülésével párhuzamosan a kereslet 1,2%-kal erősödött havi összevetésben, közölte az ingatlan.com hétfőn. Kiemelték, éves szinten kicsit árnyaltabb a kép, bár a kínálat majdnem 6%-kal nőtt, így jelenleg már 144 ezer lakás és ház hirdetéséből válogathatnak a vevők, ugyanakkor a kereslet még 9%-kal elmaradt a tavalyitól. Hozzátették, hogy az országon belül jelentős különbségek vannak, valamint az új és a használt lakások is teljesen eltérő pályán mozognak. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője hangsúlyozta, a növekedés motorját inkább a társasházi lakások jelentik a házakkal szemben. A szakértő szerint azonban az egyelőre kérdés, hogy mennyire lesz tartós a növekedés. Egyre több a kullancsok száma az országban az időjárás alakulásának függvényében márciustól júniusig, júliusig, majd újra szeptembertől októberig, illetve novemberig fordulnak elő nagy számban. A kullancs főként a kutyákat veszélyezteti, ma már számos korszerű gyógyszer és kezelési módszer is ismert. A legelterjedtebb a rácseppentő oldatok havi rendszerességgel történő alkalmazása, mondta dr. Kis Daniella, a Miskolci Állatkórház orvosa.
0: Az időjárásról.
1: több felé várható zápor, zivatar, keleten felhő szakadás is lehet, zivatarok környezetében megerősödik a szél. Kedden keleten még sok lesz a felhő, és előfordulhatnak záporok, zivatarok, később egyre több helyen napos idő valószínű. Kedden délután 23 és 29 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt, kellemes időtöltést kívánok a rádiók mellett, köszöntöm Önöket szeretettel. Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok, június 2-a kedd van. A nap híres szülöttek Karinti Ferenc, Kossuth és háromszoros József Attila díjasíró 1921-ben született. 1924-ben Böszörményi Géza Kossuth díjas filmrendező, forgatókönyvíró, a magyar mozgókép mestere látta meg a napvilágot. 1927-ben Würcz Ádám Munkácsi Mihály díjas grafikus művész, érdemes művész született. 1928-ban Kovács Erzsi táncdalénekes. 1882-ben e napon hunyt el Giuseppe Garibaldi, olasz szabadsághős, az egységes Olaszország egyik megteremtője. 1967-ben Ferenczi Béni kétszeres Kossuth díjas szobrász és grafikustól búcsúztunk. De hogy mi minden fűződik még a mai naphoz, azt rövidesen elmondjuk a kalendáriumban, amelyet az útra való követ a hitéleti gondolatokkal. 7:30 hallják a híreket. 7 óra 40 perc tájékán Akik vagyunk most, ezzel a címmel meghirdetett egyházkerületi napról szólunk majd, amelyet a Tiszán inneni református egyházkerület lelkipásztorainak, espereseinek, főgondnokainak tartanak június 6-án. Az esemény egyik szervezője dr. Füsti Molnár Szilveszter. Vele hallunk majd egy beszélgetést, tartsanak velünk a továbbiakban is.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, június 2-a Carmen és Anita napja van. A Carmen a spanyolból került hozzánk, de valójában héber név és a híres Carmel hegyre utal. A kert jelentésű szóból származik különben a Carmelita rendneve is. Az Anita a Johanna névből ered, annak spanyol változata, a Juanita rövidülése által keletkezett. Ma Ármin, Csilla, Irma és Kornél nevű ismerőseinket is köszöntsük, ha ma ünnepelnek. 1447-ben ezen a napon István kapornoki apát kerül a szörényi püspöki székbe. 1793-ban Franciaországban a jakobinusok Robespierre vezetésével átveszik a hatalmat, megkezdődik a jakobinus diktatúra. 1920-ban a prágai parlamentben az első kisebbségi magyar felszólalásban ezen a napon, június 2-án Körmendi Ékes Lajos kijelenti, hogy a magyarok akaratukon kívül kerültek a csehszlovák államhoz. 1944-ben a II. Világháborúban a brit és az amerikai légierő ezen a napon több csapást is mér magyarországi célpontokra. Légitámadás indul a miskolci vasúti pályaudvarok ellen. Több bomba nem a kiszemelt célpontokra hullott, hanem a belvárosra és más lakónegyedekre. Több mint 200 ember életét veszti, 420-an pedig megsebesülnek Miskolcon. Megsemmisítő légitámadás zajlik a szolnoki vasúti pályaudvar ellen. 1944-ben ez is ugyanezen a napon az állomáson vagonokban rengeteg német katona tartózkodott, hatalmasak voltak a veszteségeik. Sok bomba céltévesztve a környező lakónegyedekre hullott, civilek százai haltak meg Szolnokon is. Amerikai kötelék sikertelen támadása zajlik ezen a napon a szegedi pályaudvar ellen, de bombáik lakónegyedre hullanak. És az amerikai szőnyeg bombázás Kolozsvár ellen is ekkor van, elpusztul a vasútállomás, két kórház, több iskola, csak nem 400 lakóház megsemmisül, majdnem 900 meg is sérül, életét veszti 362 polgári lakos, 32 honvéd és 65 német katona, csak nem 2500 kolozsvári család válik hajléktalanná. És még mindig 1944. június 2-a egy 130 bombázóból és 64 kísérő vadászgéből álló amerikai légikötelék csapást mér a debreceni nagyállomás környékére. Majdnem 320-an halnak meg, a kötelék bombázza majd Nagyváradot is. És akkor lépjünk tovább, 1948-ban aláírják a magyar-szovjet katonai egyezményt. 1953-ban Londonban a Westminsteri apátsági templomban megkoronázzák II. Erzsébet brit királynőt, Isten kegyelméből Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának más birodalmainak és területeinek királynője, a nemzetközösség feje a hit védelmezője címmel. 1977. június 2-án Kádár János megkapja a nemzetközi Lenin békedíjat. 1986-ban pedig a magyar labdarúgó válogatott a 86-os világbajnokság csoportmérkőzésén a mexikói Irapuato városában 6-0 arányban kikap a Szovjetuniótól. Általános vélemény szerint ez a magyar labdarúgást legmélyebben megalázó vereség. 1991-ben pedig forgalomba állt az első MÁV Intercity Express vonat, mégpedig Miskolc és Budapest között. És ugyanebben az évben, tehát 1991. június 2-án a miskolci Istenége templom ünnepélyes alapkő letételére kerül sor.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallottam.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kormány nem támogatja a debreceni CETL akkumulátorgyár további bővítését, jelentette ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára a Debrecenernek adott interjújában. Tárkányi Zsolt az akkumulátorgyárral szembeni fellépésről, a vasútfejlesztésekről és a Debrecennel kapcsolatos elképzeléseiről szóló beszélgetésben megerősítette, a Tisza kormány nem lesz partner abban, hogy a CETL kínai akkumulátorgyártó a meglévő debreceni első gyára mellé egy másodikat és egy harmadikat is felépítsen, fogalmazott. Egyúttal kitért arra is, hogy az új kabinet az eddigieknél szigorúbban fogja szabályozni az akkuipar működését, melynek részeként a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak majd az érintett cégekre. Ebben kulcs szerep juthat az élő környezetért felelős minisztérium alá tartozó új felügyeleti hatóságnak, mely várhatóan szeptemberben lát munkához és az ipari létesítményeket fogja ellenőrizni, jegyezte meg. Az államtitkár rámutatott, céljuk a korábban bezárt 106-os vasútvonal mielőbbi újranyitása.

0: társa is, amihez átfogó rekonstrukcióra van szükség. Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vett át a kormány a Gyermekjogi Civil Koalíciótól, közölte a szervezet. Tájékoztatásuk szerint a hálózat vezetői gyermeknap alkalmából személyesen adták át Bódis Krisztina, a társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak a dokumentumot, mely többek között gyermekjogi és gyermekvédelmi, valamint oktatási és egészségügyi területet érintő intézkedéseket sürget. A több mint 100 oldalas reformcsomag célja, hogy rendszer szintű válaszokat adjon a magyar gyermekvédelmi, oktatási, egészségügyi, szociális és a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerében tapasztalható súlyos hiányosságokra. Továbbá a gyermekjogokat valódi, ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelvé tegye. A szakmai anyag kiemelten foglalkozik a fokozottan sérülékeny helyzetben lévő, így például roma fogyatékossággal, illetve szegénységben élő vagy gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyerekekkel, olvasható a Gyermekjogi Civil Koalíció közleményében. Petíciót indítottak a Kazincbarcika és Miskolc közötti biztonságos kerékpárút megépítéséért, írta a minap.hu. A lakossági kezdeményezés célja a 26-os főút mentén már meglévő kerékpárút szakaszok összekapcsolása és a hiányzó szakaszok kiépítése annak érdekében, hogy létrejöhessen egy folyamatos, biztonságos kerékpáros útvonal Putnok, Vadna, Kazincbarcika, Sajó-Szentpéter és Miskolc között. A kezdeményezéshez online petíció is indult, mely folyamatosan gyűjti a támogatók aláírásait, hívja fel a figyelmet Kazincbarcika egyik kerékpáros csoportja. Úgy gondoljuk, írják, hogy a fejlesztés több tízezer ember számára jelentene biztonságosabb, egészségesebb és környezetbarát közlekedési lehetőséget a térségben, olvasható a közleményben.
1: Az időjárásról.
0: Kedden, keleten még sok lesz a felhő, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. Később egyre több helyen napos idő valószínű. Kedden délután 23 és 29 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kik vagyunk most? Ezzel a címmel meghirdetett egyházkerületi napra várják a Tiszán inneni református egyházkerület lelkipásztorait, espereseit, főgondnokait június 6-án szombaton 10 órától a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemre. Az eseményről az egyik szervező, dr. Füsti Molnár Szilvesztert Bódisz Attila kérdezte.
2: Nem többet és nem kevesebbet, mint amit mond maga a cím, hogy kik vagyunk most, ugye egy egyház életében mindig fontos ezzel szembesülni, és ezt a kérdést azt gondolom egy olyan változások közepette még hangsúlyosabb feltenni, hogy kik vagyunk azok, akik küldetésben vagyunk, kerületként, intézményekként, de mondhatom, és mindenkelőtt gyülekezetekként, számadás önmagunknak, azok elé, akik ránk vannak bízva, és az a rengeteg szolgálati irányterület is megérdemli ezt a számadást, amiben az egyház részt vesz a társadalomban.
3: Milyen programokkal próbálják majd ezt a témát kibontani?
2: A napirendje ennek a találkozónak hangsúlyosan az együttlétre törekszik, és egy fórum beszélgetése, és ezt megelőzően Püspök úr áhítata fogja megnyitni az alkalmat, tulajdonképpen ez egy sorozatnak tekinthető már, hiszen a böjti úrvacsora osztás is egy közös kerületi alkalom volt, ahol tulajdonképpen egy liturgikus együttlét meghatározó alkalmaként láthattuk azt az együttlétet is, és ennek a folytatása ugye ez a mostani alkalom is, és így egy sorozat, és bízunk benne, hogy lesz a későbbiekre nézve is még alkalom. Azt szeretné beindítani a kerületben, hogy ezeken a közös találkozásokon akár egészen nehéz és kényes kérdések is fölmerülhessenek a mindennapi életünket nézve, és Püspök úr áhítata után lesz egy teológiai előadás, ami igyekszik azokat a szempontokat előtérbe helyezni, ami erre a nagyon izgalmas kérdésre, hogy kik vagyunk most, azokat a mélységeket is feltárhatja, amik teológiailag segítik az ilyen együtt gondolkozást.
3: Kiket várnak erre az alkalomra, hiszen a református egyháznak ugye számtalan tisztséget, pozíciót betöltő tagja van, kik lehetnek azok, akik a leghasznosabban tudják ezzel a részvétellel a saját életükben foganatosítani azokat a gondolatokat, amelyek itt elhangzanak?
2: Hát a meghívó most elsősorban a kerület lelkipásztorainak, gondnokainak és az intézmények képviselőinek szólt. Azért szűkült ez a kör, egyébként ez nem egy szűk kör, erre a hármas meghatározottságra, mert szeretnénk először ebben a, mondjam így, belkörű egyeztetésben itt különösen hangsúlyosan adott esetben a tisztújításra nézve és azokat a szempontokat és körülményeket feltérképezni, ami segítheti a kerület további életén.
3: Miért pont kerületi szinten szervezik meg, hiszen azért a református egyháznak van több szintű szervezeti egysége, miért a kerület adja most ehhez a megfelelő kereteket?
2: Ilyen értelemben azt gondolom, hogy a szervezés, az, hogy kerületi szintű, az csak egy elindítója az eseményeknek. Maga a kezdeményezés egyébként egy alulról jövő kezdeményezés, amit a teológia is felkarolt ilyen értelemben. Én azt gondolom, hogy a Sárospataki Hittudományi Egyetem ebben egy nagyon fontos közvetítő szerepet is be kell, hogy töltsön az ilyen együttlétekben. És hát az a nagy terv, hogy ezek aztán a különböző kerületnél kisebb méretű, akár lelkészi körökben, akár egyházmegyékben, akár spontán szerveződött egyéb összejöveteleken folytatódhatna ez a beszélgetés. Én azt gondolom, hogy van bőven az együttlét örömén túl és a terhek viselésén túl is ez ilyen közösségek.
3: Ön is előadást tart, gondolom ez lesz a vitaindító előadás, ez az, aminek mondja magát, és ami valójában ennek ez a címe. Nyilván nem akarom arra kérni, hogy előre mondja el a legfontosabb gondolatait egy ilyen előadásnak, hiszen az a lényeg, hogy itt legyenek ezek az emberek, meghallgassák, és majd gondolkodjanak és vitázzanak róla, vagy ezzel kapcsolatban. De mely részeire próbál rávilágítani az előadásában, tehát melyek azok a témakörök, amelyeket felszínre szeretne hozni?
2: Ugye az előadás címe önmagában beszédes, és aminek mondja magát, és ami valójában, ez nem szeretném, hogy bárki is félreértse, hogy itt valami szándékos olyan távolságról van szó feltétlenül, hogy mi elhazudnánk a valóságot. Ezek általában nem is ilyen látványos problémák, hanem az a távolság a valóság, és amit állítunk magunkról, sokszor észrevétlen rések, és erről érdemes felfednünk azt a leplet, ami sokszor saját magunk számára is ott van, és erre nézve azt gondolom, hogy nagyon jó elindulás az a biblikus és hitvallásos meghatározottság, ami ebben bennünket segít. Vannak nagyon jó emberi eszközei is ennek, de azt gondolom, hogy sokkal mélyebbre nyúlhatunk akkor, amikor a Szentírásnak a szempontjait és a hitvallásnak a szempontjait firtatjuk.
3: Hasonló témakörben már tartott előadást, ugye országos tekintetben is. Hogyan látja, hogy mennyire komoly most az elszállás a református egyház részéről a jövő tervezésnek, a szembenézésnek? Pont a egyházkerületünk részéről érkeztek kevésbé számos reflexió az elmúlt időszakban, tehát ez most így témában egy kicsit, hogy mondjam, sötét volt, de hát azért itt lesz több száz ember, hiszen azt hiszem kb. 300 lelkész van az egyházkerületben, és hát intézményben is van közel fél száz, és ezektől több száz ember várható ide, hogy ez a kör mire adhat lehetőséget?
2: Hát az országos viszonyok azért nagyon jól lecsapódnak egy kerület vonatkozásában, és egy intézményben, egy gyülekezet vonatkozásában, és ezek olyan kölcsönhatásban vannak, amik azt gondolom, hogy nagyon jól mutatják a mozgásokat. Én hallottam örülök annak a megélénkült helyzetnek, amiben felszínre kerülnek azok a problémák, amik közöttünk voltak, de nagyon sokféle szempont miatt kevésbé voltak napirenden. Hát ezek között a problémák között viszont nagyon nehéz az az útkeresés, ami kivezethet bennünket. Rengeteg megközelítési formát látok ma, és nagyon tanulságosak azok a elméleti vagy gyakorlati megközelítések, ahogy az országos egyház, ahogy egy kerület erre reagál. Én azt gondolom, hogy ennek a napnak ez is egy fontos programpontja lesz, hogy ezekben eligazodjunk, és megtaláljunk egy kifejezetten most a mi kerületünkre nézve egy olyan szempontrendszert, vagy elkezdjünk felkutatni egy olyan szempontrendszert, amik hát az emberi eszközökkel, hogy úgy mondjam, ebben a továbbhaladásban segíthetnek. Ebből a szempontból én nagyon fontosnak tartom, és érinteni is fogom abban a felvezető néhány gondolatban a tisztításnak a felelősségét, és ez minden időszakban óriási felelősség, de azt gondolom, hogy a mostani megváltozott környezetben ez talán még hatványozottabbá válik, pont arra nézve is, hogy itt nem csak a politikai változások miatt, hanem egy gyökeresen megváltozott társadalmi helyzetben is az egyházaknak nagyon, mondjam így, soha nem látott új helyzet áll elő, amiben nagyon sok teher és nagyon sok öröm lehetősége is van. Ezeket kell olyan szinten végig gondolni, amihez én azt gondolom, hogy egy kerületnek elsősorban azzal kell tisztában lenni, hogy mi is a valóságos helyzete, akik vagyunk most, és ebből a helyzetből kell majd a választóknak mérlegelni, hogy milyen vezetést szeretnének a kerületi életét.
3: A tiszteleni református egyházkerület központja Miskolc, ez a rendezvény mégis Sárospatakon lesz. Van-e esetleg valamiféle üzenete annak, hogy itt szervezik meg ezt a programot?
2: Szerintem a egyházkerület adminisztratív központja Miskolc. Nagyon sok szempontból nagyon sok helyszínt központnak láthatunk. A teológia művelés szempontjából az egyik kiemelt helyszín lehet Sárospatak, és feltétlenül van üzenetértéke annak, hogy a teológiára hívjuk a megszólítottakat, mert szeretnénk a teológiának még erősíteni ezt a szerepét és küldetését, ami hát még bőven fejleszhető, hogy a kerület életében betöltse ezt a hivatását.
1: Kik vagyunk most? Ezzel a címmel meghirdetett egyházkerületi napra várják a tiszáninneni református egyházkerület lelkipásztorait, espereseit, főgondnokait június 6-án szombaton 10 órától a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemre. Az eseményről az egyik szervező, dr. Füsti Molnár Szilvesztert Bódisz Attila kérdezte.

Kedves hallgatói, 8 órakor híreket hallanak itt az Európa Rádióban. A következő órában is várom önöket, hiszen folytatjuk a Kontinentális Reggeli című magazint.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Sólyog Tamás Facebook oldalán reagált arra, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel és Görög Márta igazságügyi miniszterrel egyeztetett. Azt írta, a megbeszélésük alapján megerősítést nyert, hogy a kormányzat az alaptörvénytől eltérő, egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét. Ismételten egyértelművé tettem, hogy ez nem nyújt alkotmányos indokot a lemondásomhoz. Az alaptörvény betartására és betartatására tett eskümnek megfelelve nem tehetek eleget az erre vonatkozó felszólításnak, fogalmazott a köztársasági elnök. Az ennek folytán kialakuló alkotmányos válsághelyzet mélyíti a társadalmi megosztottságot, és károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését, ami hatással lehet például a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is, írta Sólyog Tamás. Az Európai Bizottság tudomással bír a magyar kormányfő által bejelentett alkotmánymódosítási tervekről, és aktívan nyomon követi az eseményeket, közölte a testület szóvivője Brüsszelben. Markus Lemmert újságírói kérdésre válaszolva elmondta, a bizottság látta a témával kapcsolatos beszámolókat, tisztában van a helyzettel és figyelemmel kíséri a fejleményeket. A szóvivő úgy fogalmazott, ebben a szakaszban ennyit tudnak mondani. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn Budapesten a Sándor Palota előtt tartott sajtótájékoztatóján jelentette be, amennyiben Sólyog Tamás köztársasági elnök nem mond le tisztségéről, a Tisza párt alkotmánymódosítást kezdeményez az államfő és más a kormányfő által leváltani kívánt tisztségviselők mandátumának megszüntetése érdekében. A munkaerő megtartás erősítésére országos rendezvénysorozatot indít a Magyar Kereskedelmi Iparkamara. A Megtartó Műszakok című program célja a hazai vállalkozások, különösen a gyártó több műszakos KKV-k munkaerő megtartó képességének erősítése és a munkavállalók mentális jólétének támogatása. A Bács-Kiskun vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által koordinált roadshow 7 városba látogat el. A program a magyar vállalkozások előtt álló legsúlyosabb kihívásokra reagál, így a tartós munkaerőhiányra, a magas fluktuáció és a munkavállalókat sújtó mentális terhelésre. A tapasztalatok szerint ezek a problémák nem oldhatók meg kizárólag béremeléssel vagy toborzással, hiszen mélyen a szervezeti kultúrában, a vezetői működésben és a pszichoszociális kockázatok kezelésében gyökereznek. Az elsődleges célcsoport a 20-250 főt foglalkoztató munkaerőintenzív gyártó KKV-k, amelyek számára a diagnosztika és a tanácsadás jelentős része térítésmentesen érhető el, de a program nyitott a nagyvállalatok és más ágazatok szereplői számára is. A projekt első szakaszában országos rendezvénysorozat indul, melynek nyitó eseménye június 3-án szerdán lesz Pécsett, majd Szekszárdra, Nagykanizsára, Egerbe, Szegedre, illetve Budapestre is ellátogat a rendezvénysorozat, amely szeptember 9-én Kecskeméten zárul. Az Europol koordinációjában megtartott 4 napos nemzetközi akcióban a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda munkatársai több 100 millió forintos vagyon derítettek fel magyarországi büntető eljárásokkal összefüggésben. Az Europol 31 ország bűnüldöző szerveivel, valamint vezető magánszektorbeli partnerekkel együttműködve hajtotta végre május 19-e és 22-e között a vagyonkeresési és lefoglalási végrehajtási munkacsoport projekt harmadik akcióját, amelyben több mint 40 bűnüldöző szerv vett részt, köztük vagyonvisszaszerzési hivatalok, pénzügyi hírszerző egységek, valamint a pénzmosás és szervezett bűnözés elleni küzdelemre szakosodott csapatok. A rendőrség közleménye szerint a művelet eredményeként jelentős bűncselekményből származó vagyont sikerült azonosítaniuk és felkutatniuk a nyomozóknak. 884 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovalutát, a tárcát, 74 járművet, 44 ingatlant. A lefoglalásokon túl elfogtak két gyanúsítottat is. A magyarországi büntetőeljárásokkal összefüggésben külföldön összesen 9 járművet azonosítottak, emellett 36 bankszámlát azonosítottak, a balkáni régióban 29-et, Litvániában 6-ot, míg Svédországban 1-et. 1 500 000 eurót érő hajót, valamint 7 gazdasági társaságot is sikerült beazonosítani a balkáni térségben.
0: Az időjárásról.
1: Ma a pára és ködfoltok fokozatosan feloszlanak, keleten is mindenütt csökken majd a felhőzet. Napos idő várható, gomoly a Nyugat-Dunántúlon fátyol felhőkkel. Nagy részt száraz időre számíthatunk, de keleten néhol zápor eső, egy-egy zivatar előfordulhat. Helyenként megélénkülhet a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 23 és 29 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Mi van belül? Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Sámuel első könyve, 16. fejezet, 7. vers. Jézus alaposan kiosztotta a farizeusokat. Kívülről igaznak látszottok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Máté evangélium, a 23. fejezet, 28. vers. A farizeusok jó színben igyekeztek feltűnni, de hiány voltak a kegyelemnek, irgalomnak és együttérzésnek, Jézus pedig nem hagyta ezt szó nélkül. Társadalmunk a külsőségeket helyezi előtérbe, Jézus azonban óva int bennünket attól, hogy a belső értékeket elhanyagolva arra koncentráljunk, amit kifelé mutatunk. Ezért először is kövesd Jézus példáját, ő az egész életét a fájó lelkűek, az elfeledettek, az elveszettek és a magányosak felé végzett szolgálatnak szentelte. Másodszor tudd, hogy keresztényként is lesznek küzdelmeid, ezért ne is próbálj úgy tenni, mintha nálad mindig minden rendben lenne. Harmadszor kérd Istent, hogy mutassa meg azokat a viselkedés mintákat, amelyek inkább a látszatra, mint a belső értékekre épülnek. Negyedszer, vedd körül magad nyílt szívű emberekkel, akik őszinteségre bíztatnak és helyreigazítanak, amikor szükséges. Mary Beth Whelan a következőket írta. A festők kifestették a lépcső melletti falat. Egy héttel később észrevettem, hogy hiába lett átfestve a fal, a szokások nem változtak. A gyerekek továbbra is végighúzták rajta a piszkos kezüket, így hamar szürke és koszos lett a fehér és tiszta felület. Ha nem vigyázok, én is hajlamos vagyok eltussolni, ami valójában bennem van. Viselhetek keresztény feliratos pólót, járkálhatok Bibliával a kezemben, mosolyoghatok, mintha minden rendben lenne, és angoztathatom, hogy milyen nagyszerű az Úrral járni. Viszont mélyen belül a rossz szokások csak arra várnak, hogy felszínre törjenek, amint valami zűr adódik az életemben. Modernkori farizeus lehet belőlem, aki kívülről mindent kimeszel, ám azzal, hogy belül milyen szennyes dolgok vannak, nem törődik. Óvakodj hát a képmutatástól. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is, Béli Katalin, szerkesztő műsorvezető vagyok, június 2-án kedden, itt az Európa Rádióban. Folytatjuk a Kontinentális reggeli című magazint a következő témákkal. Május 28-án tartotta közgyűlését a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat, az ülést megelőzően adták át a Comenius díjakat, amelyet azok a pedagógusok kaphatnak meg, akik oktató-nevelő munkájukkal, szakmai elhivatottságukkal és közösségformáló tevékenységükkel kiemelkedő eredményeket értek el.
2: Fontosnak tartom, hogy egy pedagógus folyamatosan képezze magát, és gyakorlatilag még a legutóbbi 2 évben is szakirányú továbbképzésekre mentem. Utolsó diplomám a Károli Gáspár Egyetemen a drámapedagógus szakirányú képzés volt.
1: Kínai híd tehetségkutató versenyt tartottak a Miskolci Egyetemen, ennek célja a nyelv, a kultúra népszerűsítése és a nemzetközi kapcsolatok erősítése.
3: Ennek egy kialakult gyakorlata van ennek a versenynek. Van egy nyelvi bemutatkozó első etap, van egy második kvíz vagy teszt rész, és van egy harmadik, az valóságosan egy showt magába hordozó rész, ahol a hallgatók, a versenyzők be tudják mutatni valóságban, hogy mit tudnak Kínából előadni. Úgyhogy itt sokszor lehet látni nagyon szép tejaceremóniákat, kung-fu előadásokat. Kínai érdekes hangszerein is egyre többen játszanak, úgyhogy én azt gondolom, hogy a jelenlevők át tudják érni Kínát, meg tudják élni a kínai civilizációt.
1: Ezek a kínált témáink, számítunk figyelmükre.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Május 28-án tartotta közgyűlését a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat. Az ülést megelőzően adták át a Comenius díjat, amelyet azok a pedagógusok kaphatnak meg, akik oktató-nevelő munkájukkal, szakmai elhivatottságukkal és közösségformáló tevékenységükkel kiemelkedő eredményeket értek el.
2: Horváth István életpályájából az derült ki, hogy rengetegféle végzettséget szerzett, és egészen magas szintre jutott. Ezt az élethosszig tartó tanulást, ezt ő gyakorolta, ugye?
3: Fontosnak tartom, hogy egy pedagógus folyamatosan képezze magát, és gyakorlatilag még a legutóbbi 2 évben is szakirányú továbbképzésekre mentem, és még gondolkodom egyéb továbbképzéseken is.
2: Mondjuk már el ezeket a diplománkat.
3: 1996-ban végeztem a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán, történelem művelődés szervező szakon. Utána, rögtön utána a Miskolci Egyetemre mentem, ott kulturális antropológia szakon végeztem, és megszereztem a középiskolai tanári képesítést. Ezt követően pedig a közoktatás vezetőjét 2010-ben, majd pedig az utolsó diplomám a Károli Gáspár Egyetemen a drámapedagógus szakirányú képzés volt.
2: Ezekkel a diplomákkal hol mindenütt tanított, és bekerült különböző szakbizottságokba is?
3: A pedagógus pályámat azt az egyetemen kezdtem igazából. Ugye az egyetem elvégzése után a szociológia tanszéken, majd pedig a antropológia tanszéken voltam óraadó pedagógus, tanársegéd, majd ezt követően az Országos Oktatási Integrációs Hálózatnak voltam a munkatársa, majd pedig a Kályág Roma Nemzetiségi Szakközépiskolai Szakiskolának az igazgatója. Azt követően pedig olyan programokba vettem részt, amelyek a hátrányos helyzetű gyerekeknek vagy arra irányultak, ők voltak a célcsoport, ilyen volt a gyerekesség program, ahol közoktatási szakértőként dolgoztam, illetve az egyház és nemzetiségi főosztályon is hasonló feladatokat láttam el, majd pedig 2018-tól a Sályi Gárdonyi Géza Általános Iskolának a intézményvezetője vagyok folyamatosan.
2: Melyik pozícióban érezte leginkább otthon magát?
3: Gyakorlatilag nem pozíciókhoz kötöm a létemet. Igazából ott, ahol tudok tevékenyen tenni, például a hátrányos helyzetű gyermekekért, már jól érzem magam, és mindig ebben a körben forogtam, úgyhogy itt van a legotthonosabban az én pedagógiám.
2: Szeretettel gratulálunk ehhez a Comenius díjhoz, ez mit jelent az ön életében?
3: Ez egy nagyon nagy elismerés, ami egy kicsit egy ilyen megálló és emlékeztető arra, hogy az, amit én gondolok a pedagógiáról, az jó úton halad.
1: Comenius díjat kapott Derekasné Geyer Judit, a Bükkábrányi Napsugár óvoda, bölcsöde és konyha óvoda pedagógusa és főigazgató helyettese. Diplomáját a Sárospataki Comenius tanítóképző főiskolán szerezte, meghatározó szerepet vállalt a Bükkábrányi intézmény zöld óvodává válásához. Számos új módszert vezetett be az óvodai környezetvédelmi neveléssel kapcsolatban, amelyet megosztott kollégáival is. Pető Istvánné, a mezőkeresztesi Kossuth Lajos általános iskola igazgatója is Comenius díjban részesült. A debreceni tanítóképző főiskolán szerezte diplomáját, 2009-ben megkapta az év tanítója kitüntetést a mezőkövesdi kistérségi

0: Nem szülővárosomban, Mezőcsátra, és ott kezdtem el a helyi gimnáziumban akkor még dolgozni, és mellette óraadóként dolgoztam a Mezőcsáti Református Általános Iskolában, és német nyelv és irodalmat tanítottam.
1: De még a gazdaságtudomány is bejött az életébe?
0: Miután a középiskolában dolgoztam, úgy gondoltam, hogy meg kell szereznem az egyetemi végzettséget is, és aztán 2000-ben egyetemi diplomát szereztem német nyelv és irodalom szakon a Szegedi Tudományegyetemen, és 2008-ban kaptam kinevezést az akkori Kis József Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolán, majd később az iskola református fenntartás alá került 2011-ben, és 2011-től 2016-ig a Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola igazgatójaként tevékenykedtem, és német nyelvet tanítottam. A fenntartóváltás után pedig a Miskolci Szakképzési Centrum Mezőcsáti Gimnázium és Szakképzésiskolájában, majd a Miskolci Szakképzési Centrum Mezőcsáti Technikum és Szakképzésiskolájában dolgoztam, szintén igazgatóként, és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szereztem a közigazgatás vagy vezetői diplomámat. Közoktatás vezetői diplomámat 2010-ben. Aztán az élet úgy hozta, hogy az iskolát, a képzési formát át kellett struktúrálni, és mivel szakképző intézmény is lettünk, úgy gondoltam, hogy fontos az, hogy én belülről is még tovább képezzem magam, és rálátásom legyen azokra a folyamatokra, amelyekben tulajdonképpen nekem dolgozni kellett, és így jött ez az elhatározásom, hogy még itt röviddel a nyugdíjazásom előtt a Debreceni Református Hittudományi Egyetem család- és gyermekvédelem szakára beiratkozom, és az elmúlt évben szereztem ott is kiváló eredménnyel diplomát. Jelenleg a Miskolci Szakképzési Centrum Mezőcsáti Technikumi Szakképzésiskolában dolgozom, tehát sehova nem mentem, 93 óta ott dolgozom.
1: Köszönöm szépen, gratulálunk!
0: Köszönöm.
1: Rejtőné Perencsei Márta, a Putnoki Péceli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettese tanított Királdon, Sajó Velezden, ahol a szülőföld hagyományainak ismertetésére nagy gondot fordított. Néptáncot oktatott az Ózdi Besztercei Alapfokú Művészeti Intézményben. Tanítványaival számos fellépésen vettek részt, letette a tánc és drámapedagógiai szakvizsgát. 2020-tól igazgató helyettese a Putnoki Művészeti Iskolának. Hadd mutassam be következő kitüntetettünket.
2: Juhász Istvánné vagyok. A Halmai általános iskolában tanítottam közel 50 évig.
1: Itt a laudációk, a méltatások során elhangzott, hogy mindenki nagyon sokféle végzettséget szerzett, és a pedagógusokra jellemző, hogy állandóan tovább képezik magukat. Önnél ez hogy volt?
2: Igen, én Jászberénybe kaptam a általános iskolai tanítói diplomámat 1976-ban. Aztán az évek során sokféle továbbképzésbe vettem részt, amely a gyerekeknek az érdekét szolgálta. Mindig az új dolgokat megpróbáltam megfelelő módon megtanulni és továbbadni a tanítványaimnak. Később magyar és ének tantárgyakat tanítottam a felső tagozatban, amely szintén az érdeklődésemet is kielégítette, és a gyerekek nagy örömére. Nagyon sokat énekeltünk, táncoltunk, és úgy gondolom, hogy miután nagyon sok tanítványom választotta a pedagógus pályát, talán érdemes volt értük sok mindent megtenni, hogy az életbe is használják ezeket a dolgokat.
1: Hát igen, egy jó pedagógus az pályaorientálni tud, tehát meg tudja szeretetni a saját tárgyát. Nyilván, hogy visszajelzéseket kap, akár a gyerekektől is, akik már gondolom sokuk felnőtt, hogyan működik ez a valóságban.
2: Igen, nagyon sok tanítványomnak már a gyerekét is tanítottam, és jó a kapcsolatom a faluban a szülőkkel, nagyszülőkkel, és akivel beszélek, mindenki hálás az elmúlt időszakért. és úgy gondolom, hogy a falu is megbecsüli azokat az embereket, akik

0: A lakókér sokat tesz, és én ezt próbáltam tenni közel 50 éven keresztül.
1: Pedagógusokat nem olyan gyakran tüntetik ki, hogyan fogadta ezt a Comenius díjat?
0: Igen, nagyon örültem, meg is lepődtem rajta egyébként. Nagyon örültem, hiszen most júniusban lesz 50 év, hogy megkaptam a diplomámat, és úgy érzem, hogy ez az életutamnak talán a koronája lehetett. De nagyon szépen köszönöm azoknak, akik lehetővé tették ennek a díjnak a elnyerését.
1: Elég nehéz volt itt a díjátadáskor megjegyezni a neveket, ezért arra kérem, hogy kezdjük azzal, hogy bemutatkozik nekünk.
2: Tőzsörné Pap Gabriella vagyok.
1: Honnan érkezett?
2: Munkahelyem szerint Mezőcsátról érkeztem, a Mezőcsáti Technikum és Képzőiskolából, ott tanítok, meg van két tanodám, Tisztatarjánban van egy tanodám, meg Mezőcsáton, ott én vagyok a szakmai vezető.
1: Erről is elmondták, hogy nagyon sokféle tanulmányt folytatott, tehát folyamatosan tovább képezte magát, meséljen nekünk erről.
2: Tulajdonképpen a mi szakmánkban, a pedagógiában soha nem lehet megállni a tanulással, ez elég egyértelmű, hiszen folyamatos változások vannak. Érdeklődésre, meg változásokra való tekintettel mindig muszáj vagyunk menni valahová, ahol egy picit többek leszünk, mint amilyenek előtte voltunk.
1: Hát igen, egy 70-es évekbeli diplomával ma már igen nehéz, mert a gyerekek is változnak. Milyenek a mai gyerekek?
2: Teljesen változó, mert nem tudom, hogy így egyben azt mondani, hogy mindenki egyforma. Tehát igazából, vagy nem lehet így mondani, hogy a gyerekek egyben, hanem ugye mindegyik gyerek más és más. Vannak könnyebben kezelhetők, vannak nehezebben kezelhetők. Én szeretem őket úgy, ahogy vannak. Ez ennyi.
1: Úgy emlékszem a méltatásból, hogy ön a nyelvtanítás területén dolgozott.
2: Igen, igen, valóban. Itt is van változás, mert ugye a szakképzési rendszer is belépett most már egy nagyon magas színvonalra, viszont nagyon kevés az óra száma, úgyhogy célszerű lenne itt majd emelni, de hát ez már a következő kormányzatnak lesz a feladata, hogy ezen gondolkodjon.
1: Hogyan ítéli meg a továbbjutási lehetőségeket, mondjuk a Mezőcsáti gimiből?
2: Tulajdonképpen azt gondolom, hogy ugyanazokkal az esélyekkel indulnak. Az más kérdés, hogy esetleg a családi háttér, vagy a nehéz körülmények, vagy az anyagi helyzet ezt nem teszi lehetővé, hogy komolyabb tanulmányokba fogjanak, de az esély mindenkinek adott, hála Istennek.
1: Ez a Comenius díj, ez most hogy jött?
2: Igazából nagy meglepetés volt, én nem számítottam arra, hogy ezért díj jár. Örülök neki, hogy megkaptam, és büszke vagyok nagyon, de soha nem gondoltam erre.
1: Gratulálunk, szeretettel és jó munkát kívánunk önnek.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, május 28-án tartotta közgyűlését a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat. Az ülést megelőzően adták át a Comenius díjat, amelyet azok a pedagógusok kaphatnak meg, akik oktató-nevelő munkájukkal, szakmai elhivatottságukkal és közösségformáló tevékenységükkel kiemelkedő eredményeket értek el. Iménti összeállításunkban mutattuk be mindazokat, akik Comenius díjban részesültek.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kínai híd tehetségkutató versenyt tartottak a Miskolci Egyetemen. A verseny célja a nyelv, kultúra népszerűsítése és a nemzetközi kapcsolatok erősítése. A verseny magyarországi fordulóját minden év tavaszán tartják meg, amelyet rendszerint a kínai nagykövetség és az egyik Konfúciusz intézet közösen szervez. A legjobb magyar versenyző kijut a nyári pekingi nemzetközi döntőre. A Miskolci Egyetem Konfúciusz intézete egy évtized után idén kapta meg újra annak lehetőségét, hogy megrendezze a kínai hídverseny hazai döntőjét. Az eseményre 2026-ban rekordszámú intézmény és hallgató részvételével május 29-én került sor. A versenyen 8 hazai tudományegyetem képviseltette magát, mellettük a hallgatóság körében jelen voltak a kínai nagykövetség képviselői, a Miskolci Intézet partnerei és társalapítói is. A részletekről Kuttor Dániel, a Miskolci Egyetem Konfúciusz Intézet vezetője számol be, a riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Mi is ez a mai program, miről szól, milyen céllal jött létre?
3: Ez egy hallgatói verseny, az egyetemi hallgatók részére nyelvi ki mit tud, Kínáról vonatkozó ismereteiket, tudásukat nem csak a nyelvre, hanem a kultúrára, az országra is egy ilyen verseny keretében teszteljük, vizsgáljuk. Ezt igyekszünk modern környezetben tenni, szórakoztató környezetben tenni, olyan felületet, olyan lehetőséget kínálni nekik, hogy meg tudják mutatni, hogy mit tudnak Kínából, Kínáról, és ezt bemutatják egymásnak, így is inspirálva a többieket a további tanulásra, illetve tanáraikat is, hogy még inkább segítsék őket a Kínába vezető úton.
2: Hogyan, kikkel együtt sikerült megszervezni, kikkel karöltve szervezték ezt a versenyt?
3: Ez már a 25. ilyen verseny, itt, legalábbis itt Magyarországon. Igazából ezt a versenyt, ezt a felkérést, azt a Kínai Népköztársaság nagykövetsége adta, vagy küldte felénk, adta ezt a lehetőséget, hogy ezt most itt Miskolcon, a Miskolci Egyetemen, a rendezvényközpontban tartsuk meg. Ez innentől kezdve nem csak egy fölkérés, hanem egy együttműködés is. Tehát a nagykövetség koncepcióját, a kínai elképzelést próbáljuk ezt ide vetíteni, idehozni Miskolcra. Ennek egy kialakult gyakorlata van ennek a versenynek. Van egy nyelvi bemutatkozó első etap, van egy második kvíz vagy teszt rész, és van egy harmadik, az valóságosan egy showt magába hordozó rész, ahol a hallgatók, a versenyzők be tudják mutatni valóságban, hogy mit tudnak Kínából előadni. Itt sokszor lehet látni nagyon szép tejaceremóniákat, kung-fu előadásokat. Kínai érdekes hangszerein is egyre többen játszanak, úgyhogy én azt gondolom, hogy a jelenlevők át tudják érni Kínát, meg tudják élni a kínai civilizációt, annak az értékeit, és talán inspirációt is nyernek, hogy még inkább foglalkozzanak ezzel. Úgyhogy ez egy ilyen hamisítatlan vegyes vállalkozás. Egyrészt most a nagykövetség és a Miskolci Egyetem között, másrészt meg igazából a hallgatók, illetve tanáraik között egy nagy együttműködés, ilyenkor nyilvánvalóan mindenki izgul, hiszen adott esetben egy vagy két évnek a munkáját hozzák ilyenkor a színpadra, úgyhogy ilyenkor ez mindenki számára egy nagy drukk is, egy nagy izgalom, de bízunk benne, amikor a végén az oklevél átadás megtörténik, akkor a mosolyok elárulják, hogy én azt gondolom, hogy mind évről évre lépünk előre, egyre autentikusabb versenyeket tudunk tartani. Én magam is már 6-7 alkalommal láttam ezeket a vetélkedőket, úgyhogy azt látom, hogy a magyar hallgatók egyre felkészültebbek. Azért botlott meg néha a nyelvem, mert két évente van egyetemi hallgatók részére ez a verseny, és a köztes években pedig középiskolás diákok részére van ilyen verseny, hasonló koncepcióval, tehát ilyen értelemben ez igazából, hogyha az egyetemi aspektusát nézzük, az egy két évente sorra kerülő verseny, és ilyen értelemben két évente tudjuk lemérni azt, hogy a hallgatók mennyit fejlődtek, mennyit léptek előre.
2: Most itt a Miskolci Egyetemen körülbelül, ha nem is pontos számokkal, mennyi iskola jelent meg, mennyi hallgatójával, tehát hogy mennyi versenyző van?
3: Ezt egész pontosan és büszkén tudom megnevezni, hogy 9 egyetem képviselteti magát. Ezt azért is örömmel jegyeztem meg, megmondom, mert ez a legnagyobb szám, amióta ilyen versenyek vannak, illetve 15 hallgató ebből a 9 egyetemből, 15 hallgató érkezett most, akik versenyeznek egymással. Itt a kör folyamatosan bővül, a hallgatói kör is, illetve az intézményi kör is. Idén Győrrel, a Széchenyi István Egyetemmel kibővült a Konfucius Intézettel bíró egyetemek köre, illetve emellett még 3 további fővárosi egyetem, ahol kínai nyelvoktatás vagy sinológia tudományát művelik, képviselteti magát, úgyhogy így áll össze a egyetemeknek a jelenléte vagy versenyzése. Van még egy további helyszín, ez a zuglói kínai-magyar két tanítási nyelvű iskola, azonban most érthető módon ott nem zajlik felsőoktatási képzés, tehát ők most csak megfigyelőként vannak jelen. A köztes években egyébként ők szoktak egy nagyon igényes és nagyon szép versenyt a diákoknak szervezni, úgyhogy ilyen értelemben próbálunk egymástól is tanulni. Igyekszünk ellesni a kínai gyakorlatokat is, adaptálni őket. Kína tudva levően nagyon digitalizált, úgyhogy ennek próbáltunk most is megfelelni, hogy egy digitális, egy megfelelő, virtuális, valóságos, de virtuális háttérrel is rendelkezzen a verseny. Úgyhogy ez az alkalom, ez egyébként számunkra is egy nagyon jó lehetőség. Egyrészt összejövünk, kollégák is beszélgetünk, másrészt tanulunk, megnézzük a technológiák, hogy működnek, és ezek idővel használhatók a nyelvoktatás célzattal, vagy tudjuk-e bármilyen más célra úgy felhasználni, hogy a tudás átadás az gyorsabb és jobb legyen.
2: Volt már egy-két versenyző most, akit látott, hogyan ítéli meg amúgy a mostani versenyt, mennyire felkészültek a diákok, vagy esetleg előtte a diákokkal sikerült-e beszélgetni?
3: Nem akartam zavarni őket előtte, tehát a Miskolci Egyetemről 2 fiatalember érkezett most, vagy jött ide hozzánk, őket láttam gyakorlat közben, nagy odaadással fejlesztik a tudásukat. Bevallom őszintén, hogy egyetem, képzőhely és képzőhely között, egyetem és egyetem között is különbségek vannak, úgyhogy nyilván ez tükröződik az egyetemisták felkészültségében is, de összességében azt látom, hogy egyre felkészültebb, egyre magasabb szintű nyelvtudással érkeznek hozzánk, illetve a versenyre. Online is egyre több információt lehet összeszedni Kínáról, egyre több gyakorlatot, praktikát lehet ellesni, és ebben a ifjú generáció, a feljövő generáció hagyományosan nagyon jó. Úgyhogy összességében azt tudom mondani, hogyha átlagot, bár nem hiszem, hogy itt van értelme, de hogyha vonunk, akkor itt az hál' Istennek egy növekvő, vagy egy fejlődést, egy előrelépést látunk. Ugyanakkor nagy különbségeket is a versenyzők között, de én azt gondolom, hogy mindenki azért jön, hogy egyrészt átélje ezt az élményt, másrészt ez arról is szól, hogy magamat is esetleg meg tudom előzni, az árnyékomat is átlépjem és fejlődjek, úgyhogy ez erről is szól. Én azt gondolom, hogy aki eljött, aki elfogadta a felkérést, a képzőhelyének, a vezető tanárának a felkérését, én azt gondolom, hogy már nyert. Tehát eljött, minden izgalmával együtt itt van, és hogyha elő tudja adni a tudását, ez szerintem ez egy életre szóló élmény. Talán arról érdemes még szólni, hogy az első a bajnoki címnek a elnyerője, mindazonáltal kap egy felkérést is. A világszerte ilyenkor május-júniusban vannak a nemzeti döntők, de ezt augusztus végén, szeptemberre jön egy pekingi fődöntő zárja, tehát a nemzeti versenyeknek a nyerteseinek az a lehetőség, hogy elmenjenek Pekingbe, és egy nagy nemzetközi fesztivál keretében mérkőzzenek meg. Úgyhogy ilyen értelemben nem akarom a verseny jellegét elbagatelizálni, ez azért egy izgalmas verseny is, tételbíró verseny is. A legjobb hallgatók, diákok, résztvevők tovább tudnak menni. Pekingben a kínai hídverseny az egy elég ismert termék, egy szolgáltatás és egy esemény, úgyhogy általában a nagyon jól szereplő hallgatóknak, diákoknak ilyen média felkérése, média szereplési lehetősége is van. Kínában is, idehaza is, ahogy ezt most is örömmel teszem erről a tájékoztatás, de irányukban is, de médiában is egy felfokozott érdeklődés van a kínai hídverseny irányába. Úgyhogy aki oda eljut, azt gondolom, hogy nem csak ezrekhez, százezrekhez, hanem adott esetben milliókhoz is tud szólni.
2: A teszt, a kvíz során miről kell tudást adniuk a fiataloknak, illetve már említettük, hogy úgymond a show részében mi szokott, most mire számítanak, ez a kettő hogyan áll össze?
3: A teszt jellegű, vagy nem is tudom, hogy nevezzük ezt, sikerült egy digitális formába átalakítani ezt a tesztet, egy kicsit felgyorsítva, de alapvetően ez egy feleletválasztós, talán 12 vagy 15 kérdésből álló, ha úgy tetszik, most itt az egyetemen éppen a vizsgai időszakot éljük, úgyhogy ha úgy tetszik, akkor éppen vizsgájának is nevezhetem, és most attól függetlenül, hogy ez digitális formában akár a telefonjukon tudják leadni a válaszaikat, alapvetően a kérdések azok Kínára vonatkoznak, tehát gyakorlatilag mondhatom, hogy nem tudom tovább szűkíteni, hiszen a kínai civilizáció, Kína maga is egy hatalmas ország. A kérdések sokrétűek, tehát történelemre, kultúrára, földrajzra, habitusra, nyelvre vonatkozóan rendkívül összetetten válogatták össze egyébként a kolléganők ezeket a kérdéseket, úgyhogy nem egyszerű, nem, ebből a szempontból nem irigylem a hallgatókat, mert ugyan próbáltuk leszűkíteni a kérdések körét, de így is egy több száz elemű kérdéssort kellett átnézniük. Ráadásul a kérdéseket kínaiul kapják, tehát alapvetően kínaiul is kell erre választ adni, úgyhogy ez egy komoly megmérettetés.
2: A verseny harmadik részében említettük, hogy egy show műsor. Intézetvezető úr látta-e, hogy esetleg a diákok, a tanulók mivel készültek a mostanira, mit láthat majd esetleg a zsűri?
3: Az ideit nem láttam, mert ezt mindenki féltve őrzi a titkát, amit hoz ide, és ezt most éppen annyit elárulhatunk talán, hogy ez most éppen folyamatban, éppen most zajlik ez a verseny, úgyhogy ezeket nem láthattam. Az előző éveknek az eredményeit láttam, az előadásait láttam, és minden elismerésem a hallgatóké, akik ide tudnak hozni egy összetett kung-fu formációt, akik nagy átéléssel, megfelelő zenei aláfestéssel táncolnak, vagy éppen egy tai chi előadást visznek a színpadra, látványos elemet közölnek. Emellett számomra talán a legérdekesebb, amikor a kínai hangszerek csendülnek föl, egy guzhong vagy egy pipa hangjai felcsendülnek, akár egy énekszóval párosítva már, ez azt gondolom, hogy nem csak itt Magyarországon, hanem akár Kínában is versenyképes lehet. Ami rendszerint még ilyenkor előfordul, mert valóban korábbi gyakorlatokból mindenki építkezik, az adott esetben egy nagyon szép kaligráfiai bemutató, tehát valamilyen kínai üzenetnek egy autentikus kínai átirata. Ez általában ez is nagy sikert szokott aratni, illetve volt már példa a gasztronómiai élmény közlésére is, tehát nem egyszerű azért, de általában vagy egy ital, vagy egy finom étel megkóstolására is van lehetőség, noha azért ez korlátozott. Az idei évben egy-két hangszert láttam, illetve egy zongora ide szállításában kellett segítkeznünk, úgyhogy ez is érdekes, hogy úgy tűnik, hogy a mai alkalom ez muzikális lesz, és különösen érdekes szokott lenni, amikor mondjuk egy kínai hangszerrel éppen egy magyar vagy egy európai darabot igyekeznek a hallgatók eljátszani, tehát ilyen vegyes, kevert megoldásokra is szokott sor kerülni, vagy hallhatóvá válnak, és ezeket általában a kínaiok is nagyon szeretik, amikor érzékelik, hogy helyi hallgatók törekednek arra, hogy valóban hidat képezzenek a kultúrák között, hidat képezzenek az országok között, végül is nem csak a címéből, hanem küldetésünkből is ez fakad.
2: Zsűri hogyan, mi alapján dönti el a versenynek a helyezettjeit?
3: Ezt a nagykövetség, nagykövet úr Gong Tao, illetve kollektívája, diplomatái, illetve szakértői döntik el, úgyhogy ebben beleszólásunk nincsen. Ez egy felől kényes dolog is, hiszen figyelnek az összeférhetetlenségre is, illetve az biztosan állítható, hogy egy magas nyelvtudású, a kultúrát ismerő szakembert hívnak, kérnek föl erre. Idén most egy fővel ebben is előreléptünk, növekedtünk, 6 zsűritag értékeli a hallgatókat, alapvetően tolmácsok, kínaiak, magyarok, nyelvtanárok, illetve egyéb a Kínához, kínai kultúrához kötődő szakembereket kértek föl. Én azt gondolom, hogy egy nagyon autentikus, egy nagyon hiteles testület állt most itt föl, és az ő véleményükre bizton hivatkozhatunk. Mi most annyit próbáltunk tenni az ő érdekükben, hogy ebben is egy kicsit digitalizálódjunk, egy kicsit segítsük az ő munkájukat is, úgyhogy igyekeztünk egy modern környezetet adni nekik, ahol a pontozás, az értékelés gyorsan zajlik, vagy mehet végbe, illetve a végén is talán összefoglalásképpen talán jobban át tudják majd adni a benyomásaikat. Tehát összességében annyit tudok elmondani, hogy alapvetően a Magyarországon élő kínai közösség, illetve a hál' Istennek fejlődő kínai szakemberekből álló magyar közösség, vagy a magyarok közösség, ez folyamatosan erősödik. és ez nyilván ki tudja termelni, ki tudja adni azt a hiteles zsűrit, amely értékeli a hallgatók munkáját.
2: A verseny a diákok, vagy akár az itt résztvevők számára miért hasznos, mit nyerhetnek vele?
3: Ahogy említettük is, az első része a versenynek az egy szóbeli verseny. Én azt gondolom, hogy ahogy ez elhangzott, ez valóban ez a legnagyobb hozadéka ennek, hogy itt 6-8, illetve a tanárok által akár több tucat szakember figyeli a hallgató kiejtését, a beszédét, és az ő visszacsatolásaik a legnagyobb hozadéka ennek, hogyha tanulás szempontból érzékelem ezt. A kínai tonális nyelv, tehát alapvetően nagyon oda kell figyelni arra, hogy az ember milyen hangsúlyozással, milyen ütemben, milyen ritmussal beszél. Ezeket én azt gondolom, hogy modern környezete ellenére is csak végtelen gyakorlással lehet elsajátítani, illetve úgy, hogyha figyelek arra a szereplőkre, akik jó szándékkal próbálnak segíteni nekünk, nekik, és ezt is már most érzékeltem, hiszen beszéltem több zsűritaggal is, akiknél érzékeltem maximális pedagógiai hozzáállást, hogy alapvetően azért vannak itt, hogy segítsék a hallgatók további fejlődését. Szép egyébként, valóban egy-két versenyző anyanyelvi szinten beszéli a standard mandarint, és ezt büszkeséggel mondhatjuk, hogy már Magyarországon is van egy új generáció, egy olyan hallgatói generáció, akik a jövőben is fogják tudni segíteni, hogy ez a két ország, ez a két kultúra, Európát tekintve ez a két civilizáció, ez megértse egymást, és ne értse félre egymást, mert talán ebben a mai modern, kicsit zaklatott világunkban ez a legfontosabb, hogy hallgassunk egymásra, figyeljünk egymásra, és egymás üzeneteit ezt helyesen értelmezzük.
1: Kedves hallgatóink, Kínai Híd tehetségkutató versenyt tartottak a Miskolci Egyetemen. Erről számolt be Kuttor Dániel, a Konfucius Intézet vezetője, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Ez volt az Európa Rádió június 2-ai keddi kontinentális reggeli című magazin műsora. Béli Katalin szerkesztő műsorvezető köszöni meg szíves figyelmüket, szép napot kívánok Önöknek, hallgassák szeretettel Katona Béla református lelkipásztor napíge és gondolatát. Viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét a Zsoltárok könyve 76. fejezetének 3. verséből hallgassuk meg. Sálembe került a sátra, lakóhelye a Sionra. Sálem neve beszédes, békességet jelent. Az ige üzenete egyszerű, mégis mély, ahol Isten letáborozik, ahol ő lakik, ott megjelenik a béke. Sokan abban a tévhitben élünk, hogy a békesség egyenlő a problémák hiányával. Azt várjuk, hogy Isten egyszerűen kapcsolja ki a körülöttünk dúló viharokat, az inflációt, a betegségeket, a munkahelyi vagy családi konfliktusokat. De ez nem így működik. Képzelj el egy autót, ami szakadó esőben villámlások közepette halad az autópályán. A hátsó ülésen egy kisgyermek békésen mélyen alszik. Nem azért alszik, mert kint 7 ágra süt a nap, vagy mert az autó nem rázkódik a széllökésben. Azért tud nyugodtan pihenni, mert pontosan tudja, hogy az édesapja ül a volánnál. A békesség titka nem a viharmentes út, hanem annak a tudata, hogy ki vezet. Ma talán te is úgy érzed, hogy sötét felhők és viharok vesznek körül. Ne egy stresszmentes, problémák nélküli életet kérj Istentől, mert az ezen a földön ritka illúzió. Kérd inkább azt, hogy ő verjen sátrat, ő táborozzon le a te életedben. Ha átengeded neki a volánt, a legnagyobb káosz közepén is megtapasztalod azt a nyugalmat, amit csak az ő jelenléte adhat. A mai igemagyarázat Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A tavaszi gabonafélék vetése az előirányzott terület 97,5%-án fejeződött be május 14-ig, kisebb arányban, mint egy éve. Az egyes gabonafélék vetése a vizsgált időpontban a szemes cirok kivételével megközelítette a 90-100%-ot, az Agrárközgazdasági Intézet összefoglalója szerint. A tavaszi mezőgazdasági munkák helyzetét felmérő operatív jelentések szerint ebben az évben a tavaszi vetésű szántóföldi növények tervezetvetés területe 1,8 millió hektár volt, ennek mintegy fele az észak- és délalföld régióban található. A legnagyobb tavaszi vetés területtel Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében számolnak. A kukorica tervezett csaknem 675 ezer hektár vetésterületének nagy része az észak-alföldi régióban található. A napraforgó vetése majdnem teljes egészében befejeződött, bevetett területe több mint 807 ezer hektár, ami több mint 3 ezer hektárral kevesebb a tervezetnél. Csaknem 200 ezer hallgató sorsa vesz jobb irányt az Erasmus Plus program korlátozásának feloldásával, közölte az MTI-vel a Nemzeti Ifjúsági Tanács, üdvözölve az Európai Bizottság bejelentését, amely szerint a 2026-27-es tanévtől a magyar hallgatók ismét teljes körűen részt vehetnek a programban, valamint újra nyílhat az út a Horizon Európa kutatási együttműködésekhez is. Közleményükben emlékeztettek arra, hogy egy online petíció formájában 2 évvel ezelőtt több mint 2000 hallgató támogatásával kérték a külföldi mobilitási programokhoz való hozzáférés visszaállítását. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés hétfői ülésén napi rendelőtti felszólalásában a programmal összefüggésben jelezte, a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé, amely lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását, a kutatás-fejlesztési programok újraindítását, valamint a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. Torockai László fogja vezetni a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot. A Mi Hazánk elnöke hétfői napirend előtti felszólalásában többek között azt mondta, miközben Magyar Péter a Diákhitelközpont vezetőjeként milliókat keresett, ő már legalább 10 éve üldözte a végrehajtó maffiát. A miniszterelnök válaszában kijelentette, a Mi Hazánk elnöke fogja vezetni a testületet. Magyar Péter ugyanakkor jelezte, azt kéri, hogy vizsgálja is ki valóban az ügyet, tehát arra az időre függessze fel a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk együttműködését. A magas árak miatt már az otthonstart sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat. Májusban éves szinten 13,3%-kal kevesebb lakóingatlan cserélt gazdát, a lakás célú jelzálók hitelek piaca azonban tovább bővült, közölte a Duna House vezető elemzője Szegő Péter. Az ingatlan közvetítő saját adatain alapuló becslése szerint a májusi csaknem 8900 tranzakciószám havi szinten több mint 9%-kal, éves összevetésben pedig több mint 13%-kal marad el az egy évvel ezelőtti szinthez képest. A cég adatai szerint az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétel történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés. Rámutattak, hogy a tartósan magas árszint az állami támogatások ellenére is visszatartja a vásárlókat, ami azt jelzi, hogy a piac elérte a megfizethetőség határát. Márciusban jelentősen megemelkedett a tranzakciószám, és a nagy kérdés az volt, hogy ez a dinamika a választások után fennmaradhat-e. A választások után továbbra sem látszik egyértelmű irány az ingatlanpiacon, és alacsony amplitudójú a forgalom. Nyáron a szezonális hatások miatt sem várható változás, tette hozzá Szegő Péter. a kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a Bolygóbarát ízek hónapja, a Felelős Gasztrohős Alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak. A részvételhez az éttermek a bolygóbarátizek.hu honlapon regisztrálhatják fogásaikat, amelyeket az alapítvány szakértői ellenőriznek a fenntartható étkezés nemzetközi alapelvei szerint. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók, növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a Nemzetközi Bolygó Egészségügyi Étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kezdeményezéshez a vendégek is csatlakozhatnak, a közösségi média posztokban megoszthatják kedvenc bolygóbarát fogásaikat.
0: Az időjárásról.
1: A lassan felszakadozó felhőzet után többnyire napos időre van ma kilátás, legfeljebb a keleti harmadban fordulhat elő néhol zápor, helyenként élénk lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 23 és 29 fok között alakul, késő estére majd 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Serfőző Dániel Battonyai református lelkipásztor lesz, aki mesél majd arról, hogy kamaszként először még taszította a kereszténység.
2: Volt bennem egy kis ellenszenv is, főleg a keresztény hittel szemben. Ugye a különböző egyházi botrányok, a különböző prekoncepciók a hitről, az általános ismeretlensége, mit is tanít a kereszténység.
1: Aztán elmeséli, hogy hogyan jutott el a filozófiától indulva a keleti vallásokon át, mégis Jézusig és a kereszténységig.
2: Melyik irányba kell mennem? Maradjak a keresés útján, maradjak emellett a pogány, filozófikus keresésnek a nyomvonalán, vagy pedig valóban ő, Jézus Krisztus, a személyesen az Isten, akiben tovább kell kutatnom. Így imádkoztam az ima közben, után szinte rögtön elaludtam, reggel felkeltem, és ez megmagyarázhatatlan, de volt bennem egy bizonyosság, hogy nekem mindentől az elsődleges az a kereszténység és Jézus Krisztus.
1: És arról is beszélgetünk majd Serfőző Dániellel, hogy milyen lelkipásztor szeretne lenni.
2: Vannak azok a lelkipásztorok, akik ugye kialakítanak magukról egyfajta képet, és akkor jön az a klasszikus probléma, hogy bort iszik és vizet prédikál. Én az a lelkipásztor szeretnék lenni, aki nem tagadja, hogy néha iszik bort is, és a prédikációjában ott van a víz is, meg ott van a bor is. Én szeretnék őszinte lenni, szeretnék autentikus lenni, és én azt is megvallom, hogyha megvan a magam gyengesége, megvan a magam gyengébb időszaka. És hála Istennek református pap vagyok, pontosabban lelkész, tehát egy vagyok a hívő testvérek között. Ugye a reformáció fontos gondolata, amit ugye hitünk szerint a Szentírás új szövetségi részében is megtalálunk, hogy Krisztus után már nincsen szükség arra, hogy papok legyenek a híd Isten felé. Hiszen nekünk már megvan az egyetlen egy főpapunk, Jézus Krisztus. És mi mindannyian testvérek vagyunk a Krisztus hídben, fogadott fiak, fogadott leányok, testvérek.
1: Mai vendégünk tehát Battonya református lelkésze, Serfőző Dániel. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Miért lesz lelkipásztor olyan emberből, aki nem kapott vallásos nevelést, sőt, gyerekként még el se tudta volna magát képzelni lelkészként? Milyen úton érkezett meg a filozófia és a keleti vallások után egyetlen éjszaka alatt mégis a kereszténységhez? Serfőző Dániel, batonyai református lelkipásztorral az egyik tanítványom, Császár Hunor, szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató beszélgetett.
2: Ki vagy, és hogyan tudnád bemutatni magad, mivel foglalkozol?
3: Először is nagyon szépen köszönöm az interjú lehetőségét. Serfőző Dániel vagyok, református lelkipásztor Batonyán, a Batonyai Református Misszió Egyházközségben. Hétköznapi nevén református papként tudnám definiálni magamat.
2: A családi környezetedben hogyan kezelték a vallást? Mi volt a hozzáállás?
3: Ez érdekes, mert a legtöbb lelkész általában úgy kerül a teológiára, úgy kerül ebbe a hivatásba, hogy visszamenőlegesen valamifajta lelkész dinasztia sarja, szóval már vagy a szülei is lelkipásztorok, vagy a szülei nagyon mélyen hívő emberek, esetleg presbiterek. Ez az én esetemben abszolút nem volt igaz. Az én családomnak úgymond nem túl sok köze van a hithez, csak annyira van köze, mint egy átlag mai magyar 21. századi embernek. Nem kifejezetten kaptam egyáltalán vallásos nevelést, nem is zártak el tőle, de nem voltak meg az alkalmai annak, hogy én ezzel megismerkedjek mélyebben. Nagymamámmal egy-két ünnepen voltunk templomban, egy-két Jézusos film, ami esetleg ment a tévében. Gyerekkoromban gyakorlatilag ennyire emlékszek így a hittel, a vallással való találkozásra.
2: Hogyan tekintettél fiatalként a hivatásod előtt a vallásos emberekre, és ez hogyan változott meg később?
3: Igen. Itt is azt tudom mondani, hogy szerintem úgy, mint a mai átlag 21. századi magyar ember. Közömbös voltam a hittel szemben, ugyanakkor volt bennem egy kis ellenszenv is, főleg a keresztény hittel szemben. Ennek szerintem megvannak az okai, hogy ez miért alakul így a társadalomban, ugye a különböző egyházi botrányok, a különböző prekoncepciók a hitről, az általános ismeretlensége annak, hogy mi is egyáltalán a kereszténység, vagy mit is tanít a kereszténység. Szóval azt mondanám, hogy egy közömbösség, ugyanakkor kifejezetten a keresztény hit felé viszont egyfajta ellenszenv, egyfajta megvetés, egyfajta lenézése a keresztjén hívő embereknek, főleg minél idősebb lettem, annál inkább az ellenszenv felé fordult sajnos a közömbösség.
2: Hogyan kezdtél el a vallásokkal vagy a kereszténységgel foglalkozni? Sőt, mi volt az első vallás, amivel elkezdtél foglalkozni?
3: Igen, ahogyan mondtam, ugye ahogyan növekedtem, úgy egyre nagyobb lett úgymond az ellenszenv a vallás a vallásos emberek felé, viszont érdekes módon volt egy fordulópont. Ennek a fordulópontnak mondhatjuk, hogy a kezdete kb. 13-14 éves korommal jött el. Tudni kell rólam, hogy én szerintem egy kicsit korán érő típusú ember vagyok, aki elég hamar elkezdett érdeklődni a mélyebb, komolyabb témák iránt. 14 évesen kezdtem el igazából gondolkodni, hogy körülöttem van ez a világ, benne az én életem, benne az én családi állapotom. Lassan el kéne gondolkodni azon, hogy merre tovább középfokú szinten. És egyáltalán az felmerült bennem, hogy mi az értelme annak, hogy mi itt létezünk. Miért vagyunk itt? Van egyáltalán célja annak, hogy mi megszülettünk, vagy csak a véletlennek a szüleményei vagyunk. És úgy kezdtem el vizsgálódni, ugye először a filozófia, a tudomány irányaiban, olvastam a leghíresebbeket, nem mondom, hogy a legesleg átfogóbban, nyilván nem akadémiai szinten, de bele-bele kóstoltam Nietzsche, Kant, Kierkegaard később. Szóval a filozófiában Arisztotelés, Platón, a klasszikusok. Bele-bele kóstoltam a filozófiába, és hogyha valaki a filozófiával foglalkozik, illetve az életnek az értelmével, akkor fel fog merülni az Isten kérdés. Ugye először filozófiai istenképen volt, filozófiai módon kutattam, kerestem az Isten létezésének valószínűségét, az Isten létezésének a szükségszerűségét vagy sem, és hát ha már az Istenről van szó, akkor nyilván ki, melyek azok a területek, amelyek beszélnek az Istenről, a filozófián kívül a vallások. Főleg a keleti vallások érdekeltek, hinduizmus, buddhizmus, nagy a gazdagság azokban a vallásokban, sokkal több irányzat, sokkal több hozzáállása az abszolútum felé. Aztán a tradicionalista perennializmus az, ami kifejezetten érdekelt. És hát azért nem lehetett megkerülni nyilvánvalóan a kereszténységet sem, főleg itt Európában magyarként. De attól mindig visszakoztam egy kicsit Nietzsével egyetértve, olyan rabszolga vallásnak tartottam, a gyengék vallásának, túl egyszerű válasznak egy nagyon bonyolult kérdésre. Olyan válasznak, amiben talán azok bíznak, akik megtörtek, akik valamilyen tragédiát szenvedtek el az életben, akik túl gyengék ahhoz úgymond, hogy felülemelkedjenek a saját élet tragédiájukon, élet sorsukon. Ez is később radikálisan megváltozott.
2: Ez érdekes, ezt közbeszúrom, mármint ugye, hogy Nietzsche is főleg a Bálványok alkonyába írja ezt, hogy a keresztény vallás az egy életellenes vallás, az embernek az önmegvalósításának áll az útjában tulajdonképpen az, hogy elfogadjuk az alázatosságot. És itt mi változott meg benned, hogyha fiatalon úgymond hittél ezekben az ideákban, és aztán végül azt mondtad, hogy ez mégsem így van.
3: Igen. Igaza van egyébként Nietzsének. Nietzsche egy jó pogány ilyen szempontból. Valóban a kereszténységnek bizonyos tanításai, a legfontosabb tanításai, mondhatjuk azt, hogy Krisztus hegyi beszéde, az bizony már életellenes. Nem úgy életellenes, hogy alulmúlja az életet, vagy hogy az élet ellen tör, hanem olyan elveket fogalmaz meg, amely bizonyos kisarkított helyzetekben döntés elé állít téged, vagy áldozatot hozol mások javára, ezáltal a magad életéből úgymond valamilyen szinten valóban veszítesz, a magad kibontakozását valamilyen szinten meggátlod, a magad akaratának valamilyen szinten mégsem szerzel érvényt, viszont ezt másokért teszed szeretetből. Szóval ez egyfajta meghaladása a világnak, és hogy mi változott, az, hogy, és ez már viszont nem az ész területen, én úgy gondolom, szóval észszel ezt már nem lehet belátni, ide már kell a szív, az, hogy az ember meglássa, hogy nem csak a világ van, illetve vannak a világnál fontosabb ideák. Hogy van ez a teremtett világ, meg vannak a maga jelenlegi törvényei, és hogy ezek nem feltétlenül egyeznek Isten legmagasabb törvényeivel. Hanem van az a pont, van az a helyzet, amikor valóban ütközik ez a kettő, és akkor döntést kell hoznod, hogy vagy szeretsz, vagy pedig megvalósítod önmagad, hogyha milyen divat kifejezéssel akarunk élni.
2: Mi volt, ha volt ilyen konkrét élmény, ami után elhatároztad magad végül Isten mellett, és esetlegesen ez egy hosszabb folyamat eredménye, vagy tényleg volt egy ilyen élményszerű szikrája?
3: A filozófia Isten kép mellett hamar elhatároztam magam, de az egy olyan személytelen Isten, tudod, az első mozgató, a teremtő, a minden okoknak oka, az abszolút erkölcs forrása. De nyilván ez még nem egy személyes Isten kapcsolat, ez csak egy belátása annak, hogy valóban

0: ezt is imádni, lehet azt is tisztelni, lehet ide is tenni, úgymond a tétet, lehet oda is, lehet két irányba élni, lehet több Isten tisztelni, ahogy a Biblia mondja, ugye, lehet bálványokat imádni, a pogány vallások gyakorlatilag így működnek. A kereszténység elköteleződést kíván. És valóban a tanítása a kereszténységnek mind a mai napig én úgy vélem, hogy páratlan a vallások között. Az, hogy Isten emberré lett azért, hogy felvállalja a mi sorsunkat, elhordozza annak terhét, és megváltson minket, örök életet adjon nekünk ilyen módon, ez páratlan. Más vallásokban is van megtestesülés, ugye a hinduizmusban az avatár fogalma is ez, ugye. De azok mások, ők kékbőrűek, lejönnek ide, játszadoznak velünk, úgy viselkednek, mint ahogyan az ember elképzelné, hogy milyen egy Isten. Ezzel szemben Krisztus valóban testé, hússá, vérré lesz, korlátozza saját magát, korlátozza saját hatalmát, azért, hogy a legautentikusabban, legőszintébben átérezhesse a mi sorsunkat. Ez, ahogyan Pál apostol mondja, emberi szempontból egy bolondság, egy őrültség. Ezt szívvel, hittel lehet átélni, megérteni. Azért van ez így, hogy úgymond idézőleg értsük jól, hogy a úgymond a buta embernek is legyen útja az Istenhez. A vallás nem intellektuális, a hitnek nincsenek intellektuális gátjai, a legegyszerűbb ember is tud azonosulni az evangélium üzenetével. És hát ez az, amivel én is szembesültem, hogy döntést kell hozni. Vagy a többi vallás, vagy a világ kínálta filozófiai utak, vagy pedig akkor valóban elköteleződni Krisztus mellett. És ez nem egy olyan csodálatos történet, vagy nem egy ilyen nagyon átütő megtérés élmény. Egyik éjszaka, kb. 16 éves koromban, amikor erről gondolkodtam, mielőtt elaludtam volna, kulcsra tettem a kezem, és imádkoztam az Istenhez, hogy másnap úgy keljek fel, vagy másnap úgy ébredjek, hogy valamilyen módon tudjam, hogy melyik irányba kell mennem. Maradjak a keresés útján, maradjak emellett a pogány filozófikus keresésnek a nyomvonalán, vagy pedig valóban ő, Jézus Krisztus, a személyesen az Isten, akiben tovább kell kutatnom. Így imádkoztam, az ima közben után szinte rögtön elaludtam, reggel felkeltem, és ez megmagyarázhatatlan, de volt bennem egy bizonyosság, hogy nekem innentől az elsődleges az a kereszténység és Jézus Krisztus.
1: Volt-e benned félelem először a megtérés gondolatával szemben?
0: Hogy ne lenne? Szerintem, hogyha az ember komolyan veszi a megtérést, akkor van. A megtérés egy egészen új világszemlélet, egy egészen új rátekintés az egész világnak a működésére. És ebben van, nem csak öröm van, mint ahogy a manapság sokat házalnak vele, mondjuk új keresztény mozgalmak, ha fogalmazhatok így, hanem ebben van bizony szomorúság is. Amikor rátekint az ember a világra, és látja a sok igazságtalanságot, látja, hogy nem úgy mennek a dolgok, mint azt Isten szeretné, nagyon nem úgy mennek a dolgok. Látja azt, hogy az emberek sajnos milyen bálványok, milyen hamis képek alapján élik az életüket. Ebben van egyfajta szomorúság, és van egyfajta aggodalom is, hogy innentől kezdve én egy kicsit ki fogok lógni a sorból. Innentől kezdve, mivel én most már ragaszkodom az én uramhoz, én már nem érzem jól magamat ebbe a környezetbe. De az azt jelenti, hogy egy picit az életstílusommal, a szavaimmal, a gondolataimmal, a hozzáállásommal, a döntéseimmel mindig egy kicsit ki fogom vívni, úgymond a világnak a haragját, értsük jól ezt. Mindig lesz másoknak felém egyfajta kritikájuk, és szerintem ezt minden keresztény ember, aki ezt komolyan gondolja és Krisztus nyomában akar járni, ezt érzi. Maga Krisztus is tudjuk jól, amikor közénk jött, hiába ő volt az Isten, és hiába ma már úgy visszagondolva, ilyen steril környezetben, amikor olvasgatjuk a hegyi beszédet, akkor azt mondjuk, hogy hát ez csodálatos, milyen eszméletlen jó tanító, mennyire rendes ember, milyen nagy gondolkodó. Azért mégiscsak, amikor közöttünk járt, a vége a kereszt lett. Mégiscsak elutasítottuk sajnos mindannyian az ő tanítását, hiszen abban a történetben, ez a történet egy élő történet, abban mi magunk is benne vagyunk. Minden egyes nap, amikor Isten Krisztus ellen döntünk, akkor mi magunk is ott vagyunk bizony azok között, akik keresztre adták őt.
2: Kedves hallgatóink, maradjanak az Európa Rádióval, a hírek után folytatjuk majd a beszélgetést Battonya református lelkészével, Serfőző Dániellel. Maradjanak velünk!

magammal mást, csak ami boldogságot ad. Kedvesemet és lottomat. Kedvesem, ki egy szemében asszony és gyermek. Örömében jön és megyen. Pillangó tűz, virágot szed, koszorút fűz. Majd eltűnik, majd előjön. Úgy lebeg a hegytetőkön, mint egy

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Hétfőn megnyílt az előadás igénylési időszak a Dérini Program országjárás és Vándor Színház alprogramjaiban. A programba regisztrált intézmények június 14-ig összesen 4 produkciót jelölhetnek meg, a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklorműsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások, valamint történelmi és társadalmi témákat feldolgozó alkotások is helyet kapnak. A Dérini Program országjárás alprogramja továbbra is azt a célt szolgálja, hogy professzionális, értékteremtő produkciók jussanak el az ország minél több pontjára, erősítve a helyi közösségi és kulturális életet. Elindítja a világító torony ökogazdaságok hálózatát az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. 8 hazai ökogazdaság mutatja meg, hogyan működik a bio a gyakorlatban. A hálózat célja, hogy láthatóbbá és hozzáférhetőbbé tegye a már működő, bevált hazai ökológiai termelési gyakorlatokat. A kezdeményezés egyben kapcsolódik a nemzetközi talajmisszió célkitűzéseihez is, amely Európa szerte támogatja a talajvédelmet szolgáló úgynevezett élő laboratóriumok és jó gyakorlatok elterjedését. Kiemelték, hogy az ökológiai gazdálkodás fenntartható alternatívát kínál a környezet és egészségtudatos vásárlók és gazdálkodók számára, miközben fontos célja a talajtermékenység és az élővilág megőrzése. A biogazdálkodásra való átállás ugyanakkor tudást és tapasztalatot igényel, hiszen az új szemlélet sokszor kockázatokkal jár. A 2026 és 27 köz zajló program keretében a világító torony ökogazdaságok tapasztalataikat saját gazdaságaikban megvalósított szakmai eseményeken, nyílt napokon, valamint online tartalmakon keresztül osztják meg. Frissült június 1-én a Központi Statisztikai Hivatal térképes interaktív felülete. A legfontosabb újdonság, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 2019 és 25 közötti éves bruttó és nettó átlagkeresete már a munkavállalók lakcíme szerinti települési szintű bontásban is elérhető. Az úgynevezett TIMEA rendszerben összesen 13 mutató, a keresetek mellett egyebek közt a foglalkoztatás, a munkanélküliség és a lakásállapot állomány jellemzői frissültek június 1-én a legfrissebb adatok alapján a közlemény szerint. Az alkalmazás lehetőséget ad a területi adatok térképi megjelenítésére, lekérdezésére, valamint a kapcsolódó módszertani információk elérésére is. Az adatokból az is kiolvasható, hogy 2019 és 25 között a legnagyobb mértékű keresetnövekedés főként néhány alacsonyabb kereseti szintű Borsodabó-Üzemplén és Baranya vármegyei településen volt megfigyelhető. Egyes helyeken a nettó átlagkereset az időszak végére csaknem a háromszorosára emelkedett, ugyanakkor továbbra is számottevően elmaradt az országos átlagtól.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Battonya református lelkipásztorával, Serfőző Dániellel, aki személyes életútját meséli el, hogy hogyan jutott el onnan, hogy egyenesen taszítónak találta a kereszténységet oda, hogy ma Jézust szolgálja református lelkipásztorként. És arról is beszélgetünk majd vele, hogy milyen az ő lelkipásztor képe, milyen lelkész szeretne ő maga lenni. Mai vendégünk tehát Serfőző Dániel, battonyai református lelkész. Az interjút pedig az egyik tanítványom, Császár Hunor, szegedi kommunikáció mesterszagos hallgató készítette.
2: Volt olyan személy, aki döntően hatott rád végül abban, hogy a szolgálatot válasz magadnak?
3: Hogy konkrétan a lelkészi szolgálatra gondolsz. Meg kell említenem azért itt, mint segítséget Horváth Martint is, ő egy jó barátom. Ő is végül a teológusi útra lépett, csak ő nem lelkipásztor lett, hanem szociális szférában helyezkedett el, de ő például nagyon nagy mentorom volt. De nem is mondanám, hogy mentorom, mert az feltételez egyfajta hierarchiát. Inkább nagyon jó testvérek, barátok voltunk, akivel együtt haladtunk az úton, a megismerés útján, a Krisztus megismerésének útján. Kiemelném később Pejdül Balást is, ő is keresztény jó barátunk. Hármunk ma is tartja a kapcsolatot, amint csak tudja, és próbálunk ilyen szempontból segíteni egymáson. Ha pedig kifejezetten szakmaian nézzük, akkor Molnár Virág lelkipásztorasszony Mezőkovács házáról. Ő az, aki a 6. éven, illetve az exmisszusi évemen nagy segítségemre volt, és bevezetett a gyakorlati részébe a lelkészi létnek, de persze úgy, hogy azt áthatotta az a fajta szeretet, az a fajta kedvesség, az a fajta bölcsesség, és az a fajta szenvedély, ami benne is lobog az emberek szolgálata felé. Ilyen szempontból nekem, ha szakmai, akkor őt mondanám mindenképp, ha kicsit általánosabban a kereszténység, akkor pedig Martin és Balázs.
2: Lelkipásztorként hogyan különbözteted meg a személyesíted a hivatásodétól?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, főleg azért, mert ugye egy lelkipásztor, megvan az a koncepciónk, hogy ő sose lehet hitében gyenge, vagy hogy ő sose botlik meg ugye a Krisztus követésben, vagy hogy neki sosincsenek mélypontjai, sosincsenek szomorúbb pillanatai. Hát nyilvánvalóan ez nem így van, viszont nyilván, mivel ránk nagyobb bizatott, ezért nekünk úgymond mindig készen kell lennünk, és mindig ott kell lennünk az emberek számára. Viszont én annak a híve vagyok, hogy valóban amennyire csak lehet őszinték legyünk a hívő testvérek felé. Vannak azok a lelkipásztorok, akik ugye kialakítanak magukról egyfajta képet, és akkor jön az a klasszikus probléma, hogy bort iszik és vizet prédikál. Én az a lelkipásztor szeretnék lenni, aki nem tagadja, hogy néha iszik bort is, és a prédikációjában ott van a víz is, meg ott van a bor is. Én szeretnék őszinte lenni, szeretnék autentikus lenni, és én azt is megvallom, hogyha megvan a magam gyengesége, megvan a magam gyengébb időszaka, és hála Istennek református pap vagyok, pontosabban lelkész, tehát egy vagyok a hívő testvérek között. Ugye a reformáció fontos gondolata, amit ugye hitünk szerint a Szentírás új szövetségi részében is megtalálunk, hogy Krisztus után már nincsen szükség arra, hogy papok legyenek a híd Isten felé. Hiszen nekünk már megvan az egyetlen egy főpapunk, Jézus Krisztus. És mi mindannyian testvérek vagyunk a Krisztus hídben, fogadott fiak, fogadott leányok, testvérek. A lelkipásztor is ugyanolyan ember, mint az, aki eljön a templomba, leül a maga bűnével, bánatával, vagy örömével és háladásával, boldogságával. Nem különbözünk, egyedül egy valamiben különbözünk, hogy mi arra tettük fel az életünket, hogy másokat segítsünk az úton járásban. Ez azonban nem jelenti azt, mint a katolikusoknál, hogy úgymond a felszentelés után mi valami félisteni szintre kerülnénk, bocsánat a katolikus testvérektől, de ugye a papá szentelés szentségében azért mégiscsak van egyfajta ilyen, úgymond a laikusok fölé való emelése a papnak. Ez reformátusoknál nincs meg, bár sajnos szeretünk visszaélni vele, és szeretjük kiépíteni. Én azonban törekszek arra, hogy ez ne így legyen.
2: Utólag visszatekintve, hogyan tekintesz úgymond a régi kereső vagy ateista önmagadra?
3: Nem vetem meg, bár úgymond kicsit nyilván szégyennel is tekintek vissza, bár szerintem ez gyakran van így olyanoknál, akiknek úgymond az életében egy nagy váltás következik be, akiknek az életében egy jól kitapogatható váltás következik be. Már pedig ugye a keresztény hit szerint az ember újjászületik. Új életünk van, amikor megtérünk. Van az óember, és van az új ember. Persze ezen a földön még keveredik bennünk ez a kettő, de folyamatosan teret nyer az új ember, és hogyha jó úton járunk, akkor az új ember folyamatosan csökken annak a tere, úgymond a mi életünkben. És nyilván, hogyha az ember az óemberi ényére visszatekint, akkor azért érez egyfajta szégyent, érez egyfajta szomorúságot is, de itt jön az, hogy hiszünk Istennek a gondviselésében is. És ha hiszünk Istennek a gondviselésében, akkor igenis kellett az a időszak is. Minden, még a rossz is, ami az életünkben előfordult, még a próba is, még a betegség is, még a gyász is, mind szükséges ahhoz, hogy végül oda jussunk, ahol vagyunk, hiszen az út maga is fontos, amin eljutunk a cél felé. Úgyhogy ilyen szempontból Isten gondviseléséből nézve természetesen azt mondom, hogy meg kellett ennek lennie. Viszont már van szégyen is bennem egy másik szempontból, hogyha a mostani önvalomból tekintek vissza annak az embernek a gondolataira, érzéseire, cselekedeteire, aki régen voltam.
2: Segít a szolgálatodban az, hogy ismered belülről a hitetlenséget?
3: Szerintem mindenképpen. Ilyen szempontból több olyan szolgálóra lenne szerintem szükség, akik nem keresztény családból származnak, vagy nem lelkész családból származnak. Nem alacsonyítom le, vagy nem vetem meg természetesen az ő hitüket sem, vagy nem kérdőjelezem meg, de egészen más, amikor az ember egy picit ilyen burokba felnőve, ugye kiskorától fogva csak az igazat, csak a jót kapja, és azt szívja magába, és ez egyfajta falat is képez nyilván, hiszen a szülők is óvják, vigyázzák a világ rosszától, és így lehet, hogy sose ismer meg olyan élethelyzeteket, olyan embereket, olyan társadalmi osztályokat akár, vagy osztályokban élő embereket, akik bemutatnák az ő számukra, hogy azért a világ mégse olyan habos-babos vagy szivárványos, mint a sokszor elgondolnánk, úgymond, hogyha csak egy bizonyos nézőpontból nézzük. Így örülök neki, hogy én olyan ember lehetek, aki látott szerintem sokat ebben az életben. Én egy olyan családból származom, ami inkább hát alsó középnek mondanám, nem mondanám, hogy nagyon nyomorogtunk volna az életünkbe, de azért voltak pillanatok, amikor hóvégén már akár nem volt egyáltalán pénz, vagy ki volt számolva a pénz, meg azért meg kellett húzni a nadrág szíjat sok esetben. És hát a család is úgymond ez rányomta nyilván a bélyegét a családra kulturálisan, neveltetés szempontjából is. És hát ismerjük ezt, voltak veszekedések, voltak viszályok, voltak nehézségek. És én így ilyen környezetbe felnőve nyilván a barátokat is így válogattam annak idén, szóval én megismertem nagyon-nagyon sokféle embert, akár tényleg a legalsóbb régióiból az életnek, most csak mondani, ha mondani kell valamit, ismerek embereket, akik ugye valamilyen kábítószer függőséggel küzdenek mondjuk. Ismerek olyan embereket, akik alig bírnak megélni, főleg a mai világban alig találnak maguknak munkát. Ismerek cigány embereket, roma embereket, ismerek olyan embereket, akik meg pont az ellenkezője, hogy olyan szélsőséges ideológiáknak a követői. Ismerek olyan embereket, akik a párkapcsolati válságaikat nem tudják kiheverni, vagy pont, hogy a párkapcsolat hiányától küzdenek. Szóval ismerem az embereknek szerintem a problémáját, és ez szerintem segít abba, hogy az ember megfelelő válaszokat tudjon Jézus Krisztus által adni. Ezekre a nagyon is valós krízisekre, problémákra, amelyek körbevesznek minket. És pont, hogy ezek az emberek szerintem, akik leginkább éhezik a válaszokat, akik leginkább nyitottak a válaszokra.
2: Mit üzennél azoknak a hallgatóknak, akik mondjuk az útkeresés cipőjében járnak, amiben te voltál?
3: Ha nagyon specifikusan abban a cipőben vannak, szóval, hogy ez a filozofikus, racionális istenkeresés, akkor azt üzenném nekik, hogy merjenek teret adni a szívnek, merjenek teret adni az intuíciónak. Ne csak úgymond a hideg ésszel kutassák az élet értelmét, hanem valóban úgymond van ez a vicces szólás, szerintem a fiatalok értik, hogy fogjanak füvet, nem tudom, ezt hogy fordítják, tudod, magyar, touch grass. Hogy egy kicsit valóban az élet, a minket körbevevő világ szempontjából is vizsgáljanak meg életsorsokat, egzisztenciákat, és úgy próbálják meglátni azt, hogy ebben hol lehet az Isten. És utána olvassák el az evangéliumot, olvassák el Jézus Krisztusnak a kijelentéseit, olvassák el Jézus Krisztusnak a sorsát, és azt fogják látni, hogy van egyfajta rezonancia a kettő között. Van egyfajta minta, ami megjelenik mind a kettőben. Mert én hiszem, hogy ezek a történetek, ezek nem csak több ezer éve leírt humbugok, hanem ezek élővé válnak. ezek élővé válnak újra és újra emberi sorsokban. Direkt úgy szerkesztette egybe a mi Istenünk a Szentírást, hogy annyi történet van benne, annyi példa, annyi életsors, és főleg Jézus Krisztusnak a sorsa az annyira ráilleszthető mindannyiunk életére, mind a nehézségek, mind pedig a pozitív dolgok. És ha így teszünk, akkor szerintem meg fogjuk látni, hogy az Isten is úgy adja, persze a mi hitünk szerint Isten az, aki a Szent Lelke által valakiben megszüli az élő hitet, de szerintem ez lehet a kapu ahhoz, hogy onnan mehessünk az Isten lába elé, és elkérjük tőle, elkérjük tőle ezt a hitet.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Serfőző Dániel battonyai református lelkipásztort hallották, akivel az egyik tanítványom Császár Hunor szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató beszélgetett.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsora kedden délelőtt 10 órától. Kultúra.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Sólyog Tamás Facebook oldalán reagált arra, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel és Görög Márta igazságügyi miniszterrel egyeztetett. Azt írta, a megbeszélésük alapján megerősítést nyert, hogy a kormányzat az alaptörvénytől eltérő, egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét. Ismételten egyértelművé tettem, hogy ez nem nyújt alkotmányos indokot a lemondásomhoz. Az alaptörvény betartására és betartatására tett eskümnek megfelelve nem tehetek eleget az erre vonatkozó felszólításnak, fogalmazott a köztársasági elnök. Az ennek folytán kialakuló alkotmányos válsághelyzet mélyíti a társadalmi megosztottságot, és károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését, ami hatással lehet például a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is, írta Sólyog Tamás. Az Európai Bizottság tudomással bír a magyar kormányfő által bejelentett alkotmánymódosítási tervekről, és aktívan nyomon követi az eseményeket, közölte a testület szóvivője Brüsszelben. Markus Lemmert újságírói kérdésre válaszolva elmondta, a bizottság látta a témával kapcsolatos beszámolókat, tisztában van a helyzettel és figyelemmel kíséri a fejleményeket. A szóvivő úgy fogalmazott, ebben a szakaszban ennyit tudnak mondani. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn Budapesten a Sándor Palota előtt tartott sajtótájékoztatóján jelentette be, amennyiben Sólyog Tamás köztársasági elnök nem mond le tisztségéről, a Tisza párt alkotmánymódosítást kezdeményez az államfő és más a kormányfő által leváltani kívánt tisztségviselők mandátumának megszüntetése érdekében. A munkaerő megtartás erősítésére országos rendezvénysorozatot indít a Magyar Kereskedelmi Iparkamara. A Megtartó Műszakok című program célja a hazai vállalkozások, különösen a gyártó több műszakos KKV-k munkaerő megtartó képességének erősítése és a munkavállalók mentális jólétének támogatása. A Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamara által koordinált roadshow 7 városba látogat el. A program a magyar vállalkozások előtt álló legsúlyosabb kihívásokra reagál, így a tartós munkaerőhiányra, a magas fluktuációra és a munkavállalókat sújtó mentális terhelésre. A tapasztalatok szerint ezek a problémák nem oldhatók meg kizárólag béremeléssel vagy toborzással, hiszen mélyen a szervezeti kultúrában, a vezetői működésben és a pszichoszociális kockázatok kezelésében gyökereznek. Az elsődleges célcsoport a 20-250 főt foglalkoztató munkaerő intenzív gyártó KKV-k, amelyek számára a diagnosztika és a tanácsadás jelentős része térítésmentesen érhető el, de a program nyitott a nagyvállalatok és más ágazatok szereplői számára is. A projekt első szakaszában országos rendezvénysorozat indul, melynek nyitó eseménye június 3-án szerdán lesz Pécsett, majd Szekszárdra, Nagykanizsára, Egerbe, Szegedre, illetve Budapestre is ellátogat a rendezvénysorozat, amely szeptember 9-én Kecskeméten zárul. Az Europol koordinációjában megtartott 4 napos nemzetközi akcióban a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda munkatársai több 100 millió forintos vagyon derítettek fel magyarországi büntető eljárásokkal összefüggésben. Az Europol 31 ország bűnüldöző szerveivel, valamint vezető magánszektorbeli partnerekkel együttműködve hajtotta végre május 19-e és 22-e között a vagyonkeresési és lefoglalási végrehajtási munkacsoport projektjét. 3. akcióját, amelyben több mint 40 bűnüldöző szerv vett részt, köztük vagyonvisszaszerzési hivatalok, pénzügyi hírszerző egységek, valamint a pénzmosás és szervezett bűnözés elleni küzdelemre szakosodott csapatok. A rendőrség közleménye szerint a művelet eredményeként jelentős bűncselekményből származó vagyont sikerült azonosítaniuk és felkutatniuk a nyomozóknak. 884 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovalutát, a tárcát, 74 járművet, 44 ingatlant. A lefoglalásokon túl elfogtak két gyanúsítottat is. A magyarországi büntetőeljárásokkal összefüggésben külföldön összesen 9 járművet azonosítottak, emellett 36 bankszámlát azonosítottak, a balkáni régióban 29-et, Litvániában 6-ot, míg Svédországban 1-et. 1,5 millió eurót érő hajót, valamint 7 gazdasági társaságot is sikerült beazonosítani a balkáni térségben.
0: Az időjárásról.
1: Ma a pára és ködfoltok fokozatosan feloszlanak, keleten is mindenütt csökken majd a felhőzet. Napos idő várható, gomoly a Nyugat-Dunántúlon fátyol felhőkkel. Nagy részt száraz időre számíthatunk, de keleten néhol záporeső egy-egy zivatar előfordulhat. Helyenként megélénkülhet a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 23 és 29 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kultóra. Az Európa Rádió kulturális műsora. Kultóra.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a Kultúrát az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen mai adásunk kínálata. A 4. Miskolci Alszakra Fesztivál alkalmából Szent Ferenc tiszteletére, halálának 800. évfordulójára zeneszerzői pályázatot hirdetett az Éltetőlélek Alapítvány. 4 kategóriában érkeztek alkotások. A színvonalas munkák elbírálása kihívást jelentett az elismert miskolci karnagyokból álló zsűrinek. 10 zeneszerző, 13 zeneművét tekintette át a szakmai csoport.
2: Rendkívül nagy jelentősége van az alkotói pályázatoknak, nem ez az első, hiszen már zenei alkotói pályázatot is kiírt az Alszakra Fesztivál, illetve minden évben van képzőművészeti pályázatunk, amire műfaj specifikusan nevezhetnek az érdeklődők, az alkotók. Nagyon fontos az Alszakra Fesztivál szempontjából, hogy mondjuk így, megengedheti magának azt, hogy ilyen alkotói pályázatokat kiír, értékel, díjaz, hiszen ez önálló produkció. Az Alszakra Fesztiválnak így olyan önálló produkciói születnek, amelyeket természetesen beépít a műsorrendjébe, beépít a programjába, hiszen majd a későbbiekben fogunk arról beszélni, hogy a nyertesei ennek a zenei pályázatnak, illetve a nyertes alkotások, azok természetesen bemutatásra kerülnek majd a fesztivál idején. Ez korábban is így volt, és kiemelt helyeket szánunk, kiemelt előadásokat szánunk tulajdonképpen ezeknek a produkcióknak.
3: A felhívás az 4 kategóriának szólt, ezek voltak a hangszerkíséret nélküli többszólamú gyermekkar, egy vagy többszólamú gyermekkar hangszerkísérettel, esetleg szólóénekkel, többszólamú akapella női kar vagy vegyes kar, illetve többszólamú női kar, vegyes kar hangszerkísérettel, esetleg szólóénekkel, és a kritériumok közé tartozott még az, hogy legfeljebb 10 perc terjedelmű legyen, és a nehézsége ne haladja meg a fél amatőr együtteseknek a képességeit. Kettős célral indult ez a zeneszerzői pályázat. Egyrészt, hogy a térségben élő zeneszerzők munkásságát reflektorfénybe hozzuk, valamint a nagymúltú miskolci kóruskultúrát támogassuk, és szerettünk volna olyan zeneműveket látni, amik azonnal bemutatásra is kerülhetnek.
1: Nyáron a vakáció idejére idén is szervez napközis táborokat a Miskolci Kulturális Központ. Lesz ezen a nyáron is a fiatalok körében népszerű színjátszó tábor, újdonság a média műhely, és lesznek a hagyományos táncos, mazsorett, kutyás napközik is.
4: A média műhelyet annyira terveztük már hónapok óta. Július 13 és 17-e között lesz az ifjúsági házban, 10 és 14 év közötti fiatalokat várunk, és most is egy rádióban ülünk, ez a média műhely pont erről fog szólni, hogy a elektronikus médiát és gyakorlatilag mindent, ami a médiumokhoz kapcsolódik, azt egy picit próbáljuk átadni, vagy próbálják azok a szakemberek átadni a gyerekeknek, akik ebben benne vannak és dolgoznak, mert hogy a foglalkozásvezetők, a Miskolci Kulturális Központ Non-Profit Kft. Szakmai munkatársai és a média területén dolgozó meghívott szakemberek, hát a tábort azoknak ajánljuk, akiket érdekel a hagyományos és a digitális média világa. A fotózás és a podcast vagy a közösségi média kipróbálhatják, milyen egy igazi forgatáson dolgozni, és azt is megismerik, hogy milyen digitális eszközöket használnak a szakemberek.
1: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: A 4. Miskolci Alszakra Fesztivál alkalmából Szent Ferenc tiszteletére, halálának 800. évfordulójára zeneszerzői pályázatot hirdetett az Éltetőlélek Alapítvány. 4 kategóriában érkeztek alkotások. A színvonalas munkák elbírálása kihívást jelentett az elismert miskolci karnagyokból álló zsűrinek. 10 zeneszerző, 13 zeneművét tekintette át a szakmai csoport. Orosz Tokár Edinát a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Kar Zeneelméleti Intézetének oktatóját, a zenei pályázat főszervezőjét és zsűritagját, valamint Cikora Ágnes társszervező kommunikátort hallják.
2: Rendkívül nagy jelentősége van az alkotói pályázatoknak, nem ez az első, hiszen már zenei alkotói pályázatot is kiírt az Alszakra Fesztivál, illetve minden évben van képzőművészeti pályázatunk, amire műfaj specifikusan nevezhetnek az érdeklődők, az alkotók. Nagyon fontos az Alszakra Fesztivál szempontjából, hogy mondjuk így, megengedheti magának azt, hogy ilyen alkotói pályázatokat kiír, értékel, díjaz, hiszen ez önálló produkció. Az Alszakra Fesztiválnak így olyan önálló produkciói születnek, amelyeket természetesen beépít a műsorrendjébe, beépít a programjába, hiszen majd a későbbiekben fogunk arról beszélni, hogy a nyertesei ennek a zenei pályázatnak, illetve a nyertes alkotások, azok természetesen bemutatásra kerülnek majd a fesztivál idején. Ez korábban is így volt, és kiemelt helyeket szánunk, kiemelt előadásokat szánunk tulajdonképpen ezeknek a produkcióknak, tehát azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes a későbbiekben is indulni ezeken a pályázatokon, hiszen azon túl, hogy jelentős díjazása van, és erkölcsi elismeréssel jár egy-egy ilyen pályázatot megnyerni, vagy akár dobogós helyezetként jelen lenni. Emellett persze az is nagyon ritkán adatik meg, azt gondolom, ma már egy kortárs zeneszerző számára, hogy az alkotását bemutassák, és ugye a fesztivál erre mindenféleképpen lehetőséget biztosít.
1: Hogyan szólt a felhívás tulajdonképpen?
3: A felhívás az 4 kategóriának szólt, ezek voltak a hangszerkíséret nélküli többszólamú gyermekkar, egy vagy többszólamú gyermekkar hangszerkísérettel, esetleg szólóénekkel, többszólamú akapella női kar vagy vegyes kar, illetve többszólamú női kar, vegyes kar hangszerkísérettel, esetleg szólóénekkel, és a kritériumok közé tartozott még az, hogy legfeljebb 10 perc terjedelmű legyen, és a nehézsége ne haladja meg a fél amatőr együtteseknek a képességeit.
1: Miért ezek a kategóriák voltak?
3: Kettős céllal indult ez a zeneszerzői pályázat. Egyrészt, hogy a térségben élő zeneszerzők munkásságát reflektorfénybe hozzuk, valamint a nagymúltú miskolci kóruskultúrát támogassuk, és szerettünk volna olyan zeneműveket látni, amik azonnal bemutatásra is kerülhetnek. Városban számos kórus működik, zeneművészeti kar az egyetemen, zeneművészeti szakgimnázium, számos zeneiskolája van Miskolcnak, több művészeti iskolája, ezen kívül gyülekezeti kórusok is, tehát szerettük volna ezt a pályázatot olyan színben is feltüntetni, hogy nem csak a zeneszerzők jussanak előtérbe, hanem ezek az együttesek is megszólalhassanak.
1: Jó lehetőség ez a miskolci zeneszerzők számára, hiszen gondolom, ahogy itt beszélgettük a riport előtt is, nem sok lehetőség van ilyenre vagy hasonlóra.
3: Így van, ez mindenképpen presztízs jelentőségű ez a zeneszerzői pályázat, hiszen megszólalási lehetőségük van. 3 évvel ezelőtt az Alszakra pályázaton már indult egy ugyanilyen zeneszerzői pályázat, és most újra élesztettük ezt a hagyományt.
1: Kik jelentkeztek? Mennyire volt népszerű a felhívás?
3: Azt mondhatjuk, hogy sikeres volt ez a kiírás, ez a pályázat, ugyanis 10 zeneszerző, 13 értékes zeneművet tárt a zsűribizottság elé. Ez azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép szám, és nagyon széles spektrumon mozogtak a művek, tehát valóban kimerítették mind a 4 kategóriának a kritériumait, az egyszerű egyszólamú énektől kezdve, amik gyerekek megszólítására is alkalmasak, az egészen komoly többszólamú zeneművekig, amihez zenekari kíséret is társul, akár egy kantáta is megszületett ebben a lehetőségben, tehát hogy az egészen egyszerű összetétektől kezdve az egészen bonyolultig kaptunk zeneműveket, így többféle együttes is megszólításra kerülhet. Nagyon örültünk, hogy a gyerekek is kaptak lehetőséget, hogy ennek keretében majd bemutathassanak műveket, illetve már komolyabb felnőtt együttesek is megszólalhatnak majd.
1: Név nélkül lehetett nevezni, ha jól tudom.
3: Így van, a 10 pályázó valóban név nélkül jelentkezett, az én e-mail címemre küldték el a pályázatukat, ezek a zeneművek PDF formátumban, kottaíró programmal megszerkesztett művek voltak, illetve

0: megállapodtunk a helyzetekben, utána tártam a zsűribizottság elé, hogy kiket is rejtenek ezek a jeligék. Egy illetővel azonban híján vagyunk még azóta is. Van egy fiatalember, illetve hölgy, akiről mai napig nem tudjuk, hogy ki lehet az. Egy külön e-mail címen regisztrált illető küldte el a zeneműveit, aki szintén helyezettet ért el, és a jeligéjét tudjuk, ami így hangzik, hogy Prayer 260429, és hát ezúttal is szeretném kérni a kedves rádióhallgatókat, hogyha valaki magára ismer ennek kapcsán, akkor kérjük, hogy jelentkezzen, mert szeretnénk átadni számára a megérdemelt ajándékot és díjazást, úgyhogy nagy szeretettel várjuk még az utolsó embert, akiről még nem tudjuk, hogy ki is lehet az.
1: Hát igazán lejtélyessé vált ez a beszélgetés most már így nyomozásá szinte, igen, egy nyomozó műsorra, mert hogy hát igen, nem vette át a díját ez a bizonyos alkotó, és hát most már egyre kíváncsibbak vagyunk, egyre jobban kíváncsiak vagyunk, hogy ki lehet az, aki egy remek alkotást készített, de még nem jelentkezett a díjáért. Egy picikét, ha már magamhoz ragadtam a szót, ezt szeretném elmondani, hogy bár én nem voltam ott, de sokat hallottam róla, hogy igazán délre menő küzdelem volt ez a zsűrizés, és majd érdemes elmondani azt is, kik voltak a zsűriben. Tényleg nagyon komoly szakmai indokok mentén díjazták az alkotókat, akik között voltak olyanok is, akik már alkotásaikkal évtizedek óta jelen vannak a helyi zenei életben, vagy akár az országos zenei életben, de volt egy nagyon fiatal, többszörös díjazottja is ennek a versenynek, akit azt gondolom, hogy a közönség is igazán méltán megéjenzett, és nagyon örült annak, hogy valóban a fiatalok is bekapcsolódnak, és ilyen komoly teljesítménnyel tudnak a miskolci zenei életben jelen lenni. Szóval adott a zsűrinek feladatot, azt gondolom, ez a pályázat mindenképpen.
2: Hogyan történt a zsűrizés?
0: Először is szeretném elmondani, hogy kik is voltak a zsűrinek a tagjai. Balázsné Molnár Ildikó, aki Reményi Ede és Artisius díjas zenetanár, karnagy, a Fazekas utcai általános iskola és alapfokú művészeti iskola énekzenetanára, a Fazekas gyermekkar és az idén 40 éves Forrás kamarakórus karvezetője, valamint Regős Zsolt, Prima és Nívó díjas zenetanár, a 60-i Polifónia, Ózdváros vegyeskara és a Szent Imre kórus Újdiós Győr karnagya. Szűcs Sándor, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának nyugdíjas főiskolai docense, a Tiszáninneni Református Egyházkerület elnökségi elismerésének birtokosa, a tavaly májusban 45 éves Cantus Firmus énekkar karnagya. Gergely Péter Pál, Pro Urbe, Pro Agria és Lavotta János művészeti díjas karnagy, a Magnifikát Egyházzenei Intézet életműdíjának is birtokosa, a Cantus Agriensis, valamint a Kardinál Mindszenti kórus karnagya, valamint jó magam, aki a Bartók Béla zeneművészeti kar egyetemi tanársegédje, a zeneművészeti kar vegyes karának és Bartók ének együttesének vezetője, valamint a Fényi Gyula jezsuita gimnázium magisz kórusának és Fényi kamarakórusának betanító karnagya. Egy szép pénteki délután gyűltünk össze ezeket a műveket sűrizni, miután megérkeztek az alkotások, egy hetet kaphattak a zsűri tagok a műveknek az áttekintésére, és aztán egyenként mindegyiket alaposan átbeszéltünk, elemeztünk, és hát az volt a véleményünk, hogy nagyszerű alkotások születtek. Hogyha pár mondattal össze kellene foglalnom, akkor azt mondhatnám róluk, hogy nagyon színes és változatos hangszereléseket láttunk, már-már liszti felrakásokat és liszti hangszereléseket is tapasztaltunk egyes műveknél. Nagyon ötletes volt az apparátus összeállítása, például női kar és bariton szólónak az együtt szerepeltetése sem túl gyakori a zenetörténetben, illetve férfi kar narrációs alámondással való szerepeltetésével sem gyakran találkozhatunk. Annak is örültünk, hogyha a zeneszerző nem öncélúan írja a zeneműveit, hanem gondol az előadhatóságra is, így a gyerekek is, felnőttek is megszólításra kerülhettek a zeneművek kapcsán. És volt egy bizonyos, ez talán csak érzetbeli tapasztalatunk is, az iszi szellemi hagyatékának talán a kézzelfogható lenyomatát érezhettük

0: egyes zeneművekben a zeneszerzői technikák során, mintha már bizonyos éteri hangzást vagy szférák zenét is hallhattunk volna a zeneművekben, és ez is nagy élményben részesítette a zsűritagokat. És annak is nagyon örültünk, hogy a pályázat során a könnyedebb műfajak felé is történt elmozdulás, így például dicsőítőéneket és gospelt is kaptunk. Úgyhogy minden egyes műért nagyon hálásak vagyunk, és tervezzük, hogy ezeket a műveket két turnusban szeretnénk bemutatni. Az egyik alkalom az Árszakra rendezvény sorozatnak a záró gálakoncertje, ami szeptember 20-án lesz a Művészetek Házában, illetve egy másik alkalmat tervezünk még, Szent Ferencnek a tranzitusa október 3-a ünnepe kapcsán. Abban az időszakban szeretnénk majd egy szakrális térben egy másik koncertet is rendezni.
1: Laikusként hogyan kell elképzelnünk egy ilyen zsűrizést? Vannak objektív szempontok, vagy inkább szubjektíven értékel minden zsűritag?
0: A beszélgetésünk első felében mindenképpen a szubjektív benyomások jöttek. Tehát az első fél órában nekem ez nagyon tetszett ebben a műben, és hasonló típusú mondatok hangzottak el. Aztán részletesebben elemeztük az apparátus kérdést, a hangszerelést, a felrakásokat, a harmóniai együttállásokat, azoknak a szerepét, illetve helyességét, vagy kevésbé jól működési lehetőségét. Úgyhogy onnantól kezdve egy hosszasabb beszélgetés alakult ki. Igazából nem volt könnyű döntésünk, mert nagyszerű műveket kaptunk, és ami még szintén különlegesség ennek az eseménynek, hogy a 18 éves gimnazista fiútól a több éve pályán lévő, 20-30 éve gyakorlatot szerző zenetanárig többféle ember is jelentkezett. A díjazásunk az kétféleképpen történt, minden egyes kategóriában díjazásra kerültek a művek, első, második, harmadik, negyedik helyezetteket osztottunk ki, és volt egy kategóriákon felüli abszolút sorrend is, ahol négy különlegesen értékes zeneművet emeltünk ki, ott első, második, harmadik díjat és egy külön díjat osztottunk ki. Itt az első helyezett, a már az előbb említett fiatalember, zeneművészeti szakgimnázium utolsó éves tanulója, Simkó András lett az első helyezett. A művének címe Oráció Franciscus Assisiensis. A második helyezett Kerek Gábor közeledő volt. Ő két művet is a zsűribizottság elé bocsátott. A női kari műve nyerte a második helyezettet, ennek a címe pedig Szent Ferenc imája. A harmadik helyezett, a már szintén említett különleges apparátusáról híres, vagy arról említett mű, a Boldogságos Szűz üdvözlése címmel Zoller János műve volt, ami női kar és bariton szóló együtt szerepeltetését mutatja be, és egy külön díj is megjelent, szintén Kerek Gábor közeledő tollából, a mű címe pedig Ferenc mosolya. Azt mondhatjuk, hogy kategória győztesek között és a végső abszolút döntésnél is, aki talán a legtöbb díjat hozta el, az Kerek Gábor közeledő volt.
1: Mi a célja tulajdonképpen a fesztiválnak a nyertesekkel? Vagy mindenki nyert már, aki pályaművet küldött erre a megmérettetésre?
2: Hát erre az utóbbi kérdésre most hirtelen nem tudok válaszolni, de valószínűleg, hogy igen, hiszen azzal, hogy lehetősége nyílt megmérettetni, hogy lehetősége nyílt akár csak egy új alkotást létrehozni, bár nem tudjuk, hogy kifejezetten most születette valamennyi alkotás, vagy ezek már az asztalfiókban is ezek jelen voltak, konkrétan most születtek. Igen, ugye többször felmerült, és nem sokat beszéltünk még róla, de Szent Ferenc elemiségében, ugye az ő neve égisze alatt kellett, hogy ezek a művek megszülessenek inspirációként, tulajdonképpen ő volt jelen, idézőjelben, hogyha lehet így mondani. Úgyhogy azt gondolom, hogy aki foglalkozott a témával, aki alkotott ebben az összefüggésben, és megmérettetett, az már önmagában véve is lehet egy nagyon szép eredmény. Kicsit az jutott most eszembe, hogy az, aki még nem jelentkezett a díjáért, lehet, hogy ő is azt gondolja, hogy pusztán maga a megmérettetés is elég neki, úgyhogy nem érdeklődött, mert lehet, hogy a versengés fontosabb volt számára, vagy az alkotási folyamat fontosabb volt számára, de persze ez nem biztos, hogy így van. Fesztivál célja pedig az alkotókkal, hát az csak ismételni tudom magamat, az az, hogy szülessenek önálló alkotások, kifejezetten az Arszakra Fesztiválhoz kapcsolódó alkotások, hiszen ez egy fesztivál súlyát mindenféleképpen növeli, erősíti presztízsét, hiszen hogyha fel tud mutatni saját produkciókat, különösképpen úgy, hogy nem csak egy produkció születik meg, hanem maga az alkotás is a fesztiválra születik, akkor azt gondolom, hogy ez egy rendkívül értékes dolog, és mindenképpen maradandó is, és hát ugye már többször emlegettük, hogy milyen szempontok miatt fontos ez. Arra alkotásra késztet, egyfajta versengésre késztet, és hát értékes előadások előhívására, megalkotására, rendezésére késztet, tehát azért nagyon sok összefüggés van egy ilyen jellegű pályázatban.
1: Volt egy díjátadó gála, ez hogyan, milyen hangulatban telt, mi történt?
0: Azt gondolom, hogy jó hangulatban telt, a jelenlévők nagy örömére kiosztottuk a különböző díjazottakat, és örömmel látták azokat a zeneszerzőket, akik már többször tértek vissza a színpadhoz, több díjat is elhoztak. Név szerint szeretném megemlíteni, hogy kik is voltak azok, akik ezen a zeneszerző pályázaton indultak. Kerek Gábor közeledő, Zoller János, Péntek Tamás, Petrófehér Erika, Vihula Mihajló, Flach Antal, Cser Ádám, dr. Romhányi Róbert László és Simkó András. Azt gondolom, hogy ezek a nevek a miskolci közönség számára, zenész kollégek számára ismert nevek, illetve egy-két olyan résztvevő is volt, akit most ismertünk meg. Tehát valóban jó hangulatban telt, minden egyes versenyző tárgyi ajándékban részesült, illetve oklevélben és egy serlekben, és az első három díjazottat pénzjutalommal is díjaztunk. Az első helyezett 75 ezer forint, a második 60 ezer, a harmadik pedig 45 ezer forintnyi pénzjutalomban részesült, illetve a külön díjasunk pedig egy gyönyörű szép festmény tulajdonosa lehetett.
1: Mi a következő lépés, akár a fesztivállal kapcsolatban, akár a pályaművekkel kapcsolatban?
0: A pályaművekkel kapcsolatban talán a legizgalmasabb fejezet most kezdődik, amikor is a Miskolc és környéki kórusok, együttesek számára fogjuk kiosztani ezeket a zeneműveket, karnagyokat egyénileg megkeresve, egyeztetjük majd a lehetőségeket, és igyekszünk majd minden alkotást bemutatni.
2: Én mindenképpen már most csalogatom a közönséget ezekre az előadásokra, hiszen egyrészt ős bemutató lesz valamennyi, tehát először hangzanak el, először csendülnek fel ezek az alkotások, mert azt gondolom, hogy történelmi jelentőségű, helytörténeti jelentőségű lesz valamennyi koncert, valamennyi előadás. Másrészt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy még folyamatban van a képzőművészeti alkotói pályázat, tehát azok, akik abban érdekeltek, nyilvánvalóan még tudnak kapcsolódni alkotásokkal is. Harmadrészt pedig a rendkívül gazdag programra hívnám fel a figyelmet. Természetesen nem tételesen, ha bár már pontosan tudjuk, hogy mikor milyen előadás várható, milyen produkcióra lehet jönni a Szakra Fesztivál kapcsán. Ugye 60 körüli produkció lesz az idén is, ami azért tetemes mennyiségű program gyakorlatilag 9-10 nap alatt. Klasszikus programokkal, újszerű programokkal nagyon sokan bekapcsolódnak ezekbe a rendezvényekbe. Én nem szeretném most sem elmulasztani, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy az Miskolci Arszakra Fesztivál Facebook oldalán, illetve párhuzamosan az Éltető Lélek Alapítvány, a szervező Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán tetten érhetőek azok a folyamatok, így a zeneművészeti pályázat részletei is, ott tudnak az érdeklődők tájékozódni, a neveket újra visszanézni, helyezéseket, akár a kicsit a fotók segítségével a hangulatból is felcsipegetni valamit. illetve hát folyamatosan látják majd a megjelenő már kész programokat, a programfüzetet készítjük hamarosan, ehhez már finishben van gyakorlatilag a programterv, és hát azért egy fesztiválon tetemes mennyiségű munka van még addig, amíg szeptemberben majd elkezdődik gyakorlatilag ez a seregszemle, mert egyrészt nagyon sok háttérmunka van, ha más nem említünk, de ugye most a zeneművészeti pályázat kapcsán ugye elindul a betanítása a műveknek, elindul az összehangolása ezeknek a produkcióknak, tehát nagyon-nagyon sok háttérmunka van még odáig, úgyhogy ami a közönség számára oly nagyon nem látható, de azért nekünk igencsak ad feladatot még gyakorlatilag a fesztivál szervezés, de innentől kezdve, vagy még korábban is már folyamatosan mondtuk, hogy fókuszáljanak a programsorozatra, jöjjenek, hiszen ingyenes rendezvényekről van szó, és olyan felemelő előadás valamennyi, hogy azt gondolom, hogy megéri ezt a programot figyelemmel kísérni, drukkolni az előadóknak, a versenyzőknek, és hát egyáltalán megmerítkezni tulajdonképpen ezekben az alkotásokban.
0: Még talán annyit, ha már református is értékadó rádió, hogy azon túl, hogy zeneszerzők munkáját támogatjuk ezzel a lehetőséggel, illetve helyi kórusok szerepeltetése is megjelenik, amit Ági is mondott, hogy Assisi Szent Ferenc szellemében született ez a pályázat, és a zeneműveken keresztül a közönség is bekapcsolódhat ebbe a szellemiségbe, hiszen a szövegek által egy olyan lelki töltekezési lehetőséget kapunk Assisi Szent Ferenc hagyatékából, ami azt gondolom, hogy mindenki számára lelkileg felemelő lehet.
1: Assisi Szent Ferenc szellemisége hogyan jelenik meg tulajdonképpen a pályaművekben?
0: A pályázat kapcsán a zeneszerzők részére adtunk egy szöveg alapot, amiből dolgozhattak. Ez Assisi Szent Ferenchez kötődő imákat tartalmazott, illetve történeteket, de ezen túl is egyéni beszélgetéseim kapcsán a zeneszerzőkkel arra biztattam őket, hogy keressenek bátran további Assisi Szent Ferenchez kapcsolódó szövegeket, akár latin nyelven is, és így fognak majd megszólalni ezek a művek, egész széles skálája van ezeknek a szövegeknek.
1: A 4. Miskolci Alszakra Fesztivál alkalmából Szent Ferenc tiszteletére, halálának 800. évfordulójára zeneszerzői pályázatot hirdetett az Éltetőlélek Alapítvány. 4 kategóriában érkeztek alkotások. A színvonalas munkák elbírálása kihívást jelentett az elismert miskolci karnagyokból álló zsűrinek. 10 zeneszerző, 13 zeneművét tekintette át a szakmai csoport. Orosz Tokár Edinát a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Kar Zeneelméleti Intézetének oktatóját, a zenei pályázat főszervezőjét és zsűritagját, valamint Cikora Ágnes társszervező kommunikátort hallották.
3: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Nyáron a vakáció idejére idén is szervez napközis táborokat a Miskolci Kulturális Központ. Lesz ezen a nyáron is a fiatalok körében népszerű színjátszó tábor, újdonság a média műhely, és lesznek a hagyományos táncos, mazsorett, kutyás napközik is. Tamás Krisztián kommunikációs menedzsert hallják.
2: Ezek a napközis táborok hétfőtől péntekig gyakorlatilag a szülőknek munkaidőben tartanak, 8 és 16 óráig, a napközi előtt viszont tudunk biztosítani felügyeletet 7.30-tól és 7-ig. Szerintem ezek az általános információk azért fontosak, mert egyrészt a szülők nagyon sokszor nem tudják hova tenni a gyerekeket nyáron, másrészt meg a mi táborainkban mindig erre külön figyelünk, arra is, hogy egyébként háromszori étkezés van, és a részvételi díj magában foglalja a belépők árát, illetve az egyéb szakmai és anyagköltségeket. Szerintem ez is segítség a szülőknek, de akkor nézzük is, hogy milyen táborokról beszélünk. Hát egyrészt a mazsorett kezdőt, amit 2026. július 6 és 10-e között tartunk majd az Ady Endre Művelődési Házban, 7 és 12 éves korosztálynak. A mazsorett az évtizedek óta Miskolc városának egy prominens képviselője bárhol. Tehát ha valaki mazsorettet hallja, akkor tudja, hogy miről van szó. Dudás Ágnes és Kóczyné Rózsa Ildikó mazsorett oktatók, és Kovács Magyaró Zsuzsa balett tanár, akik a foglalkozásvezetők. Ha itt egy pár szóban kellene ezt megfogalmazni, akkor virtuózitás, nőiesség, karakter. Ebben a táborban, mert hogy ez lányoknak szól, a lányok megismerkednek a mazsorett műfaj szépségeivel, a mazsorett bot forgatásán kívül a balett és a modern tánc alapjait is elsajátíthatják, és ez a műfaj nem csak a tánc tudást fejleszti, hanem a gyerekek koncentrációs képességeit is, hiszen egyszerre kell figyelni a zenére történő lábmozdulatokra, kéztartásra, karmunkára, a botforgatásra, és hát a térforma váltásoknál a csapat tagjaira is. A botforgatás elsajátításában bizony a világbajnok csapat lesz a gyerekek segítségére. Aztán Görömbölyön és az Ifjúsági Házban lesz táncos kedvű táborunk, tehát az időpont és a helyszín ez a kettő, amit elmondtam. Ezt is majd érdemes csekkolni. Mezei Ágnes és Garabuci Zsófia, a Ködmön Formációs Táncegyüttes táncoktatói, mármint arra felmondtam, hogy érdemes utána nézni, hogy mikor van a tábor, mert hogy ez két alkalommal is lesz. A napköziben a standard és a latin táncok alapjaival, különféle koreográfiákkal ismerkedhetnek meg játékos formában a gyerekek, így fejlesztve mozgáskultúrájukat. A kedvcsináló tánctanulás mellett sok-sok móka és huncutság, társas és ügyességi játék, karaoke, kreatív foglalkozás és rengeteg színes program várja őket. Lesz itt táncos frizura és sminkészítés, és táncruha tervezés is. A legügyesebbek a szeptemberben induló Ködmön Formációs Táncegyüttes csoportjaiba nyernek felvételt. Tehát az időpont és helyszín június 29 és július 3 között az Ifjúsági Házban, és július 6 és 10 között a Görömbölyi Művelődési Házban 4 és 12 éves gyerekeket várunk.
1: Izgalmas lesz, idén is lesz Mesterségem címere.
2: Jaj, de szépen rímbeszedted, ahol a foglalkozásvezetők különböző munkaterületekről meghívott szakemberek, szakoktatók. Tavaly is kint volt a média, nagyon szerette ezt a tábort, például a televízió, mert július 6 és 10 között lesz a Vasgyári Közösségi Házban megrendezve, de tavaly is így volt nyáron, hogy az Amerikából jött két ember közösségi játék ihlette napközi, nagyon sikeres volt, amelynek témája minden gyerek fantáziáját megmozgatta, mert hogy naponta két foglalkozást ismerhettek meg a résztvevők, és ez most is így lesz. A szakmákat az adott szakterületek szakemberei, szakoktatói mutatják be, egyben lehetőséget adnak kipróbálni a gyerek rátermettségét és a már meglévő tudását. Tehát gyakorlatilag minden előadás, foglalkozás interaktív és élményszerzésre épül. A gyerekek betekintést nyernek többek között a pék, a dísznövénykertész, a nyomozó, a ruhakészítő, a kozmetikus szakmák, valamint az élelmiszeripar és az agrárgazdaság, továbbá az egészségügyi ágazat rejtelmeibe, illetve a Magyar Vöröskereszt tevékenységébe is. Úgyhogy a pályaorientációs foglalkozásokat a Magyar Nemzeti Agrárkamara, a BOKIK és a Magyar Orvosi Kamara, valamint a Magyar Vöröskereszt Borsodabaúj-Zemplén vármegyei szervezete és a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság együttműködésével valósul meg. És amit szerintem megint csak nem kell promózni, ez a kutya és gazdi mesés kalandtábor, mert akinek van kutyája, az ide szeretne jönni, ez tavaly is jól látszott. Ez a Vasgyári Közösségi Házban lesz július végén, július 27 és 31-e között, és Szabó Szabina kutyás terapeuta, kutyaki képző edző, tréner, a foglalkozásvezető. Ez a mesetábor egy különleges élménytér, ahol a gyerekek a mesék világán keresztül tanulnak meg kapcsolódni a kutyákhoz és önmagukhoz, és játékos kalandokon és közös feladatokon keresztül elsajátítják majd azokat az alapokat, melyekkel igazi, figyelmes és ügyes gazdikká válhatnak. A napközi biztonságos és szeretetteljes környezetben mutatja meg a kutyákkal való helyes kommunikációt és gondoskodást, persze a hét során a mese, a mozgás, az alkotás és egy különleges harmónia nap is segíti a megnyugvást és az elmélyülést, és ez nem csak tábor, hanem egy emlékezetes utazás gyerekeknek és négylábú társaiknak.
1: Az ifjúsági házban lesz egy vadonatúj tábor idén.
2: Igen, köszönöm ezt a kérdést, mert a média műhelyet annyira terveztük már hónapok óta. Július 13 és 17-e között lesz az ifjúsági házban, 10 és 14 év közötti fiatalokat várunk, és most is egy rádióban ülünk, ez a média műhely pont erről fog szólni, hogy a elektronikus médiát és gyakorlatilag mindent, ami a médiumokhoz kapcsolódik, azt egy picit próbáljuk átadni, vagy próbálják azok a szakemberek átadni a gyerekeknek, akik ebben benne vannak és dolgoznak. Mert hogy a foglalkozásvezetők, a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Szakmai munkatársai és a média területén dolgozó meghívott szakemberek, hát a tábort azoknak ajánljuk, akiket érdekel a hagyományos és a digitális média világa, a fotózás és a podcast vagy a közösségi média, kipróbálhatják, milyen egy igazi forgatáson dolgozni, és azt is megismerik, hogy milyen digitális eszközöket használnak a szakemberek. Itt egyébként a modern tartalomgyártás és kulisszái mögé is betekintést nyerhetnek, megtanulhatják azt is, hogy készül egy izgalmas videóriport vagy kisfilm, és hogyan használhatják kreatívan a kamerát és a fényt, és hát azt is megnézhetik belülről, hogy milyen egy igazi stúdió. A program során csapatban dolgozunk majd, kipróbálhatják magukat riporterként, de ugyanúgy operatőrként és szerkesztőként, kinek majd mi tetszik, hiszen ebben egyébként nem tudnak belelátni. Inspirációt merítünk sikeres alkotóktól, például a YouTube világából, és beszélgetünk arról is, hogy hogyan működik a mai online média. Mindezt egy igazán jó kedvű csapatban, sok nevetéssel, igazi élményekkel, és amivel lezárnám a táborok sorát, az a színjátszó tábor, mert Fandl Ferenc, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze erre garancia, hogy szinte mindig teltházban, tényleg így van. Most is két időpont van a felső tagozatosok részére július 6-a és 10-e között, és a középiskolások részére július 20 és 24 között. Egyébként itt már korosztály 10 és 18 év. Táborban a gyerekek ugyanazt próbálhatják ki, mint tavaly is, meg az eddigi elmúlt években. Egyrészt magukat számos drámajátékba, de belekóstolhatnak a színészet alapjaiba, és egy színdarab létrehozásának is a részesei lehetnek. A játékok által fejlődik leginkább a gyerekek kommunikációja, önismerete, kifejező készségek, koncentrációja, kreativitása, együttműködési és improvizációs készség, és én mindig el szoktam mondani, hogy ez nem arra való, hogy valaki csak a világot jelentő deszkákat hódítsa majd meg, és színész legyen, hanem arra is, hogy akár felelésnél, vagy az iskolában ezt jól kamatoztassa, azokat az improvizációs játékokat, a kreatív gyakorlatokat, a jelenetkészítést, a beszédtechnikát, vagy a színdarab készítést. Tehát ez egyébként az életükhöz pozitívat ad hozzá.
1: Hogyan lehet jelentkezni ezekre a táborokra?
2: A Miskolci Kultközpont.hu weboldalon található űrlapot kitöltik a kedves szülők, és akkor bővebb információt kaphatnak egy vezetékes számon, ami megint csak fent van, és most fölösleges ezt elmondanom. Jelentkezést követően egy-két napon belül kollégánk válaszlevélben átfogó tájékoztatást nyújt, és visszaigazolják a sikeres regisztrációt.
1: Nyáron a vakáció idejére idén is szervez napközis táborokat a Miskolci Kulturális Központ. Lesz ezen a nyáron is a fiatalok körében népszerű színjátszó tábor, újdonság a média műhely, és lesznek a hagyományos táncos, mazsorett, kutyás napközik is. Tamás Krisztián kommunikációs menedzsert hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja kedden délelőtt 11 órától. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A tavaszi gabonafélék vetése az előirányzott terület 97,5%-án fejeződött be május 14-ig, kisebb arányban, mint egy éve. Az egyes gabonafélék vetése a vizsgált időpontban a szemes cirok kivételével megközelítette a 90-100%-ot, az Agrárközgazdasági Intézet összefoglalója szerint. A tavaszi mezőgazdasági munkák helyzetét felmérő operatív jelentések szerint ebben az évben a tavaszi vetésű szántóföldi növények tervezett vetés területe 1,8 millió hektár volt, ennek mintegy fele az Észak- és Dél-Alföld régióban található. A legnagyobb tavaszi vetés területtel Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében számolnak. A kukorica tervezett csaknem 675 ezer hektár vetésterületének nagy része az Észak-Alföldi régióban található. A napraforgó vetése majdnem teljes egészében befejeződött, bevetett területe több mint 807 ezer hektár, ami több mint 3 ezer hektárral kevesebb a tervezetnél. Csaknem 200 ezer hallgató sorsa vesz jobb irányt az Erasmus Plus program korlátozásának feloldásával, közölte az MTI-vel a Nemzeti Ifjúsági Tanács, üdvözölve az Európai Bizottság bejelentését, amely szerint a 2026-27-es tanévtől a magyar hallgatók ismét teljes körűen részt vehetnek a programban, valamint újra nyílhat az út a Horizon Európa kutatási együttműködésekhez is. Közleményünkben emlékeztettek arra, hogy egy online petíció formájában 2 évvel ezelőtt több mint 2000 hallgató támogatásával kérték a külföldi mobilitási programokhoz való hozzáférés visszaállítását. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés hétfői ülésén napirend előtti felszólalásában a programmal összefüggésben jelezte, a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé, amely lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását, a kutatás-fejlesztési programok újraindítását, valamint a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. Torockai László fogja vezetni a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot. A Mi Hazánk elnöke hétfői napirend előtti felszólalásában többek között azt mondta, miközben Magyar Péter a Diákhitelközpont vezetőjeként milliókat keresett, ő már legalább 10 éve üldözte a végrehajtó maffiát. A miniszterelnök válaszában kijelentette, a Mi Hazánk elnöke fogja vezetni a testületet. Magyar Péter ugyanakkor jelezte, azt kéri, hogy vizsgálja is ki valóban az ügyet, tehát arra az időre függessze fel a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk együttműködését. A magas árak miatt már az otthonstart sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat. Májusban éves szinten 13,3%-kal kevesebb lakóingatlan cserélt gazdát, a lakáscélú jelzálog hitelek piaca azonban tovább bővült, közölte a Duna House vezető elemzője Szegő Péter. Az ingatlan közvetítő saját adatain alapuló becslése szerint a májusi csaknem 8900 tranzakciószám havi szinten több mint 9%-kal, éves összevetésben pedig több mint 13%-kal marad el az egy évvel ezelőtti szinthez képest. A cég adatai szerint az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétel történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés. Rámutattak, hogy a tartósan magas árszint az állami támogatások ellenére is visszatartja a vásárlókat, ami azt jelzi, hogy a piac elérte a megfizethetőség határát. Márciusban jelentősen megemelkedett a tranzakciószám, és a nagy kérdés az volt, hogy ez a dinamika a választások után fennmaradhat-e. A választások után továbbra sem látszik egyértelmű irány az ingatlanpiacon, és alacsony amplitudójú a forgalom. Nyáron a szezonális hatások miatt sem várható változás, tette hozzá Szegő Péter. a kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a Bolygóbarát ízek hónapja, a Felelős Gasztrohős Alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak. A részvételhez az éttermek a bolygóbarátizek.hu honlapon regisztrálhatják fogásaikat, amelyeket az alapítvány szakértői ellenőriznek a fenntartható étkezés nemzetközi alapelvei szerint. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók, növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a nemzetközi bolygó egészségügyi étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kezdeményezéshez a vendégek is csatlakozhatnak, a közösségi média posztokban megoszthatják kedvenc bolygóbarát fogásaikat.
0: Az időjárásról.
1: A lassan felszakadozó felhőzet után többnyire napos időre van ma kilátás, legfeljebb a keleti harmadban fordulhat elő néha a zápor, helyenként élénk lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 23 és 29 fok között alakul, késő estére majd 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunkban annak járunk utána, hogy mit jelent ma magyar reformátusnak lenni a Kárpát-medencében. Kolozsváron több mint 40 éve alapítottak gyülekezetet mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok, mindennapjaikról és a magyar öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
3: Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni.
2: Kárpátalján működik talán a világ egyetlen olyan kereskedelmi rádiója, amelyet egy református gyülekezet működtet. A Beregszenszi Pulzus FM több mint 10 éve szól hallgatóihoz. Az indulásról és küldetésükről a rádió munkatársai mesélnek.
4: Nekünk ez fontos, hogy itt Kárpátalján a népet szólaltassuk meg, nekik jutassunk el információt, akik itt élnek, és mi kb. Ilyenek vagyunk, Istenhez közel lévő, magyarul gondolkodó, vagy református, vagy protestáns, vagy katolikus, vagy görögkatolikus emberek, akik még legalább egy generáció távolságra kötődnek a közösséghez, a gyülekezetekhez, a templomhoz. És igazából ez a sajátosság, amely sok esetben vonzóvá teszi az éterben a rádiót, mert ez benne van a légkörben.
2: Kassai Gyula felvidéki református lelkipásztort az elsők között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart. Bár évekig küzdött jogorvoslatért, sosem hagyta el szülőföldjét, és azóta is léván szolgál.
5: Azzal kell rendelkeznünk, ami a legfontosabb érték. Tehát nem adhatjuk alá például a szeretetnek, az összetartozásnak a kérdését. Az, hogy egymást meg tudjuk szólítani bátran. És ha látjuk az elhajlásokat, látjuk azt, hogy valaki letér a helyes útról, akkor annak utána tudunk menni. Tehát az a személyes kapcsolattartás az nagyon fontos.
2: Végül Horvátországba látogatunk, ahol Szent Péter püspök mutatja be a délvidéki református közösségek életét.
6: Vannak, akik úgy érzik, hogy mi itt fölöslegesek vagyunk, túl sokan vagyunk. A 90-es években, amikor Horvátország létrejött, akkor, ha jól emlékszem, 26 ezer magyar volt Horvátországban. És azóta ennek a magyar közösségnek a 2/3 eltűnt. Azért ezen is érdemes elgondolkodni.
2: Tartsanak velünk!

0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár Törökvágási Református Gyülekezetet. Nagyjából 2000-en alkotják a közösséget. Mindennapjaikról, kihívásaikról és a magyar református öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
2: Kolozsvár Törökvágási Egyházközsége egy nagyon fiatal, 43 éves gyülekezet, hisz 1980-ban alakult. Hirtelen megnőtt a külkerülete Kolozsvárnak, tekintettel arra, hogy sok tömbházat építettek, és 3500 református lakott egy negyedben, és igény volt arra a 80-as évek elején, hogy egy önálló gyülekezet alakuljon. Helyi mozdonyvezetők, mérnökök, tanárok kijárták Bukarestben azt, hogy kommunizmus kellős közepén megengedték, hogy a Dónát negyedben, Kolozsváron református gyülekezet alakuljon. Egy feltétel volt, hogy ne legyen történelmi név az újonnan alakuló gyülekezet nevében, ezért nem lehetett Dónát negyedi vagy Dónát úti gyülekezet. Törökvágás lett a neve, mert a legenda szerint a törökök át akarták várni a hegyet és Kolozsvár vizét elvezetni, és aztán az ott arra sétáló Dónát pásztor észrevette őket. De hát a törökvágás az nem történelmi név, igaz, hogy a 17. században vezet vissza a legenda, de ezt Bukarestben nem érzékelték. És így alakult a kommunizmus kellős közepén egy gyülekezet. Egy nagyon sokszínű, nagyon vegyes gyülekezet, 10% ma a helyi kolozsvári polgárok közül tevődik ki. Ezen kívül mezőségi, kalotaszegi emberek költöztek, és legújabban pedig Székelyföldről és Szatmár környékéről költöznek Kolozsvárra, akár tanulmányi célokkal, akár munkahelyt keresve. Aki nem megy Magyarországra, Németországba vagy az Egyesült Államokba, az Kolozsvárra jön, így egy élő gyülekezet, nagyon sok fiatal is ide tartozik. 2040-en vagyunk jelenleg, azért tudjuk ilyen pontosan, mert egy számítógépes nyilvántartás naponta kiköpi nekünk, hogy pontosan hányan vagyunk, ha kérdezzük a számítógépet. Makovec Imrét kérte fel a közösség közel 30 évvel ezelőtt, hogy templomot és gyülekezeti házat tervezzen. Makovec Imre az akkori gyülekezeti képviselőknek, főgondnoknak, lelkipásztornak 15 perc alatt egy fényképre berajzolta a mai templomot 90%-os pontossággal, teátrális mozdulattal odadobta a lapot, és azt mondta, hogy a többit a hülyék is meg tudják építeni. Hát ezek mi vagyunk, 25 éve építjük ezt a makoveci álmot, ami ugyanakkor a mi álmunká vált ez idő alatt. Rengeteg tevékenység van a gyülekezetben, mivel nem egy hagyományőrző, hagyományaiban élő közösség, ezért mindig mindent meg kell szervezni. 3 vallásóra van egy héten, 3 KT óra, 3 Biblia óra, és akkor utána következnek a hétvégi istentiszteletek, vagy éppen a vasárnapi gyermekistentisztelet.
1: Hogyan tudják megőrizni azt a sokszínűséget, ami jellemzi a gyülekezetet?
2: Ez állandó belső egyensúlyt kell teremteni, hisz a mezőségi ember például másképp vesz úrvacsorát, mint akár egy székely vagy egy kalotaszegi ember. A mezőségi ember befelé fordul bőjtől, ha kell, a kalotaszegi ember ünneplőbe öltözik, a székely ember pedig végre eljön a templomba. Annyira összeegyeztethetetlen ez, hogy nagyon sokszor nem is akarjuk ezt közös nevezőre hozni, hanem azt mondjuk, hogy mindenki a maga hagyománya szerint, de a Krisztusba vetett hittel ünnepeljen. És látják az emberek is egymásról, a hívek, hogy igen, te az én régiómból jött, ja, te más vagy. De megtanulták egymást elfogadni úgy, hogy ki a maga hagyományával érkezik. Nem az a lényeg, hogy milyen hagyományt hozok magammal, hanem az, ami összeköt, és ezt próbáljuk hangsúlyozni, azt, hogy tulajdonképpen mi mind Krisztus hívők vagyunk.
1: Ma is akkora a gyülekezet iránti igény, mint 40 évvel ezelőtt volt?
2: Picit visszaesett a járvány, megtizedelte a gyülekezetet, és lévén ez egy nagyvárosi közösség erőteljesen érintette. A templom látogatottsága a járvány ideje alatt és utána 50%-kal csökkent, ami nagyon erős és nagyon jól látszik. Szép lassan növekedett ez a visszaesés, de még mindig egyharmada a gyülekezetnek eltávolodott, és már nem jön a járvány óta. Pici visszaesés továbbra is kimutatható, mindent megteszünk azért, hogy azokat az embereket, akiket látszólag elveszítettünk az elmúlt években a különböző korlátozások miatt valahogy visszanyerjük, visszahozzuk a gyülekezet életébe, aktív keresztényé tegyük. Azt mondhatom, hogy sajnos érződik a visszaesés.
1: Kolozsváron a magyar ellenes hangulat sokszor tüntetésekbe is fordul. Meg tud maradni a gyülekezet a Békeszigetének, vagy mi a református egyház szerepe egy ilyen közegben?
2: kettős. Egyrészt mi a szomszédainkkal teljesen békében élünk, és a román barátainkkal, ismerőseinkkel. Ugyanakkor a külső úszításra, ami elsősorban a román média és politikum felől jön, állandó ellentét és állandó feszültség fenntartás van. A református egyháznak a szerepe ilyen esetben az, hogy egyrészt toleranciát hirdet, békére inti a saját híveit, másrészt erősíti a magyar öntudatot és a magyar jelleget. Ha az anyaországban egy egyházközség elsősorban és szinte egyetlen feladata a hit megőrzése és annak ápolása, akkor határon túl nem csak Erdélyben, hanem másfelé is, Vajdaságban, Kárpátalján, vagy éppen Felvidéken, az egyházközség ennél sokkal több. Egy kulturális központ, egy ügyintéző központ. Nekem akkor is lelkipásztorként cselekedni kell, ha valami adminisztratív elintézendő dolga van a gyülekezeti tagnak, csak éppen nem tudja magát magyarul kifejezni.
1: Akkor egy nagyon határozott magyarságtudat erősítő szerepe van a reformátusságnak Erdélyben.
2: Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni. Ami a hitbeli erő, az mindenképpen az, hogy mindez, ami történik velünk, az valahol felettünk van. Az a keresztény ember, aki nem vallja azt, hogy bármi történne is az életében, ő mégis a Krisztus kezében van, az a keresztény ember az hite nélkül maradt. Tehát az elsődleges kapaszkodó az pont a Krisztus bevetett hit. A másik kapaszkodó az az, hogy vannak testvérgyülekezeti kapcsolatok, létezik egy láthatatlan hajszálérrendszer, kapcsolatháló az egész Kárpát-medencében, amiből táplálkozunk.
1: Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár törökvágási református gyülekezetet. Nagyjából 2000-en alkotják a közösséget. Mindennapjaikról, kihívásaikról és a magyar református öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.

0: Osztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart is, míg a lakcím nyilvántartásból is törölték. Évekig harcolt, de nem született jogorvoslat az ügyében. A történtek ellenére meg sem fordult a fejében, hogy elhagyja szülőföldjét és Magyarországra költözzön. Azóta is léván szolgál. A lelkipásztorral a szlovákiai református keresztény egyház megalakulásának centenáriuma alkalmából beszélgettem.
1: Jelentős változás nem történt a mi ügyünkben az állampolgárság felvételét követően. Az állampolgárság megfosztását át kellett, hogy éljük. Hát lényegében ezt abban az időben tudtuk, hogy ennek ez lesz a következménye, sőt, saját magunk vállaltuk a nyilvánosságot. A jogorvoslat sajnos az elmúlt évek folyamán, legalábbis ott belföldön, a Szlovákia területén nem valósult meg. Viszont azt is el kell mondani, hogy annak ellenére, hogy a jogfosztás megtörtént a mi véleményünk szerint, hisz az alkotmánnyal ellentétes törvény született. A retorziók bennünket nem értek, és hát meghagytak abba a státuszba, amiben vagyunk. Továbbra is rendezetlen ez az ügy, de hát megpróbálunk élni, legalábbis én jó magam, a gyülekezetemnek, a családomnak köszönhetően, úgy, mintha ez meg se történt volna.
0: Ugye itt felmerül a kérdés, hogyha nem volt jogorvoslat, tehát nem született bírósági döntés ebben az ügyben, akkor megérte kiállni a nyilvánosság elé?
1: Én úgy állok ehhez hozzá, hogy minden egyes olyan helyzetben, amikor azt érezzük, hogy a kisebbségnek a sorsa, a magyarságnak a sorsa Csorbát szenved felvidéken, azt már nem lenne szabad csak úgy eltűrnünk, hanem azért a hangunkat mindenképpen föl kell emelni, és az igazságot vállalni kell. Tehát a keresztény hit is erre tanít bennünket, az evangélium arra ösztönöz, hogy az igazságot vállalni kell, a körülményektől függetlenül, és ha nincs is azonnal eredmény, ez nem jelenti azt, hogy a mi lépésünk, a mi döntésünk az nem volt helyes. Annak a helyessége, igazságossága továbbra is fennáll. Ezt nem tudhatjuk, hogy a későbbiek folyamán hogyan alakulnak a dolgok, tehát mindjárt Isten kezében vagyunk. Nekünk viszont az a dolgunk, hogy a helyünkön legyünk, és a helyünkön maradjunk. Tehát ez az állampolgárság felvétele, ez az én életemben nem jelentett egy olyan döntést, hogy ezzel én el akarom hagyni a szülőföldemet, hanem pont ellenkezőleg azt mondtam, és azt mondtuk, hogy emeljük föl a fejünket, mert igenis nekünk a szülőföldön van a helyünk, itt szeretnénk maradni, de az igazság mellett álljunk ki.
0: Meg sem fordult a fejében, hogy Magyarországra költözzön? Miért maradt léven?
1: Én nem is ítélem meg például azokat, akik az elmúlt 10-15 év folyamán, akár a fiatalabb generációra is gondolva, Magyarországra jöttek akár tanulni, akár dolgozni. Aztán itt alapítottak családot, itt helyezkedtek el, beépültek az itteni társadalomba. Nagyon sok ilyen példa van. Én magam sohasem gondolkodtam abban, hogy elhagyjam a szülőföldemet. Igyekszem azt az országot, ahol élek, a sajátominak érezni, de nyilván akkor tudom igazán sajátominak érezni. Azt látom, hogy a Magyarország is a helyén van, tehát a magyar közösség is helyesen gondolkodik, és az igazságot képviseli, és azt látom, hogy Szlovákia is, ahol mi élünk, hisz mi nem hagytuk el a szülőföldünket, úgy a határok fölöttünk alakultak, ahogy alakultak, de ezzel meg lehet ezzel a helyzettel békélni, és el lehet ezt a helyzetet fogadni, ami nem jelenti azt, hogy mindenbe bele kell törődni, és mindent el kell viselni. A nyelvet meg kell tartani, a hitet meg kell tartani, a közösségeinket építeni kell, és nekünk, és nekem, mint református lelkésznek pedig, hát óriási a felelősségem, hogy egész gyülekezet, egész közösség bizattatik rám. Az a veszély engem nem fenyegetett, hogy fölmerüljön a helyem elhagyásának a kérdése. Valóban, hogyha rákényszerítettek volna a körülmények, és hát azért hál' Istennek elmondhatjuk azt, hogy nem a 40-es években élünk, amikor a jogfosztás az kitelepítéssel járt, vagy lakosságcserével, de nyilvánvalóan az akkor kitelepített magyarok, felvidéki magyarok nem önszántukból hagyták el az országokat, hanem egy nagyon komoly és kemény kényszernek következtében, és ennek a akkori politikai döntésnek és nyomásnak a kényszere miatt ma is nagyon sokan úgy látják, hogy reménytelen a felvidéki magyarságnak a helyzete, mert egy kevesebben vagyunk, és ez nagyon megtört akkor, lelkileg megtört ezt a közösséget. Mert azt élték meg, úgy élték meg ezt a helyzetet, hogy velünk mindent meg lehet csinálni. És a hatalmak felettünk úgy is döntenek, mi csak eszközök vagyunk, kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, tehát van ennek egy ilyen hozománya is, de én azt hiszem, hogy ma már eljutott a Kárpát-medencében élő nemzeteknek a gondolkodása arra szintre, hogy egymást már meg tudjuk úgy védeni, hogy ne kerüljön sor ilyen atrocitásokra, mint amire sor került akár 50 vagy 70 évvel ezelőtt.
0: Mi kell ahhoz, hogy legyen következő 100 év?
1: Talán azt tudnám mondani, hogy azzal kell rendelkeznünk, ami a legfontosabb érték. Tehát nem adhatjuk alá például a szeretetnek, az összetartozásnak a kérdését. Az, hogy egymást meg tudjuk szólítani bátran. És ha látjuk az elhajlásokat, látjuk azt, hogy valaki letér a helyes útról, akkor annak utána tudunk menni. Tehát az a személyes kapcsolattartás az nagyon fontos. a családoknak a megerősítése. Azt látjuk, hogy milyen a mostani társadalom, tehát a szétesett csonka családok felé is oda kell

0: fordulni, meg kell találni a megfelelő hangot. Tehát azt a családias légkört, amit egy egyház Krisztuson keresztül biztosítani tud, azt következesen képviselni kell. Tehát mi egy közösség vagyunk, egy család. Én szoktam mondani, hogy Barsban még van 47 gyülekezet, de ez már lényegében csak 3000 ember, egy közösség, egy család vagyunk, és ne legyen nem tudom hány feje, mert 19 lelkész szolgál ezekben a közösségekben, az egyházmegyében, hanem egy feje legyen, és egy irányba menjünk előre, és azt az egy irány képviseljük, amelyet a gondviselés ad nekünk, amelyet Krisztus képvisel, tehát ő a mi pásztorunk, őt kell kövessük, ezt tették eleink is, nekünk is ezt kell tennünk, és egymást bátorítanunk kell. Nyilvánvalóan van, amikor megfáradás van, amikor valaki lemarad vagy leszakad erről a közösségről, attól még az a közösség, ha gyengül is, Krisztusban újra meg tud erősödni, és hisszük azt, hogy neki olyan csodálatos bűnbocsátó kegyelme és ereje van, hogy annak az egynek is utána tud menni, amikor az eltévedik, és ebbe a szolgálatba bennünket is bevon. Tehát én ebben látom megújulásnak a lehetőségét, hogy sohasem szabad elcsüggedni, hanem következetesen hivatkozni kell az evangéliumra, és aki az evangélium alapján él, az a szeretetben is meg tud erősödni, és meg tud gyerekedni, és a szeretettől nincs nagyobb erő. Tehát nekünk csak ezzel a szeretettel, a krisztusi szeretettel kell szolgálnunk.
1: Ismerősen csenghet Kassai Gyula neve. A felvidéki református lelkészt elsők között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart is, míg a lakcím nyilvántartásból is törölték. Évekig harcolt, de nem született jogorvoslat az ügyében. A történtek ellenére meg sem fordult a fejében, hogy elhagyja szülőföldjét és Magyarországra költözön, azóta is léván szolgál. A lelkipásztorral a szlovákiai református keresztény egyház megalakulásának centenáriuma alkalmából beszélgettem.
2: Oh, I've been desperate.

0: egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Talán nincs még egy olyan kereskedelmi rádió a világon, amely keresztény értékeket közvetít és egy református gyülekezet működteti. A beregszászi Pulzus FM több mint 10 éve, hogy megkezdte földfelszíni sugárzását Kárpátalján, azóta Ukrajna egyetlen, magyar nyelven is működő rádiója. A háború komoly kihívások elé állította a szerkesztőséget, megcsappant létszámmal ugyan, mégis kitartóan biztatják hallgatóikat. Azt mondják, az anyanyelvi tájékoztatás, a magyar szó és a lelki tartalom az éterben most fontosabb, mint valaha. Az indulásról elsőként Barta Miklós ügyvezetőt hallják.
2: Más európai országban már volt az a fogalom, hogy református rádiózás. Itt Beregszászban, Kárpátalján, Ukrajnában még nem. Ez 2000-ben két beregszázi lelkipásztornak, konkrétan Tarackközi Gerzson és Tarackközi Ferenc köszönhetően elindult ez a folyamat. Fő ötlete az volt, az, hogy ami elhangzik a templomban, ugye az Isten szava, az ige tudjuk kihozni, és valóban egy FM rádióba sokkal több emberhez eljuttatni. Akkor ott a 2000-es években ezt a szlogent mondták, hogy ha az Úristennek ez érdekes lesz, akkor ebből lehet valami. Én úgy érzem, hogy az Úristennek ez a mai napra is érdekes, és ebből nem lehet, hanem van valami. Ezért vagyok óriási nagy hálás, hogy mi valóban tudtunk 10 évig megmaradni, ami számomra nagyon fontos, mint független média, hiszen nekünk első naptól a mai napig a beregszázi református gyülekezet a fenntartónk, és én nagyon örülök annak, hogy független attól, hogy más-más nehéz időszakok voltak, de gyülekezet kitartott mellettünk, ezért tudunk tovább menni.
1: Az orosz-ukrán konfliktus milyen tartalmi és gazdasági kihívások elé állította a Pulzus FM működését?
2: Tudni kell azt, hogy 2022. február 24-től egész más rádiózás kezdődött el, nem csak a Pulzus rádióban, hanem én úgy érzem Ukrajna összes rádiójában. Mi annó igen 9 óra élő műsort tudtunk úgymond szolgáltatni. Meg kellett szüntetni sok olyan műsorunkat, sláger műsorunkat, kívánság műsorainkat, fiataloknak szóló szórakoztató zenei műsorokat, olyan jellegű műsorokat, ami ugye egy ilyen időszakban, amit mi most átélünk, egész egyszerűen nem lehetett tovább folytatni, és ebből kifolyólag mai napra egy óra élő műsorunk maradt, a 10 órási különkiadásunk, amit természetesen más ukrán műsorokkal tudunk készíteni, és ebből kifolyólag be tudjuk tartani az arányokat. Kötelező kifizetések, a rezsiről már nem is beszélve, plusz az az árak, szóval mindenen érződött ez a gazdasági nyomás, mai napra is ez egy óriási nagy kihívás. Természetesen itt ugye a bérek, nagyon jó eső érzés volt az, hogy független attól, hogy akármilyen nehéz időszak volt vagy van, jelen esetben egy Covid időszak, egy háborús időszak, szóval ez a kivált, ez a mostani, valahogy mindig éreztem azt, hogy ezek az emberek átérezték a súlyát, átérezték a fontosságát, és ami nagyon-nagyon fontos számunkra, ez a felelősségtudat.
1: Kereskedelmi rádióként közvetítitek a református keresztény értékeket. Megfér ez a két forma egymás mellett, Birta Zoltán főszerkesztő.
3: Csimós püspök úr fogalmazta meg azt a gondolatot, hogy úgy kell Jézusról beszélni, hogy nem kell kiejteni a nevét, de mindenről leszóljon. Azt gondolom, hogy az, hogy keresztény műsorvezetők vannak az éterben, keresztény riporterek kérdeznek. A tematika választásban a keresztény konzervatív szemlélet van jelen, az egy meghatározó dolga annak, hogy mit sugároz egy média. Nagyon a hétköznapi dolog az, hogy kiejtjük azt, hogy hálásak vagyunk, vagy kiejtjük azt, hogy bizakodóak vagyunk, vagy kiejtjük azt a műsorban, élő adásban, egy kereskedelmi hangvételű műsor szerkezetben azt, hogy Istenben bízunk, vagy Istentől kérünk valamit. Valamint egy furcsa, mert mondjuk tőlünk nyugatabbra ezek ilyen teljesen furcsán hatnának egy élő napindító, vagy információ szórakoztató jellegű műsorban, de ezek a dolgok benne vannak, átszövik a tartalmakat, és nem kell ehhez tematikus vallási műsornak lenni, hogy ezek a dolgok megjelenjenek, és azt gondolom, hogy egyrészt a közegünk megengedi azt, hogy ezeket a szavakat alkalmazzuk, pici apró bizonyságtételeket tegyünk, másrészt meg a rádió célja, a kitűzése az, hogy keresztény értékeket közvetítsen a világnak, ez pedig egy feladata is egyrészt.
1: Mennyire nyitottak a helyiek arra, hogy befogadják a rádión keresztül érkező igei üzenetet?
3: Szerencsénk van, mert Kárpátalja, amit lefedünk, az egy konzervatív keresztény közeg. Itt az emberek azért vagy nagymamától, vagy a szüleiktől, vagy ők maguk valamilyen formában találkoztak Istennel, és nem csak a református értékeket akarjuk vallani, hanem a keresztény értékeket. Mi nagyon nyitottak vagyunk arra, hogy az ökumené jelleggel megszólaltassuk a különböző történelmi egyházaknak az életét, örömeit, gondjait, bánatát, munkáját bemutassuk. Mármint, hogy nekünk ez fontos, hogy itt Kárpátalján a népet szólaltassuk meg, nekik jutassunk el információt, akik itt élnek, és mi kb. Ilyenek vagyunk, Istenhez közel lévő, magyarul gondolkodó, vagy református, vagy protestáns, vagy katolikus, vagy görög-katolikus emberek, akik még legalább egy generáció távolságra kötődnek közösséghez, a gyülekezetekhez, a templomhoz. És igazából ez a sajátosság, amely sok esetben vonzóvá teszi az éterben a rádiót, mert ez benne van a légkörben.
1: Bekfi Mária műsorvezető, milyen volt az első napod a rádióban?
4: Tisztán emlékszem az első napomra, ez 2018. augusztus 23-a volt, mint hírszerkesztő. Köszönthettem a hallgatókat. Nagyon izgatott voltam, hogy milyen is lesz visszahallani saját magamat a rádióban. Mennyire fog ez megfelelni, mennyire fog tetszeni a hallgatóknak. Természetesen ezt egy tanulóidőszak előtte meg ezt az első napot. Ez idő alatt felkészítettek arra, hogy hogyan olvas egy hírbemondó. Fontos, hogy ez egy kis helyi rádió, és főként helyi emberekről szól, úgyhogy a híreknek is helyi vonatkozásúaknak kell lenniük. Talán ez a legfontosabb a Pulzus Rádióban, hogy a helyi emberekhez szólunk, és azt próbáljuk meg közvetíteni feléjük, ami a mindennapokban történik ebben a kis közösségben.
1: Munka vagy hivatás?
4: Nem munka. Tehát ezt annyian megkérdezik tőlem, de nem munka, ez egy hivatás, és talán még egy picit szolgálat is, mert én úgy érzem, hogy amikor az ember talán lehet azt mondja, hogy a munkáját végzi, akkor sokszor azt érezhet, hogy erőltetettem csinálja, végzi azt is. Sokszor nincs is kedve hozzá. Én a rádiózásra főként azért is, mert itt Kárpátalján végezhetem, tehát abban a közösségben, ahol élek és amit nagyon szeretek, én inkább hivatásként tekintek. Nagyon nagy felelősség az, hogy a helyi emberekhez szólhatunk, és mi mondhatjuk el nekik a jó és a rossz híreket is, és ugye sajnos most az utóbbiból nálunk sokkal több van, de ránk az emberek számítanak, hogy minden körülmények között a Pulzus Rádió megszólal és informálja a hallgatókat. Ezért is érzem azt, hogy ez egy hivatás, és valóban büszkeséggel tölt el, hogy a részese lehetek. Úgy ébredek reggel, hogy nem azt érzem, hogy megint munkába kell mennem, hanem hogy szeretettel gondolok rá, hogy akkor újra mehetek és csinálhatom azt, amit szeretek.
1: A Pulzus FM Ukrajna egyetlen magyar nyelvű rádiója. Milyen gondolatokkal ülsz le minden nap a mikrofon elé tudva, hogy amit teszel, az lehetőség, de egyben óriási felelősség is.
4: Igen, és egy csoda is. A mostani helyzetben meg kell gondolnunk azt, hogy mit mondunk, vagy épp egy interjú alany is, hogy mit mond. És valóban ez egy nagy felelősség az, hogy mit, hogyan, mikor mondunk a rádióban, és mit közvetítünk, valós információkat adjunk át a hallgatóknak, és az, hogy magyarul szólalhatunk meg a hallgatókhoz, ez nagyon fontos a mostani időben, hogy valóban a magyar szó az megmaradjon, és azt üzenjük ezzel is a hallgatók felé, hogy mi itt vagyunk, itthon maradtunk, ha tehetitek, ti is maradjatok itthon is, és együtt átvészeljük a nehéz időszakot is. Fejlődés is, és egy nagyon nagy csoda, hogy itt ebben a kis közösségben, amikor bekapcsolják a 92.1-es frekvencián a Pulzus Rádiót, akkor magyarul is hallhatnak minket.
1: Talán nincs még egy olyan kereskedelmi rádió a világon, amely keresztény értékeket közvetít és egy református gyülekezet működteti. A beregszászi Pulzus FM több mint 10 éve, hogy megkezdte földfelszíni sugárzását Kárpátalján, azóta Ukrajna egyetlen magyar nyelven is működő rádiója. A háború komoly kihívások elé állította a szerkesztőséget, megcsappant létszámmal ugyan, mégis kitartóan biztatják hallgatóikat. Azt mondják, az anyanyelvi tájékoztatás, a magyar szó és a lelki tartalom az éterben most fontosabb, mint valaha.

0: házunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: A horvátországi református keresztény kálvini egyház 2013-ban csatlakozott a magyar református egyházhoz. Szent Péter, aki jelenleg vezeti a délvidéki reformátusokat, a presbitériumok fejlesztését és a határon túli magyar református közösségek megerősítését tartja a legfontosabb feladatának. 24 gyülekezetben nagyjából 2000 ember, köztük cseh és horvát anyanyelvű hívők tartoznak hozzájuk, de van gyülekezetük Zágrábban és a tenger mellett is, valamint a legtöbb közösségük a baranyai és a szlavóniai térségekben él. Szent Péter azt vallja, Isten arra rendelte őket, hogy nemzetépítő magyarként jobbá tegyék környezetüket. Megmaradásuk záloga a krisztusi szeretet.
2: A presbitériumok fejlesztése paralel együtt megy a gyülekezeteknek a megerősítésével. Pont ezen alapszik, hogy egyszerűen eljussunk mindenkihez. Mert több gyülekezetességben egyszerűen fizikailag sincs erre kapacitás, és ezért be kell csatlakoztatnunk a presbiter testvéreket arra, hogy azt a missziói munkát, amit a gyülekezetekben végezni kell, ezt teljesíteni tudjuk. Istennek hála, erre van is lehetőség, és van is szolgálati tehetség. Élő hit nélkül nincs egyház. Ezen kell dolgodnunk, mert lehetünk mi óriási tömegeket, és most ezt pejoratíve mondom, mozgató közösség, meg nagy magyarkodást is végezhetünk, de hogyha nincs közöttünk az a krisztusi szeretet, az az összetartó erő, amit a Szentlélek ad, ami miatt egyház vagyunk, hogy nem csak egymás terhét hordozzuk abba az értelembe, hogy segítünk egymásnak, hanem bizony nem csak vigasztaljuk, hanem intjük is egymást zsoltárokkal és dicséretekkel. Ha ez nincs, akkor nem egyházként működünk, és ezen úgy gondolom, hogy most jó úton vagyunk. Lépésről lépésre, gyülekezetről gyülekezetre, emberről emberre, kovácsolódik egy olyan közösség, amely nem csak nevében egyház, hanem működésében is.
1: A számok makacs dolgok. A horvát népszámlálás eredményei szerint 10 000 alá csökkent a magyarság száma az országban. Ebből 2000-en vannak, akik hitüket gyakorló reformátusok. Talán nevezhetjük ezeket kedvezőtlen adatoknak, mit jelent ennek ellenére mégis ma magyar református kereszténynek lenni Horvátországban, és milyen kihívások elé állítja ez önöket?
2: Van egy nagyon érdekes adat, hogy van 2000 olyan magyar, akinek nem magyar az anyanyelve. Ez számunkra, vagyis számomra is egy nagyon súlyos és elgondolkodtató tény, mert hogyha azt feladjuk, hogy nyelvében él a nemzet, akkor már nem sok minden az, ami bennünket úgymond köt a röghöz, mert akkor már a mi református istenhitünk is megkérdőjelez, hető, arról nem beszélve, hogy esetleg a történelmi szemléletünk, vagy az öntudatunk valójában az is megkérdőjelezhető, mert nagyon furcsa az, hogy attól függetlenül, hogy Horvátország egy ilyen több mint 3 milliós ország, és akkor van benne 10 000 magyar, és mégis vannak olyan helyzetek, amelyek valójában sovinizmusra, gyűlöletre mutatnak, vagy abból élnek és táplálkoznak. Tehát ez nagyon, nagyon súlyos. De hát bocsánat, ez egy történelmi tény, hogy volt itt egy ország, amelyikben mi, magyarok, úgy tanultuk, és úgy tudjuk a mi történelmi szemléletünkben, hogy éppen a horvátok voltak azok, akik velünk több mint 800 évig együtt éltek. Gondoljunk csak vele abba, hogy ők annyira megmaradtak, hogy lett nekik új országok, és most van belőlük ilyen sok. Mindent megvalósítottak, amit meg lehetett valósítani, hiszen benne vannak az Európai Unióban, NATO-ban, az Euró övezetben. Ők meg úgy látszik, hogy ezt az egészet ezt nem így élték meg. Még mindig úgy érzik, vannak ilyen hangok, akik úgy érzik, hogy mi itt fölöslegesek vagyunk. Még mindig talán a 10 000-rel is túl sokan vagyunk, és talán ehhez a számhoz fontos hozzáadni azt, hogy a 90-es években, amikor Horvátország létrejött, akkor, ha jól emlékszem, 26 000 magyar volt Horvátországban, és azóta ennek a magyar közösségnek a 2/3 eltűnt. Azért ezen is érdemes elgondolkodni.
1: Püspök úr említette, hogy vannak 2000-en, akik nem beszélik az anyanyelvet, mégis magyarnak vallják magukat. Ezeket az embereket hogyan tudja megszólítani a horvátországi református keresztény kálvini egyház?
2: Tehát az alkotmányunk, a horvátországi református keresztény kálvini egyház alkotmánya értelmében a gyülekezetben használt nyelv a gyülekezet igényének megfelelő. Tehát ez már működik, így végzünk szolgálatokat horvát nyelven is, és vannak gyülekezeteink, ahol vagy horvát, persze a többségében magyarul, de van, ahol horvát nyelven van az istentiszteleti alkalom, és vannak, ahol két nyelven folyik ez a történet. Tehát Zágrábban éppen két nyelvű istentiszteletek vannak, tehát mi már ezt a szolgálatot végezzük ebbe az irányba természetesen, attól függetlenül, hogy az asszimiláció ellen mi küzdünk foggal körömmel, de ezért a gyülekezeti tagjainkat, akik nem maguk hibájából, akár nem maguk hibájából veszítik el a magyar nyelv ismeretét vagy használatát, azokról nem mondunk le, és azokat továbbra is az egyházunkban nyilvántartjuk, gondozzuk, és természetesen az ő anyanyelvükön biztosítunk nekik istentiszteleti alkalmakat. Ugyanakkor van a cseh közösségünk, őrekig sajnos nem tudjuk ezt biztosítani, mert nincs közöttünk olyan, aki cseh nyelven beszél. Ezért a cseh gyülekezetben horvát nyelven folyik az istentisztelet, de természetesen őket is buzdítjuk az anyanyelvük használatára, és most is, amikor az összeírás volt, akkor is buzdítottuk őket, hogy bátran vallják magukat cseh nemzetiségűnek, és az istentiszteleteken, ezekben a gyülekezetekben van cseh nyelvű éneklés. Tehát ez él. És évente többször is a cseh testvéregyházunk részéről ők küldenek vendégige hirdetőt, aki természetesen cseh nyelven hirdeti az igét. Tehát nincsen ilyen jellegű lemaradásunk. Igyekszünk mindenhol eleget tenni, hiszen azért ne felejtsük el, hogy a magyar identitásunk az nem lehet gátló tényezője, vagy nem szabad, hogy gátat szabjon annak, hogy az evangélium terjedését bármi módon mi gátoljuk, vagy megállítjuk. Az a feladatunk, hogy az evangéliumot népeknek és nemzeteknek hirdessük.
1: Mi a megmaradás kulcsa Horvátországban?
2: A krisztusi szeretet fogadása, adása és gyakorlása. Református módon. Tehát, hogy mi itt, ezen a helyen, ilyen körülmények között kell, hogy szolgálatunkba vívjuk a megmaradás harcát, de egy pillanatig se szabad kételkednünk abban, hogy a Jóisten a mi megtartó erőnk.
1: A horvátországi református keresztény kálvini egyház 2013-ban csatlakozott a magyar református egyházhoz. Szent Péter, aki jelenleg vezeti a délvidéki reformátusokat, a presbitériumok fejlesztését és a határon túli magyar református közösségek megerősítését tartja a legfontosabb feladatának. 24 gyülekezetben nagyjából 2000 ember, köztük cseh és horvát anyanyelvű hívők tartoznak hozzájuk, de van gyülekezetük Zágrábban és a tenger mellett is, valamint a legtöbb közösségük a baranyai és a szlavóniai térségekben él. Szent Péter azt vallja, Isten arra rendelte őket, hogy nemzetépítő magyarként jobbá tegyék környezetüket. Megmaradásuk záloga a krisztusi szeretet.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban annak jártunk utána, hogy mit jelent ma magyar reformátusnak lenni a Kárpát-medencében, Felvidéken, Erdélyben, Kárpátalján és a Délvidéken. Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Kojsze Péter. Számítok Önökre a jövő héten is. Viszont hallásra!
1: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. Tizenkét óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Köszöntöm Önöket, a Déli Krónikát Huszár Katától hallják. A tavaszi gabonafélék vetése az előirányzott terület 97,5%-án fejeződött be május 14-ig, kisebb arányban, mint egy éve. Az egyes gabonafélék vetése a vizsgált időpontban a szemes cirok kivételével megközelítette a 90-100%-ot, az Agrárközgazdasági Intézet összefoglalója szerint. A tavaszi mezőgazdasági munkák helyzetét felmérő operatív jelentések szerint ebben az évben a tavaszi vetésű szántóföldi növények tervezetvetés területe 1,8 millió hektár volt, ennek mintegy fele az Észak- és Dél-Alföld régióban található. A legnagyobb tavaszi vetés területtel Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében számolnak. A kukorica tervezett csaknem 675 ezer hektár vetésterületének nagy része az Észak-Alföldi régióban található. A napraforgó vetése majdnem teljes egészében befejeződött, bevetett területe több mint 807 ezer hektár, ami több mint 3 ezer hektárral kevesebb a tervezetnél. Csaknem 200 ezer hallgató sorsa vesz jobb irányt az Erasmus Plus program korlátozásának feloldásával, közölte az MTI-vel a Nemzeti Ifjúsági Tanács, üdvözölve az Európai Bizottság bejelentését, amely szerint a 2026-27-es tanévtől a magyar hallgatók ismét teljes körűen részt vehetnek a programban, valamint újra nyílhat az út a Horizont Európa kutatási együttműködésekhez is. Közleményünkben emlékeztettek arra, hogy egy online petíció formájában két évvel ezelőtt több mint 2000 hallgató támogatásával kérték a külföldi mobilitási programokhoz való hozzáférés visszaállítását. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés hétfői ülésén napirend előtti felszólalásában a programmal összefüggésben jelezte, a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé, amely lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását, a kutatás-fejlesztési programok újraindítását, valamint a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. Torockai László fogja vezetni a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot. A Mi Hazánk elnöke hétfői napirend előtti felszólalásában többek között azt mondta, miközben Magyar Péter a Diákhitelközpont vezetőjeként milliókat keresett, ő már legalább 10 éve üldözte a végrehajtó maffiát. A miniszterelnök válaszában kijelentette, a Mi Hazánk elnöke fogja vezetni a testületet. Magyar Péter ugyanakkor jelezte, azt kéri, hogy vizsgálja is ki valóban az ügyet, tehát arra az időre függessze fel a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk együttműködését. A magas árak miatt már az otthonstart sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat. Májusban éves szinten 13,3%-kal kevesebb lakóingatlan cserélt gazdát, a lakáscélú jelzálók hitelek piaca azonban tovább bővült, közölte a Duna House vezető elemzője Szegő Péter. Az ingatlan közvetítő saját adatain alapuló becslése szerint a májusi csaknem 8900 tranzakciószám havi szinten több mint 9%-kal éves összevetésben pedig több mint 13%-kal marad el az egy évvel ezelőtti szinthez képest. A cég adatai szerint az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétel történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés. Rámutattak, hogy a tartósan magas árszint az állami támogatások ellenére is visszatartja a vásárlókat, ami azt jelzi, hogy a piac elérte a megfizethetőség határát. Márciusban jelentősen megemelkedett a tranzakciószám, és a nagy kérdés az volt, hogy ez a dinamika a választások után fennmaradhat-e. A választások után továbbra sem látszik egyértelmű irány az ingatlanpiacon, és alacsony amplitudójú a forgalom. Nyáron a szezonális hatások miatt sem várható változás, tette hozzá Szegő Péter. A munkaerő megtartás erősítésére országos rendezvénysorozatot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A Megtartó Műszakok című program célja a hazai vállalkozások, különösen a gyártó, több műszakos KKV-k munkaerő megtartó képességének erősítése és a munkavállalók mentális jólétének támogatása. A Bács-Kiskunvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara által koordinált roadshow 7 városba látogat el. A program a magyar vállalkozások előtt álló legsúlyosabb kihívásokra reagál, így a tartós munkaerőhiányra, a magas fluktuációra és a munkavállalókat sújtó mentális terhelésre. A tapasztalatok szerint ezek a problémák nem oldhatók meg kizárólag béremeléssel vagy toborzással, hiszen mélyen a szervezeti kultúrában, a vezetői működésben és a pszichoszociális kockázatok kezelésében gyökereznek. Az elsődleges célcsoport a 20 és 250 fő közötti létszámot foglalkoztató munkaerő intenzív gyártó KKV-k, amelyek számára a diagnosztika és a tanácsadás jelentős része térítésmentesen érhető el, de a program nyitott a nagyvállalatok és más ágazatok szereplői számára is. A projekt első szakaszában országos rendezvénysorozat indul, amelynek nyitó eseménye Pécsett lesz, majd Szekszárdra, Nagykanizsára, Egerbe, Szegedre, illetve Budapestre látogat a rendezvénysorozat, amely Kecskeméten zárul. Sikeres volt az idei felvételi ciklus az ország legrégebbi folyamatosan működő egyházi iskolájában, a Debreceni Református Kollégium gimnáziumában. Többszörös volt a túljelentkezés az új tanévben induló 3 osztályba, a 4 tagozatra összesen 99 leendő 9. évfolyamos diák kerülhetett be. A sikeresen felvételiző tanulók igen magas pontszámot hoztak, a maximális 200-ból 160-165 volt az átlag. Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett, a Debreceni Református Kollégium gimnáziuma és diák otthona igazgatója tájékoztatott.
3: Talán az elmúlt évek egyik legjobb beiskolázási időszakát zártuk. Összesen 99 tanulót sikerült az idén felvennünk, és nem csak, hogy minden létszámot maximálisan feltöltöttünk, hanem több diák sajnos helyhiány miatt nem tudott bekerülni az intézménybe. 3 osztályt indítunk, ahogy ez az elmúlt években is történt, és 4 tanulmányi területet hirdettünk meg. A legnépszerűbb az általános kerettantervű osztály, ahová az idén mintegy 6-szoros túljelentkezésünk volt. Az elmúlt években egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a biológia, kémia, valamint a matematika tagozatunk iránt. Itt 4,5-szeres túljelentkezés mutatkozott az idén, és a nyelvi osztályunk szintén erős, de a 3-szoros túljelentkezés mellett ők azok, akiknél még van hová fejlődnünk. Nekünk az nagyon-nagyon fontos, hogy mind a vidéki, mind pedig a városi gyermekeket meg tudjuk szólítani. A diákjaink 60%-a ma is az internátusban él, és bár egyértelműen elmondható, hogy a legtöbb diákunk Hajdú-Bihar megyéből és Szatmári részről érkezik, de mindig találkozhatunk olyan fiatalokkal, akik Budapestről, vagy Tiszán innen, Néhegyház kerületből, vagy esetleg a Dunántúról érkeznek, sőt, mindig akad egy-két olyan is, aki külföldről érkezik hozzánk. Ennek alapja elsősorban az, hogy egykori refis szülő, aki ma külföldön dolgozik, szeretné visszaküldeni a gyermekét az ő alma máterébe.
2: Hétfőn megnyílt az előadás igénylési időszak a Dérini Program országjárás és Vándorszínház alprogramjaiban. A programba regisztrált intézmények június 14-ig összesen 4 produkciót jelölhetnek meg, a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklorműsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások, valamint történelmi és társadalmi témákat feldolgozó alkotások is helyet kapnak. a Déli Népprogram országjárás alprogramja továbbra is azt a célt szolgálja, hogy professzionális, értékteremtő produkciók jussanak el az ország minél több pontjára, erősítve a helyi közösségi és kulturális életet.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

Reklam. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Másnap büntetőtáborba vitték, ahol 4 évet élt. Makacsul, konokul, némán, összeszorított foggal. Néha fölkeresték idegen emberek, hivatalos személyek, volt szaktársak. Próbáltak a lelkére beszélni, hazafiságra hivatkoztak, hatalmas pénzösszegeket ígértek. De Habicht professzor néma maradt. Büntetőzárkát kapott, kemény büntetésekkel sújtották, éheztetéssel próbálták megtörni. Nem árulom el a tudományt és az emberiséget, mondta a jó akarattal közben járó kollégáknak, ha 4 vágnak, akkor sem. Egészsége megrongálódott, legyengült és megöregedett. Többször kellett a rabkórházba vigyék, mert már állani sem tudott a lábán. A felesége levelét is ott kézbesítették neki, az egyetlen levelet, amit letartóztatása óta a feleségétől kapott. Herbert Habicht hazaárulónak. Ez állt a borítékon. Tudomására hozom, hogy a vállópert beadtam, írta Adéle energikus szálkás betűivel. Egyidejűleg kértem, hogy a 3 gyerek az én leány nevemet viselhesse, mivel egy hazaáruló neve szégyenbe ölné egész életüket. Adéle Heimis. Keserű mosoly árnyéka suhant keresztül a meggyötört arcon. Aztán összehajtogatta a levelet, és odaadta az ápolónőnek. Kérem, tegye, ahol mim közé, meg szeretném őrizni emléknek. 4 év alatt megkopaszodott, és a fogai kihultak. De egyetlen panaszos szó nem hagyta el a száját 4 év alatt. Ha esténként a nehéz és primitív munkától elcsigázottan, sajgó tagokkal végignyúlt a kemény deszkapriccsen, lehunyt a gyulladt szemhéját, és a várost látta maga előtt. A kedves régi várost, és arra gondolt, érted tettem, és a többi városért szerte a földön, és az emberekért, akik a városokban élnek, a németekért és nem németekért, fehérekért, sárgákért, feketékért, és nem bántam meg, hogy így cselekedtem. 4 évet töltött a gyűjtőtáborban. Akkor egyszerre úgy látszott, mintha véget ért volna a háború. Angol katonai kórházba vitték, ahol néhány hét alatt megerősödött újra. Ekkor vissza akart menni Königsbergbe. De kiderült, hogy a város, az ő városa nem az övé többé. Königsbergbe nem mehetett többé az, aki német volt. Hannover külső negyedében utaltak ki számára egy nyomorúságos kis szobát. A segélyből élt, amit a munkanélkülieknek fizetett a város. Egy darabig próbálkozott állást találni, de a feldúlt országban senki sem törődött vele. Egy volt a sok százezer hajléktalan közül, akiket a háború szétszórt az országutakra. Döbbenve nézte a megváltozott világot, és nem értette, hogy mi történt. Éhezett, fázott, egyetlen rossz kopott ruhája volt csupán, és egy lyukas talpú cipője. Egy 1/2 év múlva angol tisztek keresték föl, tolmácsot is hoztak magukkal. Ön Habicht professzor, aki valamilyen hadifontosságú fölfedezés miatt börtönbe került? Habicht professzor én vagyok, felelte, de nem volt soha semmiféle fölfedezésem. Az angolok mosolyogtak, amikor a tolmács lefordította nekik a szavait. Aztán gépkocsiba ültették, és elvitték magukkal. Hiába tiltakozott ellene. Válveregetve megdicsérték, amiért a találmányát nem akarta a náciknak átadni, és kijelentették, hogy most már elárulhatja bátran a titkát. Laboratóriumot kap Angliában, magas fizetést, és ha a találmány haditechnikailag valóban olyan nagy jelentőségű, mint ahogy suttogják, akkor az angol kormány jó árat fog fizetni érte. Nincs semmiféle találmányom, hajtogatta a professzor konokul, Ezt megmondtam annak idején is, de nem hitték el, remélem önök elhiszik. De nem hitték el az angolok sem. Hónapokig tartották felügyelet alatt. Végül felajánlottak 500 000 fontot, ha átadja a találmányt. Mikor erre is csak a fejét rázta, megnyugodtak. Olyan őrült nincs, gondolták, aki egy ekkora vagyont eldobjon magától, és inkább a nyomort válassza. Azzal vállat vontak, és visszaengedték a nélkülözésbe. Egy ideig még megfigyelés alatt tartották, de semmi gyanúsat nem tapasztaltak körülötte. Egy félig romba dőlt ház pince szobájában lakott. Naponta egyszer evett, olyankor is többnyire csak egy tányér főtt krumplit. Aztán váratlanul világgá körtölték a hírt, hogy amerikai tudósok egy minden eddiginél rettenetesebb hatású csodafegyvert találtak föl. A találmány ugyanaz volt, amelyel annak idején Habicht professzort gyanúsították. Ezzel a kérdés megoldódott, és Herbert Habicht személye egyik napról a másikra érdektelenné vált. A professzor egy tiszta békés nyári délelőttön tudta meg, hogy mások is rájöttek a nagy titokra, s hogy ezek a mások megtették azt, amit ő nem volt képes megtenni. A pusztítás szolgálatába állították a tudományt. Nyár volt, egy évvel a háború befejezése után.

Látja, mondta egy idő múlva, amikor a mérnök végzett a kenyérrel, hiába akarja egy-egy ember megmenteni a világot, ha mások nem teszik ugyanezt. Itt vannak ezek a felelőtlen amerikai tudósok, előjönnek egy olyan találmánnyal. Lett volna csak meg nekünk ugyanaz 2 évvel ezelőtt, szólt közbe a mérnök. Most nem ülnénk itt mezítláb a romok között, hanem mi lennénk a megszállók Amerikában. A professzor elgondolkozva bólogatott. Vajon akkor jobb lenne? Úgy értem, az emberiségnek. Nekem minden esetre jobb volna, és valószínűleg magának is, felelt a mérnök, és felállt. A többi pedig nem érdekel. Másnak sem fáj a feje miattam. Azzal visszament a romok közé pléhet gyűjteni. A professzor sokáig ült még ott a lépcsőn. Nézte a szétdúlt kopár városrészt, az összedőlt kőrengeteget, és arra gondolt, itt valamikor utcák voltak, az utcákon játszó gyermekek. Itt valamikor házak voltak, és sok-sok otthonban sok-sok ember, sok ezer ember, sok ezer élet, sok ezer cél, reménység, szándék, sok ezer gond és sok ezer öröm. Házak, kertek, virágok, fák, emberek, kacagás, sírás, valamikor. És most csak kő, üres kőhalmaz, más semmi. Kőhalmaz, kőhalmaz mellett. Itt-ott néhány megtépett rongyos ember kutatogat köztük valami után. És arra gondolt, mindezt a tudomány okozta. Az áruló tudomány, az erkölcstelen tudomány. És arra gondolt, mégiscsak jobb, hogy itt ülök most, lyukas cipőben ezen a kövön, és nem egy előkelő villa teraszán valahol, mert legalább éjszaka nyugodtan alszom, s nem zavarnak a kísértetek. Nem én okoztam mindezt. Sokáig ült még ott, és egy rigó családot figyelt, mely ott fészkelt a szemközt lévő házrom lecsüngő párkányán. A rigó fiúk már tollasok voltak, és kiültek a párkány szélire, de repülni nem mertek még. A ház belsejéből öles dudvák emelkedtek ki, és a csonkán felmeredő falon ott állt még egy horpa cégtábla, és olvasni lehetett rajta az elmosodott írást. Vendéglő a vidám dragonyoshoz. Később, amikor a nap kezdett aláhajolni, összehajtogatta az újságlapot és betette a zsebébe. Aztán fölállt a kőlépcsőről, megropogtatta a derekát és lassan elindult haza. Nem kellett messze menjen. A Rom utca végiben egy félig épp ház pincéjében lakott. A pincét egy Sziléziából menekült kereskedő családjával osztotta meg. 3 pinceablak jutott a kereskedőnek, 1 pinceablak elég volt neki. A választófalat a kereskedővel közösen emelték hulladéktéglából. Világítás persze nem volt, de ezzel szemben a pince lejáróban működött a vízvezeték. Fölöttük nem lakott senki, pedig a ház földszintje aránylag elég épp volt. Éppen csak, hogy kiégett belőle minden, és hiányzott a szobák fölött a menyezet. Azon az estén a kereskedőnél ünnepi vacsora volt. Amerikai húskonzerv főtt krumplival, és utána zappehely pogácsa. A kereskedőnek volt egy ismerőse a lengyel DP táborban, és ennek az ismerősnek a révén sikerült néhány fekete üzletet lebonyolítania. A vacsorára meghívták a professzort is, mihelyt hazaérkezett. A romok közül kimentett rozog a konyhaasztal körülültek, deszkaládákon a kereskedő jégpince részében. A 3 gyerek már ágyban volt. Az asztal közepén petróleumlámpa égett, és az emberek árnyékát torzon és feketén vetette rá a szürke betonfalakra. Vacsora után a kereskedő előszedett az ágy alól egy üveg valódi répa pálinkát. Amerikai cigarettáért vette egy parasztól. A professzor eleinte nem akart inni, de aztán a kereskedő és a felesége addig erőszakoskodtak, amíg nem térhetett ki előle. A 2. pohár után csillogni kezdett a szeme, aztán elkezdett beszélni Königsbergről. A kereskedő és felesége lehajtott fejjel hallgatták. Megszokták már, hogy az emberekből kikívánkozik az otthon emléke, de a professzor még eddig sohasem beszélt az otthonáról, és ezért tisztelettel és kissé meghatódottan hallgatták a töredezett szavakat, az elkalapítását.

0: ábrándozó emlékezést a városról. Nekik is volt valahol egy városuk, minden menekültnek van valahol egy városa. A hazatérésre, szólalt meg hirtelen a kereskedő, és felemelte a poharát. Az asszony sóhajtott, és a pohár után nyúlt ő is. A professzor elhallgatott, egy pillanatig döbbenve nézte az elfogódott arcokat maga körül, mint aki valami messzi szép álomból ébred. Aztán felemelte ő is a poharát, és szó nélkül itt a fenékig a keserű répaszeszt. Mikor újra leengedte a kezét, a zsebében megzördült az újságlap. Hirtelen felkacagott, torz elcsukló kacagással, két sovány könyökét föltámasztotta az asztalra, keze közé fogta a fejét, és kacagott. A kereskedő és a felesége ijedten néztek rá, még sohasem látták ilyennek a csöndes komoly professzort. – Ha, Bichtúr! – kérdezte az asszony, hogy valami baj van? – Csak arra gondoltam, felelte elcsukló nevetés közt a professzor, arra gondoltam, hogy ezek az amerikai kollégák bizonyára előkelő házakban laknak, és minden nap húst esznek ebédre, meg édes tésztát. Kereskedőházas pár összenézett. A professzor már nem kacagott akkor, valami gúnyos, keserű vonás torzította el az arcát, amikor az újságlapot előhúzta a zsebéből. – Olvasták már? – kérdezte. A kereskedő egy pillantást vetett a vastag betűs hírre, ahová a professzor csontos ujja mutatott és bólintott. – Az új fegyver? – Igen. Ha ezt nálunk találták volna föl, most otthon lennénk, és nem itt. A professzor arca elsötétült. Néhány pillanatig maga elé nézett, aztán tompa hangon megkérdezte. S ha én most azt mondanám magának, hogy ezt a találmányt, amit ezek a híres amerikai kollégák ma meghirdetnek, itt, nálunk, már 5 évvel ezelőtt felfedezte valaki, csak nem engedte a lelki ismerete, hogy hadi célokra adja ezt a rettenetes titkot, kereskedő hitetlenül nézett rá, aztán megcsóválta a fejét. Ne haragudjon, Habichtúr, ezt nem hiszem el. Ha egy német tudósnak kezében lett volna a lehetőség, hogy a háború sorsát a mi javunkra döntse el, és bármilyen ok miatt is elmulasztotta volna ezt, akkor az az ember őrült kellett volna legyen, vagy felelőtlen álmodó. De semmi esetre sem hazafias gondolkodású német. Professzor néhány másodpercig meretten nézett a beszélőre. A szeme kidüllett, mintha valami szörnyűséget látott volna. Fogatlan szája kissé megnyílt, mintha a kimondott szavak után figyelne, aztán lassan lehajtotta a fejét. Az az ember én voltam, mondta halkan tompán. Én. A kereskedő és a felesége újra összenéztek. A férfi felhúzta a szemöldökét, és kezével egy alig észrevehető mozdulatot tett a feje felé. Ugyanakkor sajnálkozó mosoly suhant keresztül az arcán. Az asszony a répa pálinkás üveg után nyúlt, és visszatette helyére az ágy alá. – Ne búsuljunk, Habichtúr! Mondta joviálisan a kereskedő, és ráveregetett a professzor megrokkant vállaira. Majd visszamegyünk mi még Königsbergbe is, meg Sziléziába is, és nem cserélünk akkor semmiféle amerikai tudós úrral, akármilyen szép házban laknak azok ott, igaz-e? Hogyne, bólogatott a professzor szórakozottan, majd lassan fölemelkedett a ládáról, dadogva megköszönte a vacsorát, jó éjszakát kívánt, és átment a maga pince részébe. Hallották egy ideig matatni oda át, aztán csend lett. Kereskedőik eloltották a lámpát, és lefeküdtek. Egy idő múlva, mintha újra hallották volna matatni a professzort a szomszédban. Hirtelen csörömpölésre riadtak, mintha valami súlyos tárgy zuhant volna le valahonnan. Utána mélységes csönd. Mi volt ez? Kérdezte suttogva az asszony. Nem tudom, felelt a kereskedő. Figyelj csak! Mintha valahol halkan nyögött volna valaki. De csak nem történt valami ezzel a Habichttal? Kereskedő kimászott az ágyból, gyertyát gyújtott, és átment a szomszéd odúba. Mikor kinyitotta az ajtót, sötét volt, és először nem látott semmit. Aztán a gyertya lángja megnyugodott, és a didergő fény egy emberi alakot világított meg, aki a fal mellett feküdt a földön. A professzor volt. Kereskedő odament hozzá, lehajolt, és az arcába világított. A professzor arca hamuszürke volt, és a szemei nyugtalanul mozogtak ide-oda. A szeg, nyögte, és a hangja majdnem bocsánat kérő volt. A szeg az oka. Kereskedő hirtelen ijedten hőkült hátra, ekkor látta meg a professzor nyakában a hurkot. Az ócska szárítókötél ott hevert mellette a földön, és ott volt a nagy kampós szeg is a kötél végén. A fal mellett egy felborult láda, és fent a falban egy nagy sötét lyuk, a kampós szeg helye. A kereskedő pillanat alatt felfogta a helyzetet, elsápadt. Gyere gyorsan, kiáltott át a feleségének. Aztán lehajolt a professzorhoz. Hát, Michtur, megütötte magát, fel tud kelni? Na, jöjjön, próbáljuk meg. Óna alányult, úgy segített neki. A professzor beütötte a fejét a kőpadlóba, és a háta is fájt kissé. Nagyobb baja nem volt. A házaspár lefektette az ágyra, és pálinkát itatott vele. A kötelet leszették a nyakából, és belökték az ágy alá. Aztán még egy ideig ott álltak mellette, és nézték. A gyertya az asztalon égett, és az ágyon fekvő ember sovány arca kísértetjes volt a sápat világításban. Nem szabad ilyet csinálni, Habichtúr, mondta a kereskedő. Egy tanult ember, mint ön. Az ilyenekre szüksége van az emberiségnek, és különben is. Ha nem haltunk meg a háborúban, most már nincs semmi értelme. Nézze, én is 3 gyerekkel, asszonnyal, egy ilyen pincében. Valamikor saját házam volt, és nagy üzletem, és minden. De azt mondom mindig, ha a háborúban nem estem el, és a hadifogságból is megmentődtem, akkor most már miért hagyjam el magam? Valahogy majd csak lesz. És maga egyedül van még hozzá, nincs kiért fájjon a feje. A professzor ott az ágyon nem szólt egy szót sem, szeme mereven nézte a mennyezetet, a szája csukott volt, szinte kemény és ellenséges. Tudom, nem könnyű, mondta a kereskedő, és rántott egyet a vállán, de hát mit csináljunk? Majd kitalálunk valamit. A professzor sóhajtott és lehunta a szemét. Egy darabig még álltak ott és nézték, aztán Lábujjhegyen kimentek, és magukkal vitték a gyertyát is. Szegény ember, suttogta az asszony. Gondolod, hogy alszik? Hallgatóztak, de nem hallatszott semmi. A kereskedő sóhajtott. Ki tudja, mit hordoz magában. Mindenkinek megvan a maga keresztje. Azzal elfújta a gyertyát, és visszafeküdt az ágyba. A professzor másnap, mintha szégyenkezve kerülte volna őket. Jóformán egész nap nem látták. Később, amikor újra találkoztak, nem beszéltek erről a dologról. A kereskedő néhány nap múlva egy ötlettel állott elő. Súlyos pénzeket lehet keresni, Habichtúr, mondta. Csak tudni kell az utakat. Nekem van a lengyel táborban egy ismerősöm, azzal együtt akarjuk csinálni. Magát is bevesszük társnak, milliós üzlet. Aztán elmagyarázta, hogy miről van szó. Illatszereket és arckenőcsöket akarnak gyártani hulladékanyagból. A lengyel szállítja a nyersanyagot, ő szervezi meg az értékesítést, és a professzor, mint kémikus, készítené az árut, a jövedelmet 3-ba osztják. A professzor először csodálkozott, aztán elgondolkozott a dolgon, és végül maga is belátta, hogy az ötlet nem is olyan rossz. A gyárat ott rendezték be a hátrafelé nyúló lakatlan pincerészben, mely kissé beomlott ugyan, de néhány napi munkával sikerült használhatóvá tenni. Az illatszerek nem nagyon váltak be, mivel illatuk inkább kellemetlen volt, mint kellemes, és amellett a hozzávaló üvegeket sem lehetett sehol felhajtani. ezért az üzletnek erről az ágáról hamarosan le is mondtak. Azonban a különböző arckenőcsök elég tűrhetően sikerültek ahhoz képest, hogy miféle szörnyűségekből kellett összekotyvasztani őket. A dobozkákat hozzá nyírfakérekből készítette egy kelet-poroszországi főerdész családja. És mivel a német piacon semmiféle hasonló áru nem szerepelt, Habicht professzor nem volt képes annyit gyártani belőle, amennyit a sziléziai kereskedő szempillantás alatt el ne adott volna. Természetesen kéz alatt, feketén. Azokban az években nem lehetett olyasmit gyártani Németországban, amit megnevettek volna. A boltok üresen álltak, és az emberek készek voltak minden kacatot megvásárolni, amit a szemük elé raktak. Így aztán az Aphrodite arckrém, a Rita ajak pirosító és az Astrid bőrpuhítószer egészen jól jövedelmeztek. A neveket a sziléziai adta, és nagyon büszke volt rájuk. A jó név a legjobb reklám, mondogatta esténként a professzornak, amikor a munka végeztével együtt ültek. Minél egzotikusabb a név, annál szívesebben veszik az árut. A vállalat egyre jobban ment. A professzor arca kitelt, teste megerősödött. Új ruhája volt már, és új cipője. Néha mi alatt a nagy katlanokban a kenőcsöket keverte, elbámult maga elé, és elgondolkozott. Milyen furcsa az élet, gondolta, egy hajszálon múlt, hogy nem nyertük meg a háborút, hogy nem ülök most valahol egy pompás angliai laboratóriumban. Mindez csak egy hajszálon múlt, egy pillanaton, egy elhatározáson. De mert hogy így lett, ma senki sem hiszi el, hogy másképpen is lehetett volna. Furcsa az élet. Fél évig zavartalanul ment az üzem. Megegyeztek abban, hogy a jövedelem felét a sziléziai kereskedő dollárba fektetve félreteszi, amíg összegyűl annyi, hogy fölépíthetnek maguknak egy saját házat és gyárépületet. Fél év múlva azonban váratlanul bedöglött az egész vállalat. A lengyelt, aki a nyersanyagot szállította, az angol katonai rendőrség csempészés miatt letartóztatta. A nyersanyagforrás bedugult. A sziléziai rohangált, hogy felhajtson valamit, de eredménytelenül a gyártást be kellett szüntetni. Éppen tavaszodott, és a professzor újra üldögélhetett naphosszat a romok között, és figyelhette a fészeképítő madarakat. Szerencsére volt valami megtakarított pénz a bőnapokból, és ott voltak még a sziléziainál a dollárok is. Aztán újra eltelt egy év munka nélkül a rompincében. Közben a sziléziai állást kapott Essenben, egy régi üzlet felénél, és elköltözött oda. Most már az egész pince a professzor tulajdonába került. A sziléziai család elköltözése után egyszerre nagyon rászakadt az egyedüllét. Nem szaladgáltak többé ki és be a gyerekek, a pince és a romház elhagyott lett és üres. A legközelebbi ember jó negyed órányira lakott a bombaszőnyeg szélén, és odáig csak rom volt, más semmi. Bár ennek a lakásnak megvolt az az előnye, hogy nem volt házigazda, és nem kellett bért fizetni érte, és a lakáshivatal sem törődött vele, mégis szeretett volna elköltözni onnan. Emberek közé vágyott. Jelentkezett a munkahivatalban. Akkoriban még elcsodálkoztak, ha valaki munkát akart, mert az értéktelen papírpénz, amivel a munkát megfizették, nem vonzott senkit. A hivatalnok meglepetten nézett végig rajta, aztán fölvette az adatait. Neve? Dr. Herbert Habicht. Foglalkozása? Egyetemi tanár, kémia és fizika szakos. A hivatalnok rámerett. És ön nálunk keres munkát? Hol keresse? Kérdezte a professzor, és vállat vont. Ma nincs szüksége a világnak a békés tudományokra, csak a gyilkos tudományokra. Az ember az íróasztal mögött megcsóválta a fejét. Ilyen képesítéssel. Jelentkezett már az egyetemeknél? A professzor csak legyintett. Régen. Mondom, hogy ma nem a tudás számít, hanem a felelőtlenség. Abból pedig nekem nincsen elég. A munkakeresés mindössze annyit eredményezett, hogy beírták a munkanélküliek közé, és hetenként kétszer kirendelték Rommel takarításra. Ilyenkor ott dolgozott csákánnyal vagy lapáttal a kezében, a többi között reggeltől estig, szó nélkül becsületesen. Egy ilyen piszkos, kimerítő nap után történt, hogy hazamenet este a romok között megszólította egy fiatal leány. Bocsánatot kérek, mondta a leány, és odalépett hozzá. Van itt még valahol egy ház, ahol laknak? Egy ház, ahol laknak? Ismételte meg a professzor a kérdést, csodálkozva. Nem, olyan itt nincs. A leány tanástalanul állt ott. Nem lehetett több 15-16 évesnél. Kopott kis nyári ruhácska volt rajta, a lábán félretaposott sarkú cipő harisnya nélkül. Pedig azt mondták, hogy valahol itt lakik az apám. Habicht professzor rámerett a lányra. Az apja? Kérdezte, és a hangja olyan különös volt, hogy a leány meglepetten kapta föl tőle a fejét. Itt csak én lakom, odébb egy pincében, más senki. Nézték egymást, szinte ijedten. Aztán a professzor szájából kibukott halkan, kérdőn, döbbenten a szó. Krista? Igen, felelte a leány alig hallhatóan, és a szeme lassan megkönnyesedett. Ott álltak szemben egymással, és egy ideig egyikük sem mozdult. Csak álltak és nézték egymást, és a leány sovány, sápadt arcán folytak lefelé a könnyek, és a piszkos ruhájú hajlott válló, kopott ember szeme megfényesedett és nedves lett, és a szája széle reszketett, de nem volt képes kiejteni egyetlen szót sem. Sokáig álltak úgy. A langyos tavaszi estében szél bóklászott, és egy távoli mozdony éles füttyét hozta át a romok fölött. Ettől a hangtól felrezzentek mind a ketten. Krista! Nyögött fel a professzor folytottan, furcsán, és egy szánalmas, esetlen mozdulattal széttárta a karját. A leány szó nélkül egy gyors mozdulattal odalépett a kitárt karok közé, két vékony karjával átölelte az apja nyakát, fejét a vállára hajtotta, és zokogott, zokogott.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos, derül ki az egészségügyi miniszter Facebook posztjából, amelyben arról számolt be, hogy hétfőn megkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Hegedűs Zsolt többek között azt írta, hogy az eseményre elkísérte Oroszi Beatrix, aki az új országos tisztifőorvos lesz, és Szepesdi Zsuzsanna, aki a független háttérintézmény, az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője lesz. Magyarországnak stratégiai előnye van a kalászos növények termesztésében, erre kell építeni, jelentette ki a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke Kis Zomboron. Petőházi Tamás, a Gabonakutató Nonprofit Kft. Országos kalászos fajta bemutatóján elmondta, a 2022-es hatalmas aszály hozott fordulópontot a hazai mezőgazdaságban, a csapadék hiány tavaly megismétlődött, és úgy tűnik az idén is. A klímaváltozásra adott termelői válasz eredményeként 800 ezer hektár fölé emelkedett a napraforgó vetés területe, ezzel megelőzte a kukoricáit. Eközben a búza 1 millió hektár fölötti vetés területe érdemben nem változott. A tapasztalatok azonban azt mutatják, a napraforgó nem tudja kiváltani a kukoricát. Petőházi Tamás trendfordulóra számít, a várakozások szerint a világ gabonatermése a mostani szezonban csökkenni fog, kisebb lesz, mint a felhasználás. Pugris Tamás, a Gabonakutató Nonprofit Kft. Agrotechnikai osztályvezetője azt mondta, a gabonatermesztők problémáit három klimatikus stressz. Pontján végeztek fajta kísérleteket. Az eredmények azt mutatják, a vetési időt egyre kevésbé érdemes naptárhoz igazítani, kulcsfontosságú a talajnedvesség megtartása, a jó szerkezetű magágy kialakítása, a legfontosabb pedig, hogy a vetőmag és a fajta szerepe felértékelődik. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat, amelyet a Magyar Vöröskereszt önkéntesei ingyenesen működtetnek 2027 óta. A szolgálat tagjai nem csak a vízparton előforduló kisebb balesetek ellátásában vesznek részt, hanem súlyosabb sérülések esetén is gyors és szakszerű segítséget biztosítanak, stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Az önkéntes munka a résztvevő fiatalok számára is különleges tapasztalatot jelent, a nyári szolgálat során értékes szakmai gyakorlatot szerezhetnek, miközben egy támogató közösség részévé válnak. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-én kezdi meg idei működését, és augusztus 20-áig áll a nyaralók rendelkezésére a tó déli partján, a tervek szerint 7 település 10 strandján. A Magyar Vöröskereszt azt is közölte az MTI-vel, hogy a szolgálat működését évről évre támogatók hozzájárulása teszi lehetővé, és most bárki segítheti a balatoni vöröskeresztes elsősegélynyújtók munkáját. A 1359-es adományvonal hívásával vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a szolgálat működése, emellett online adományozásra is van lehetőség. A lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki egy éve az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok, ezért az MVM ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elektronikus számlára, hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail címüket, ezzel teljesítsék a jogszabályi kötelezettségüket. A közleményben felidézik, hogy a változás tavaly július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, egyéb szervezeteket, például önkormányzatokat, a jogi személyiséggel nem rendelkező vallási közösséget, sportegyesületeket, közhasznú társaságokat, alapítványokat, illetve az olyan magánszemélyeket, akik a vásárolt energiával jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet végeznek. Az e-mailben történő számlaküldéshez elengedhetetlen a számlafogadásra biztosított, megfelelő méretű tárhelyen rendelkező postafiók és az ehhez tartozó e-mail cím.
0: Az időjárásról.
1: A délután folyamán többnyire napos időre számíthatunk, éjszaka alakulhat ki helyenként zápor, zivatar, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között várható. Szerdán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten a nap első felében még napos idő várható fátyolfelhőkkel, ezt követően jellemzően itt is megvastagszik a felhőzet, illetve záporok, zivatarokra lehet számítani. A szél helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre többnyire 25 és 30 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Örülök, hogy itt van. Jó napot kívánok. Mindkét fél, az oroszok és az ukránok is hadisikerekről számolnak be, és ezt videófelvételekkel is bizonyítani igyekeznek. De az egyik az egy támadó, a másik az egy védekező fél, és talán az ötödik éve folyik ez a háború. Mit kell nézni, hogy arról egy reális képünk legyen, hogy hogy áll ez a háború most Ukrajnában?
2: Szép jó napot mindenkinek! Gyakorlatilag nyilván egyik félnek sem hiszünk. Van néhány megbízható oldal, én személyesen minden nap megnézem az Institute for Study of War ukrán és irán jelentéseit, ugye naponta frissítik a front állását. Geolokált adatokat néznek, tehát amikor feltöltenek egy képet a küzdőfelek, megnézik, hogy ez tényleg ott van-e. Ezen felül, amit ők használnak, meg most már egyébként ugye félállásban a Védelmi Innovációs Kutatóintézetnél vagyunk, és nekünk is van ilyen projektünk. A NASA-nak van egy ilyen FIRPS nevű műhold megfigyelési rendszere, ami a tüzeket figyeli a természetben. Most nem meglepő módon a műhold minden erős fényt rögzít. Na most ez lehet valóban egy természetes tűz, lehet egy tüzérségi gránát felrobbanása. És ezek a tüzek egész jól kirajzolják a frontvonalat. Például, amikor volt ugye a május 9-ei úgynevezett győzelemnapi díszszemlére kötött tűzszünet, akkor ez alapján, a műholdrendszer alapján lehetett azt látni, hogy valóban jelentősen alább hagytak a harcselekmények, de nem szűntek meg teljesen. Tehát műholdról, főleg éjszaka, egyébként éjszaka is lőnek, éjszaka nagyon szépen kirajzolódik az orosz-ukrán frontvonal, a kézi lőfegyverektől kezdve a tüzérségi lőfegyverek, torkol a
1: tüzérségi lát.
2: Persze, kézi lőfegyver tüze is.
1: Muskát, egy pisztolyt?
2: Lát, hát annak is nagyon komoly torkolattüze van, főleg egy gépkarabénak. Tehát ugye a gyalogság döntő többségében gépkarabéjjal vagy géppuskákkal harcol. Tehát relatíve ritkán kell a maroklőfegyvert, azaz a pisztolyt használni, annak komoly torkolattüze van. A legérzékenyebb műholdak éjszaka, hogyha a megfelelő helyre zoomolnak, a cigarettacsiknek. A cigaretta végén az izzás képesek kivenni. Tehát ezek alapján nagyjából ki lehet rajzolni a frontvonalat. Az Institute for Study of War-nak nagyon jó az elemző csapata, ez a dolguk naponta frissítik, az egyik leghitelesebb. Van az ukrán déli, ugye az ugyan ukrán adatok alapján, de nagyjából egybeesik az amerikaival, az oroszoknak nincs ilyen hasonló honlapjuk, vagy hát ha van, akkor az európai ember számára nem elérhető, tehát nagyjából azért lehet látni, hogy hogy néz ki a front van, és nyugodtan le lehet szögezni, hogy az idejében szinte alig változott. Tehát amíg a tavaly évben nagyjából egy 4500-5000 négyzetkilométer foglalhattak el az oroszok, volt a hónap, amikor csak 250 négyzetkilométert volt, amikor majdnem 700-at, addig az idei évben eddig az látszik, hogy amennyit az oroszok valahol elfoglaltak, közel ugyanannyit az ukránok máshol visszafoglaltak, tehát az idei év most már első 5 hónapjában érdemleges területi nyereségre, tehát nyilván az arcvonal helyenként változott, de összesenben nem történt egyik fél részére sem területi gyarapodás, tehát majdhogy nem áll a frontvonal. Nyilván regionálisan vannak kisebb, nagyobb mozgások, de amit például tavalyében láttunk, és ami sok nyugati elemzőben, meg nyugati politikusokban aggodalmat váltott ki, hogy az oroszok lassan, de biztosan darálták magukat előre, tehát minden hónapban legalább egy 250 négyzetkilométert elfoglaltak. Az idejében ez most megszűnt, valószínűleg azért, a legtöbb elemző szerint, és én is erre hajlok, mert az ukránok kivívták a drónfölényt a hadszíntér fölött. Egyes beszélések szerint már havi 2 millió különféle típusú drón gyártnak, és már nem az van, hogy megrendeli Kínából, hanem mindent maguk gyártanak, ráadásul ezt a gyártási láncot nagyon nehéz szétverni, mert zömmel garázsokban, csűrökben, szűrőkben, pincékbe, 3D nyomtatóval, tehát ilyen szanasz, tehát azt teszik, amit egyébként a náci Németország meg Japán tett a II. Világháború végén, amikor a szövetségesek már napi szinten bombázták őket, ugye az oroszok is ezt teszik, hogy nagyon jól széttelepítették a gyártást, viszont az ukrán logisztika képes arra, és amire egyébként a német meg a japán a kortechnikai viszonyai között még nem volt képes, hogy ettől függetlenül ugyan nagyon szét van telepítve a gyártás, és borzasztó redundáns, tehát ugyanazt az alkatrészt 8-10 helyen is gyárthatják, ugyanakkor folyamatosan képesek nagy mennyiségű készterméket előállítani. A legdöbbenetesebb példája az volt, hogy ugye amikor most február 28-án az idejében az amerikaiak megindították a Epic Fury, az az epikus harag, igazából most már szoktak rajta gondolni, hogy Epic Failure, az az epikus baklövés, hiba hadműveletet, és Irán válaszként elkezdte majdhogynem ugyanazokkal a drónokkal lőni az olajmonarchiákat, meg az amerikai bázisokat a térségben, ugye az orosz Gerány 2-es, sőt most már továbbfejlesztve Gerány 3, Gerány 4, Gerány 5, Az eredeti Shahid drón, egy komplett gyártósort adtak az irániak az oroszoknak, és az ukránok döbbenten nézték, hogy ők ezeket a drónokat géppuskákkal, sőt mostanában az utóbbi egyében elfogó drónokkal semmisítik meg. Ugye maga a Gerány az olyan 20-30 ezer dollárba kerül, az eredeti Shahid az valószínűleg inkább csak 20 ezer. A nyugati légvédelmi rakéták, amikből egyébként az emírségek meg az amerikaiak annyit lőttek el az egy hónap, 8 napban, mert ő körülbelül addig tartott az Irán elleni háború intenzív szakasz, amennyit Ukrajna körülbelül ebben az eltelt 4 év, 3 hónapban összesen. Tehát ezekre a 20 ezer dolláros olcsó eszközökre 4-5 millió dolláros Patriot rakétákat is ellőttek.
1: Ezért mondta Zelenszkij, hogy ha akarják, akkor segítünk.
2: Így
1: hogy
2: van, Ukrajna 2-10 ezer dollárért kínál nagyon jó elfogó drónokat, amik neki repülnek. Van olyan jó a vezérlésük, ezek relatíve lassan repülnek, neki repülnek, és ugye 2-5 ezer meg 10 ezer dollárt úgy kell elkezni, ez az exportár. Tehát az amerikai haderő, ha megveszi a Patriotot, neki 2,5 millió dollár, a külföldi vevő veszi meg 4. Tehát Ukrajna olyan mennyiségű drón gyárt, hogy képes volt exportálni akkor, amikor az oroszok a legnagyobb légitámadásaikban akár 1000 drónt, manőverező robotrepülőgépet és ballisztikus rakétát kilőnek Ukrajna irányba. Ugye Ukrajna egy valamit nem tud gyártani, olyan elfogó rakétákat, amik a ballisztikus rakétákat tudják lelőni. Jelenleg ilyen a nyugati világban csak egy van, ez a Patriot, annak a különféle változatai. Ugye Ukrajna azt szeretné elérni, hogy az ő olcsó elfogó drónjaért cserébe kapjon az amerikaiaktól Patriotot. Az orosz ilyen, hát az idejében 600-tól 900-ig terjedő támadási hullámokban, ugye nem minden éjszaka támadnak ennyivel, vannak olyan éjszakák, amikor 100-200 eszköz lőnek ki. A lényeg az, hogy az ukrán lakosság ne aludjon, tehát a légriadó szirénáknak minden éjjel szólni kell minden nagyvárosban. De ilyen 2-3-4 nap, vagy akár egy hét spórolás után, amikor tényleg ilyen 100-200-300 támadó eszköz, drón, manőverező robotrepülőgép és ballisztikus rakéta érkezik, hirtelen jön egy nagyobb támadás, ami általában egy adott településre koncentrál, hogy a közelmúltban ez Kijev volt, amikor igyekeznek túlterhelni az ukrán légvédelmet. A drónok esetében az ukránok 90% fölötti sikert érnek el. Amivel nem tudnak mit kezdeni ezek a ballisztikus rakéták, ezekből 40-50 van ezekben a nagy támadásokban, azokhoz nagyon kéne az a Patriot, ami az egész világon fogytán van, mert hogy a február 28-án indult háborúban, Irán elleni háborúban az amerikaiak meg az öbölmenti monarchiák körülbelül 4 éves gyártás mennyiséget lőttek el egy hónap és egy hét alatt.
1: A folyton kicsit változó arcvonalban ennek az amőbáján látszanak stratégiai célok, vagy mindenki arra megy, amerre könnyebb mennie?
2: Az látszik még mindig, hogy az oroszok, ugye a háború kezdete óta deklarált cél Luhanszk és Donyeck megyéknek, oblasztoknak az elfoglalása, vagy hát orosz megfogalmazás szerint a felszabadítása.
3: Volt egy népszavazás, amit ő
2: csináltak. Igen, abszolút demokratikusan, már... halottak is szavaztak kétszer, és mindenki Oroszországhoz akar csatlakozni, ezt még Kína sem fogadja el. Tehát ezt körülbelül olyan országok fogadják, mint Kuba, Venezuela, Észak-Korea, régen Szíria, az új szírvezetés már, vagy Belarus. Valóban erre a népszavazásra hivatkoznak, amit még egyébként 22. szeptember végén bonyolítottak le. Luhansk megyét nagyjából már elfoglalták, sőt, teljes egészében elfoglalták az oroszok. Itt már ugye ez a frontnak az északi része, itt már Harkiv megyében, Harkiv irányába próbálnak előre nyomulni az orosz erők, de az Oszkil folyó vonalánál az ukrán védelem meg tudta őket állítani. Donyeck megyének még körülbelül a 21-22%-át tartják az ukránok a saját kezükben. Itt van az úgynevezett erődöv. Ez a Szlovjansk, Kramatorsk, Druzhinska, Kostasztyivka vonal. Itt két irányból igyekeznek az oroszok átkarolni az erődvárosokat. Nem nagyon haladnak, azt kell mondani. Már majdnem ott vagyunk, de már két éve majdnem ott vannak. Délen Kostasztyivkába már sikerült betörni, de már három hónapja. Tehát egy-egy orosz beszivárgó csoport bemegy, néhány ház tömbet birtokba vesz, az vagy szétlövi az ukrán tüzérség, vagy egyesével drónokkal levadásszák az orosz katonákat. Tehát itt váltakozó sikerrel zajlik egy helységharc, de az orosz támadás megállt. Egészen egyszerűen azért, mert nem én mondom, orosz katonai bloggerek, az ukránok kezében van a drónfölény. Miért fontos ez az erődöv? De itt még dimbes-dombos a terep, rengeteg ipari épület van, ugye a Donyeck medence volt, Luhansk, meg maga Donyeck városa volt a szovjet nehéziparnak az egyik központja. Medőhányok vannak, hatalmas vasbeton épületek, gyárak.
3: Mint annak idején az Azovsztál.
2: Mint az Azovsztál, így van. Rengeteg kisebb-nagyobb szurdok, amit a patakok váltak ki, hatalmas lakótelepek, a régebbiek téglaépületek, az újabbak házgyári épületek. Emögött viszont, emögött az erődvonal mögött, Donyeck megyét után, Nyipróban, Nyipropetrosz megyében, sík mezőgazdasági terület, majdnem egészen Kijevig. Fasor alig van, hatalmas, több négyzetkilométeres egybefüggő mezőgazdasági táblák, itt nagyon nehéz lenne ugyanolyan védelmet képíteni, ráadásul ezt az úgynevezett erődvonalat, különösen Kramatorszkot, ami valaha egy 150 ezer fős előváros, hát az urbanizáció nagyjából egy 150 ezeres város volt,

0: később indultak a harcok, mint ahogy a Krímben elkezdődött, az ugye nagyjából egy erős két hét alatt véget is ért a Krím elfoglalása. Tehát itt az ukránok ezeket a védelmi vonalakat most már 12 éve gyönyörűzik.
1: Ez most a drónháborúban a drónoknak milyen generációja? Mert fényképeken lehet látni, úgy néznek ki a termőföldek, mint hogyha árvalányhajjal nőtték volna be, mert most már optikai drónok
0: így
1: egy tekercsen 60 kilométer vezeték
0: így,
1: van.
0: Így. Elképesztő, mert ugye a drón vezérlése a nagy kérdés. Tehát el tud repülni, ott nagyjából már megtalálja maga a cél. Tehát vannak egészen pici olyan memória egységek, amiben be lehet nagyjából előre programozni, mire figyeljen a drón. De azért még az ember adja a parancsot, meg az ember, hogy tehát ha előre meghatározott programon repülök, és közben változik a harcselekmények miatt a terület, akkor fennáll annak a veszély, és hogy a sajátja, mert a méregcsapást. Eleinte még különféle rádiófrekvenciákon irányították a drónokat, de ezt mind a két fél megtanulta nagyon gyorsan zavarni. Amivel nagyon nehéz megcsinálni, ezek az úgynevezett optikai kábeles irányítású drónok, viszont ezeknek egyenes következménye, valóban döbbenetes képek vannak, hogy elképesztő mennyiségű optikai kábel borítja a harcok színterét. Ebbe a dzsippek elakadnak. Tehát a katonai terepje, hát meg ugye akár több ezer is ráteker, most el lehet képzelni, hogy milyen hatása van az élővilágra. A rohamozó katonák belegabajodnak, és hanyatt esnek benne. Nyilván ők késsel le tudják vágni magukról, a szarvasok, vaddisznók, őszek ugyanazt nem tudják megtenni. Tehát ennek a környezeti hatásai borzasztóak, viszont zavarvédetté válik a rendszer. Tehát mind a két fél ezért használja elsősorban ezeket az eszközöket, és mindenki más is valószínűleg ezt fogja használni, mert az ukrajnai háborúból mindenki tanul. Ukrajnát a nyugat támogatja, ott vannak a megfigyelők, a szakértők, az ukránok, nagyon sokszor a támogatásért tapasztalattal, információval fizetnek, ugye a modern társadalmuknak a tudás, az információ az nagyobb kincse, mint az arany vagy az olaj. De és ugyanez a másik oldalon, az oroszokat meg a kínaiak támogatják, és az oroszok meg a kínaiakkal, meg egyébként az észak-kóreaiakkal, meg az irániakkal is osztják meg az információjukat.
1: Ha mindent meg tud csinálni a drón, akkor lesz szükség lövegre, tarackra, harckocsira, helikopterre, repülőgépre?
0: Lesz, mert minden nem tud. Meg az az igazság, hogy nem valószínű, hogy ilyenek lesznek a jövő háborúi. Tudnék, ez egy nagyon-nagyon ritka kivétel, amikor két azonos képességű ellenfél csap össze. Utoljára ilyen az irak-iráni háború volt, csak nem csúcs technikával, 1980 és 88 között azért is tartott olyan borzasztó sokáig. A tipikus modern konfliktusok általában olyanok, hogy van egy nagyobb, erősebb, fejlettebb haderő, van egy másik, nagyon gyakran nem is állami szintű haderő, egy gerilla mozgalom terrorista csoport. Tehát területet ellenőrizni még mindig gyalogos katona kell. Tehát mind a két félnek ott vannak elől a lövészgödrökben a bakái, a nyusziai, ahogy régen ugye a sorkatonai, még annó domini, még a sorozásos rendszerben nevezték a lövész katonát. Tehát egészen egyszerűen minden nem tudnak gépekkel kiváltani. Most a legújabb trendek alapján mindenki ilyen hibrid megoldásokban gondolkozik, például a vegyes lövészraj, vegyes lövészszakasz, hogy 4-5 lövészkatona, 2 operátor, és van a lövészrajhoz tartozik, mit tudom én, 2 lánctalpas drón, úgynevezett UGV, Unmanned Ground Vehicle, tehát szárazföldi autonóm vagy távvezérelt rendszer, meg 8-10 repülődrón, UAV, Unmanned Aerial Vehicle. És ugyanez nagyobb szakasz, tehát inkább ilyen hibrid rendszerekben gondolkoznak, mert nagyon sokszor ott kell lenni az embernek is a harcmezőn, tehát még mindig használ mind a két fél harckocsit, mindig használ mind a két fél helikoptereket, tüzérségi eszközöket, csak egészen egyszerűen be kell illeszteni a drónokat. Ráadásul mindenki, pont azért, mert mindenki látja, hogy mennyire hatásosak a drónok, most a legígéretesebb fejlesztések a úgynevezett counter drone, tehát a drón elleni drón elhárító eszközök, lézerrel kísérleteznek, nagyon jó hatásfokkal, mondjuk pont Ukrajnában ez kevésbé sikeres, Izrael sokkal egyszerűbben tudja használni, a lézert az alábbi dolgok zavarják meg. Magas páratartalom, az ugye Izraelben nem szokott fenyegetni, por, füst, köd,

0: szakadó eső, hát Izraelben egyik sem olyan sűrű. Az amerikaiak is például a közel-keletre, vagy inkább a közép-keletre telepített szárazföld és hajóra telepített lézereikkel kifejezetten sikeresen lőtték le az iráni drónokat, és ennek óriási előnye, hogy lövésenként 15-20 dollár az a felhasznált energiamennyiség, amivel megsütik a drónt.
1: Áram kell hozzá.
0: Áram kell hozzá, az meg energia, így van. A nagyobb teljesítményűeket még nehéz szárazföldön mozgatni, azokat célszerű nagyobb hadihajókra telepíteni. Tehát különféle zavaró eszközökkel próbálkoznak, drónvadász drónokkal, tehát nagyon sok szakértő azt mondja, hogy most az a pillanat, amikor a drónok a leghatásosabbak, ugye valahányszor valamilyen forradalmi eszköz megjelent a modern hadviselésben, harckocsik, páncélterű ágyú, repülőgépek, légvédelmi ágyúk, vadászrepülőgépek, amik lelövik arra. Tehát mindig, ha valamilyen területen, valamilyen eszközzel előnybe kerül az egyik fél, akkor azonnal óriási energiák mennek az azt hatástalanító fegyverrendszerek fejlesztésére. Magyarán bárki bármilyen sárkánya lelőjön, nem sokára ott lesz rá a sárkányfű. Hogy egy picit a süsűre hivatkozzak, tehát borzasztó gyors és nagyon sikeres fejlesztések vannak drón elfogásra is. Például újra divatba jött a csöves légvédelem, mert mit tudom én, gránátonként egy-egy kisebb kaliberű légvédelmi gépágyónak most már speciális olyan gránátok, ami közelségi gyújtó van és ilyen pici nyilakra repül szét, csak egyel találja a drón, már leszette. 40-50 dollárból megvan. Na most, ha leadok egy 100 lövéses sorozatot, az még mindig csak 4000 dollár, szemben egy légvédelmi millió rakétának a 2 milliós, 1 milliós, vagy a legolcsóbbak esetén 100-150 ezer dolláros árával. Tehát az látszik, hogy most mindenki mindent, és nyilván nem csak a nyugati világ, hanem az oroszok, meg a kínaiak is, meg mindenki más is azokon a megoldásokon dolgozik, hogy kivédje a drónokat.
1: Emberrel, hogy állnak a harcoló felek? Oroszországban még mindig nincs általános mozgósítás.
0: Nem is valószínű, hogy lesz. Mert van egy ilyen deal, amit Putyin nem nagyon mer felrúgni. Például az orosz elit, meg az orosz középosztály ezt a háborút még mindig nem nagyon érzi. Tehát Moszkvában, Szentpéterváron és a többi orosz nagyvárosban nagyon van mozgósítás. Tehát a sorozás, inkább toborzás, az a szegény régiókat érint inkább, a kisebbségi területeket. Tehát Oroszország, mint minden birodalom, a kisebbségeivel háborúzik. Azt most látjuk, amennyit lehet tudni, hogy az oroszokról, messze annyit sem tudunk, mint az ukránokról sem tudunk mindent, de Ukrajnában legalább rengeteg nyugati újságíró van, azok meg leírnak mindent, amit látnak. Oroszország esetében nincs szabad mozgás, sokkal zártabb a rezsim, nagyon kevés információ kerül ki. Amit tudunk, hogy az utóbbi időben már a toborzás, és ez esetenként például a börtönökben inkább kényszertoborzás, nem termel ki annyi újoncot, mint amennyire szükség lenne. Tehát nagyobbak a veszteségei az orosz haderőnek, mint az ukránnak, az evidens, nagyjából 2-2,5-szer. Ugyanakkor nagyobbak a veszteségei az elmúlt bő fél évben, mint amennyi utánpótláshoz jut. Most lebegtetik azt, hogy mozgósítani kéne egy 4,5 millió főt. Ugye ezzel az a baj, hogy ezeket ki kéne képezni több hónap. Ha kiképzést nélkül vetik be őket, mészárszékbe küldik őket, tehát meg kéne tanulniuk a modern harcmezőn mozogni. És kérdés, hogy ezzel mit érnének el, amikor utoljára ilyen mozgósítás volt még 22. szeptemberében, akkor nagyjából 4,5 millió főt hívtak be, viszont megijedt az orosz társadalom egy része, és majd 1 millió férfi menekült el. Nem tudom, ki emlékszik azokra a képekre, rá lehet keresni az internet, nem felejt, hogy nézett ki a finn határ, a kazah határ, a grúz, bocsánat, a georgiai határ, vagy a mongol határ 22 őszén, hatalmas kocsisorok, kerékpárok, aki tehette menekült, ráadásul zömmel mérnökök, orvosok, tanárok, programozók, szakmunkások.
1: Hát őket könnyebb kiképezni is, mert vannak alapképességeik.
0: Egyrészt, másrészt viszont ők azok, akik jó eséllyel tudnak új életet kezdeni, van valami speciális szaktudásuk. a szomszéd országokban. Nem csak nyugatra menekültek el, nagyon sokan ragadtak ott a posztszovjet térségben, mert egy jó orvosra Kazasztánban is szükség lehet, vagy Tadzsikisztánban is ott beszélnek oroszul.
1: Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docens, a Rádió Arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Annak mi a jelentősége, hogy a Ukrajna szomszéd államaiba is beberepülnek mindenféle légi eszközök? Ezt hogy kell értékelni? Ki csinálja, miért?
0: Nagy számok törvény alapján sajnos ez előfordul. Ezek egy része nyilván szándékos. Az oroszok részéről emlékezhetünk rá, rengeteg provokáció történt. Lengyelországban, amikor mélyen berepültek drónok, abból azért nem lett nagyobb probléma egyébként, mert Belarus, akit azért nem rágalmazhatunk azzal, hogy lengyel barát lenne, vagy orosz ellenes, a belaruszok szóltak a lengyeleknek, hogy akkor éppen orosz erők voltak a gyakorlat címszóval, hogy észlelték, hogy az orosz erők jó néhány drónt irányítottak Lengyelország felé. Nem lehetett tudni, hogy ezeken nincs fegyverzet. Ugye vannak olyan orosz drónok, ugye ezeket az ukránok paródiának is szokták nevezni, aminek az a dolguk, hogy bár jóval olcsóbbak, úgy nézzenek ki, főleg a lokátoron, meg akusztikus jellemzők olyanok legyen, mint a nagy felfegyverzett, vagyis robbanó fejjel rendelkező drónok. Tehát volt olyan eset, amikor 19 orosz drón mélyen berepült lengyel terület, ez nyilvánvaló provokáció volt. Ami mostanában történik, az meg sajnos az a nagy számok törvénye alapján történik. Az ukránok is lőnek olyan célpontokat, például a Balti-tenger térségének azokat a finomítóit, kikötőit, ahonnan az oroszok, a szellemflotta segítségével kőolajat és különféle finomított termékeket exportálnak. Az oroszok meg gyakorlatilag Ukrajna egész területét lövik. És ilyenkor, ha bármilyen szempontból meghibásodik az eszköz, ugye legutóbb Galac városába csapódott be egy orosz drón.
1: Románia.
0: Az Románia, így van. Nem olyan messze a román-ukrán határtól. Vagy a légvédelem rongálja meg, vagy megzavarja a vezérlését, akkor néhány kilométeres eltérés már jelentheti azt, főleg az orosz drónok esetében, hogy azok Moldvába, vagy pedig Romániába csapódnak be, mert ugye a Duna-delta térsége Ukrajnának, ez a déli-délnyugati része, ami a legmesszebb van az oroszoktól, és ez a legbiztonságosabb tengerpart, onnan nagyon komoly ukrán export forgalom bonyolódik, zömmel egyébként élelmiszer, búza, kukorica, napraforgó mag, vagy napraforgó olaj, viszont az oroszok azért is lövik ezeket a hajókat, mert ezekből Ukrajnának pénze lesz. Tehát Ukrajnának ugye a háború folytatáshoz szükséges gazdasági erejét is igyekeznek megroppantani. Most itt például a Duna két oldal, az egyik oldalon van egy ukrán városka, a másik oldalon egy román városka, a kettő között légvonalban 700 méter a különbség, ott már nagyon sok drón esett le. Olyan is volt például, amikor az ukrán légvédelem megrongálta a drónt, de a maradványai román területre zuhantak le. Tehát sajnos ez ennek a háborúnak a velejárója. Amikor például Irán, meg Izrael ugye balisztikus rakétákkal, meg drónokkal, meg repülőgéppel lődözte egymást több alkalommal, legutóbb ugye az idei február 28-án induló epikus harag, vagy hát nem is tudom, izraeli nevén valamilyen oroszlán hadművelet volt, ott is előfordult, hogy megzavart, megrongált iráni eszközök Jordániába zuhantak le. Tehát sajnos ezeknek a háborúknak a velejárója. Korábban is volt erre példa, ugye valószínűleg például a kassai bombázás, amit miatt Magyarország belép ugye a második világháborúba, megtámadja a Szovjetuniót, az egy teljesen eltévedt szovjet kötelék volt, nem direkt, de például az amerikai légierő kétszer is megbombázta Svájcot, eltévedtek.
1: De tehát, a provokációnak mi az értelme, amikor egy NATO tagállam légterét valamilyen provokáció éri, hogy ugorjon be a NATO? Mi az értelme?
0: Inkább azt mondanám, hogy orosz izmozás.
1: Mint amikor a repülőgépeik rászállnak.
0: Légtérsértések, optikai kábel szakadás, stb. Stb. Régen sokkal egyszerűbb volt a helyzet. Volt a háború, meg volt a béke, volt köztük egy választóvonal. Most itt a háború, itt a béke, és a kettő között van egy nagyon széles szürke zóna. Ebben a szürke zónában nagyon sok minden belefér. Ugye a szürke zónás hadviselés egy jelentős része ma már a kibertérben zajlik. Hamis információk, a másik fél választásába való beavatkozás, ugye gondoljunk bele, hogy a Trump által kinevezett, aztán kirúgott FBI igazgató arra hozott bizonyítékokat, hogy az oroszok 16-ban nagyon komolyan támogatták a Trump kampányt, mert úgy voltak vele, hogy ők Trumpa jobban járnak, nem tudom, hogy ez valóban így volt-e, de zavarjuk a GPS-t kölcsönösen, de főleg ugye az, és most már nem csak zavarják, hanem eltérítik, úgynevezett spoofing, ami azt jelenti, hogy a jármű a valós helyzetéhez képest akár 100-200-300 méter is odébb látszik.
1: De ez idegesítsék a másikat?
0: Hát ez az is, meg mondjuk, ha tengeren 300 métert tévedek, akkor zátonyra futhatok. Tehát biztonságosnak. Tehát, hogy ez ilyen kellemetlenkedés. Ugye ennek a része volt az is, amikor ismeretlen tettesek, volt egy időszak a tavalyében több esetben, amikor nagy nemzetközi repülőterek környékén, München, Kopenhága, emeltek meg drónokat. Ugye ilyenkor azonnal le kell állítani a légiforgalmat, mert a modern repülőgépeknek a sugárhajtó az olyan, mint egy rohadt nagy porszívó, és abban nagy mennyiségű fém kerül, ami egy nagyobb drónban azért van, akkor felrobbanhat a hajtómű, és hát ennek egyenes következményeként lezuhan a gép, hol vannak a nagy repülőterek, nagy városok körül, vagy esetleg azokon belül, tehát rögtön óriási mennyiség áldozat lenne. Tehát ezek kellemetlenkedések, nagyon nehéz esetenként bebizonyítani, hogy ki volt. Plusz az oroszok legendásan jól csinálják azt, hogy most is, amikor Galac városába becsapódott egy panelházba a drón, az oroszok mondták, hogy adják oda nekik, majd ők megmondják, hogy milyen drón volt. Hát nyilván mindenki sejti, hogy milyen volt. Az valószínűleg orosz drón volt, de például ami a Baltikumban hullott le, az meg bizonyíthatóan a ukrán drón volt.
1: Annak van-e reális esélye, hogy az oroszok NATO tagállam ellen indítanak konkrét katonai támadást, amit a NATO is így értek el, hogy ez egy támadás, és következményei lesznek?
0: Nincs. Nincs. Az biztos orosz vereséggel járna, a NATO jelenleg elképesztő erőfölényben van, még az amerikaiak nélkül is.
1: Amerikaiak nélkül is?
0: Az amerikaiak nélkül
1: is. És az amerikaiak nélkül is képes lenne műveleteket végrehajtani? Nem kell fölhívni Donald Trumpot, hogy a NATO léphet-e valamit?
0: Hát, hogyha megtámadják valami, mit tudom én, megtámadják Lengyelországot, vagy betörnek orosz erők a Baltikumba. Ezt még 14 után dolgoztak ki erre a válaszlépéseket a NATO. Nagyon fontos, hogy a Baltikumba előre telepít, mert persze, különösen a balti államok félnek attól, hogy ők a legkisebbek, népességüket tekintve 2-3 millió fős országokról beszélünk, harckocsiuk sincs. Tehát a haderejük inkább területvédelme alkalmas, viszont a NATO pont ezért telepített előre nehéz egységeket, briteket, franciákat, amerikaiakat, németeket, olaszokat a balti államok területére. Tehát így, ha mondjuk betörnek az oroszok és összecsapnak a helyi erőkkel, akkor rögtön lesznek amerikai, brit, francia, német halottak és sebesültek. Tehát rögtön ezek az országok bevonódnak a konfliktusba. Eznek pont ez a célja. Tehát a NATO is inkább mennyiségében ez nem sok. Most már kifejezetten soknak tűnik, mert az orosz erők egy jelentős része elégett az ukrán háborúban. A technikai eszközöknek egy jelentős része megsemmisült. De ez 11-néhány ezer katona jelentősége abban van, hogy rögtön konfliktusba keveredik Oroszország. Tehát nincs kérdés arról, hogy életbe lép az 5. cikkely, mert ha rögtön amerikai áldozatok vannak, akkor az amerikai kormányzat nem mondhatja azt, hogy nem történt semmi. Tehát én nem gondolom, hogy Moszkva ezt meg akarja lépni, fenyegetni folyamatosan fenyeget vele.
1: Azt kell figyelni, hogy milyen szinten, mert korábban ez egy Medvegyev szint volt, akár még az atomcsapással való fenyegetés is, de ez időnként csúszik föl, aztán csúszik le. Van jelentősége?
0: Igazából ez annak a függvény, hogy épp hogy állnak Ukrajnában. Most nagyon nem állnak jól Ukrajnában, sőt, most már ott tartunk, hogy Persze messze nem annyi eszközzel, de most már az ukránok is kifejlesztettek olyan saját nagyható távolságú drónokat, vagy hát ugye a katonák nevezik cirkáló lőszereket, amivel képesek voltak arra, hogy az ukrán határtól légvonalba 2200 kilométerre lévő finomítót gyújtsanak fel. Tehát nem 6-700, 800 vagy 1000 eszközzel támadnak az ukránok egy-egy adott éjszaka, hanem idézve csak olyan 100-200-zal, de most már olyan hatékonyan támadják az orosz olajfinomító kapacitást, hogy az európai területen lévő, tehát az Uráltól nyugatra eső orosz finomítóknak a felét megrongálták, és vagy megsemmisítették az ukránok. Emiatt nagyon sok helyen a polgári lakosság üzemanyag felhasználását korlátozni kell. És amikor baj van otthon, akkor jön a keménykedés, hogy el fogunk benneteket hamvasztani, nukleáris csapást fogunk rátok mérni, csak ezzel meg az a baj, hogy ezzel egy idő után kicsit hiteltelenítik is ezt a dolgot, mert most már több mint 4 éve fenyegetnek ezzel az oroszok, és fennáll annak a valószínűsége 1% alatt, hogy úgy járnak, mint az egyszeri juhász fiú, aki annyiszor kiáltott farkast, hogy amikor egyszer tényleg, akkor meg már nem hittel neki senki. Tehát ha egyfolytában fenyegetek a nukleáris képességeimmel, akkor egy idő után már mindenki csak legyengetni fog. Tehát az oroszok részéről ez inkább egy kommunikációs malőr, vagy nem is malőr, stratégia, de mivel van egy diktátor faktor, nem látunk bele Putyin fejébe, ezért nem lehet tudni, hogy mikor gondolja esetleg mégis komolyan. Ugyanakkor mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy egyik országban sem úgy van, hogy kedves vezető bal lábbal kell és atomháborút robbant ki. Sőt, egyébként az orosz rendszer még szigorúbb, több biztonsági lépcső van benne, mint az amerikai, és az amerikaiaknál sem sincs, hogy Trump egyszer csak fel kell és rányom a piros gombra. Tehát nagyon sok mindenkinek kell ahhoz beleegyezni. Egész más a helyzet, ha valaki már elindított egy nukleáris csapássorozatot, mert majd, hogy nem automatikus a válasz, de elsőként megkezdeni egy nukleáris háborút, ott nagyon sok mindenkit bele kell venni, tehát nincs olyan, hogy egy ember egy pillanatnyi rossz döntésével ilyet meg tud tenni.
1: A fegyverszüneti és az utána valószínűleg következő béketárgyalásokhoz ment közelebb ebben a háborúban a két fél?
0: Az elmúlt egy évben nem. Sőt, most már lassan másfél évben, ugye annak idején Donald Trump azzal kampányolt, hogy 24 órát lezárja ezt a háborút, mostanában meg az van, hogy már nem érdekli. Most éppen az Irán elleni háborút szeretné lezárni, de ott sem haladtak egy ottányit sem a felek, tehát gyakorlatilag az április 8-án életbe lépő tűzszünet papíron még életben van, de néha kicsit lövöldözik egymást a felek, ugye az amerikaiak is mértek csapást iráni bázisokra, az iráni a kuvaiti reptereket lőttek, nyilván az intenzitási szint jóval alacsonyabb, néha mind a két fél hajókra lő a hormozi szorosban. Ez egy sokkal alacsonyabb szintű konfliktus most ebben a formában, mint az orosz-ukrán háború, ami gyakorlatilag 4 éve, és most már te jó Isten, lassan 4 hónapja egy magas intenzitású konfliktus, egy-két rövidebb tűzszünettől eltekintve, de nem látjuk, hogy egy ottányit is közeledtek volna az álláspontok. Meg kéne egyezni a feleknek, csak azt nem látszik. Az ukránok, amennyire tudjuk, közvéleménykutatások meg egyebek alapján, az ukránok már akár abba is belemennének, mert nyilván nekik ez a háború jobban fáj, mint az oroszoknak, hiszen az ő területükön zajlik, hogy ahol most a frontvonalak vannak, ott befagyjon, és legyen egy tűzszüneti vonal, amit lehet úgy kezelni, mint egy de facto államot. Tehát nyilván senki nem fogja ezeket a területeket odaadni Oroszországnak, csak Oroszország még mindig ennél többet akar. Tehát az oroszoknak kell egész Donyeck, ugye megbeszéltük, ha az ukránok ezt elengedik, akár Kijevet is kiüríthetnék. Nem tettek le arról, hogy folyamatosan jelennek meg térképek, meg néha orosz tábornokok nyilatkoznak térképekről, vagy politikusok, hogy az egész Fekete-tengeri partvidék Oroszországhoz van rajzolva. Tehát Oroszország még nem tett le arról, hogy további ukrán területeket megszerezzen, csak jelenleg olybá tűnik, hogy erre képtelen. Viszont ezt a politikai vezetés nehezen ismeri be, egy diktátor, egy örökös elnök, ne felejtsük el, hogy 99. december 31-e óta Putyin vezeti Oroszországot, 26 éve. Jó 4 évig papíron nem, de akkor is. Tehát ugye 8-tól 12-ig hivatalosan Medvegyev volt az elnök, de akkor is Putyin volt a főnök. Nem ismerheti be, hogy tévedett. Tehát itt ez részben arról is szól, hogy Putyinnak valahogy ezt úgy kéne megoldani, hogy ne veszítse el az arcát. És egyre több a kritikus hang Oroszországon, és 300,000, legalább 300,000 halott, de lehet, hogy 500,000, nem tudjuk, és közel 1,000,000 nyomorék. Minden családnak van már a tágabb ismeretségi körében legalább, de nagyon sokszor a családon belül is halottja vagy nyomoréki ebben a háborúban.
1: Azt mondta az amerikai pénzügyminiszter Scott Bessent, akit egy komoly embernek szokás legalábbis a sajtóban elkönyvelni, hogy Iránnak három feltételt kellene végrehajtani, a hormuzi szoros felszabadítása, a birtokában lévő dúsított uránkészlet átadása és az atomfegyverről való végleges lemondás. Képes ezt az Egyesült Államok kikényszeríteni, ha február 28-a óta eltelt időben nem tudta?
0: Nem. Ezt maguk az amerikai elméletek is, tehát az amerikaiaknak nagyon jó hadtudósaik vannak, nagyon jó stratégiáik, csak a Trump stáb nem olvasta ezeket. Tehát ilyen feltételeket csak úgy lehet neki kényszeríteni, ad egy elfoglalom Iránt, tehát egy nagyobb szárazföldi művelettel legalább betörök Iránba, erre nem látszik szándék, plusz Irak meg Afganisztán után nincs olyan amerikai politikus, aki azt mondja, hogy menjünk már be Iránba. Egy nagyobb a terület, 1,6 millió négyzetkilométer, és 92-93 millió lakos, akiknek a döntő többsége síta muszlim, tehát nem szereti a keresztényeket és az amerikaiakat sem. Tehát vagy egy katonai támadás, ami nem látszik, mert iszonyatos áldozatokkal jár, vagy pedig valamilyen alkú. Azt meg nem tudjuk, hogy mit lehetne felajánlani az iráni vezetésnek, mert pont az következett be, amitől nagyon sokan óvták az amerikaiakat, megölték a mérsékeltebb öregeket, és most helyikbe léptek jóval radikálisabb fiatalok.
1: Ez tévedés volt, információ hiány, vagy egy hiba? Mi volt ez?
0: Az tévedés és hiba. Izrael más, Izrael időt akart nyerni.
1: De nekik tudniuk kellett, hogy egy ilyen lépésnek az általuk aprólékosan ismert Iránban milyen következményei lehetnek.
0: De ez nem érdekelte az izraeli vezetést. Ugye nagyon fontos, hogy Netanyahu meg a mögötte álló szélsőséges pártok nem Izrael. Az egy kormány, aki most hatalmon van, vállalhatatlan figurákkal. Gondoljunk ugye a Itamar Ben-Gvirnek a botrányára, amikor agyba főbe verette az elfogott segélyflottának a zömmel Európa és amerikai állampolgárokból álló legénységét, vagy akik a hajókon voltak, és földre teperték, rajtuk térdepeltettek. Ezt meg lehet csinálni, csak ne adjak már róla én bizonyítékot. Tehát, hogy ez kommunikáció szempontból egy akkora öngól volt, tehát itt Izraelben van egy nagyon erősen szélső jobboldali kormányzat, aminek a mérsékeltebb tagjai közé tartozik az a Netanyahu, aki nagyon sokáig az izraeli szélső jobboldal volt egy személyben. Tehát ő maradt a helyén, csak mellette felnőtt egy olyan új generáció, aki tőle is sokkal jobbra van. Tehát Izrael időt akar nyerni, meg akarja oldani a Hezbollah konfliktust, ugye megint éppen az izraeli csapatok most már a Litani folyóvonalán is túlléptek. Izrael hivatalosan mindig visszalő, de amennyire tudjuk, a Libanon és Izrael, vagy a Hezbollah és Izrael közötti konfliktusban 25 izraeli halt meg eddig, március elej óta, és 3700 libanoni. Tehát Izrael számára kedvező, mondjuk úgy biztonsági környezetet igyekszik megteremteni. Szét akarja verni, és ezt nagyrészt meg is tette, meggyengítette azt az úgynevezett helyettes, modern magyarul proxy hálózatot, amit Iránt több évtized munkával, ugye Hamas, Hezbollah, a jemeni huszik, a síta milíciák Irakban, meg Szíriában, és nagyon jó, hát ugye megbukott az Assad rezsim, Irán barátja, porrázúzta, Hamas nem szűn meg, de nagyon meggyengült, kritikusan meggyengült a Hezbollah, Libanonban van egy széles védőzóna, ahogy összeomlott Szíria, a Golán fensíkról még egy kicsit elmentek az izraeliek kelet irányba, és itt a korona ékszer az, hogy Irán rettenetesen meggyengült. Tehát több 100 milliárd dolláros kár keletkezett Iránban, kritikus képességeit elveszítette, az, hogy az amerikaiak nekifutásból rúgták magukat a legérzékelyebb részükön, az Izraelnek kevésbé fáj.
1: De a hormuzi szoros azzal nem számoltak a támadó felek, hogy Iránnak van lehetősége elaknásítani, belőni, tehát uralma alá hajtani.
0: Hát ebbe az a vicc, hogy én, aki azért nem vagyok egy amerikai stratégia, ezt én már évek óta magyarázom a hallgatóimnak, Iránnak az az egyik elrettentő képessége, hogy folyamatosan minden évben hadgyakorlatokkal demonstrálták, hogy képesek minden hajót szétlőni a Hormuzi szorosban, még a hadihajókat is, nem is beszélve a 400-500 méter hosszú, 50-70 méter széles tartályhajókról, vagy alig kisebb cseppfolyós földgáz szállító hajókról, amikben, ami benne van, az ég és robban. Tehát, hogy ezt mindenki tudta, hogy ez lesz, én nem tudom miért, nem, ezt megmondták előre a katonák a Trumpnak, hogy ez lesz, csak nem itt el. Tehát, hogy itt az látszik, hogy az amerikai elnöknek egész jó tanácsadói vannak, különösen a katonák, akik ugye több évtizedes hibátlan szolgálat után jutnak el odáig, hogy mondjuk altábornagy vagy vezérezredes legyen belőlük, tehát olyan magas szintre kerüljenek, hogy az elnökkel tudjanak beszélni. Egy hibá már az ember bukta a karrierpályáját, és nem hitték el. Tehát előre megmondta Denkén, aki ugye most a vezérkari főnökök egyesített bizottságának a főnöke, előre megmondta egy szenátusi meghallgatás, hogy nem lesz elég rakétánk, nem lesz elég elfogó rakétánk, és Irán le fogja zárni a Hormuzi szorost, csak nem hitték el neki. De most ezzel nem lehet mit csinálni.
1: Miért nem lehet a Hormuzi szorosban állandó katonai kísérettel átkísérni a hajókat, és közben lőni mindenre, ami a partokon van? Ez az ember a filmekben ezt látja. Hogy
0: igen, csak a valóság az nagyon más. Tehát ugye a Hormuzi szoros eleve egy nagyon fura természeti képződmény, egy ilyen 180 fokos visszafordított, tehát jön a hajó délnyugat felől, és Omán felől egy félsziget, mint egy tüske, így mélyen elmegy északra. Azt meg kell kerülni. Körbe végig kívül Irán van, ráadásul a 60-as évek folyamán, ugye 79-ig az iráni iszlám forradalomig a Reza Pahlavi sah vezette Irán, az USA szövetségese volt, tehát a szorosban lévő legtöbb kisebb-nagyobb szigetet, azt Irán amerikai támogatással a 60-as, 70-es években birtokba vette, és értelmszerűen az iszlám forradalom után se adta vissza Ománnak, meg az emírségeknek. Tehát ezekre a szigetekre rengeteg öngyilkos motorcsónak van telepítve, tehát gyors speedbótok, 2-3 vértanúval, tehát olyan vezetővel, ugye redundáns a rendszer, egy ember tudja vezetni a csónakot, csak hárman vannak benne, bármelyik megsérül, meghal, akkor legyen, aki célba juttatja. A nagy hajókat az amerikaiak meg szinte minden süllyesztették. De ezekből a kis motorcsónakokkal több száz van. Ráadásul az Irán, a Hormuzi szoros északi partvidéke, aki látott róla felvételeket, az majdnem olyan, mint a horvát tengerpart a legdurvább részein, tehát gyakorlatilag a vízből így megy fel a szikla, tele van üregekkel, barlangokkal, oda be vannak vájva az iráni tüzérségi eszközök és a rakétaindítók. Több száz. Előre be van lőve az egész szoros, és még egyszer, az a hajók többsége az robban. Körbe kell menni. Az amerikaiak több hadgyakorlatot lemodeleztek. A legtöbb esetben azt mondták, hogy az ő hajóikat is képes Irán elsüllyeszteni. Nyilván iráni oldalon jóval nagyobb veszteségek lennének, de ez nekik belefér. Egy amerikai cirkáló vagy romboló elsüllyesztése óriási siker lenne. Ráadásul itt jön be az, hogy még ha meg is tudom ezt tenni, olyan mennyiségű rakétát fogok elhasználni, és olyan mennyiségű hajóm rongálódik minimum megtöbbel is süllyed, hogy az meg fogja borítani a stratégiai erőegyensúlyt a Távol-Keleten. Most az amerikai flotta, Dél-Korea, Tajvan, meg Korea, akik valószínűleg egy konfliktus esetén összezárnál Kína ellen, még fölényben van, de az amerikai flotta nagyon sok eszközét elveszítés, a rakétakészletei nagy részét ellövi, akkor Kínának teremt egy olyan lehetőséget, hogy relatíve kis kockázattal megtámadhatja Tajvant. Nem tudjuk, de ez is ott van az amerikai döntéshozók fejében, hogy ha túl sok erőt és képességet égetünk el a közel- és közép-keleten, az oroszoktól nem kell félni. Az orosz haditengerészet árnyék az egykori szovjet vörös flottának, de a kínai haditengerészet ezerrel fejlődik, az megtörheti az amerikai hegemóniát. Tehát az amerikaiaknak az egyik szemükkel mindig Kínára is figyelni kell.
1: Látniuk kell, hogy a kínaiak
0: és Kína nagyon igyekszik is, így van.
1: Strigulázzák
0: így
1: az van, amerikai veszteségeket, hogy mikor jön el az egyensúly.
0: Meg hát mindenki figyel, tehát Kína néző, hogy mit csináltak az amerikaiak, mit rontottak el, hol a gyenge pont. Tehát mindenki a másik hibáiból tanul. Az amerikaiak sajnos néha a sajátjukból se.
1: Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Kaiser Ferenc Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense volt az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A magyar közszféra bérszerkezete alapjaiban rendeződött át 2019 és 2024 között. A célzott eseti bérrendezések miatt az egyes szakmák közötti kereseti különbségek drasztikusan nőttek, közölte a GKI gazdaságkutató a távirati irodával. A gazdaságkutató a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján megállapította, az egészségügyi ágazat kereseteinek növekedése a legfeltűnőbb. Az általános orvosok keresetei 2019 és 25 között reálértéken 2,1-szeresükre bővültek. Az oktatási szektorban a korábbi stagnálást a 2024-25-ös bérrendezés törte meg, ahol minden vizsgált csoport keresete reálértéken 52-74%-kal nőtt 2019-hez képest. Az elemzés szerint a fegyveres szerveknél 2021-ig reálértéken csökkentek a keresetek, majd 2022-ben a 6 havi fegyverpénz kifizetése miatt 15-36% között növekedtek. Azonban 2023-ra a diplomás állományt leszámítva a keresetek vásárlóértéke ismét a 2019-es szint alá került. Különösen kirívónak nevezik az elemzésben a nyomozók helyzetét, keresetindexük 5 év alatt 27%-kal csökkent. A hierarchia alján a szociális munkások állnak, míg a skála másik végén a törvényhozók és állami vezetők bére van. A kutatásban rámutattak arra is, hogy bár az átlagkeresethez képest jónak látszanak a közszféra keresetei, azonban ez a kép csalóka, mert a vizsgált munkakörök nagy része felsőfokú végzettséghez kötött. Ez alapján mélyen alulfizetettek a pedagógusok és a nyomozók, de nem keresnek kirívóan jól az általános orvosok és a honvédség diplomásai sem, közölte a GKI gazdaságkutató. Sikerült július 30-áig meghosszabbítani a május végével lejáró tiszta szoftver programot a felsőoktatásban, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Dolgozunk a tartós megoldáson, írta. Tanás Zoltán május végén azt közölte, hogy a kormánynak lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérése továbbra is biztosított legyen. Erre azért van szükség, mert idén februárban lejárt az a szerződéses konstrukció, amely hosszú évek óta biztosított kedvezményes hozzáférést a magyar felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára korszerű csoportmunka és kollaborációs alkalmazásokhoz. Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs és zöldségfogyasztást népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke. Süle Katalin közölte, hogy a szervezők egyszeri akció helyett maradandó változást szeretnének elérni az étkezési szokásokban, hogy a zöldség és a gyümölcs a mindennapok részévé váljon a családokban. A francia és belga konzorciumi együttműködőkkel együtt a NAK küldetésének tekinti, hogy a helyi termékek eljussanak a legfiatalabb fogyasztókhoz, ám ez nem könnyű feladat annak ellenére sem, hogy az egészségtudatosság egyre általánosabb. Most rövid és közérthető videós tartalmak készülnek és jutnak el a közösségi médián keresztül a fogyasztókhoz. Az Európai Friss Akció a 6 és 17 év közöttiek, valamint a családtagjaik megszólítására összpontosít annak érdekében, hogy a szezonális alapanyagok a mindennapi étkezés részeivé váljanak. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja elnevezésű programsorozatot, amelynek keretében az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg a kapuikat a látogatók előtt, közölte a Magyar Régész Szövetség. A Törzsfőktől a Királyokig című rendezvénysorozat központi témája idén a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A hétvégi eseményeket a Régészet Éjszakája egészíti ki, a Régészet Sötét Oldala címmel. Lesznek programok többek között Szolnokon, Szegeden, Egerben, Pakson, Tiszafüreden, illetve Veszprémben is. A Régészet Napja célja, hogy a nagyközönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. A programokból kiderül, hogyan dolgozik ma egy régész, mit lehet megtudni egy apró tárgyból, és hogyan rajzolódik ki a múlt története a föld alatt rejtőző nyomokból.
2: Az időjárásról.
3: A délután folyamán többnyire napos időre számíthatunk, éjszaka alakulhat ki helyenként zápor, zivatar, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között várható. Szerdán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten a nap első felében még napos idő várható fátyol felhőkkel, ezt követően jellemzően itt is megvastagszik a felhőzet, illetve záporok, zivatarokra lehet számítani. A szél helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre többnyire 25 és 30 fok között alakul.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Lendület a KRISZ szervezésében.
2: 7 év kihagyás után igazából terveztük már tavaly is, de tavaly nem sikerült összehozni, viszont nagyon szerettük volna, és most már idén meg van hirdetve, már zajlik a regisztráció, és már össze van állítva a program, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ha Isten segít, és semmilyen nagyon nagy váratlan dolog nem húzza át a terveinket, akkor június 27-én itt Beregszászban a Barátság Stadionban megtartjuk a lendület ifjúsági találkozónkat.
1: Németh Áron a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség lelkipásztora.
3: Lassan 2 éve, hogy itt szolgálok vezető lelkészként ebben a gyülekezetben, és nem volt egy csendes időszak abban az értelemben, hogy sok változás történt, személyi változások is. Tehát azzal csak egy folyamat indult el, egy ilyen átalakulási vagy generációváltási folyamat, hogy én 2 évvel ezelőtt ide kerültem, de azóta volt még egy lelkész választás a gyülekezetben, hogy ahogyan korábban is 2 megválasztott lelkésze volt az egyházközségnek, ez továbbra is így legyen.
1: 2 év Tajvanon, Satazalán, ázsiai élményei.
4: A kínai szerintem olyan, hogy az elején az ember az írásról azt mondja, hogy minthogyha festményeket akarna memorizálni, a vonásokat, azok hosszúságát, irányát, számát, ezeket mind meg akarja tanulni, emellé jönnek a tónusok a nyelvben, nagyon hasonlóak a hangzások, úgyhogy ez is rátesz egy nehézségi fokozatot, és utána szépen lassan átalakul, ez is egy nyelvé, ami először furcsának tűnik, hogy a karakterek most már mintha betűk lennének, és így szépen lassan kezdi beszélni az ember, nem viccből a világ egyik legnehezebb nyelve, és rengeteg gyakorlat kell ahhoz, hogy az ember belejöjjön. Én az elején 10 órákat ültem a könyvtárba, ma pedig azért még mindig naponta próbálom a gyakorlataimat elvégezni.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A 2019-es év óta sokan várták már azt a pillanatot, amikor újra együtt lehetnek fiatalok egy közös alkalmon, ahol a dicsőítés, az ige, a közösség és a találkozások kerülnek a középpontba. A lendület 2026 pontosan erről szól. Egy nap, ahol régi ismerősök és új barátok találkoznak, és ahol a Krisz a szervezők szerint újra fellobbanhat a hit és az összetartozás élménye. Hogy mit is jelent ez az idei esemény, milyen üzenetet hordoz és mire készülnek a résztvevők? Erről beszélgetünk most Balázs Antallal, a Krisz elnökével.
2: 2026 nyara nagyon sok programot ígér a kárpátai református ifjúsági szervezetek az életében. Talán ami nagyon fontos, hogy a 16. alkalommal, de egy hosszú szünet után ismételten meghirdeti a Lendület nevű ifjúsági programot.
3: 7 év kihagyás után igazából terveztük már tavaly is, de tavaly nem sikerült összehozni, viszont nagyon szerettük volna, és most már idén megvan hirdetve. Már zajlik a regisztráció, és már össze van állítva a program, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ha Isten segít, és semmi ilyen nagyon nagy váratlan dolog nem húzza át a terveinket, akkor június 27-én itt Beregszászban, a Barátság Stadionban megtartjuk a Lendület ifjúsági találkozónkat.
2: Óriási múltra tekint vissza, 16 éven keresztül a Krisznek egyébként először kisgyermeke, majd a legnagyobb, egyik legnagyobb Kárpát-medencei ifjúsági keresztény megmozdulására nőtte ki magát, és ezt a létszámokat is azt mutatták, hogy gyakorlatilag egynapos rendezvényt nézünk, akkor a lendület az egy óriási megmozdulás volt. Hogyan indult, mik voltak az alapgondolatok, és mivé nőtte ki magát az évek alatt?
3: Ha jól emlékszem, talán ott voltam a legelső lendületen. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de hogyha a derceni alkalom volt az, és azt még a templomba tartottuk, és zsúfolásig volt a derceni templom, emlékszek, én derceni születésű vagyok. Igazából ez egy valóban egy egynapos ifjúsági, nagyobb volumenű találkozónak indult már az elején is. Az elején még, ha jól emlékszem, akkor templomokban gyűjtöttük össze a fiatalokat, nagy hangsúlyt kap mindig a dicsőítés, illetve a szabad programok is, és így az évek alatt talán egy kicsit ki is nőttük a templomokat, és utána már szabadtéren igyekeztünk. Több helyen volt Kárpátalján, tehát a Jánosi focipályán, Csongoron, Beregszászban, több helyen, Váriban, tehát Kárpátalja szerte Péterfalván, a péterfalvai focipályán. Az a célja, és úgy kell elképzelni ezt az alkalmat, hogy délelőtt kezdünk, 10 órától, és egészen késő délutánig, tehát ilyen 5-6 óráig egy ilyen teljes napos program, amiben van igei üzenet, tehát szeretnénk buzdítani a fiatalokat. Talán, ha egy mondatba kell összefoglalni, akkor azt mondom, hogy a lendület célja az, hogy összegyűjtjük a kárpátaljai fiatalokat, nyilván református szervezet vagyunk, elsősorban reformátusokat, de mindenkit várunk, tehát ez egy nyitott alkalom, összegyűjtse, és evangelizációs jellegű, tehát hogy Jézus Krisztus legyen a középpontban, az a keresztény lelkület jelenjen meg az egész nap folyamán, és ez énekekben, igehirdetésekben, a workshopok alatt meg szeretnénk, hogyha tényleg értelmes dolgokkal elfoglalnák magukat a fiatalok, úgyhogy idén is tervezünk több ilyen workshopot is a szabadidős részben.
2: Fontos, megemlítünk a keresztény zenei találkozó szempontjából is fontos része volt, mert a keresztény zenének ilyen ritkán van egy nyílt téren koncertje, és azért ilyen nagy tömegben is azért Kárpátalján kuriózumként számít. Miért is fontos, hogy kicsit a dicsőítés is jelen legyen a fiatalok életében?
3: Tehát valóban a lendületet az kifejezetten mindig úgy képzeltük el, hogy az ilyen nagyobb volumenű, és valóban külföldről is hívtunk legtöbbször előadókat. Most is egyébként egyeztetés alatt van, hogy sikerül-e külföldi dicsőítő csapatot, vagy egy személyes dicsőítőt meghívnunk. Erről még biztos információt jelenleg nem tudok, de a napokban ez ki fog derülni. Nagyon szeretjük a dicsőítést az alkalmainkon, mert azt látjuk, hogy a fiatalok, ha nem is feltétlenül torkuk szakadtából énekelni, de azért úgy ott lenni a dicsőítésben, hallgatni, elmélyülni benne, dúdolni, énekelni szeretnek, és az énekeken keresztül pedig természetesen keresztény énekekről van szó, az evangélium jelenik meg, el tudnak gondolkodni a saját életükön, azon, hogy az Isten mit gondol róluk, hogy viszonyul hozzájuk. Azt látjuk, hogy hatásos, és élünk ezzel a lehetőséggel.
2: Hírva végad a magyar, szokták ezt mondani, de a dal az ott van az életében, és amikor élethelyzetek vannak, akkor milyen sokszor eszünkbe keresztény dicsőítőjének, vagy éppen idősebb generációknak Zsoltár, amely ott van, és ha nincs más semmi, nincs idő, csak a helyzet van, akkor ezek mindig ilyen mankóként lehetnek ott az életünkben.
3: Az énekek között is van, ami könnyedebb, vidámabb, visz magával, lendületesebb, gyorsabb a tempója, könnyebb úgymond menni vele, és van nagyon elgondolkodtatós ifjúsági ének. Tehát az ifjúsági ének az nem mindig csak egy ilyen tingli-tangli, hanem ott komolyan el lehet gondolkodni az életünkön egy-egy ének szövegén keresztül, hogyha odafigyelnek a fiatalok. Annyit még mindenképp szeretnék elmondani, mert azt egy kicsit átugrottuk, hogy valóban a Krisznek legalábbis a legnagyobb létszámú alkalma volt a lendület Covidig. Sajnos 2020-ban a Covid áthúzta a terveket, 2020-ban is be volt tervezve, és azóta 7 éve nem szerveztük meg. Addig viszont ilyen talán 2000 fős volt a legnagyobb létszámú lendületünk. Idén természetesen nincsenek ugyanilyen reményeim, de azért ambícióink vannak, tehát hogyha egy ilyen 800 fiatalt sikerülne összehívni, ha több, akkor csak Istenél dicsőség érte, de egy ilyen 7-800 fiatalba reménykedek, hogy a gyülekezetekből összejönnek, és együtt tudunk lenni.
2: Egyébként nagyon kevés közösségi pont van, úgyhogy ebben a szempontból is fontos lenne ez az alkalom. Beszéljünk arról, hogy workshopok is jelent vannak, sok egységből áll egy ilyen nagyobb volumenű program.
3: Az a lényeg, úgy kell elképzelni, azt nagyon fontos, hogy elmondjam, hogy kell elképzelni a lendületet, mert a mai kamaszok, fiatalok nem tudják, mert akkor még nagyon kicsik voltak.
2: És kompensz generáció elfejtette el nagyjából.
3: Igen, a korhatár miatt akkor ők még nem vehettek részt, és nem tudják, hogy mi az a lendület. Tehát az elején köszöntés, dicsőítés, meghívott vendégeinknek a protokoll rész van, és tehát ebédig van egy üzenet is megfogalmazva, és van egy dicsőítő blokk, ebéddel is készülünk, tehát nem fognak éhezni, akik eljönnek. Nagyon jó, hogy régen is úgy volt, hogy a gyülekezetek vállalták ezt fel, 2-3-4 gyülekezet készítette el az ebédet, és már most is van, aki bejelentkezett. Tegnap kaptam épp a hírt, hogy már az egyik gyülekezet bevállalta az ebéd készítését, úgyhogy még addig meg lesznek a többiek is.

0: szeretnénk hívni, tehát értelmes dolgokkal szeretnénk, hogyha le tudnák kötni magukat a fiatalok. Azt talán nem nagy képűség a részemről, ha azt mondom, hogy aki eljön, az nem fogja megbánni.
1: Számos egyéb program várja az érdeklődőket a Krisz közösségén belül a nyáron. A Krisz hét az egy nagyon nagy programsorozat, sok éve nagyon sok száz fiatalt foglal magába évenkről évekre.
0: Igen, tehát a nyarunkról, hogyha így össze kellene foglalni, itt van előttem az éves programtervünk, nagyon-nagyon zsúfolt évet terveztünk be egyébként, hál' Istennek mennek is a programjaink folyamatosan, ilyen kisebb volumenű alkalmak is. Nyáron három alkalmat emelnék ki, ez az első, ugye, amiről beszéltünk, a lendület, ez június 27-én itt Beregszászban, egy napos alkalom, aztán a második legnagyobb alkalmunk minden éven a Kriszben az a Krisz hét, mert az viszont egy egész hetes, egy ötnapos tábor, tehát az a leghosszabb alkalmunk, létszámban nyilván kisebb, mert ott altatjuk is, tehát ott alvós az alkalom, és a hely befogadó képességétől függ. A Beregi Líceumban leszünk, most infrastruktúrálisan az a legmegfelelőbb helyszín nekünk, ez pedig júliusnak az utolsó hete, tehát július 25-e környékétől augusztus 1-én fog majd véget érni. Beregen, Nagyberegen, a Beregi Líceumban, oda még nem indítottuk meg a regisztrációt, de hamarosan már azt is elindítjuk, és van egy harmadik alkalom, amit még kiemelnék, és a fiatal felnőttek figyelmébe ajánlanék, ez pedig van egy túra betervezve, egy hegymászó túra a Kárpátokban, augusztus 15-én szombaton lesz ennek az időpontja. Mindig úgy vagyunk, hogy az aktuális alkalomnak menjen le a regisztrációja, és akkor elkezdjük a következőt, vagy hogyha nagyon közel van egymáshoz, akkor folyamatosan, párhuzamosan meghirdetjük. Még ezek nincsenek kiküldve, de jó, ha tudnak róla, és be lehet írni a naptárba ezeket az időpontokat.
1: Generációkról beszéltünk az elmúlt percekben, amikor valaki konfirmál, akkor nagyon nagy ajándék, hogy közben Kriszes tagként is megjelenhet, egy olyan közösség része lehet, amely újabb kapukat nyit a közösségi hit megélésében. Hát rengetegen konfirmáltak ahhoz képest, hogy milyen számokkal indultunk, ahhoz képest igazán sok fiatal konfirmált. Kik csatlakozhatnak a Krisznek a munkájához, milyen formában lehet tagja lenni, segíteni ezt a szolgálatot, ennek a közösségnek a tagjaként részt vállalni?
0: Ez egy nagyon fontos pont, tehát onnan indulnék, hogy a Krisznek tudatosan az a célkitűzése, hogy tovább vigye azt a folyamatot, amit a gyülekezetek végeznek, azt a missziót. Általában a gyülekezetek szorosan, nagyon szoros értelemben konfirmációig kísérik a fiatalokat. Nyilván vannak ifik utána, és várják is a fiatalokat, és mi is azt mondjuk, hogy maradjanak ott a gyülekezetükben, csatlakozzanak be a saját ifjükbe, vagy alakítsanak ifit. De nekünk az a feladatunk, hogy utána tovább kísérjük ezeket a fiatalokat, lehetőséget biztosítsunk nekik találkozásra, ismerjék egymást a kárpátaljai fiatalok, keresztény fiatalok, és az, hogy lehet bekapcsolódni a Krisznek a vérkeringésébe, ott három szintet emelnék ki. Az egyik az a résztvevő, tehát bárkit szeretettel várunk, alapvető keresztény értékrendünk van, amit elvárunk, hogy az alkalmainkon képviselje mindenki, tehát ezt szerintem nem kell nagyon részletezni, keresztény szervezetről van szó, és keresztény alkalmakról, de mindenkit szeretettel várunk résztvevőnek minden alkalmunkra. A második szint az a tagság. Krisz tag az alapszabályunk szerint, ez 2002-től így van, az lehet, aki megtért református fiatal. Tehát hivatalos tagunk az lehet, aki átadta az életét Jézus Krisztusnak. Ha ez megtörtént, tehát kárpátaljai református és megtért fiatalról van szó, akkor be lehet regisztrálni. Van egy űrlap, és ott ki lehet tölteni a regisztrációs évet. Azért fontos, hogy tudjuk, hogy kikről van szó, és hogy tényleg legyenek is tagjaink ezek a fiatalok, mert őket szeretnénk még mélyebben segíteni, kísérni. Szöviken keresztül kifejezetten megtért fiataloknak szervezett alkalmakon, hitmélyítő alkalmakon keresztül. És a harmadik szint az a munkatárs, ez a legszűkebb talán, aki be is akar állni a Krisznek a szolgálatába. Aki már taggá válik, azokat folyamatosan értesítjük az alkalmainkról, és felkérjük, vagy lehetőséget biztosítunk, hogy be lehet állni, vállalhat szolgálatot, jelezhetet, hogy mit szeretné segíteni azon az alkalmon.
1: Nagyon szépen köszönjük, elfogadott felkérésünket, sok erőt és áldást kívánok a következő hónapokhoz, és a lendülethez pedig rengeteg fiatalt várnak, mindenkit szeretettel. Hát már csak egy hónap, egy szűk hónap, és itt a lendület 2026-ban, 7 év után újra.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, és bíztatok mindenkit, minden gyülekezetből, hogy jöjjenek a fiatalok, és legyünk együtt, örüljünk együtt. Köszönöm szépen.
2: Az elmúlt percekben Balázs Antallal, a Krisz elnökével beszélgettünk a 2026. június 27-én megszervezendő lendületről.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. 2 évvel ezelőtt lett a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség lelkipásztora Németh Áron. Azóta sok változás történt. A hagyományos, jól bevált események megmaradtak, emellett elindult egy átalakulási, generációváltási folyamat. Új találkozók és kis csoportok jöttek létre. Nemrégiben pedig beiktatták a gyülekezet másik lelkipásztorát, Berta Zoltánt. Németh Áron lelkipásztorral Papp Beatrix beszélgetett.
2: Igen, most már valóban lassan 2 éve, hogy itt szolgálok vezető lelkészként ebben a gyülekezetben, és nem volt egy csendes időszak abban az értelemben, hogy sok változás történt, személyi változások is. Tehát azzal csak egy folyamat indult el, egy ilyen átalakulási vagy generációváltási folyamat, hogy én 2 évvel ezelőtt ide kerültem. De azóta volt még egy lelkész választás a gyülekezetben, hogy ahogyan korábban is 2 megválasztott lelkésze volt az egyházközségnek, ez továbbra is így legyen. Úgyhogy egy újabb lelkész választáson is túl vagyunk azóta. Illetve hát ez a 2 év már azért elég idő volt arra, hogy jobban megismerjem a gyülekezet csoportjait, működését, érzékeljem azt, hogy van-e olyan hiányterület, vagy olyan javítandó, fejlesztendő terület, amiben esetleg a presbiterekkel, kollégákkal együtt el tudunk kezdeni gondolkodni, vagy akár lépéseket tenni. Úgyhogy ilyen apró változások már történtek is. Nekem például nagy kihívás volt az első gyülekezeti nagytábornak a megszervezése, tehát most már azon is túl vagyok egy ilyen nagy feladaton, hogy ezt a több 100 fős, több generációs tábort megszervezzem. Most nyáron már a másodikat fogjuk, és azért érződik az, hogy már minden egyszer megtörtént. Ugye azzal, hogy egy év vagy egy ilyen gyülekezeti tanév letelik, minden feladattal egyszer már találkoztam, már a második évenben így ez könnyebb volt.
3: Ez egy nagy gyülekezet, nyilván nagy kihívásokkal is járt.
2: Így van. Hát az egyik kihívás az ilyen a méretekből adódik, hogy mire egy új lelkipásztor megismeri a gyülekezet tagjait, még úgy is, hogy én ennek a gyülekezetnek tagja voltam korábban is, nem lelkészi minőségemben, de az, hogy kicsit az idejáró családokat, élethelyzeteket jobban felméri az ember, azért az időbe telik, és igen, ez a méretből adódó probléma, meg hát változik a világ, tehát azt is látom, hogy az a koncepció, ami itt volt a Nagy Erdőn, az nagyon jól alkalmazkodott ahhoz, ami, nem tudom, 1990 után elkezdődött a rendszerváltással, de azóta azért sok idő eltelt, és most új kihívások is vannak, amire majd reagálnunk kell.
3: Melyek voltak az első feladatok, amelyeket meg kellett valósítani?
2: Voltak infrastrukturális fejlesztések, olyan kötelezettségek, hogy az épületünk rendben legyen. Volt a tetőfelújítás, a lapos tető szigetelése az időnként javítandó, mert a UV-sugárzástól, a környezeti hatásoktól ez könnyen romlik az állaga, és éppen amikor idejöttem, akkor volt esedékes egy ilyen felújítás, úgyhogy azt elvégeztük. Illetve az én első évem itt a gyülekezetben lelkészként, az egyben a gyülekezet templomának az 50. éve volt, ezt is megünnepeltük, ez is egyébként egy nagy feladat volt, hogy a nagyerdei gyülekezet templomának 50. évfordulóját, ezt a jubileumi évet megünnepeljük, de ez azt is jelenti, hogy egy 50 éves épületünk van, nem minden részében, mert vannak újabb része is, de az 50 éves kazánunk az gyakorlatilag mostanra már nagyon megadta magát, úgyhogy ebben is elkezdett gondolkodni. A presbitérium gyűjtést szerveztünk, úgyhogy most már nem olyan nagyon sokára nekilátunk annak, hogy a templomfűtés teljes korszerűsítését megcsináljuk. Hát ez is hozzátartozik a lelkészi szolgálathoz, hogy van egy épület, amiért felelünk, egy infrastruktúra, amit fejlesztenünk kell. Itt azért az mindig fontos szempont, hogy az épület kialakításában is missziói szempontokat figyelünk, tehát olyan legyen a környezetünk, hogy az a szolgálatunkat segítse. Ebben az előd lelkészeink is nagyon tudatosak voltak.
3: Melyik ezek a szempontok? Milyen tulajdonképpen az épületük? Maga a templom, és hát nyilván mögötte van egy közösségi tér.
2: Igen, templom esetében, ugye itt a fűtést emlegettem, nyilván az is fontos, hogy az emberek nem szeretnek olyan épületben hosszan ücsörögni, ahol nem kellemes a hőmérséklet. Tehát pusztán azzal, hogy egy kellemes környezetet biztosítunk a templom épületben, az is jelentheti azt, hogy szívesebben jönnek, vagy könnyebben szánják rá magukat emberek, hogy részt vegyenek istentiszteleti alkalmokon. Ugye az egyik rész, mert valóban nem csak a templomban élünk, vagy a templomban működünk, hanem a nagyerdei gyülekezet eléggé szerteágazó, kis csoportos struktúrával rendelkezik, ami sok termet igényel, hogy akár párhuzamosan legyenek kis csoportos foglalkozások. Az ezzel kapcsolatos fejlesztések azért megtörténtek már jó pár évvel ezelőtt, de volt időszak, amikor azt érezte a gyülekezet, hogy kinőtte a saját épületét, vagy kinőtte a tereit. Most ez viszonylag jól menedzselhető, tehát bár sok csoportunk van, de úgy a hét napjaiban el tudjuk osztani, vagy úgy idősávokban el tudjuk osztani a csoportoknak a foglalkozásait, hogy mindenkinek legyen egy kényelmes, kellemes helye, hogy ott a kis csoportos foglalkozás megtörténjen.
3: Akkor beszéljünk a csoportokról. Milyen csoportjaik vannak?
2: A csoportos rendszernek a kialakítása az azért volt szükségszerű, és ez is már egy több évtizedes folyamat természetesen, mert a mi gyülekezetünkben ez egy alapelv, hogy a gyülekezet a kis csoportjaiban él. Fontos a több generációs találkozás a nagy gyülekezetnek, ami az istentiszteleten történik, meg vasárnaponként, illetve a gyülekezeti táborban is megtörténik, de emellett ilyen tartó pillérként élteti és tartja a közösséget az, hogyha élethelyzet, életkor vagy érdeklődés szerint ilyen kis csoportok létrejönnek. És minél több ilyen kis csoport van, annál könnyebben talál otthonra valaki a gyülekezetben. Azért egy vasárnapi istentiszteleten könnyű eltűnni vagy elbújni egy oszlop mögött, egy sarokban. Az is részvétel a gyülekezeti életben, és ez fontos, meg fontos, hogy igehallgatóként jelen legyen valaki, viszont nagyon nehéz is számon tartani egymást, ha egy több száz fős gyülekezetben gondolkodunk, vasárnapi gyülekezetben. Viszont a kis csoport, ahol 10-15-20 ember van együtt, az alkalmat ad arra, hogy egymást számon tartsuk, mert észreveszünk, hogy ki az, aki nincsen ott, utána járunk, felhívjuk, a tagok egymást is számon tartják, és nyilván ezek az interakció lehetőségei is, ami persze vasárnap az istentiszteleten nem adott. Abban is van egy ilyen párbeszédes logika, ahogyan egy istentisztelet felépül, amikor az Isten megszólítja a gyülekezetet, a gyülekezet pedig válaszol énekkel vagy imádsággal, de ott egymással nem beszélgetünk, vagy a lelkész nem kérdezzük a szószéken, hogy akkor mégis azt hogy gondolta, hogyan értette. És a kis csoportok pedig éppen erre vannak, hogy ott tudjuk egymást kérdezni, egymással a tapasztalatunkat megosztani, véleményt cserélni, amikor közösen olvasunk igét, vagy közösen feldolgozunk egy témát. És hát a legkisebbektől, gondolok itt gyermekistentiszteleti vagy hittanos foglalkozásra, a fiatalokon át, mint a konfirmandusok, vagy az ifjúsági bibliaórák korosztálya, a fiatal felnőttek, aktív dolgozó felnőttek és a nyugdíjasokig bezárólag igazából mindent igyekszünk lefedni.
3: Tehát mindenkinek van kis csoportja, mondhatjuk így?
2: Igen, igen, mindenkinek van lehetőség, hogy kis csoporthoz tartozzon, de természetesen nem mondható el, bár ez lenne az ideális, tehát így gondoljuk, hogy ez lenne az ideális, hogy minden gyülekezet itt a kis csoportba is tartozik. Ez 100%-osan nem valósul meg, de azt hiszem, hogy egy nagyon jó arányban igen. Valamikor végeztünk is ezzel kapcsolatban ilyen számítást, hogy mondjuk egy vasárnap olyan 300-350 fő vesz részt az istentiszteleteken, és a hét folyamán, itt a hétközi kis csoportos alkalmakra gondolok, ebből közel 200 megfordul még egyszer a gyülekezetben, hogy egy kis csoportos alkalmon is részt vegyen, tehát ez nem olyan rossz arány.
3: Tulajdonképpen a vasárnapi istentiszteletből is kettő van, olyan sokan vannak.
2: Igen, ezt most még indokoltnak látjuk, időnként felmerül az, hogy a délelőtti jelenleg két istentiszteletből lehet, hogy egyet is elég csinálni, de még a létszámok, a 8:30-kor kezdődés, a 10:30-kor kezdődés istentisztelet résztvevőinek a létszáma még indokolja azt, hogy legyen kettő. Nincs telt ház nyilván egyik alkalmon sem, de a 8:30-es az olyan 100 fő körüli gyülekezetet jelent, a 10:30-es az meg 200 körüli gyülekezetet jelent. Van ebben persze hullámzás, mert nyáron a szabadságolási időszakokban kevesebben vagyunk, de vannak vannak időszakok, vagy nyilván az ünnepek, amikor meg ennél sokkal többen, de mondjuk ez tekinthető olyan átlagosnak. És hogyha mondjuk összevonnánk ezt a két gyülekezet részt, vagy a két istentisztelet látogató gyülekezetet, akkor az meg talán túl zsúfolt lenne. És persze így van lehetőségünk arra is, hogy hívogassunk, meg van az a reménységünk, hogy egyre többen leszünk. Úgyhogy ebben nem akarunk így visszalépni, hogy zsugorítsuk a terünket, lehetőségünket ezen a téren, hanem inkább keressük azokat, akik még nem tartoznak a gyülekezethez, és valamelyik istentiszteletre meghívjuk őket.
1: Az elmúlt percekben Németh Áronnal, a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgettünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Sata Zalán, a BBT-je újságírás szakán kezdte el tanulmányait, majd fél év után úgy döntött, felfedezi Ázsia világát, a következő másfél évet pedig Tajvanon töltötte cserediákként. Ottani tapasztalatairól számolt be a Planetáriumban május 26-án, ahol elmesélte, hogyan élte túl a közel 50 fokos meleget, és a tájfunokat, milyen kihívásokkal járt a kínai nyelv megtanulása, de azt is megosztotta, mi hiányzik legjobban Tajvanról. A riporter Pilbák Kincső.
2: Sata Zalán újságírás szakon kezdte el tanulmányait Kolozsváron, fél év után pedig Tajvanra költözött, ahol kipróbálta a riporterkedést a Taiwan Plus TV-s csatornánál, beletanult a kínai nyelvbe, jövőre pedig visszatér, hogy elkezdje mesteri tanulmányait. Zalánt ázsiai tapasztalatairól kérdeztük.
3: Én a Babesbolyai Tudományegyetem újságírás szakán tanultam a magyar tagozaton. Első évem után, ahogy kezdtem volna a másodévet, mentem el Taipeibe cserediáknak.
2: Hogyan jött az ötlet, hogy éppen Tajvanon legyél cserediák?
3: Az őszinte válaszom az, hogy lekéstem az Erasmus határidőket, és kaptam egy e-mailt a titkárságról, hogy van lehetőség Tajvanra menni cserediáknak. Írtam egy üzenetet az unokatestvéremnek, aki már dolgozott ott is, ő azt mondta, hogy teljesen kihagyhatatlan. Jelentkeztem először csak így kíváncsiságból, és aztán szépen lassan összejött a program, és kijutottam.
2: És hogyan készültél fel erre az úgymond új életre?
3: A rengeteg papírmunka mellett kellett vízumot szereznem, és a vízum mellett kellett vakcinológiára mennem, mert ugye más vírusokkal találkozik ott a testem, és biztosabb, hogyha oltást kapok. Lelkiekben igazából csak arra készítettem fel magam, hogy idegenbe megyek. Nem számítottam semmire, és így nem is volt különösebb meglepetés, hanem csak arra vártam, hogy milyen újat hoz majd a sors.
2: És milyen volt az első benyomásod, miután megérkeztél?
3: Borzalmasan meleg volt. Hát sokszor megközelíti az 50 fokot a valós hőérzet, ez a magas páratartalomnak köszönhető, és az alapból meleg időjárásnak. Úgyhogy teljesen az az érzésem volt, amikor kinyílt a reptér ajtaja, és megcsapott a kinti levegő, mint hogy a teherautó jött volna szembe velem, és teljesen lesokkolt.
2: És mit tanultál ott? Milyen szakon tanultál?
3: Én a Grafika és Kommunikáció Intézetében voltam a National Taiwan Normal University-nek, úgyhogy grafikai tantárgyaim is voltak, de ugyanúgy megtalálhatók voltak az újságírás tantárgyai, és próbáltam úgy belőni a tantárgyakat, hogy illeszkedjen az itteni tantárgyakhoz.
2: Milyen volt a beilleszkedés, milyenek ott az emberek?
3: Nagyon könnyű összefoglalni. A tajvaniak nagyon nyitottak és kíváncsiak, és ezért könnyű közel kerülni hozzájuk. A külföldiek pedig, mivel mindenki több ezer kilométert utazott idegenbe, nyitottak és összetartóak. Segítünk egymásnak bevásárláskor, utazáskor, városfelfedezéskor, és így egész könnyen kialakul az élet.
2: Miben más az ottani oktatási rendszer, illetve mi az, ami szerinted itt is hasznos lenne ebből?
3: Az ottani oktatási rendszer legnagyobb kihívása számomra az, hogy minden héten van munkaadag. Nem tudok úgy megpihenni, mint Romániában, amikor a tanárok ráthagyják, hogy a saját tempódban tanulj egészen vizsgaidőszakig. Ott minden héten van valamilyen fajta felmérés, mondjuk felmérő, vagy beadandó, prezentáció, akár véleményformálás egy leadott anyagról, és ezért folyamatosan ilyen felkészülési késztetés van bennem, és soha nem érzem azt, hogy most megpihenhetek, és csak magamra gondolhatok. Ez, amit ki tudnék emelni, ami kihívás volt. Azonban van egy nagy pozitívum, inkább koncepciókat és fogalmakat tanítanak meg, hogy mi értsük meg, hogy mi az, amit tanítanak. Az évszámokat, neveket hanyagolják, és így sokkal jobban értem azt, amit akarnak mondani, sokkal kevesebb tankönyvi anyagból.
2: Úgy volt, hogy fél évre mész ki, de mégis két évet maradtál ott. Ez hogyan alakult így?
3: Az első interjún a Bábeses külkapcsolatok osztályának azt mondtam, hogy fél évet szeretnék menni, és utána az unokatestvérem megmondta, hogy ezt felejtsem el, mert fél év alatt ekkora idegenben nem lehet semmit létrehozni, úgyhogy változtattam egy évre, és aztán utána, miután munkát találtam, kellett mindenféle engedélyt szerezni, mindenféle egyetemi szervtől, dékántól, rektortól, főtitkárnőtől, és akkor is szépen kialakult az, hogy jóvá hagyták a harmadik fél évet is, és dolgoztam tovább a tévénél.
2: Erről a tévés gyakorlatodról akkor mesélnél?
3: Igen, a Taiwan Plus közszolgálati tévécsatornánál dolgoztam, ez egy angol nyelvű tévécsatorna. egy tanárom ajánlásával kerültem be, és 2,5 évet töltöttem ott, riporter gyakornokként. Itt megtanultam tévés forgatókönyvet írni, interjúkat készíteni, alapszintű kínai szövegekkel dolgozni, kínaiul interjúvolni embereket akár az utcán, és megtanultam, hogy milyen az angol televíziózás. A legnehezebb az talán az volt, hogy a magyar írott sajtó hosszú összetételeit átrakjam angol tévés nyelvezetbe, és ezért a szerkesztőknek elég sok rémámot okoztam azzal, hogy vágják szét a mondataimat akár 6-ba.
2: És milyen volt megtanulni a nyelvet, a nyelvről mit tudsz mondani?
3: A kínai szerintem olyan, hogy az elején az ember az írásról azt mondja, hogy minthogyha festményeket akarna memorizálni, a vonásokat, azok hosszúságát, irányát, számát, ezeket mind meg akarja tanulni, emellé jönnek a tónusok a nyelvben, nagyon hasonlóak a hangzások, úgyhogy ez is rátesz egy nehézségi fokozatot, és utána szépen lassan átalakul, ez is egy nyelvé, ami először furcsának tűnik, hogy a karakterek most már mintha betűk lennének, és így szépen lassan kezdi beszélni az ember, nem viccből a világ egyik legnehezebb nyelve, és rengeteg gyakorlat kell ahhoz, hogy az ember belejöjjön. Én az elején 10 órákat ültem a könyvtárba, ma pedig azért még mindig naponta próbálom a gyakorlataimat elvégezni.
2: Mondanál egy mondatot kínaiul, és lefordítod?
3: Huan ying ni men lai Taiwan. Ez azt jelenti, hogy szeretettel várlak titeket Taiwanon.
2: Milyen szokásokat ismertél meg, milyen értékrendekkel találkoztál, és mi az az értékrend mondjuk, amit így magaddal hoztál?
3: A legkedvencebb tradícióm az a holdúj év, és ilyenkor a családok, barátok összeülnek, és hatalmas vacsorákat készítenek egymásnak, társasjátékozunk, és csak együtt töltünk időt. Sokszor van tűzijáték, sokszor petárdázunk, csillagszórózunk, és ez a csodás hangulat, ez a közösségi erő, ami benne van ezekben az estékben, az fog meg igazán. Ez a számomra a hozzám legközelebb álló taiwani tradíció, hagyomány.
2: Megkérdezném, hogy mi az, ami legjobban hiányzik most úgy per pillanat?
3: Szerintem legjobban a kínai nyelv gyakorlása anyanyelvi emberekkel. Ez egy picit ilyen nagyon tanulósan hangzik. A gyomrom viszont azt mondja, hogy a hotpot, mert nagyon hiányzik a hotpot varázsa, az, hogy megfőzöm magamnak a húst, és van mellé végtelen fagyi, és hogy a taiwani barátaimmal együnk egy hotpot étteremben.
2: Visszamész mesterizni, mondtad itt az előadásodban. Mik a jövőbeli terveid?
3: A NCCU Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok programjában fogok tanulni, és ezt azért választottam, hogy az újságírás mellé legyen valami szakosodásom, amit majd tudjak bevinni az újságírói munkámba, és valami konkrét szaktudást tudjak felajánlani annak az orgánumnak, ahol majd dolgozni fogok. Hogyha ezt elvégeztem, szívesen dolgozom tovább a tévés szakmába, külkapcsolati szakértői, újságírói pályán valószínűleg.
2: Mit tanácsolnál azoknak, akik épp egy ilyen út előtt állnak?
3: Azt tanácsolnám, hogy ne féljen és merjen lépni, mert az ilyen kalandok ezek fejlődéssel járnak. És persze van olyan ember, aki tényleg személyiségéből adódóan nem olyan felfedező típus, ezzel sincsen semmi probléma. De hogyha valaki érzi magában a kitörni akarás vágyát, akkor mindenképpen lépjen és menjen el egy ilyen programra, mert nagy fejlődés fog hozni az életében.
1: Az elmúlt percekben Sata Zalánnal, a BBT-je újságírás szakos hallgatójával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Ipartestületek Országos Szövetsége szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának szélesebb körű elérhetősége, a kisvállalkozások, az egyéni vállalkozók, a kézművesek munkalehetőségét növelni. Ezért üdvözlik a kormány tervezett intézkedését, mondta Németh László az IPOSZ elnöke az MTI érdeklődésére. Kármán András pénzügyminiszter hétfőn a parlamentben jelezte, hogy a kormány tervei szerint jövő évtől visszaállítják a kisadózó vállalkozások tételes adója széles körű elérhetőségét, mert az adó nem egyszerű, kiszámítható, és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. Németh László kifejtette, már korábban is jelezték, lehetővé kellene tenni a katás vállalkozók számára, hogy az adószámmal rendelkező cégeknek is adhassanak számlát. Ezzel a beszállítói kört lehetne bővíteni, a katások munkalehetősége növekedhetne, mert dolgozhatnak más vállalkozásoknak is. A kata adónem szélesebb körű elérhetősége fehéríteni a munkavilágát, a gazdaságot, közölte az IPOSZ. Nem támogatta a gyermekek digitális eszközök káros hatásai elleni további védelméről szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételét az Országgyűlés Digitalizációs és Technológiai Bizottsága keddi ülésén. Az indítványt 7 KDNP-s képviselő nyújtotta be, ebben többek között az szerepel, hogy a 6 éven aluli gyermekek fokozott védelme érdekében a digitális eszközökön a forgalmazók kötelesek elhelyezni olyan felhívást, amely szerint ezeknek az eszközöknek a használata ebben a korban nem ajánlott. A javaslat másik fontos eleme szerint a magas kockázatú platformokat üzemeltető szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy az online platformokhoz a 13. évüket be nem töltött gyerekek ne, a 16. évüket betöltött kiskorúak pedig csak korlátozottan férhessenek hozzá. A vitában a Tisza párt képviselői egyebek mellett jelezték, a szándékkal egyetértenek, de a javaslatot több ponton hiányosnak tartják, emellett szerintük túlzott általánosításokat tartalmaz, jelenlegi formájában nem ad választ egyes technikai problémákra és nem jár szankciókkal. Két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata, írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán. Tar Zoltán azután osztott meg bejegyzést, hogy az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosával egyeztetett, aki az évente esedékes jogállamisági jelentés előkészítése miatt látogatott el a minisztériumba. Mint írta, egyetértettek abban, hogy a szakemberek és a társadalom bevonására párbeszédre van szükség a közmédia átalakításakor. Tar Zoltán beszámolt arról is, hogy a közmédia átvilágítása elindult, a jogállami keretek betartásával a kormány megalakulása után elkezdték a munkát. Ennek végén egy olyan közmédia jöhet létre, amely méltó Magyarországhoz, a demokráciához és az európai értékekhez is. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a Bolygóbarát Ízek hónapja, a Felelős Gasztrohős Alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak. A részvételhez az éttermek a bolygóbarátizek.hu honlapon regisztrálhatják fogásaikat, amelyeket az alapítvány szakértői ellenőriznek a fenntartható étkezés nemzetközi alapelvei szerint. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók, növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a Nemzetközi Bolygó Egészségügyi Étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kezdeményezéshez a vendégek is csatlakozhatnak, a közösségi média posztokban megoszthatják kedvenc bolygóbarát fogásaikat.
0: Az időjárásról.
1: A délután folyamán többnyire napos időre számíthatunk, éjszaka alakulhat ki helyenként zápor, zivatar, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között várható. Szerdán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten a nap első felében még napos idő várható fátyol felhőkkel, ezt követően jellemzően itt is megvastagszik a felhőzet, illetve záporok, zivatarokra lehet számítani. A szél helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre többnyire 25 és 30 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
1: Isten igéjét a Zsoltárok könyve 76. fejezetének 3. verséből hallgassuk meg. Sálembe került a sátra, lakóhelye a Sionra. Sálem neve beszédes, békességet jelent. Az ige üzenete egyszerű, mégis mély, ahol Isten letáborozik, ahol ő lakik, ott megjelenik a béke. Sokan abban a tévhitben élünk, hogy a békesség egyenlő a problémák hiányával. Azt várjuk, hogy Isten egyszerűen kapcsolja ki a körülöttünk dúló viharokat, az inflációt, a betegségeket, a munkahelyi vagy családi konfliktusokat. De ez nem így működik. Képzelj el egy autót, ami szakadó esőben villámlások közepette halad az autópályán. A hátsó ülésen egy kisgyermek békésen, mélyen alszik. Nem azért alszik, mert kint hétágra süt a nap, vagy mert az autó nem rázkódik a széllökésben. Azért tud nyugodtan pihenni, mert pontosan tudja, hogy az édesapja ül a volánnál. A békesség titka nem a viharmentes út, hanem annak a tudata, hogy ki vezet. Ma talán te is úgy érzed, hogy sötét felhők és viharok vesznek körül. Ne egy stresszmentes, problémák nélküli életet kérj Istentől, mert az ezen a földön ritka illúzió. Kérd inkább azt, hogy ő verjen sátrat, ő táborozzon le a te életedben. Ha átengeded neki a volánt, a legnagyobb káosz közepén is megtapasztalod azt a nyugalmat, amit csak az ő jelenléte adhat. A mai ige magyarázat Katona Béla lelki pásztor nevéhez fűződik, aki a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgálja az Urat.
0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak.

0: Svéd Asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió Svéd Asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Mai adásunk első órájában először arról szólunk, hogy feltalálom magam. Ez a címe annak az új egész országot megmozgató kulturális programnak, amelyet állami támogatással indított útjára a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Nemzeti Művelődési Intézet. A Sátoralja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum is részese ennek a programnak, amelynek alapgondolata, hogy a régió központoktól távolabb eső kis települések közösségeit is bekapcsolja a kultúra és a művelődés vérkeringésébe. Három témakörben zajlik az ismeretterjesztés ez év végéig a Kazinczy Múzeumban. Az első előadáson kérdezzük hamarosan az előadókat és a résztvevőket az élményeikről.
2: Tulajdonképpen egy központi gyűjtő oldalon ajánljuk ezeket a lehetőséget, programokat, amiket kiválaszthatnak különböző települési közösségek, jelentkezhetnek erre, és ugye ebből az említett programból az utazásuk, a buszos utazásuk finanszírozásra kerül, mi pedig nagy szeretettel fogadjuk ezeket a csoportokat. Ugye ennek az a lényege, hogy olyan közösségek is eljönnek, eljuthatnak ide a múzeumba, akik máskülönben valószínűleg nem jutnának el, akár a távolságokán, akár azért, mert nincs egy ilyen szervezett program, ami ennek keretet ad. Tehát ez egy tipikus win-win helyzet, ahogy mondani szokták, hogy ők is nagyon jól járnak, hiszen élményeket kapnak, mi pedig nagyon örülünk annak, hogy új közösségeket ismerünk meg itt a múzeumban, és az idei évben ez egy nagyon jelentős látogatói számnövekedést is eredményez majd, ami azért nem elhanyagolható.
1: Ezt követően pedig beszámolunk arról is, hogy második alkalommal rendezték meg a Pataki Disputa című fiatal teológusok konferenciáját a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen.
3: Tavaly éven, amikor ugye az első Pataki Disputát tartottuk, előtte egy nagyjából fél évvel kezdett el körvonalazódni, hogy az egyik kollégánkkal szeretnénk valami olyat csinálni, ami még nem volt itt Sárospatakon. Ugyan a név az már korábban már megszületett, hiszen volt, ha jól tudom, 2018-ban egy születi disputa, de a név az sok változáson ment át, volt Pataki dialógus, Pataki párbeszéd, és végül Nagy Károly Zsolt rektorhelyettes úr javaslatára lett a Pataki disputa, hiszen ez mégiscsak egy olyan szókapcsolat, ami a legjobban kifejezi nem csak magát a konferenciának a lényegét, hanem a tárgyát is. Mi mindenképpen egy olyan párbeszédet, disputát szeretnénk kialakítani, ami nem csak a mostani teológusokat határozza meg, akik akár most itt tanulnak, vagy akár már doktori programban vesznek részt, hanem az a célunk és tervünk, hogy ez egy 5-10-15 éves távlatban is működő csapat alakulhasson ki.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, feltalálom magam. Ez a címe annak az új egész országot megmozgató kulturális programnak, amelyet állami támogatással indított útjára a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Nemzeti Művelődési Intézet. A sátoralja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum is részes ennek a programnak, amelynek alapgondolata, hogy a régió központoktól távolabb eső kis települések közösségeit is bekapcsolja a kultúra és a művelődés vérkeringésébe. Három témakörben zajlik az ismeretterjesztés ez év végéig a Kazinczy Múzeumban. Az első előadáson kérdeztük az előadókat és a résztvevőket az élményeikről. A riporter Jászter Beáta.
2: Feltalálom magam címmel egy múzeumi program indult a sátoralja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban. Egészen év végéig tart ez a programsorozat. Ringer Istvánnal, a múzeum igazgatójával beszélgetek erről. Mit jelent ez a program?
3: A Petőfi Kulturális Ügynökség és a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével zajlik egy nagy állami kulturális program, aminek mi is, a Kazinczy Ferenc Múzeum is részesei lettünk. Ennek a programnak az az alapgondolata, hogy a kis településeket, a régió központoktól talán távolabb lévő települések közösségeit megpróbálja minél intenzívebben a kultúrához hozzájuttatni, most nagyon profán módon talán ennyiben fogható meg a lényeg, és ebben az állami programban kis települési közösségek buszos utaztatását valósítják meg, aminek a célállomása valamilyen kulturális intézmény vagy kulturális szervezet, és ezekben az intézményekben, ugye mi esetünkben a múzeumban különböző programokat kapnak a kistelepülési közösségek. És hát ugye ennek a mi részünkről három fontos eleme, lába van. Az egyik a régészeti programelem, ami az újhelyi várásatásához, az ott előkerült leletekhez és a vártörténethez kapcsolódó prózai irodalmi szövegekhez kötődik. A másik a várostörténet, helytörténet, és van egy harmadik programelem, ami meg természettudományi, az élő környezeti örökség megismertetésére szorítkozik is. Tulajdonképpen egy központi gyűjtő oldalon ajánljuk ezeket a lehetőségeket, programokat, amiket kiválaszthatnak különböző települési közösségek, jelentkezhetnek erre, és ugye ebből az említett programból az utazásuk, a buszos utazásuk finanszírozásra kerül, mi pedig nagy szeretettel fogadjuk ezeket a csoportokat. Ugye ennek az a lényege, hogy olyan közösségek is eljönnek, eljuthatnak ide a múzeumba, akik máskülönben valószínűleg nem jutnának el, akár a távolságokán, akár azért, mert nincs egy ilyen szervezett program, ami ennek keretet ad. Tehát ez egy tipikus win-win helyzet, ahogy mondani szokták, hogy ők is nagyon jól járnak, hiszen élményeket kapnak, mi pedig nagyon örülünk annak, hogy új közösségeket ismerünk meg itt a múzeumban, és az idei évben ez egy nagyon jelentős látogatói számnövekedést is eredményez majd, ami azért nem elhanyagolható szempont. Úgyhogy én nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ennek a programnak mi észesei állomásai lehetünk, és ma volt az első ilyen alkalom, aminek az élménye azt gondolom, hogy kölcsönösen pozitív volt a vendégekben is, bennünk, a szervezőkben is.
2: Így van, ma a régészeti témával indult az első alkalom, és Hajdú-Bihar megyéből jött egy nagyon lelkes csapat. Hogyan épült fel ez a mai alkalom, ez a mai előadás, és mi minden történik még a csoporttal, hiszen estig tart a program?
3: Most ugye mondhatnám azt, hogy heteken keresztül készültünk és gyakoroltunk, de ez nem lenne teljesen igaz, volt azért egy erős improvizatív jellege ennek a dolognak, de azt gondolom, hogy mivel ez egy kísérleti első alkalom volt, most láttuk azt, hogy hogyan működhet az, amit mi elképzeltünk. Ugye három lába eleme volt a mai programnak, az újhelyi várból kibontva. Én meséltem egy kicsit a régészetről, a régészettudomány kialakulásáról, szerepéről, majd az újhelyi vár régészeti kutatásáról és történetéről. Jászter Beáta prózai szövegeket olvasott föl a vár történetéhez kapcsolódóan és a régészethez köthető irodalmi szemelvényeket, Váradi László restaurátor pedig a régészeti lelet restaurálás kulisszatitkaiba adott egy rövid bepillantást, egy kvázi élő restaurátor bemutatóval, ahol az alkalmazott módszereket, vegyszereket, eljárásokat illusztrált, és közben egy 16. századi ezüstpénzt is tisztítani kezdett. Ebből a három elemből állt a mai program, amit nagy érdeklődéssel és figyelemmel fogadott a közönség. úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeknek a rendezvényeknek van valóban értelme, ez nem egy ilyen kötelezően letudott program volt, hanem éreztük azt, hogy itt van egy nagy figyelem, egy nagy szeretet, és hát nyilván mi magunk is akkor ezáltal egy picit inspirálódtunk, és nagyon-nagyon jó élményekkel zártuk ezt a délelőttöt.
2: Gyula Ferencnével beszélgetek, aki Berettyó Újfaluból érkezett Sátoraljaújhelyre egy múzeumi program keretében. Mit láttak, mit hallottak, hogyan tetszik a város, hogyan tetszik ez a múzeum?
4: Valójában ismerjük Sátoraljaújhely nevét, de ilyen átgondoltan, felkészülten váró vendéglátókkal még nem találkoztam. Minden értelemben érdekessé tették. Nem egy száraz előadást hallhattunk, hanem rendkívül vicces, felkészült, vidám betétekkel és irodalmi részletekkel, ami külön csodálatos volt, és köszönjük az előadó hölgynek, és úgy láttam, hiszen nem volt fiatal korosztály, hogy feszült figyelemmel kísérték, pusmogtak, főleg mikor körbeadták az ásatások során előkerült pénzérmét, akkor mindenki izgatottan várt, hogy milyen volt, és milyen lett, és hogy csinálták ezt, és sőt, még kérdeztek is e tárgyban. Nagyon köszönjük, és hálásak vagyunk, hogy megismerhettük Sátoraljaújhely történetét, és irodalmából, vagy a rávonatkozó irodalmi részleteket is hallhattunk. Így egy komplex délelőttünk van, most még egy tüzetes tárlatnézés következik, majd pedig, ahogy a programból értesültünk, a város többi részét is megismerhetjük bizonyos

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Magyarországnak stratégiai előnye van a kalászos növények termesztésében, erre kell építeni, jelentette ki a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke Kis Zomboron. Petőházi Tamás, a Gabonakutató Nonprofit Kft. Országos kalászos fajta bemutatóján elmondta, a 2022-es hatalmas aszály hozott fordulópontot a hazai mezőgazdaságban, a csapadék hiány tavaly megismétlődött, és úgy tűnik az idén is. A klímaváltozásra adott termelői válasz eredményeként 800 ezer hektár fölé emelkedett a napraforgó vetés területe, ezzel megelőzte a kukoricáit. Eközben a búza 1 millió hektár fölötti vetés területe érdemben nem változott. A tapasztalatok azonban azt mutatják, a napraforgó nem tudja kiváltani a kukoricát. Petőházi Tamás trendfordulóra számít, a várakozások szerint a világ gabonatermése a mostani szezonban csökkenni fog, kisebb lesz, mint a felhasználás. Pugris Tamás, a Gabonakutató Nonprofit Kft. Agrotechnikai osztályvezetője azt mondta, a gabonatermesztők problémáit három klimatikus stressz okozza, a tavaszi fagy, a tavaszi szárasság, valamint a nyári aszály és a hősok. A szakember közölte, a kutatóintézet munkatársai az ország több pontján végeztek fajta kísérleteket. Az eredmények azt mutatják, a vetési időt egyre kevésbé érdemes naptárhoz igazítani, kulcsfontosságú a talajnedvesség megtartása, a jó szerkezetű magágy kialakítása, a legfontosabb pedig, hogy a vetőmag és a fajta szerepe felértékelődik. A magyar közszféra bérszerkezete alapjaiban rendeződött át 2019 és 2024 között. A célzott eseti bérrendezések miatt az egyes szakmák közötti kereseti különbségek drasztikusan nőttek, közölte a GKI gazdaságkutató a távirati irodával. A gazdaságkutató a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján megállapította, az egészségügyi ágazat kereseteinek növekedése a legfeltűnőbb. Az általános orvosok keresetei 2019 és 25 között reálértéken 2,1-szeresükre bővültek. Az oktatási szektorban a korábbi stagnálást a 2024-25-ös bérrendezés törte meg, ahol minden vizsgált csoport keresete reálértéken 52-74%-kal nőtt 2019-hez képest. Az elemzés szerint a fegyveres szerveknél 2021-ig reálértéken csökkentek a keresetek, majd 2022-ben a 6 havi fegyverpénz kifizetése miatt 15-36% között növekedtek. Azonban 2023-ra a diplomás állományt leszámítva a keresetek vásárlóértéke ismét a 2019-es szint alá került. Különösen kirívónak nevezik az elemzésben a nyomozók helyzetét, keresetindexük 5 év alatt 27%.

0: 20%-kal csökkent. A hierarchia alján a szociális munkások állnak, míg a skála másik végén a törvényhozók és állami vezetők bére van. A kutatásban rámutattak arra is, hogy bár az átlagkeresethez képest jónak látszanak a közszféra keresetei, azonban ez a kép csalóka, mert a vizsgált munkakörök nagy része felsőfokú végzettséghez kötött. Ez alapján mélyen alul fizetettek a pedagógusok és a nyomozók, de nem keresnek kirívóan jól az általános orvosok és a honvédség diplomásai sem, közölte a GKI gazdaságkutató. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja elnevezésű programsorozatot, amelynek keretében az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg a kapuikat a látogatók előtt, közölte a Magyar Régész Szövetség. A Törzsfőktől a Királyokig című rendezvénysorozat központi témája idén a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A hétvégi eseményeket a Régészet Éjszakája egészíti ki a Régészet Sötét Oldala címmel. Lesznek programok többek között Szolnokon, Szegeden, Egerben, Pakson, Tiszafüreden, illetve Veszprémben is.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Berecki Anna biomérnökkel.
2: Soha nem fordult meg a fejedben, hogy Amerikában maradj, és ott dolgozz? Minden áron haza akartál jönni?
3: Alapvetően igen. Nagyon szeretek külföldön lenni, meg Amerikában is most többször voltam munkaügyben, vagy nem tudom, mi a jó szóra, de hogy nem nyaralás szempontjából, hanem valamilyen programokban részt venni, vagy a tanulmányaim miatt. És minden egyes alkalommal borzasztóan inspirált, és új ötletekkel, meg új tudással jöttem haza, és ez nagyon fontos számomra, és ezt így szeretném folytatni, és ez nem feltétlenül csak Amerikában, hanem igazából bárhol. Nagyon szeretek így nyitott szemmel járni, és követni azt, hogy esetleg máshol milyen jó módszerek vannak már, amit haza tudunk hozni. És igen, és hogy hozzuk haza ezeket a dolgokat, hogy itthon is tudjunk hatást elérni. Mert én megértem azt, hogyha ha valakinek van egy jó lehetőség külföldön, vagy azt gondolja, hogy külföldön minden jobb lesz, de én inkább afelé szeretnék törekedni, hogy ha itthon nem is tökéletes minden, de akkor ami tőlünk telik, azt tegyük meg azért, hogy jobb legyen.
2: Ugye mondtam, hogy van egy vállalkozásod Pusztai Boglárkával, sokan keresnek benneteket? Tehát egyre nagyobb az igény az ilyen fenntartható kertek kialakítására?
3: Igen, én azt tapasztalom, mint ahogy mondtam, hogy az egész egyre elfogadottabb, vagy ismertebb, meg népszerűbb lesz, így bennünket is egyre többen keresnek, és igazából nem is nagyon volt olyan, hogy valaki megkeresett bennünket, és nagyon magyarázni kellett volna, hogy mi miért nem csak gyepszőnyeget és babérmegyeseményt fogunk neki tervezni, hanem hogy mi kicsit más szemszögből közelítjük meg a kerteket, és ennek nyilván örülök, hogy akkor ez így átmegy az embereknek, hogy mi ezzel a szemlélettel tervezünk kerteket, és a social media felületeken is jelen vagyunk, és csináltam egy ilyen posztot, hogy mi ez a 7 dolog, amit itt te is meg tudsz nézni a kertedbe, és akkor egy ilyen teszt, hogy mennyire fenntartható a kerted, és a legnagyobb meglepetésemre rengeteg komment érkezett, és így olyan jó volt látni, hogy tényleg folyamatosan jöttek, hogy 7 pont, igen, nekem 6, de már ezen is dolgozom, és hogy olyan jó látni, hogy tényleg amúgy egy csomó ember ezt már csinálja, és egy csomó ember számára ez fontos, és ez így nagyon boldogsággal tölt el.
2: Nézem a Biblooms oldalát, és ott látom az iskola kertdiákok bevonásával, Debreceni Egyetem, Kossuth Lajos gyakorló gimnázium, ugye nem véletlen Debrecen, mert hogy te debreceni lány vagy.
3: Igen.
2: Ez szerintem az egyik talán legjobb dolog, amikor egy óvoda vagy egy iskola kér föl benneteket, nem? Arra, hogy ha van elég hely és lehetőség, akkor alakítsatok ki egy klímabarát kertet. És ugye ezt elég kis, pici, apró lépésekkel elkezdeni, aztán persze határa csillagos ég.
3: Igen, ezzel maximálisan egyetértek is. Annyi ilyen kis háttérsztorit még elárulnék, hogy ez az egész ez úgy jött, hogy ahogy említettem, hogy a gimiben nekem volt egy fantasztikus biológia tanárom, akivel amúgy mai napig tartom a kapcsolatot, és akkor így mi ezt vele közösen fundáltuk ki, hogy hát amúgy a sulinak van egy hatalmas kertje, és akkor így mi lenne, hogy csinálnánk valamit közösen. Ő is nagyon sokat segített, bevont 3 osztályt, és igazából ez egy hosszabb folyamat volt olyan szempontból, hogy volt 2-3 alkalom, amikor csak úgymond az edukáció része tartott, beszélgettünk a diákokkal, hogy akkor mi az, hogy fenntartható kert, miért van rá szükség, milyen ilyen alapelvek vannak, belementünk így a tervezésbe, hogy akkor az iskola kert melyik részén lehet ezt megvalósítani, mi az a rész, ami is kihasználatlan, akkor utána elkezdtünk közösen tervezgetni, és akkor a vége pedig az volt, amikor ugye közösen el is ültettük, és meg is valósítottuk ezt a kertet.
2: Egyébként az emberek félnek egy klímabarát kert, vagy egy fenntartható kert létrehozásától, hogy mondjuk a sokkal többe kerül, mint az, hogy én csak gyepet tartok?
3: Biztos, hogy vannak kételyek, és hát nem is tudom, hogy a pénz a legnagyobb visszatartó, hanem inkább az, hogy azt gondolják, hogy nagyon-nagyon sok munka van bele, ami számomra ez mindig ilyen nagyon vicces, de akár a pénzről beszélünk, az is, hogy az ilyen élére vágott gyep a legpénz és időigényesebb dolog, amit a kertünkbe rakhatunk. Nyilván, és hogyha létrehozunk egy új fenntartható kertet, akkor azt az elején annak lesz költsége, hiszen egy új dolgot hozunk létre, vagy átalakítjuk a kertet, és meg kell venni az új növényeket, szóval az elején lesz költsége. Meg az első egy évben érdemes, egy-két évben érdemes jobban odafigyelni a frissen ültetett növényekre, de utána ha így szépen beáll a kert, akkor igazából sokkal kevesebb munkát kell ráfordítanunk, és sokkal kevesebb pénzt is, hiszen ha jól válogatjuk össze a növényeket, tényleg a helyi adottságot megfelelően, meg a mostani klímára figyelve, akkor sokkal kevesebbet kell majd öntözni, nem kell műtrágyázni, kevesebb lesz a gyepfölött, tehát nem kell annyit füvet nyírni, és lesz egy szép, jól beállt, dinamikus élőrendszerünk, ami nem csak szép is lesz, hanem valamilyen szinten nem fenntartó is.
2: Sok visszajelzést kapsz, hogy jó, amit csinálsz, jó irányba mész?
3: Kapok visszajelzéseket, igen, az, hogy sokat-e, azt így nem tudom.
2: Miben mérhető lesz? Bocsánat, hogy ezt mondom. Tehát most, ha az anyagi oldalát nézzük, hogy sok a megrendelés? Mert gondolom, van olyan, amit szívügyből mondjuk megcsinálsz.
3: Igen. Az elején azért, hogyha tényleg ilyen biznisz vagy szempontjából is nézzük a dolgot, akkor egy vállalkozást elindítani, akkor az elején nyilván nekünk kell sokkal többet beletenni azért, hogy legyenek projektek, legyenek megrendelések, és sokszor előfordulhat az, hogy inkább nekünk kell utána menni egy ügyfélnek, mint az, hogy csak így hátradőlünk, felrakjuk a lábunkat az asztalra, és akkor csak így dőlnek a megrendelések. De szerintem ez nem baj, meg hogy az elején ez teljesen természetes, és annak örülök, hogy most már mondjuk elértünk oda, hogy igen, van, amikor én keresek meg valakit, most ez mondjuk inkább egy fesztivál, vagy egy iskola, vagy egy közterület, ahol azt érzem, hogy még nekünk kell fellépni, és azt mondani, hogy figyelj, szerintem tök jó, amit csinálsz, teljesen hasonló értékekkel vagyunk, mi lenne, hogyha közösen dolgoznánk valamin, és a magánkertek oldaláról meg már szerencsére többé-kevésbé jönnek maguktól a megrendelések, és ott meg már az van, hogy nem nekünk kell harcolni érte.
2: Szoktál workshopokat tartani, és ezt azért kérdezem, mert az oldalatokon, ha valaki fölmegy, én böngésztem az oldalon, az kaphat tőletek hasznos tanácsot ingyen és bérmentve is. De divat a workshopokat tartani, elmegy, meghallgatja, tanul belőle.
3: Igen, számomra nagyon fontos az edukáció, meg az ilyen szemléletformálás, és az ilyen nulladik pontba tudtam, hogy szeretnék ezzel is foglalkozni, és nem csak az, hogy jó, akkor most megtervezünk egy kertet, hanem akkor tényleg ezt így minél szélesebb körben el tudjuk juttatni az embereknek. És akkor azért szoktunk workshopokat is tartani, ez volt olyan, amikor középiskolásoknak tartottunk, volt, amikor bárki jöhetett, volt, amikor könyvtárba mentünk, szóval hogy ebben is ilyen nagyon vegyes, próbálunk generációk szempontjából is mindenki felé nyitni. És hogyha valakinek vannak kételjei, amúgy az alapvetően nem baj, teljesen természetes, de az a fontos, hogy akkor beszéljük meg ezeket a kételyeket, és próbáljuk megnézni azt, hogy miből fakad ez a kételj, és hogyha tényleg ezekkel is foglalkozunk, akkor tudunk változást elindítani, és nem csak így rátolni, hogy hát ez nem így van, és hogy ez a jó.
2: A szemléletformálásról jut eszembe, iskolákban mennyire hívnak előadást tartani? Mert hogy valahol mindig azt hallom, hogy a jövő generációja az, aki leginkább tud tenni a biodiverzitás fenntartásáért, megőrzéséért.
3: Igen, nekem nagyon szívügyem az is, hogy tényleg így a fiatal generációnak meg iskolákba is, meg ahol van lehetőség tényleg akár iskolakerteket, vagy óvodakerteket létrehozni. A direktbe megkeresést még így nem kaptunk, de azt is látni kell, hogy hát az oktatási intézmények is eléggé le vannak terhelve, meg sok esetben nagyon szigorú tanrend van, amiben nem biztos, hogy be tudják illeszteni ezt, és hogy ők is mondjuk azt látják, hogy bár az elképzelés tetszik is, de nincs plusz energiájuk arra, hogy akkor most ebbe így belefektessenek, és lehet, hogy csak mi nem vagyunk még elég ügyesek abban, hogy ezt jobban átnyomjuk, de volt pár iskola, akikkel beszéltünk, meg ugye volt, ahol meg is tudtuk valósítani, de maximálisan nagyon szívesen foglalkoznánk még ilyen projektekkel.
2: Gondolom, nincs olyan, hogy egy kert kész van. Tehát az valahol mindig alakul, ugye?
3: Igen, a saját kertemről biztos, hogy így tekintek. Amikor projekteken dolgozom, akkor nyilván van egy pont, amikor azt mondom, hogy jó, ez a terv készen van, és akkor most már átadom, de az inkább a tervre vonatkozik, hogy kész van, és nem a kertre, igen.
2: Van olyan projekt, amire nagyon büszke vagy, ami ilyen szerelemprojektnek nevezhető és megvalósult, és ma is boldogsággal nézel vissza rá?
3: Nehéz egyet mondani, hogy nem tudom, mert igazából mindegyiket nagyon szerettük, mindegyikben megvoltak az ilyen kihívások is, meg tényleg, amit én így nagyon-nagyon élvezek, az az, hogy az embereket is megismerhetjük, és hogy olyan jó, hogy hogyan tudunk kapcsolódni a kerten meg a virágokon keresztül. És nem biztos, hogy ez a kedvenc vagy a legextrább projektünk, de hogy mégis van egy idős házas pár, akihez szoktunk járni, és ott igazából kertészkedni megyünk segíteni, mert hogy már nem bírják fizikálisan, és hogy az is minden egyes alkalommal annyira ilyen megható tud lenni, hogy megérkezünk, akkor megkínálnak bennünket kávéval, sütivel, akkor így beszélgetünk egy fél órát, és utána kezdünk bele igazából a kertészkedésbe. Szóval, hogy ezek az ilyen kis apró dolgok ugyanolyan fontosak számomra, és ugyanolyan boldogsággal töltenek el, mint amikor egy nagyobb projekten dolgozunk, ami olyan lesz, hogy mondjuk mások is láthatják.
2: Van olyan, amikor harcolni kell? Vagy volt olyan, amikor nagyon megdöbbentetek, hogy hova csöppentetek? Tehát, hogy ez aztán a kihívás, na ebből fenntartható kertet létrehozni?
3: Most van egy ilyen egészen friss történet, hogy van egy társasház, ahol az egyik lakó keresett meg bennünket, hogy nekik is van közös kert, és hogy ő tökre szeretné, hogyha az kicsit fenntarthatóbb, klímabarátabb, természetközelibb lenne, meg hogy szeretné, hogyha tényleg a közösségi így aktívan van használná, meg egy ilyen közösségi tér lenne. Teljesen belelkesültem, mondom, hát ez tökéletes, mi is pont ilyenekbe gondolkozunk. Meg is csináltam egy ilyen javaslatot nekik, elküldtem, ő elküldte a lakóközösségnek, és akkor, na hát ott azért jöttek a kicsit vaskalaposabb megjegyzések. Az egyik kedvencem az az volt, amikor az egyik lakó megkérdezte, hogy kinek a jogi felelőssége lesz az, hogyha egy méhecske átrepül a szomszédba, és megcsíp valakit.
2: Jaj.
3: Szóval, hogy voltak ilyenek, és most odáig eljutottunk, nem volt egy gyors folyamat, de eljutottunk odáig, hogy a végén akkor most két virágágyással elkezdjük a kertnek a átalakítását, és hogy végül az az ember is, aki ezt a kérdést feltette, és azt mondta, hogy jó, akkor jön és segít az ültetésben.
2: Tehát magyarán akkor rengeteg a tévhit az embereknek a fejében, amiket igen, el kell oszlatni és rendbe kell tenni.
3: Igen.
2: És sokat utaztuk egyébként? Gondolom nem csak Budapesten tevékenykedtek.
3: Igen, alapvetően nincs kimondva, hogy csak Budapesttel foglalkoznánk, hanem országosan szívesen megyünk bárhova. Voltak már Budapesten kívül, meg vannak is Budapesten kívül projektjeink.
2: De egyébként ott a legelterjedtebb Budapesten?
3: Nekünk személy szerint igen, itt ezen a környéken van a legtöbb projektünk. Ez szerintem nyilván abból is adódik, hogy azért itt vagyunk, és én lennék a legboldogabb, hogyha minden kerttervező már így tekintene a kertekre, hogy fenntartható kert, meg klímabarát kert legyen.
2: Van álomprojekt, amit szeretnél megvalósítani?
3: Igen, folyamatban van. Tavaly szintén Amerikában voltam egy program keretein belül, és akkor ott megismerhettem a Master Gardeners programot, ami arról szól, hogy városban közterületeket önkéntesek tartanak fent, és ezek az önkéntesek amúgy leginkább nyugdíjas hölgyek voltak, akik az elején részt vesznek egy képzésben, és hogyha ezt a képzést elvégzik, meg X önkéntes órát, akkor válnak ilyen master gardeners, ilyen mesterkertészek ki, és akkor utána minden évben folyik ez a program, ki vannak jelölve a kertek, hogy melyik kertekért felelnek, és akkor ott gyomlálgatnak, virágot ültetnek, és hogy ez egy annyira csodás program, és hogy ebbe így beleláthattam, és találkozhattam rengeteg hölgyel, akik ilyen csillogó szemmel csinálják ezt, és hogy ott kialakult egy ilyen szoros közösség, és hogy mind fizikálisan, mind mentálisan milyen jó hatással van rájuk, és hogy közben a városnak is amúgy egy hatalmas érték, hiszen szép zöld felületeik, virágágyásaik vannak városszerte. Zseniális, én nagyon-nagyon beleszerettem, és most a főkerttel itt Budapesten elkezdtünk egy hasonló program megvalósítását. Az elvek, vagy így a lelkesedés megvan, meg hogy így szeretnénk idén már ki is próbálni egy-két helyen, de valószínűleg azért ez egy hosszabb folyamat lesz, hogy az egésznek tudjon valósulni.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában Berecki Anna biomérnököt ismerhették meg, aki nap mint nap azon fáradozik, hogy hazánkban is általánosan elfogadott legyen klímabarát kertet kialakítani, hogy a szépen zöldellő gyep és sövénykerítés helyett egy olyan élettér vegye körül az embereket, ami fenntartható és összhangban van a természettel.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották.

0: Hét.
1: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos, derül ki az egészségügyi miniszter Facebook posztjából, amelyben arról számolt be, hogy hétfőn megkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Hegedűs Zsolt többek között azt írta, hogy az eseményre elkísérte Oroszi Beatrix, aki az új országos tisztifőorvos lesz, és Szepesdi Zsuzsanna, aki a Független Háttérintézmény, az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője lesz. Magyarországnak stratégiai előnye van a kalászos növények termesztésében, erre kell építeni, jelentette ki a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke Kis Zomboron. Petőházi Tamás, a Gabonakutató Nonprofit Kft. Országos kalászos fajta bemutatóján elmondta, a 2022-es hatalmas asszály hozott fordulópontot a hazai mezőgazdaságban, a csapadék hiány tavaly megismétlődött, és úgy tűnik az idén is. A klímaváltozásra adott termelői válasz eredményeként 800 ezer hektár fölé emelkedett a napraforgó vetés területe, ezzel megelőzte a kukoricáit. Eközben a búza 1 millió hektár fölötti vetés területe érdemben nem változott. A tapasztalatok azonban azt mutatják, a napraforgó nem tudja kiváltani a kukoricát. Petőházi Tamás trendfordulóra számít, a várakozások szerint a világ gabonatermése a mostani szezonban csökkenni fog, kisebb lesz, mint a felhasználás. Pugris Tamás, a Gabonakutató Nonprofit Kft. Agrotechnikai osztályvezetője azt mondta, a gabonatermesztők problémáit három klimatikus stressz okozza, a tavaszi fagy, a tavaszi szárazság, valamint a nyári asszály és a hősok. A szakember közölte, a kutatóintézet munkatársai az ország több pontján végeztek fajta kísérleteket. Az eredmények azt mutatják, a vetési időt egyre kevésbé érdemes naptárhoz igazítani, kulcsfontosságú a talajnedvesség megtartása, a jó szerkezetű magágy kialakítása, a legfontosabb pedig, hogy a vetőmag és a fajta szerepe felértékelődik. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat, amelyet a Magyar Vöröskereszt önkéntesei ingyenesen működtetnek 2027 óta. A szolgálat tagjai nem csak a vízparton előforduló kisebb balesetek ellátásában vesznek részt, hanem súlyosabb sérülések esetén is gyors és szakszerű segítséget biztosítanak, stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Az önkéntes munka a résztvevő fiatalok számára is különleges tapasztalatot jelent, a nyári szolgálat során értékes szakmai gyakorlatot szerezhetnek, miközben egy támogató közösség részévé válnak. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-én kezdi meg idei működését, és augusztus 20-áig áll a nyaralók rendelkezésére a tó déli partján, a tervek szerint 7 település 10 strandján. A Magyar Vöröskereszt azt is közölte az MTI-vel, hogy a szolgálat működését évről évre támogatók hozzájárulása teszi lehetővé, és most bárki segítheti a balatoni vöröskeresztes elsősegélynyújtók munkáját. A 1359-es adományvonal hívásával vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a szolgálat működése, emellett online adományozásra is van lehetőség. A lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki egy éve az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok, ezért az MVM ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elektronikus számlára, hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail címüket, ezzel teljesítsék a jogszabályi kötelezettségüket. A közleményben felidézik, hogy a változás tavaly július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, egyéb szervezeteket, például önkormányzatokat, a jogi személyiséggel nem rendelkező vallási közösséget, sportegyesületeket, közhasznú társaságokat, alapítványokat, illetve az olyan magánszemélyeket, akik a vásárolt energiával jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet végeznek. Az e-mailben történő számlaküldéshez elengedhetetlen a számlafogadásra biztosított, megfelelő méretű tárhellyel rendelkező postafiók és az ehhez tartozó e-mail cím.
1: Az időjárásról.
2: Szerdán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten a nap első felében még napos idő várható fátyol felhőkkel, ezt követően jellemzően itt is megvastagszik a felhőzet, illetve záporok, zivatarokra lehet számítani. A szél helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre többnyire 25 és 30 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kultóra. Az Európa Rádió kulturális műsora. Kultóra.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a Kultórát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen mai adásunk kínálata. A 4. Miskolci Alszakra Fesztivál alkalmából Szent Ferenc tiszteletére, halálának 800. évfordulójára zeneszerzői pályázatot hirdetett az Éltetőlélek Alapítvány. 4 kategóriában érkeztek alkotások. A színvonalas munkák elbírálása kihívást jelentett az elismert miskolci karnagyokból álló zsűrinek. 10 zeneszerző, 13 zeneművét tekintette át a szakmai csoport.
2: Rendkívül nagy jelentősége van az alkotói pályázatoknak, nem ez az első, hiszen már zenei alkotói pályázatot is kiírt az Alszakra Fesztivál, illetve minden évben van képzőművészeti pályázatunk, amire műfaj specifikusan nevezhetnek az érdeklődők, az alkotók. Nagyon fontos az Alszakra Fesztivál szempontjából, hogy mondjuk így, megengedheti magának azt, hogy ilyen alkotói pályázatokat kiír, értékel, díjaz, hiszen ez önálló produkció. Az Alszakra Fesztiválnak így olyan önálló produkciói születnek, amelyeket természetesen beépít a műsorrendjébe, beépít a programjába, hiszen majd a későbbiekben fogunk arról beszélni, hogy a nyertesei ennek a zenei pályázatnak, illetve a nyertes alkotások, azok természetesen bemutatásra kerülnek majd a fesztivál idején. Ez korábban is így volt, és kiemelt helyeket szánunk, kiemelt előadásokat szánunk tulajdonképpen ezeknek a produkcióknak.
3: A felhívás az 4 kategóriának szólt. Ezek voltak a hangszerkíséret nélküli többszólamú gyermekkar, egy vagy többszólamú gyermekkar hangszerkísérettel, esetleg szólóénekkel, többszólamú akapella női kar vagy vegyes kar, illetve többszólamú női kar, vegyes kar hangszerkísérettel, esetleg szólóénekkel, és a kritériumok közé tartozott még az, hogy legfeljebb 10 perc terjedelmű legyen, és a nehézsége ne haladja meg a fél amatőr együtteseknek a képességeit. Kettős céllal indult ez a zeneszerzői pályázat. Egyrészt, hogy a térségben élő zeneszerzők munkásságát reflektorfénybe hozzuk, valamint a nagymúltú miskolci kóruskultúrát támogassuk, és szerettünk volna olyan zeneműveket látni, amik azonnal bemutatásra is kerülhetnek.
1: Nyáron a vakáció idejére idén is szervez napközis táborokat a Miskolci Kulturális Központ. Lesz ezen a nyáron is a fiatalok körében népszerű színjátszó tábor, újdonság a média műhely, és lesznek a hagyományos táncos, mazsorett, kutyás napközik is.
4: A média műhelyet annyira terveztük már hónapok óta. Július 13 és 17-e között lesz az ifjúsági házban, 10 és 14 év közötti fiatalokat várunk, és most is egy rádióban ülünk, ez a média műhely pont erről fog szólni, hogy a elektronikus médiát és gyakorlatilag mindent, ami a médiumokhoz kapcsolódik, azt egy picit próbáljuk átadni, vagy próbálják azok a szakemberek átadni a gyerekeknek, akik ebben benne vannak és dolgoznak, mert hogy a foglalkozásvezetők, a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Szakmai munkatársai és a média területén dolgozó meghívott szakemberek, hát a tábort azoknak ajánljuk, akiket érdekel a hagyományos és a digitális média világa, a fotózás és a podcast vagy a közösségi média, kipróbálhatják, milyen egy igazi forgatáson dolgozni, és azt is megismerik, hogy milyen digitális eszközöket használnak a szakemberek.
1: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: A 4. Miskolci Alszakra Fesztivál alkalmából Szent Ferenc tiszteletére, halálának 800. évfordulójára zeneszerzői pályázatot hirdetett az Éltetőlélek Alapítvány. 4 kategóriában érkeztek alkotások. A színvonalas munkák elbírálása kihívást jelentett az elismert miskolci karnagyokból álló zsűrinek. 10 zeneszerző, 13 zeneművét tekintette át a szakmai csoport. Orosz Tokár Edinát, a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karzeneelméleti Intézetének oktatóját, a zenei pályázat főszervezőjét és zsűritagját, valamint Cikora Ágnes társszervező kommunikátort hallják.
2: Rendkívül nagy jelentősége van az alkotói pályázatoknak, nem ez az első, hiszen már zenei alkotói pályázatot is kiírt az Alszakra Fesztivál, illetve minden évben van képzőművészeti pályázatunk, amire műfajspecifikusan nevezhetnek az érdeklődők, az alkotók. Nagyon fontos az Alszakra Fesztivál szempontjából, hogy mondjuk így, megengedheti magának azt, hogy ilyen alkotói pályázatokat kiír, értékel, díjaz, hiszen ez önálló produkció. Az Alszakra Fesztiválnak így olyan önálló produkciói születnek, amelyeket természetesen beépít a műsorrendjébe, beépít a programjába, hiszen majd a későbbiekben fogunk arról beszélni, hogy a nyertesei ennek a zenei pályázatnak, illetve a nyertes alkotások, azok természetesen bemutatásra kerülnek majd a fesztivál idején. Ez korábban is így volt, és kiemelt helyeket szánunk, kiemelt előadásokat szánunk tulajdonképpen ezeknek a produkcióknak, tehát azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes a későbbiekben is indulni ezeken a pályázatokon, hiszen azon túl, hogy jelentős díjazása van, és erkölcsi elismeréssel jár egy-egy ilyen pályázatot megnyerni, vagy akár dobogós helyezetként jelen lenni, emellett persze az is nagyon ritkán adatik meg, azt gondolom, ma már egy kortárs zeneszerző számára, hogy az alkotását bemutassák, és ugye a fesztivál erre mindenféleképpen lehetőséget biztosít.
1: Hogyan szólt a felhívás tulajdonképpen?
3: A felhívás az 4 kategóriának szólt. Ezek voltak a hangszerkíséret nélküli többszólamú gyermekkar, egy vagy többszólamú gyermekkar hangszerkísérettel, esetleg szólóénekkel, többszólamú akapella női kar vagy vegyeskar, illetve többszólamú női kar, vegyeskar hangszerkísérettel, esetleg szólóénekkel, és a kritériumok közé tartozott még az, hogy legfeljebb 10 perc terjedelmű legyen, és a nehézsége ne haladja meg a fél amatőr együtteseknek a képességeit.
1: Miért ezek a kategóriák voltak?
3: Kettős céllal indult ez a zeneszerzői pályázat. Egyrészt, hogy a térségben élő zeneszerzők munkásságát reflektorfénybe hozzuk, valamint a nagymúltú miskolci kóruskultúrát támogassuk, és szerettünk volna olyan zeneműveket látni, amik azonnal bemutatásra is kerülhetnek. Városban számos kórus működik, zeneművészeti kar az egyetemen, zeneművészeti szakgimnázium, számos zeneiskolája van Miskolcnak, több művészeti iskolája, ezen kívül gyülekezeti kórusok is, tehát szerettük volna ezt a pályázatot olyan színben is feltüntetni, hogy nem csak a zeneszerzők jussanak előtérbe, hanem ezek az együttesek is megszólalhassanak.
1: Jó lehetőség ez a miskolci zeneszerzők számára, hiszen gondolom, ahogy itt beszélgettük a riport előtt is, nem sok lehetőség van ilyenre vagy hasonlóra.
3: Így van, ez mindenképpen presztízs jelentőségű ez a zeneszerzői pályázat, hiszen megszólalási lehetőségük van. 3 évvel ezelőtt az Alszakra pályázaton már indult egy ugyanilyen zeneszerzői pályázat, és most újra élesztettük ezt a hagyományt.
1: Kik jelentkeztek? Mennyire volt népszerű a felhívás?
3: Azt mondhatjuk, hogy sikeres volt ez a kiírás, ez a pályázat, ugyanis 10 zeneszerző, 13 értékes zeneművet tárt a zsűribizottság elé. Ez azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép szám, és nagyon széles spektrumon mozogtak a művek, tehát valóban kimerítették mind a 4 kategóriának a kritériumait, az egyszerű egyszólamú énektől kezdve, amik gyerekek megszólítására is alkalmasak, az egészen komoly többszólamú zeneművekig, amihez zenekari kíséret is társul, akár egy kantáta is megszületett ebben a lehetőségben, tehát hogy az egészen egyszerű összetétektől kezdve az egészen bonyolultig kaptunk zeneműveket, így többféle együttes is megszólításra kerülhet. Nagyon örültünk, hogy a gyerekek is kaptak lehetőséget, hogy ennek keretében majd bemutathassanak műveket, illetve már komolyabb felnőtt együttesek is megszólalhatnak majd.
1: Név nélkül lehetett nevezni, ha jól tudom.
3: Így van, a 10 pályázó valóban név nélkül jelentkezett, az én e-mail címemre küldték el a pályázatukat, ezek a zeneművek PDF formátumban, kottaíró programmal megszerkesztett művek voltak, illetve többségükben MIDI fájlt is kaphattunk a művekhez, ezáltal még jobban betekinthettünk, azon túl, hogy egyénileg is átjátszottuk és elemeztük a műveket, tehát hallgatási lehetőségünk is volt a művekkel kapcsolatban. Amikor a zsűri bizottság összeült, akkor én voltam az egyetlen ember, aki tudta, hogy ki az a 10 zeneszerző, aki jelentkezett a pályázatra, de teljesen anonim módon a zeneműveken csak jelige található, de teljesen anonim módon zajlott a bírálat, és miután megállapodtunk a helyzetekben, utána tártam a zsűri bizottság elé, hogy kiket is rejtenek ezek a jeligék. Egy illetővel azonban hiány vagyunk még azóta is. Van egy fiatalember, illetve hölgy, akiről mai napig nem tudjuk, hogy ki lehet az. Egy külön e-mail címen regisztrált illető küldte el a zeneműveit, aki szintén helyezettet ért el, és a jeligéjét tudjuk, ami így hangzik, hogy Prayer 260429, és hát ezúton is szeretném kérni a kedves rádióhallgatókat, hogyha valaki magára ismer ennek kapcsán, akkor kérjük, hogy jelentkezzen, mert szeretnénk átadni számára a megérdemelt ajándékot és díjazást, úgyhogy nagy szeretettel várjuk még az utolsó embert, akiről még nem tudjuk, hogy ki is lehet az.
2: Hát igazán rejtélyessé vált ez a beszélgetés most már így nyomozásá szinte, igen, egy nyomozó műsorra, mert hogy hát igen, nem vette át a díját ez a bizonyos alkotó, és hát most már egyre kíváncsibbak vagyunk, egyre jobban kíváncsiak vagyunk, hogy ki lehet az, aki egy remek alkotást készített, de még nem jelentkezett a díjáért. Egy picikét, ha már magamhoz ragadtam a szót, ezt szeretném elmondani, hogy bár én nem voltam ott, de sokat hallottam róla, hogy igazán délre menő küzdelem volt ez a zsűrizés, és majd érdemes elmondani azt is, kik voltak a zsűriben. Tényleg nagyon komoly szakmai indokok mentén díjazták az alkotókat, akik között voltak olyanok is, akik már alkotásaikkal évtizedek óta jelen vannak a helyi zenei életben, vagy akár az országos zenei életben, de volt egy nagyon fiatal, többszörös díjazottja is ennek a versenynek, akit azt gondolom, hogy a közönség is igazán méltán megéjenzett, és nagyon örült annak, hogy valóban a fiatalok is bekapcsolódnak, és ilyen komoly teljesítménnyel tudnak a miskolci zenei életben jelen lenni. Szóval adott a zsűrinek feladatot, azt gondolom, ez a pályázat mindenképpen.
1: Hogyan történt a zsűrizés?
3: Először is szeretném elmondani, hogy kik is voltak a zsűrinek a tagjai. Balázsné Molnár Ildikó, aki Reményi Ede és Artisius díjas zenetanár, karnagy, a Fazekas utcai általános iskola és alapfokú művészeti iskola énekzenetanára, a Fazekas gyermekkar és az idén 40 éves Forrás kamarakórus karvezetője, valamint Regős Zsolt, Prima és Nívó díjas zenetanár, a 60-i Polifónia, Ózdváros vegyeskara és a Szent Imre kórus Újdiós Győr karnagya. Szűcs Sándor, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának nyugdíjas főiskolai docense, a Tiszáninneni Református Egyházkerület elnökségi elismerésének birtokosa, a tavaly májusban 45 éves Cantus Firmus énekkar karnagya. Gergely Péter Pál, Pro Urbe, Pro Agria és Lavotta János művészeti díjas karnagy, a Magnifikát Egyházzenei Intézet életműdíjának is birtokosa, a Cantus Agriensis, valamint a Kardinál Mincenti kórus karnagya, valamint jó magam, aki a Bartók Béla zeneművészeti kar egyetemi tanársegédje, a zeneművészeti kar vegyes karának és Bartók ének együttesének vezetője, valamint a Fényi Gyula jezsuita gimnázium magisz kórusának és Fényi kamarakórusának betanító karnagya. Egy szép pénteki délután gyűltünk össze, ezeket a műveket sűrizni, miután megérkeztek az alkotások, egy hetet kaphattak a zsűri tagok a műveknek az áttekintésére, és aztán egyenként mindegyiket alaposan átbeszéltünk, elemeztünk, és hát az volt a véleményünk, hogy nagyszerű alkotások születtek, hogyha pár mondattal össze kellene foglalnom, akkor azt mondhatnám róluk, hogy nagyon színes és változatos hangszereléseket láttunk, már-már liszti felrakásokat és liszti hangszereléseket is tapasztaltunk egyes műveknél. Nagyon ötletes volt az apparátus összeállítása, például női kar és bariton szólónak az együtt szerepeltetése sem túl gyakori a zenetörténetben, illetve férfi kar,

0: az apparátus kérdést, a hangszerelést, a felrakásokat, a harmóniai együttállásokat, azoknak a szerepét, illetve helyességét, vagy kevésbé jól működési lehetőségét, úgyhogy onnantól kezdve egy hosszasabb beszélgetés alakult ki. Igazából nem volt könnyű döntésünk, mert nagyszerű műveket kaptunk, és ami még szintén különlegesség ennek az eseménynek, hogy a 18 éves gimnazista fiútól a több éve pályán lévő, 20-30 éve gyakorlatot szerző zenetanárig többféle ember is jelentkezett. A díjazásunk az kétféleképpen történt, minden egyes kategóriában díjazásra kerültek a művek, első, második, harmadik, negyedik helyezetteket osztottunk ki, és volt egy kategóriákon felüli abszolút sorrend is, ahol négy különlegesen értékes zeneművet emeltünk ki, ott első, második, harmadik díjat és egy külön díjat osztottunk ki. Itt az első helyezett, a már az előbb említett fiatalember, zeneművészeti szakgimnázium utolsó éves tanulója, Simkó András lett az első helyezett. A művének címe Oráció Franciscus Assisiensis. A második helyezett Kerek Gábor közeledő volt. Ő két művet is a zsűribizottság elé bocsátott. A Női Kari műve nyerte a második helyezettet, ennek a címe pedig Szent Ferenc imája. A harmadik helyezett, a már szintén említett különleges apparátusáról híres, vagy arról említett mű, a Boldogságos Szűz üdvözlése címmel Zoller János műve volt, ami női kar és bariton szóló együtt szerepeltetését mutatja be, és egy külön díj is megjelent, szintén Kerek Gábor közeledő tollából, a mű címe pedig Ferenc mosolya. Azt mondhatjuk, hogy kategória győztesek között és a végső abszolút döntésnél is, aki talán a legtöbb díjat hozta el, az Kerek Gábor közeledő volt.
1: Mi a célja tulajdonképpen a fesztiválnak a nyertesekkel? Vagy mindenki nyert már, aki pályaművet küldött erre a megmérettetésre?
2: Hát erre az utóbbi kérdésre most hirtelen nem tudok válaszolni, de valószínűleg, hogy igen, hiszen azzal, hogy lehetősége nyílt megmérettetni, hogy lehetősége nyílt akár csak egy új alkotást létrehozni, bár nem tudjuk, hogy kifejezetten most születette valamennyi alkotás, vagy ezek már az asztalfiókban is ezek jelen konkrétan, voltak, konkrétan most születtek. Igen, ugye többször felmerült, és nem sokat beszéltünk még róla, de Szent Ferenc szellemiségében, ugye az ő neve égisze alatt kellett, hogy ezek a művek megszülessenek inspirációként, tulajdonképpen ő volt jelen, idézőjelben, hogyha lehet így mondani. Úgyhogy azt gondolom, hogy aki foglalkozott a témával, aki alkotott ebben az összefüggésben, és megmérettetett, az már önmagában véve is lehet egy nagyon szép eredmény. Kicsit az jutott most eszembe, hogy az, aki még nem jelentkezett a díjáért, lehet, hogy ő is azt gondolja, hogy pusztán maga a megmérettetés is elég neki, úgyhogy nem érdeklődött, mert lehet, hogy a versengés fontosabb volt számára, vagy az alkotási folyamat fontosabb volt számára, de persze ez nem biztos, hogy így van. Fesztivál célja pedig az alkotókkal, hát az csak ismételni tudom magamat, az az, hogy szülessenek önálló alkotások, kifejezetten az Arszakra Fesztiválhoz kapcsolódó alkotások, hiszen ez egy fesztivál súlyát mindenféleképpen növeli, erősíti presztízsét, hiszen hogyha fel tud mutatni saját produkciókat, különösképpen úgy, hogy nem csak egy produkció születik meg, hanem maga az alkotás is a fesztiválra születik, akkor azt gondolom, hogy ez egy rendkívül értékes dolog, és mindenképpen maradandó is, és hát ugye már többször emlegettük, hogy milyen szempontok miatt fontos ez. Arra alkotásra késztet, egyfajta versengésre késztet, és hát értékes előadások előhívására, megalkotására, rendezésére késztet. Tehát azért nagyon sok összefüggés van egy ilyen jellegű pályázatban.
1: Volt egy díjátadó gála, ez hogyan, milyen hangulatban telt, mi történt?
0: azt gondolom, hogy jó hangulatban telt, a jelenlévők nagy

0: örömére, kiosztottuk a különböző díjazottakat, és örömmel látták azokat a zeneszerzőket, akik már többször tértek vissza a színpadhoz, több díjat is elhoztak. Név szerint szeretném megemlíteni, hogy kik is voltak azok, akik ezen a zeneszerző pályázaton indultak. Kerek Gábor közeledő, Zoller János, Péntek Tamás, Petrófehér Erika, Vihula Mihajló, Flach Antal, Cser Ádám, dr. Romhányi Róbert László és Simkó András. Azt gondolom, hogy ezek a nevek a miskolci közönség számára, zenész kollégek számára ismert nevek, illetve egy-két olyan résztvevő is volt, akit most ismertünk meg. Tehát valóban jó hangulatban telt, minden egyes versenyző tárgyi ajándékban részesült, illetve oklevélben és egy serlekben, és az első három díjazottat pénzjutalommal is díjaztunk. Az első helyezett 75 ezer forint, a második 60 ezer, a harmadik pedig 45 ezer forintnyi pénzjutalomban részesült, illetve a külön díjasunk pedig egy gyönyörű szép festmény tulajdonosa lehetett.
1: Mi a következő lépés, akár a fesztivállal kapcsolatban, akár a pályaművekkel kapcsolatban?
0: A pályaművekkel kapcsolatban talán a legizgalmasabb fejezet most kezdődik, amikor is a Miskolc és környéki kórusok, együttesek számára fogjuk kiosztani ezeket a zeneműveket, karnagyokat egyénileg megkeresve, egyeztetjük majd a lehetőségeket, és igyekszünk majd minden alkotást bemutatni.
2: Én mindenképpen már most csalogatom a közönséget ezekre az előadásokra, hiszen egyrészt ős bemutató lesz valamennyi, tehát először hangzanak el, először csendülnek fel ezek az alkotások, mert azt gondolom, hogy történelmi jelentőségű, helytörténeti jelentőségű lesz valamennyi koncert, valamennyi előadás. Másrészt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy még folyamatban van a képzőművészeti alkotói pályázat, tehát azok, akik abban érdekeltek, nyilvánvalóan még tudnak kapcsolódni alkotásokkal is. Harmadrészt pedig a rendkívül gazdag programra hívnám fel a figyelmet. Természetesen nem tételesen, ha bár már pontosan tudjuk, hogy mikor milyen előadás várható, milyen produkcióra lehet jönni a Szakra fesztivál kapcsán. Ugye 60 körüli produkció lesz az idén is, ami azért tetemes mennyiségű program gyakorlatilag 9-10 nap alatt. Klasszikus programokkal, újszerű program, nagyon sokan bekapcsolódnak ezekbe a rendezvényekbe. Én nem szeretném most sem elmulasztani, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy az Miskolci Alszakra Fesztivál Facebook oldalán, illetve párhuzamosan az Éltető Lélek Alapítvány, a szervező Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán tetten érhetőek azok a folyamatok, így a zeneművészeti pályázat részletei is, ott tudnak az érdeklődők tájékozódni, a neveket újra visszanézni, helyezéseket, akár a kicsit a fotók segítségével, a hangulatból is felcsipegetni valami, illetve hát folyamatosan látják majd a megjelenő már kész programokat, a programfüzetet készítjük hamarosan, ehhez már finishben van gyakorlatilag a programterv, és hát azért egy fesztiválon tetemes mennyiségű munka van még addig, amíg szeptemberben majd elkezdődik gyakorlatilag ez a seregszemle, mert egyrészt nagyon sok háttérmunka van, ha más nem említünk, de ugye most a zeneművészeti pályázat kapcsán ugye elindul a betanítása a műveknek, elindul az összehangolása ezeknek a produkcióknak, tehát nagyon-nagyon sok háttérmunka van még odáig, úgyhogy ami a közönség számára oly nagyon nem látható, de azért nekünk igencsak ad feladatot még gyakorlatilag a fesztivál szervezés, de innentől kezdve, vagy még korábban is már folyamatosan mondtuk, hogy fókuszáljanak a programsorozatra, jöjjenek, hiszen ingyenes rendezvényekről van szó, és olyan felemelő előadás valamennyi, hogy azt gondolom, hogy megéri ezt a programot figyelemmel kísérni, drukkolni az előadóknak, a versenyzőknek, és hát egyáltalán megmerítkezni tulajdonképpen ezekben az alkotásokban.
0: Még talán annyit, ha már református is értékadó rádió, hogy azon túl, hogy zeneszerzők munkáját támogatjuk ezzel a lehetőséggel, illetve helyi kórusok szerepeltetése is megjelenik, amit Ági is mondott, hogy Assisi Szent Ferenc szellemében született ez a pályázat, és a zeneműveken keresztül a közönség is bekapcsolódhat ebbe a szellemiségbe, hiszen a szövegek által egy olyan lelki töltekezési lehetőséget kapunk Assisi Szent Ferenc hagyatékából, ami azt gondolom, hogy mindenki számára lelkileg felemelő lehet.
1: Assisi Szent Ferenc szellemisége hogyan jelenik meg tulajdonképpen a pályaművekben?
0: A pályázat kapcsán a zeneszerzők részére adtunk egy szöveg alapot, amiből dolgozhattak. Ez Assisi Szent Ferenchez kötődő imákat tartalmazott, illetve történeteket, de ezen túl is egyéni beszélgetéseim kapcsán a zeneszerzőkkel arra biztattam őket, hogy keressenek bátran további Assisi Szent Ferenchez kapcsolódó szövegeket, akár latin nyelven is, és így fognak majd megszólalni ezek a művek, egész széles skálája van ezeknek a szövegeknek.
1: A 4. Miskolci Alszakra Fesztivál alkalmából Szent Ferenc tiszteletére, halálának 800. évfordulójára zeneszerzői pályázatot hirdetett az Éltetőlélek Alapítvány. 4 kategóriában érkeztek alkotások. A színvonalas munkák elbírálása kihívást jelentett az elismert miskolci karnagyokból álló zsűrinek. 10 zeneszerző, 13 zeneművét tekintette át a szakmai csoport. Orosz Tokár Edinát a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Kar Zeneelméleti Intézetének oktatóját, a zenei pályázat főszervezőjét és zsűritagját, valamint Cikora Ágnes társszervező kommunikátort hallották.
3: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Nyáron a vakáció idejére idén is szervez napközis táborokat a Miskolci Kulturális Központ. Lesz ezen a nyáron is a fiatalok körében népszerű színjátszó tábor, újdonság a média műhely, és lesznek a hagyományos táncos, mazsorett, kutyás napközik is. Tamás Krisztián kommunikációs menedzsert hallják.
2: Ezek a napközis táborok hétfőtől péntekig gyakorlatilag a szülőknek munkaidőben tartanak, 8 és 16 óráig, a napközi előtt viszont tudunk biztosítani felügyeletet 7.30-tól és 7-ig. Szerintem ezek az általános információk azért fontosak, mert egyrészt a szülők nagyon sokszor nem tudják hova tenni a gyerekeket nyáron, másrészt meg a mi táborainkban mindig erre külön figyelünk, arra is, hogy egyébként háromszori étkezés van, és a részvételi díj magában foglalja a belépők árát, illetve az egyéb szakmai és anyagköltségeket. Szerintem ez is segítség a szülőknek, de akkor nézzük is, hogy milyen táborokról beszélünk. Hát egyrészt a mazsorett kezdőt, amit 2026. július 6 és 10-e között tartunk majd az Ady Endre Művelődési Házban, 7 és 10, 12 éves korosztálynak. A mazsorett az évtizedek óta Miskolc városának egy prominens képviselője bárhol. Tehát ha valaki mazsorettet hallja, akkor tudja, hogy miről van szó. Dudás Ágnes és Kóciné Rózsa Ildikó mazsorett oktatók, és Kovács Magyaró Zsuzsa balett tanár, akik a foglalkozásvezetők. Ha itt egy pár szóban kellene ezt megfogalmazni, akkor virtuózitás, nőiesség, karakter. Ebben a táborban, mert hogy ez lányoknak szól, a lányok megismerkednek a mazsorett műfaj szépségeivel, a mazsorett bot forgatásán kívül a balett és a modern tánc alapjait is elsajátíthatják, és ez a műfaj nem csak a tánc tudást fejleszti, hanem a gyerekek koncentrációs képességeit is, hiszen egyszerre kell figyelni a zenére történő lábmozdulatokra, kéztartásra, karmunkára, a bot forgatásra, és hát a térforma váltásoknál a csapat tagjaira is. A botforgatás elsajátításában bizony a világbajnok csapat lesz a gyerekek segítségére. Aztán Görömbölyön és az Ifjúsági Házban lesz táncos kedvű táborunk, tehát az időpont és a helyszín ez a kettő, amit elmondtam. Ezt is majd érdemes csekkolni. Mezei Ágnes és Garabuci Zsófia, a Ködmön Formációs Táncegyüttes táncoktatói, mármint arra felmondtam, hogy érdemes utána nézni, hogy mikor van a tábor, mert hogy ez két alkalommal is lesz. A napköziben a standard és a latin táncok alapjaival, különféle koreográfiákkal ismerkedhetnek meg játékos formában a gyerekek, így fejlesztve mozgáskultúrájukat. A kedvcsináló tánctanulás mellett sok-sok móka és huncutság, társas és ügyességi játék, karaoke, kreatív foglalkozás és rengeteg színes program várja őket. Lesz itt táncos frizura és sminkészítés, és táncruha tervezés is. A legügyesebbek a szeptemberben induló Ködmön Formációs Táncegyüttes csoportjaiba nyernek felvételt. Tehát az időpont és helyszín június 29 és július 3 között az Ifjúsági Házban, és július 6 és 10 között a Görömbölyi Művelődési Házban 4 és 12 éves gyerekeket várunk.
1: Izgalmas lesz, idén is lesz Mesterségem címere.
2: Jaj, de szépen rímbeszedted, ahol a foglalkozásvezetők különböző munkaterületekről meghívott szakemberek, szakoktatók, tavaly is kint volt a média, nagyon szerette ezt a tábort, például a televízió, mert július 6 és 10 között lesz a Vasgyári Közösségi Házban megrendezve, de tavaly is így volt nyáron, hogy az Amerikából jött két ember közösségi játék ihlette napközi, nagyon sikeres volt, amelynek témája minden gyerek fantáziáját megmozgatta, mert hogy naponta két foglalkozást ismerhettek meg a résztvevők, és ez most is így lesz. A szakmákat az adott szakterületek szakemberei, szakoktatói mutatják be, egyben lehetőséget adnak kipróbálni a gyerek rátermettségét és a már meglévő tudását. Tehát gyakorlatilag minden előadás, foglalkozás interaktív és élményszerzésre épül. A gyerekek betekintést nyernek többek között a pék, a dísznövénykertész, a nyomozó, a ruhakészítő, a kozmetikus szakmák, valamint az élelmiszeripar és az agrárgazdaság, továbbá az egészségügyi ágazat rejtelmeibe, illetve a Magyar Vörös Kereszt tevékenységébe is. Úgyhogy a pályaorientációs foglalkozásokat a Magyar Nemzeti Agrárkamara, a BOKIK és a Magyar Orvosi Kamara, valamint a Magyar Vöröskereszt Borsodabaúj-Zemplén vármegyei szervezete és a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság együttműködésével valósul meg. És amit szerintem megint csak nem kell promózni, ez a kutya és gazdi mesés kalandtábor, mert akinek van kutyája, az ide szeretne jönni, ez tavaly is jól látszott. Ez a Vasgyári Közösségi Házban lesz július végén, július 27 és 31-e között, és Szabó Szabina kutyás terapeuta, kutyaki képző tréner, a foglalkozásvezető. Ez a mesetábor egy különleges élménytér, ahol a gyerekek a mesék világán keresztül tanulnak meg kapcsolódni a kutyákhoz és önmagukhoz, és játékos kalandokon és közös feladatokon keresztül elsajátítják majd azokat az alapokat, melyekkel igazi figyelmes és ügyes gazdikká válhatnak. A napközi biztonságos és szeretetteljes környezetben mutatja meg a kutyákkal való helyes kommunikációt és gondoskodást, persze a hét során a mese, mozgás, az alkotás és egy különleges harmónia nap is segíti a megnyugvást és az elmélyülést, és ez nem csak tábor, hanem egy emlékezetes utazás gyerekeknek és négylábú társaiknak.
1: Az ifjúsági házban lesz egy vadonatúj tábor idén.
2: Igen, köszönöm ezt a kérdést, mert a média műhelyet annyira terveztük már hónapok óta. Július 13 és 17-e között lesz az ifjúsági házban, 10 és 14 év közötti fiatalokat várunk, és most is egy rádióban ülünk, ez a média műhely pont erről fog szólni, hogy a elektronikus médiát és gyakorlatilag mindent, ami a médiumokhoz kapcsolódik, azt egy picit próbáljuk átadni, vagy próbálják azok a szakemberek átadni a gyerekeknek, akik ebben benne vannak és dolgoznak, mert hogy a foglalkozásvezetők, a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Szakmai munkatársai és a média területén dolgozó meghívott szakemberek, hát a tábort azoknak ajánljuk, akiket érdekel a hagyományos és a digitális média világa, a fotózás és a podcast vagy a közösségi média, kipróbálhatják, milyen egy igazi forgatáson dolgozni, és azt is megismerik, hogy milyen digitális eszközöket használnak a szakemberek. Itt egyébként a modern tartalomgyártás és kulisszái mögé is betekintést nyerhetnek, megtanulhatják azt is, hogy hogy készül egy izgalmas videóriport vagy kisfilm, és hogyan használhatják kreatívan a kamerát és a fényt, és hát azt is megnézhetik belülről, hogy milyen egy igazi stúdió. A program során csapatban dolgozunk majd, kipróbálhatják magukat riporterként, de ugyanúgy operatőrként és szerkesztőként, kinek majd mi tetszik, hiszen ebben egyébként nem tudnak belelátni. Inspirációt merítünk sikeres alkotóktól, például a YouTube világából, és beszélgetünk arról is, hogy hogyan működik a mai online média. Mindezt egy igazán jó kedvű csapatban, sok nevetéssel, igazi élményekkel, és amivel lezárnám a táborok sorát, ez a színjátszó tábor, mert Fandl Ferenc, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze erre garancia, hogy szinte mindig teltházban, tényleg így van. Most is két időpont van a felső tagozatosok részére július 6-a és 10-e között, és a középiskolások részére július 20 és 24 között. Egyébként itt már korosztály 10 és 18 év. Táborban a gyerekek ugyanazt próbálhatják ki, mint tavaly is, meg az eddigi elmúlt években. Egyrészt magukat számos drámajátékba, de belekóstolhatnak a színészet alapjaiba is, és színdarab létrehozásának is a részesei lehetnek. A játékok által fejlődik leginkább a gyerekek kommunikációja, önismerete, kifejező készsége, koncentrációja, kreativitása, együttműködési és improvizációs készség, és én mindig el szoktam mondani, hogy ez nem arra való, hogy valaki csak a világot jelentő deszkákat hódítsa majd meg, és színész legyen, hanem arra is, hogy akár felelésnél, vagy az iskolában ezt jól kamatoztassa, azokat az improvizációs játékokat, a kreatív gyakorlatokat, a jelenetkészítést, a beszédtechnikát, vagy a színdarab készítést. Tehát ez egyébként az életükhöz pozitívat ad hozzá.
1: Hogyan lehet jelentkezni ezekre a táborokra?
2: A miskolcikultközpont.hu weboldalon található űrlapot kitöltik a kedves szülők, és akkor bővebb információt kaphatnak egy vezetékes számon, ami megint csak fent van, és most fölösleges ezt elmondanom. Jelentkezést követően egy-két napon belül kollégánk válaszlevélben átfogó tájékoztatást nyújt, és visszaigazolják a sikeres regisztrációt.
1: Nyáron a vakáció idejére idén is szervez napközis táborokat a Miskolci Kulturális Központ. Lesz ezen a nyáron is a fiatalok körében népszerű színjátszó tábor, újdonság a média műhely, és lesznek a hagyományos táncos, mazsorett, kutyás napközik is. Tamás Krisztián kommunikációs menedzsert hallották.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Kultóra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.

0: Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Magyarországnak stratégiai előnye van a kalászos növények termesztésében, erre kell építeni, jelentette ki a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke Kis Zomboron. Petőházi Tamás, a Gabonakutató Nonprofit Kft. Országos kalászos fajta bemutatóján elmondta, a 2022-es hatalmas aszály hozott fordulópontot a hazai mezőgazdaságban, a csapadék hiány tavaly megismétlődött, és úgy tűnik az idén is. A klímaváltozásra adott termelői válasz eredményeként 800 ezer hektár fölé emelkedett a napraforgó vetés területe, ezzel megelőzte a kukoricáit. Eközben a búza 1 millió hektár fölötti vetés területe érdemben nem változott. A tapasztalatok azonban azt mutatják, a napraforgó nem tudja kiváltani a kukoricát. Petőházi Tamás trendfordulóra számít, a várakozások szerint a világ gabonatermése a mostani szezonban csökkenni fog, kisebb lesz, mint a felhasználás. Pugris Tamás, a Gabonakutató Nonprofit Kft. Agrotechnikai osztályvezetője azt mondta, a gabonatermesztők problémáit három klimatikus stressz okozza, a tavaszi fagy, a tavaszi szárazság, valamint a nyári aszály és a hősok. A szakember közölte, a kutatóintézet munkatársai az ország több pontján végeztek fajta kísérleteket. Az eredmények azt mutatják, a vetési időt egyre kevésbé érdemes naptárhoz igazítani, kulcsfontosságú a talajnedvesség megtartása, a jó szerkezetű magágy kialakítása, a legfontosabb pedig, hogy a vetőmag és a fajta szerepe felértékelődik. A magyar közféra bérszerkezete alapjaiban rendeződött át 2019 és 2024 között. A célzott eseti bérrendezések miatt az egyes szakmák közötti kereseti különbségek drasztikusan nőttek, közölte a GKI gazdaságkutató a távirati irodával. A gazdaságkutató a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján megállapította, az egészségügyi ágazat kereseteinek növekedése a legfeltűnőbb. Az általános orvosok keresetei 2019 és 25 között reálértéken 2,1-szeresükre bővültek. Az oktatási szektorban a korábbi stagnálást a 2024-25-ös bérrendezés törte meg, ahol minden vizsgált csoport keresete reálértéken 52-74%-kal nőtt 2019-hez képest. Az elemzés szerint a fegyveres szerveknél 2021-ig reálértéken csökkentek a keresetek, majd 2022-ben a 6 havi fegyverpénz kifizetése miatt 15-36% között növekedtek. Azonban 2023-ra a diplomás állományt leszámítva a keresetek vásárlóértéke ismét a 2019-es szint alá került. Különösen kirívónak nevezik az elemzésben a nyomozók helyzetét, keresetindexük 5 év alatt 27%-kal csökkent. A hierarchia alján a szociális munkások állnak, míg a skála másik végén a törvényhozók és állami vezetők bére van. A kutatásban rámutattak arra is, hogy bár az átlagkeresethez képest jónak látszanak a közféra keresetei, azonban ez a kép csalóka, mert a vizsgált munkakörök nagy része felsőfokú végzettséghez kötött. Ez alapján mélyen alul fizetettek a pedagógusok és a nyomozók, de nem keresnek kirívóan jól az általános orvosok és a honvédség diplomásai sem, közölte a GKI gazdaságkutató. Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos, derül ki az egészségügyi miniszter Facebook posztjából, amelyben arról számolt be, hogy hétfőn megkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Hegedű Zsolt többek között azt írta, hogy az eseményre elkísérte Oroszi Beatrix, aki az új országos tisztifőorvos lesz, és Szepezdi Zsuzsanna, aki a független háttérintézmény, az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője lesz. Sikerült július 30-áig meghosszabbítani a május végével lejáró tiszta szoftver programot a felsőoktatásban, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Dolgozunk a tartós megoldáson, írta. Tanás Zoltán május végén azt közölte, hogy a kormánynak lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérése továbbra is biztosított legyen. Erre azért van szükség, mert idén februárban lejárt az a szerződéses konstrukció, amely hosszú évek óta biztosított kedvezményes hozzáférést a magyar felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára korszerű csoportmunka és kollaborációs alkalmazásokhoz. Sikeres volt az idei felvételi ciklus az ország legrégebbi folyamatosan működő egyházi iskolájában, a Debreceni Református Kollégium gimnáziumában. Többszörös volt a túljelentkezés, az új tanévben induló három osztályba, a négy tagozatra összesen 99 leendő 9. évfolyamos diák kerülhetett be. A sikeresen felvételiző tanulók igen magas pontszámot hoztak, a maximális 200-ból 160-165 volt az átlag. Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett, a Debreceni Református Kollégium gimnáziuma és diákotthona igazgatója tájékoztatott.
2: Talán az elmúlt évek egyik legjobb beiskolázási időszakát zártuk. Összesen 99 tanulót sikerült az idén felvennünk, és nem csak, hogy minden létszámot maximálisan feltöltöttünk, hanem több diák sajnos helyhiány miatt nem tudott bekerülni az intézménybe. Három osztályt indítunk, ahogy ez az elmúlt években is történt, és négy tanulmányi területet hirdettünk meg. A legnépszerűbb az általános kerettantervű osztály, ahová az idén mintegy 6-szoros túljelentkezésünk volt. Az elmúlt években egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a biológia, kémia, valamint a matematika tagozatunk iránt. Itt 4,5-szeres túljelentkezés mutatkozott az idén, és a nyelvi osztályunk szintén erős, de a 3-szoros túljelentkezés mellett ők azok, akiknél még van hová fejlődnünk. Nekünk az nagyon-nagyon fontos, hogy mind a vidéki, mind pedig a városi gyermekeket meg tudjuk szólítani. A diákjaink 60%-a ma is az internátusban él, és bár egyértelműen elmondható, hogy a legtöbb diákunk Hajdú-Bihar megyéből és Szatmári részről érkezik, de mindig találkozhatunk olyan fiatalokkal, akik Budapestről, vagy Tiszán innen, Néhegyházkerületből, vagy esetleg a Dunántúlról érkeznek, sőt, mindig akad egy-két olyan is, aki külföldről érkezik hozzánk. Ennek alapja elsősorban az, hogy egykori refis szülő, aki ma külföldön dolgozik, szeretné visszaküldeni a gyermekét az ő alma máterébe.
1: Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat, amelyet a Magyar Vöröskereszt önkéntesei ingyenesen működtetnek 2027 óta. A szolgálat tagjai nem csak a vízparton előforduló kisebb balesetek ellátásában vesznek részt, hanem súlyosabb sérülések esetén is gyors és szakszerű segítséget biztosítanak, stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Az önkéntes munka a résztvevő fiatalok számára is különleges tapasztalatot jelent, a nyári szolgálat során értékes szakmai gyakorlatot szerezhetnek, miközben egy támogató közösség részévé válnak. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-én kezdi meg idei működését, és augusztus 20-áig áll a nyaralók rendelkezésére a tó déli partján, a tervek szerint 7 település, 10 strandján. A Magyar Vöröskereszt azt is közölte az MTI-vel, hogy a szolgálat működését évről évre támogatók hozzájárulása teszi lehetővé, és most bárki segítheti a balatoni vöröskeresztes elsősegélynyújtók munkáját. A 1359-es adományvonal hívásával vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a szolgálat működése, emellett online adományozásra is van lehetőség.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió kedves hallgatóit. Ottenberger Balázs vagyok, és a borsodi Nekézseny község református gyülekezetében szolgálok, ahol én már feleségemmel és két lányunkkal élünk. Hallgassuk meg Istenünk igéjét a Róma beliekhez írott levél 15. részének első 2. és 13. verséből eképpen. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Kedves hallgatók, testvéreim! Az a csodálatos alapelv, hogy mindig azért a nagyobb felelősség, aki többet kapott, Krisztus által egészen megdöbbentő dolgokra juttatta el a római gyülekezetet. Hiszen nem csak a szenvedésekben tudták megmutatni, a keresztjének vére magvetéssé vált, a római vezetés nem volt képes megsemmisíteni a keresztjén közösséget, hanem a komoly kiállás, a bátor hitvallás mind egyre többeket hívott a Krisztus közelébe. Az értéke, az egyedisége pedig az lett az igei hozzáállásnak, hogy az erős nem a másik eltiprását, nevetségessé tételét tűzte ki célul. Ha erős vagyok, abból látszik meg, hogy Isten teherhordóvá tesz a gyöngeségek hordozását, a másik javát és épülését szolgálhatom. Ez a cél. Hatalmas, megújító erő van ezekben az igékben, ha valóban közelengedjük magunkhoz. Azt tapasztalom, hogy ezt ma csak Isten igéjének komolyan vételével élhetjük meg. A szétszagadozó képernyőkre fókuszált társadalom, családok csupán az egyéni érdekek laza szövetségét tudják megteremteni. Talán láthatjuk környezetünkben, családjainkban, vagy néha akár saját életünkben is ennek pusztító és romboló hatását. Talán nekünk is voltak már olyan időszakaink, amikor a Krisztus testéhez tartozásunk nem volt egyéb egy kegyesnek látszó templomba járásnál. Mert amikor csupán magunk számára akarjuk a jót learatni, az Istennel való közösségünkből tulajdonképpen világi hozzáállást tanúsítunk. Isten a gyülekezeten keresztül szeretne összekötni bennünket. Bizony, nekünk is vannak bajaink, gondjaink, de Istennek az a szíve vágya, hogy betöltsön minket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjünk a reménységben a Szentlélek ereje által. Legyen ennek a csöndességnek is az első és legfontosabb pontja ez. Az életem ura képes betölteni a hit által, békességgel és örömmel, hogy a reménység lángjai ott égjenek a szívünkben. Határozzuk el, hogy még nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy mi magunk alkalmassá legyünk Istennek a formáló erejét befogadni. Adjunk hálát érte, hogyha így van, vagy kezdjünk el komolyabban csendességet tartani. Ne csak a bajainkat soroljuk, ne csak a kérdéseinket ismételjük, hanem engedjünk teret Isten magasztalásának és a hálaadásnak. Ezt az áldást elfogadni nem egy passzív várakozást jelent, Mint ahogy a 16. Zsoltár 8. versében és 9. olvassuk, az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem, testem is biztonságban van. Tudatosítsuk, gerjesszük fel a szívünkben a magasztalás lángját, és adjunk hálát mindenért. Az Isten magasztalása és a bőséges hálaadás a hitünket megerősíti. Akkor fogjuk meglátni igazán, hogy mennyire szükség van a befogadásra, ölelésre és szeretetre. A bennünk megjelenő forrás képes túlbuzogni a mi életünkön. Hogyan és mivel tudnám ma, holnap a másik javát és épülését szolgálni? Talán kevesebb kritika és több megértés? Hiszen Krisztus azelőtt halt meg értem, hogy elfogadtam volna a megváltást. Talán Jézus velem való hosszú tűrését szemlélve több türelemmel bánni valakivel? Talán Jézus Krisztus új életet ajándékozó megbocsátására tekintve elengedni végre a másik oly régóta hurcolt adósságát? Bizony, aki többet kapott, attól többet is kér számon az Úr. De ne a fenyegetést lássuk mindebben, hanem azt, hogy van, hiszen akinek van, adatik. Akinek nincs, attól még az is elvétetik, amije van. Lássuk meg azt, kezdjük el hálát adni mindazért, amivel megajándékoz bennünket a hit által. Legyen ilyen lelki bőségünk, amely épít, gyarapít és összekapcsol gyülekezettel, testvérekkel, és akik felé az Úr szolgálni indít bennünket. Amen. Imádkozzunk. Fenséges Istenünk, magasztalunk ma téged azért, a valóságért, hogy te jól látod mindannyiunk életét. Szívből köszönjük, hogy ebben a biztonságban

Gyulai Pál, tanács. Kiket szeretsz, s akik szeretnek, ha megbántanak, ha megsebeznek, ne haragudj rájuk sokáig, de önst ki szíved. S ha letörléd a fájdalom kicsordult könnyét, bocsáss meg, hidd enyhedre válik. Ó, egymást hányszor félreértjük, szeretteinket hányszor sértjük, bár szívünk éppen nem akarja. Mi is talán vérzünk a sebben, nekünk is fáj, még élesebben, de büszkeségünkben nem vallja. Ne légy te büszke, légy őszinte, híved legott azzá lesz szinte, oszlik gyanú, megenyhül bánat. Oly váratlan jöhet halálunk, s ha egymástól haraggal válunk, a sírnál késő a bocsánat.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik.
1: Az aranyhíd sárkánya. Ezzel a közbülső óriás Karaki lehajolt, és a tenyerébe vette Palkót, aki úgy elnyújtózott az óriás markában, mint egy kanapén, és azzal elindultak. Olyan gyorsan mentek az óriások, hogy a szél fütyült a Palkó füle mellett, és ha jól meg nem kapaszkodik a Karaki hüvelykujjában, talán még le is sodorja. Az óriások minden lépésükkel egy-egy rengeteg erdőn lábaltak keresztül, és azt az utat, amelyet egyedül tán egy hónapig se járt volna be, ők megtették egy kurta óra alatt. Így jutottak el a feneketlen szakadékig. Itt megállapodtak, és Palkót letették a földre. A szakadék fölött szépséges, szép híd vezetett a túlsó partra. A karfája arany, pallója ezüst, és egészében olyan gyönyörűséges, hogy az embernek kedve támad, hogy menjen már, induljon és lépegessen végig ezen a hídon, amely úgy tartotta össze a két partot, mint valami aranyos bánt. Palkó indult is a híd felé, de Faraki visszatartotta.
2: Arra ugyan ne menjél, mert halálnak halálával halsz meg. Hamissággal van egybeszerkesztve ez a híd. Mire a közepére ész, úgy összecsuklik alattad, mintha sose is lett volna. Te pedig aláhúz egyenesen kacskaringi bújtorján sárkány komájának a torkába, mert az ott lakozik a híd alatt, és örökkélesi, feltátott szájjal, mikor hull bele valami. Olyan kövér már, hogy mozdulni se tud, csak nyelni, és nem egyébtől dagadt meg, mint attól, hogy kacskaringi bújtorján rákergeti a hídra szolgáit, ha megmérgelődik. Mert azt tudod te is, ugye, hogy a nagyurak haragját hamar halál követi.
1: Nézte Palkó, nézte a feneketlen szakadékot, és sehogy se tudta elgondolni, hogyan vergődik keresztül rajta. Olyan messze volt a túlsó part, hogy még a madár is megvénült, mire odáig repült.
2: Mi át nem mehetünk, mondta a legkisebb óriás. Ha nem tudod mit, áthajítlak.
1: Azzal Maraki már kapta volna is fel, de Karaki megállította.
2: Várjál, elébb adok egy tanácsot. Oda át majd látsz mindenféle szépséges gyönyörűséget. Te annak egyet se higgyél. Gonosz varázslat lett az, semmi egyéb. Hadd ámítgassanak, te csak menj a magad útján.
1: Ezzel felkapta gyöngyharmat Palkót, hogy keresztül hajítsa a feneketlen szakadékon. Hanem most a legnagyobbik óriás, Faraki állította meg.
2: Megállj te! Hadd adok én is egy tanácsot. Soha semmitől se félj, mert az ijegység úgy elveszi az erődet, mintha sose is lett volna. Menj csak neki bátran, akármiféle szörnyetek kavarodik az utadba, mert sose feledd, hogy nem csak te félhetsz tőle, hanem az is te tőled. Verekedjél meg vele, de úgy, hogy csontja törjön, húsa szakadjon, ha pedig igazán nagy bajba kerülsz, már pedig kerülhetsz, és ha úgy gondolod, hogy most már rosszabb nem lehet a rossz, akkor forgasd meg háromszor a kalapodat, és mondjad azt, hogy irgundum burgundum, és mi egyszerűbe ott termünk.
1: Aztán parittyát szedett elő, abba beleültette Palkót, jól meghúzta a parittyát, és úgy kilőtte, hogy gondolatnál is sebesebben repült át a szakadék fölött, de olyan sebesen, hogy szélvihar, jégeső támadta nyomában. Még így is éppen csak elérte a szakadék túlsó oldalát, és ha nem kapaszkodik meg egy bokorban, még bele is zuhan, ami nagy bolondság lett volna, mert odalen ugyancsak tátogatta 33 sor fogát a sárkány. De hát gyöngyharmat Palkó szerencsésen elérte a túlsó partot, megkapaszkodott a bokorban, felhúzózkodott, leveregette térdéről a port és visszapillantott. A túlsó parton ott állott kalap lengetve a három óriás, de csak akkorkának látszottak innen a nagy messziségből, mint három muslica, és azok közül is a kisebbik fajtából valók. Azzal Palkó elindult.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Húszóra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A magyar közszféra bérszerkezete alapjaiban rendeződött át 2019 és 2024 között. A célzott eseti bérrendezések miatt az egyes szakmák közötti kereseti különbségek drasztikusan nőttek, közölte a GKI gazdaságkutató a távirati irodával. A gazdaságkutató a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján megállapította, az egészségügyi ágazat kereseteinek növekedése a legfeltűnőbb. Az általános orvosok keresetei 2019 és 25 között reálértéken 2,1-szeresükre bővültek. Az oktatási szektorban a korábbi stagnálást a 2024-25-ös bérrendezés törte meg, ahol minden vizsgált csoport keresete reálértéken 52-74%-kal nőtt 2019-hez képest. Az elemzés szerint a fegyveres szerveknél 2021-ig reálértéken csökkentek a keresetek, majd 2022-ben a 6 havi fegyverpénz kifizetése miatt 15-36% között növekedtek. Azonban 2023-ra a diplomás állományt leszámítva a keresetek vásárlóértéke ismét a 2019-es szint alá került. Különösen kirívónak nevezik az elemzésben a nyomozók helyzetét, keresetindexük 5 év alatt 27%-kal csökkent. A hierarchia alján a szociális munkások állnak, míg a skála másik végén a törvényhozók és állami vezetők bére van. A kutatásban rámutattak arra is, hogy bár az átlagkeresethez képest jónak látszanak a közszféra keresetei, azonban ez a kép csalóka, mert a vizsgált munkakörök nagy része felsőfokú végzettséghez kötött. Ez alapján mélyen alulfizetettek a pedagógusok és a nyomozók, de nem keresnek kirívóan jól az általános orvosok és a honvédség diplomásai sem, közölte a GKI gazdaságkutató. Sikerült július 30-áig meghosszabbítani a május végével lejáró tiszta szoftver programot a felsőoktatásban, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Dolgozunk a tartós megoldáson, írta. Tanás Zoltán május végén azt közölte, hogy a kormánynak lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérése továbbra is biztosított legyen. Erre azért van szükség, mert idén februárban lejárt az a szerződéses konstrukció, amely hosszú évek óta biztosított kedvezményes hozzáférést a magyar felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára korszerű csoportmunka és kollaborációs alkalmazásokhoz. Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs és zöldségfogyasztást népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke. Süle Katalin közölte, hogy a szervezők egyszeri akció helyett maradandó változást szeretnének elérni az étkezési szokásokban, hogy a zöldség és a gyümölcs a mindennapok részévé váljon a családokban. A francia és belga konzorciumi együttműködőkkel együtt a NAK küldetésének tekinti, hogy a helyi termékek eljussanak a legfiatalabb fogyasztókhoz, ám ez nem könnyű feladat annak ellenére sem, hogy az egészségtudatosság egyre általánosabb. Most rövid és közérthető videós tartalmak készülnek és jutnak el a közösségi médián keresztül a fogyasztókhoz. Az Európai Friss Akció a 6 és 17 év közöttiek, valamint a családtagjaik megszólítására összpontosít annak érdekében, hogy a szezonális alapanyagok a mindennapi étkezés részeivé váljanak. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja elnevezésű programsorozatot, amelynek keretében az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg a kapuikat a látogatók előtt, közölte a Magyar Régész Szövetség. A Törzsfőktől a Királyokig című rendezvénysorozat központi témája idén a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A hétvégi eseményeket a Régészet Éjszakája egészíti ki a Régészet Sötét Oldala címmel. Lesznek programok többek között Szolnokon, Szegeden, Egerben, Pakson, Tiszafüreden, illetve Veszprémben is. A régészet napja célja, hogy a nagyközönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. A programokból kiderül, hogyan dolgozik ma egy régész, mit lehet megtudni egy apró tárgyból, és hogyan rajzolódik ki a múlt története a föld alatt rejtőző nyomokból.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten a nap első felében még napos idő várható fátyol felhőkkel, ezt követően jellemzően itt is megvastagszik a felhőzet, illetve záporok, zivatarokra lehet számítani. A szél helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre többnyire 25 és 30 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunkban annak járunk utána, hogy mit jelent ma magyar reformátusnak lenni a Kárpát-medencében. Kolozsváron több mint 40 éve alapítottak gyülekezetet mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok, mindennapjaikról és a magyar öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
3: Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni.
2: Kárpátalján működik talán a világ egyetlen olyan kereskedelmi rádiója, amelyet egy református gyülekezet működtet. A Beregszenszi Pulzus FM több mint 10 éve szól hallgatóihoz. Az indulásról és küldetésükről a rádió munkatársai mesélnek.
4: Nekünk ez fontos, hogy itt Kárpátalján a népet szólaltassuk meg, nekik jutassunk el információt, akik itt élnek, és mi kb. Ilyenek vagyunk, Istenhez közel lévő, magyarul gondolkodó, vagy református, vagy protestáns, vagy katolikus, vagy görögkatolikus emberek, akik még legalább egy generáció távolságra kötődnek közösséghez, a gyülekezetekhez, a templomhoz. És igazából ez a sajátosság, amely sok esetben vonzóvá teszi az éterben a rádiót, mert ez benne van a légkörben.
2: Kassai Gyula felvidéki református lelkipásztort az elsők között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart. Bár évekig küzdött jogorvoslatért, sosem hagyta el szülőföldjét, és azóta is léván szolgál.
5: Azzal kell rendelkeznünk, ami a legfontosabb érték. Tehát nem adhatjuk alá például a szeretetnek, az összetartozásnak a kérdését. Az, hogy egymást meg tudjuk szólítani bátran. És ha látjuk az elhajlásukat, látjuk azt, hogy valaki letér a helyes útról, akkor annak utána tudunk menni. Tehát az a személyes kapcsolattartás az nagyon fontos.
2: Végül Horvátországba látogatunk, ahol Szent Péter püspök mutatja be a délvidéki református közösségek életét.
6: Vannak, akik úgy érzik, hogy mi itt fölöslegesek vagyunk, túl sokan vagyunk. A 90-es években, amikor Horvátország létrejött, akkor, ha jól emlékszem, 26 ezer magyar volt Horvátországban. És azóta ennek a magyar közösségnek a 2/3 eltűnt. Azért ezen is érdemes elgondolkodni.
2: Tartsanak velünk!

0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár törökvágási református gyülekezetet. Nagyjából 2000-en alkotják a közösséget. Mindennapjaikról, kihívásaikról és a magyar református öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
2: Kolozsvár törökvágási egyházközség egy nagyon fiatal, 43 éves gyülekezet, hisz 1980-ban alakult. Hirtelen megnőtt a külkerülete Kolozsvárnak, tekintettel arra, hogy sok tömbházat építettek, és 3500 református lakott egy negyedben, és igény volt arra a 80-as évek elején, hogy egy önálló gyülekezet alakuljon. Helyi mozdonyvezetők, mérnökök, tanárok kijárták Bukarestben azt, hogy kommunizmus kellős közepén megengedték, hogy a Dónát negyedben, Kolozsváron református gyülekezet alakuljon. Egy feltétel volt, hogy ne legyen történelmi név az újonnan alakuló gyülekezet nevében, ezért nem lehetett Dónát negyedi vagy Dónát úti gyülekezet. Törökvágás lett a neve, mert a legenda szerint a törökök át akarták várni a hegyet és Kolozsvár vizét elvezetni, és aztán az ott arra sétáló Dónát pásztor észrevette őket. De hát a törökvágás az nem történelmi név, igaz, hogy a 17. századba vezet vissza a legenda, de ezt Bukarestben nem érzékelték. És így alakult a kommunizmus kellős közepén egy gyülekezet. Egy nagyon sokszínű, nagyon vegyes gyülekezet, 10% ma a helyi kolozsvári polgárok közül tevődik ki. Ezen kívül mezőségi, kalotaszegi emberek költöztek, és legújabban pedig Székelyföldről és Szatmár környékéről költöznek Kolozsvára, akár tanulmányi célokkal, akár munkahelyet keresve. Aki nem megy Magyarországra, Németországba vagy az Egyesült Államokba, az Kolozsvárra jön. Így egy élő gyülekezet, nagyon sok fiatal is ide tartozik. 2040-en vagyunk jelenleg. Azért tudjuk ilyen pontosan, mert egy számítógépes nyilvántartás naponta kiköpi nekünk, hogy pontosan hányan vagyunk, ha kérdezzük a számítógépet. Makovec Imrét kérte fel a közösség közel 30 évvel ezelőtt, hogy templomot és gyülekezeti házat tervezzen. Makovec Imre az akkori gyülekezeti képviselőknek, főgondnoknak, lelkipásztornak 15 perc alatt egy fényképre berajzolta a mai templomot 90%-os pontossággal, teátrális mozdulattal odadobta a lapot, és azt mondta, hogy a többit a hülyék is meg tudják építeni. Hát ezek mi vagyunk, 25 éve építjük ezt a makoveci álmot, ami ugyanakkor a mi álmunká vált ez idő alatt. Rengeteg tevékenység van a gyülekezetben, mivel nem egy hagyományőrző, hagyományaiban élő közösség, ezért mindig mindent meg kell szervezni. 3 vallásóra van egy héten, 3 KT-óra, 3 Biblia-óra, és akkor utána következnek a hétvégi istentiszteletek, vagy éppen a vasárnapi gyermekistentisztelet.
1: Hogyan tudják megőrizni azt a sokszínűséget, ami jellemzi a gyülekezetet?
2: Ez állandó belső egyensúlyt kell teremteni, hisz a mezőségi ember például másképp vesz úrvacsorát, mint akár egy székely vagy egy kalotaszegi ember. A mezőségi ember befelé fordul, bőjtől, ha kell, a kalotaszegi ember ünneplőbe öltözik, a székely ember pedig végre eljön a templomba. Annyira összeegyeztethetetlen ez, hogy nagyon sokszor nem is akarjuk ezt közös nevezőre hozni, hanem azt mondjuk, hogy mindenki a maga hagyománya szerint, de a Krisztusba vetett hittel ünnepeljen. És látják az emberek is egymásról, a hívek, hogy igen, te az én régiómból jött, ja, te más vagy. De megtanulták egymást elfogadni úgy, hogy ki a maga hagyományával érkezik. Nem az a lényeg, hogy milyen hagyományt hozok magammal, hanem az, ami összeköt, és ezt próbáljuk hangsúlyozni, azt, hogy tulajdonképpen mi mind Krisztus hívők vagyunk.
1: Ma is akkora a gyülekezet iránti igény, mint 40 évvel ezelőtt volt?
2: Picit visszaesett a járvány, megtizedelte a gyülekezetet, és lévén ez egy nagyvárosi közösség erőteljesen érintette. A templom látogatottsága a járvány ideje alatt és utána 50%-kal csökkent, ami nagyon erős és nagyon jól látszik. Szép lassan növekedett ez a visszaesés, de még mindig egyharmada a gyülekezetnek eltávolodott, és már nem jön a járvány óta. Pici visszaesés továbbra is kimutatható, mindent megteszünk azért, hogy azokat az embereket, akiket látszólag elveszítettünk az elmúlt években, a különböző korlátozások miatt valahogy visszanyerjük, visszahozzuk a gyülekezet életébe, aktív keresztényé tegyük. Azt mondhatom, hogy sajnos érződik a visszaesés.
1: Kolozsváron a magyar ellenes hangulat sokszor tüntetésekbe is fordul. Meg tud maradni a gyülekezet a Békeszigetének, vagy mi a református egyház szerepe egy ilyen közegben?
2: kettős. Egyrészt mi a szomszédainkkal teljesen békében élünk, és a román barátainkkal, ismerőseinkkel. Ugyanakkor a külső úszításra, ami elsősorban a román média és politikum felől jön, állandó ellentét és állandó feszültség fenntartás van. A református egyháznak a szerepe ilyen esetben az, hogy egyrészt toleranciát hirdet, békére inti a saját híveit, másrészt erősíti a magyar öntudatot és a magyar jelleget. Ha az anyaországban egy egyházközség elsősorban és szinte egyetlen feladata a hit megőrzése és annak ápolása, akkor határon túl nem csak Erdélyben, hanem másfelé is, Vajdaságban, Kárpátalján, vagy éppen Felvidéken, az egyházközség ennél sokkal több. Egy kulturális központ, egy ügyintéző központ. Nekem akkor is lelkipásztorként cselekedni kell, ha valami adminisztratív elintézendő dolga van a gyülekezeti tagnak, csak éppen nem tudja magát magyarul kifejezni.
1: Akkor egy nagyon határozott magyarságtudat erősítő szerepe van a reformátusságnak Erdélyben.
2: Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni. Ami a hitbeli erő, az mindenképpen az, hogy mindez, ami történik velünk, az valahol felettünk van. Az a keresztény ember, aki nem vallja azt, hogy bármi történne is az életében, ő mégis a Krisztus kezében van, az a keresztény ember az hite nélkül maradt. Tehát az elsődleges kapaszkodó az pont a Krisztus bevetett hit. A másik kapaszkodó az az, hogy vannak testvérgyülekezeti kapcsolatok, létezik egy láthatatlan hajszálérrendszer, kapcsolatháló az egész Kárpát-medencében, amiből táplálkozunk.
1: Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár törökvágási református gyülekezetet. Nagyjából 2000-en alkotják a közösséget. Mindennapjaikról, kihívásaikról és a magyar református öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.

0: házunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Ismerősen csenghet Kassai Gyula neve. A felvidéki református lelkészt elsők között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart is, míg a lakcím nyilvántartásból is törölték. Évekig harcolt, de nem született jogorvoslat az ügyében. A történtek ellenére meg sem fordult a fejében, hogy elhagyja szülőföldjét és Magyarországra költözzön. Azóta is léven szolgál. A lelkipásztorral a szlovákiai református keresztény egyház megalakulásának centenáriuma alkalmából beszélgettem.
2: Jelentős változás nem történt a mi ügyünkben az állampolgárság felvételét követően. Az állampolgárság megfosztását át kellett, hogy éljük. Hát lényegében ezt abban az időben tudtuk, hogy ennek ez lesz a következménye, sőt, saját magunk vállaltuk a nyilvánosságot. A jogorvoslat sajnos az elmúlt évek folyamán legalábbis ott belföldön a Szlovákia területén nem valósult meg. Viszont azt is el kell mondani, hogy annak ellenére, hogy a jogfosztás megtörtént a mi véleményünk szerint, hisz az alkotmánnyal ellentétes törvény született. A retorziók bennünket nem értek, és hát meghagytak abba a státuszban, amiben vagyunk. Továbbra is rendezetlen ez az ügy, de hát megpróbálunk élni, legalábbis én jó magam, a gyülekezetemnek, a családomnak köszönhetően, úgy, mintha ez meg se történt volna.
1: Ugye itt felmerül a kérdés, hogyha nem volt jogorvoslat, tehát nem született bírósági döntés ebben az ügyben, akkor megérte kiállni a nyilvánosság elé?
2: Én úgy állok ehhez hozzá, hogy minden egyes olyan helyzetben, amikor azt érezzük, hogy a kisebbségnek a sorsa, a magyarságnak a sorsa csorbát szenved felvidéken, azt már nem lenne szabad csak úgy eltűrnünk, hanem azért a hangunkat mindenképpen föl kell emelni, és az igazságot vállalni kell. Tehát a keresztény hit is erre tanít bennünket, az evangélium arra ösztönöz, hogy az igazságot vállalni kell, a körülményektől függetlenül, és ha nincs is azonnal eredmény, ez nem jelenti azt, hogy a mi lépésünk, a mi döntésünk az nem volt helyes. Annak a helyessége, igazságossága továbbra is fennáll. Azt nem tudhatjuk, hogy a későbbiek folyamán hogyan alakulnak a dolgok, tehát mindjárt Isten kezében vagyunk. Nekünk viszont az a dolgunk, hogy a helyünkön legyünk és a helyünkön maradjunk. Tehát ez az állampolgárság felvétele, ez az én életemben nem jelentett egy olyan döntést, hogy ezzel én el akarom hagyni a szülőföldemet, hanem pont ellenkezőleg azt mondtam és azt mondtuk, hogy emeljük föl a fejünket, mert igenis nekünk a szülőföldön van a helyünk, itt szeretnénk maradni, de az igazság mellett álljunk ki.
1: Meg sem fordult a fejében, hogy Magyarországra költözzön? Miért maradt léven?
2: Én nem is ítélem meg például azokat, akik az elmúlt 10-15 év folyamán, akár a fiatalabb generációra is gondolva, Magyarországra jöttek akár tanulni, akár dolgozni. Aztán itt alapítottak családot, itt helyezkedtek el, beépültek az itteni társadalomba. Nagyon sok ilyen példa van. Én magam sohasem gondolkodtam abban, hogy elhagyjam a szülőföldemet. Igyekszem azt az országot, ahol élek, a sajátominak érezni, de nyilván akkor tudom igazán sajátominak érezni. Azt látom, hogy a Magyarország is a helyén van, tehát a magyar közösség is helyesen gondolkodik, és az igazságot képviseli, és azt látom, hogy Szlovákia is, ahol mi élünk, hisz mi nem hagytuk el a szülőföldünket, úgy a határok fölöttünk alakultak, ahogy alakultak, de ezzel meg lehet ezzel a helyzettel békélni, és el lehet ezt a helyzetet fogadni, ami nem jelenti azt, hogy mindenbe bele kell törődni, és mindent el kell viselni. A nyelvet meg kell tartani, a hitet meg kell tartani, a közösségeinket építeni kell. És nekünk, és nekem, mint református lelkésznek pedig, hát óriási a felelősségem, hogy egész gyülekezet, egész közösség bizattatik rám. Az a veszély engem nem fenyegetett, hogy fölmerüljön a helyem elhagyásának a kérdése. Valóban, hogyha rákényszerítettek volna a körülmények, és hát azért hál' Istennek elmondhatjuk azt, hogy nem a 40-es években élünk, amikor a jogfosztás az kitelepítéssel járt, vagy lakosságcserével, de nyilvánvalóan az akkor kitelepített magyarok, felvidéki magyarok nem önszántukból hagyták el az országokat, hanem egy nagyon komoly és kemény kényszernek következtében, és ennek a akkori politikai döntésnek és nyomásnak a kényszere miatt ma is nagyon sokan úgy látják, hogy reménytelen a felvidéki magyarságnak a helyzete, mert egy kevesebben vagyunk, és ez nagyon megtört akkor, lelkileg megtört ezt a közösséget, mert azt élték meg, úgy élték meg ezt a helyzetet, hogy velünk mindent meg lehet csinálni. És a hatalmak felettünk úgy is döntenek, mi csak eszközök vagyunk, kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, tehát van ennek egy ilyen hozománya is, de én azt hiszem, hogy ma már eljutott a Kárpát-medencében élő nemzeteknek a gondolkodása arra szintre, hogy egymást már meg tudjuk

0: társadalom. Tehát a szétesett csonka családok fel is oda kell fordulni, meg kell találni a megfelelő hangot. Tehát azt a családias légkört, amit egy egyház Krisztuson keresztül biztosítani tud, azt következesen képviselni kell. Tehát mi egy közösség vagyunk, egy család. Én szoktam mondani, hogy Barsban még van 47 gyülekezet, de ez már lényegében csak 3000 ember, egy közösség, egy család vagyunk, és ne legyen nem tudom hány fejem, 19 lelkész szolgál ezekben a közösségekben, az egyházmegyében, hanem egy feje legyen, és egy irányba menjünk előre, és azt az egy irány képviseljük, amelyet a gondviselés ad nekünk, amelyet Krisztus képvisel, tehát ő a mi pásztorunk, őt kell kövessük, ezt tették eleink is, nekünk is ezt kell tennünk, és egymást bátorítanunk kell. Nyilvánvalóan van, amikor megfáradás van, van, amikor valaki lemarad vagy leszakad erről a közösségről, attól még az a közösség, ha gyengül is, Krisztusban újra meg tud erősödni, és hisszük azt, hogy neki olyan csodálatos bűnbocsátó kegyelme és ereje van, hogy annak az egynek is utána tud menni, amikor az eltévedik, és ebbe a szolgálatba bennünket is bevon. Tehát én ebben látom megújulásnak a lehetőségét, hogy sohasem szabad elcsüggedni, hanem következetesen hivatkozni kell az evangéliumra, és aki az evangélium alapján él, az a szeretetben is meg tud erősödni, és meg tud gyerekedni, és a szeretettől nincs nagyobb erő. Tehát nekünk csak ezzel a szeretettel, a krisztusi szeretettel kell szolgálnunk.
1: Ismerősen csenghet Kassai Gyula neve. A felvidéki református lelkészt elsők között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart is, míg a lakcím nyilvántartásból is törölték. Évekig harcolt, de nem született jogorvoslat az ügyében. A történtek ellenére meg sem fordult a fejében, hogy elhagyja szülőföldjét és Magyarországra költözzön. Azóta is léván szolgál. A lelkipásztorral a Szlovákiai Református Keresztény Egyház megalakulásának centenáriuma alkalmából beszélgettem.

0: házunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Talán nincs még egy olyan kereskedelmi rádió a világon, amely keresztény értékeket közvetít és egy református gyülekezet működteti. A Beregszászi Pulzus FM több mint 10 éve, hogy megkezdte földfelszíni sugárzását Kárpátalján, azóta Ukrajna egyetlen magyar nyelven is működő rádiója. A háború komoly kihívások elé állította a szerkesztőséget, megcsappant létszámmal ugyan, mégis kitartóan biztatják hallgatóikat. Azt mondják, az anyanyelvi tájékoztatás, a magyar szó és a lelki tartalom az éterben most fontosabb, mint valaha. Az indulásról elsőként Barta Miklós ügyvezetőt hallják.
2: Más európai országban már volt az a fogalom, hogy református rádiózás. Itt Beregszászban, Kárpátalján, Ukrajnában még nem. Ez 2000-ben két beregszázi lelkipásztornak, konkrétan Tarackközi Gerzson és Tarackközi Ferenc köszönhetően elindult ez a folyamat. Fő ötlete az volt, az, hogy ami elhangzik a templomban, ugye az Isten szava, az ige, tudjuk kihozni, és valóban egy FM rádióval sokkal több emberhez eljuttatni. Akkor ott a 2000-es években ezt a szlogent mondták, hogy ha az Úristennek ez érdekes lesz, akkor ebből lehet valami. Én úgy érzem, hogy az Úristennek ez a mai napra is érdekes, és ebből nem lehet, hanem van valami. Ezért vagyok óriási nagy hálás, hogy mi valóban tudtunk 10 évig megmaradni, ami számomra nagyon fontos, mint független média, hiszen nekünk első naptól a mai napig a Beregszászi Református gyülekezet a fenntartónk, és én nagyon örülök annak, hogy független attól, hogy más-más nehéz időszakok voltak, de a gyülekezet kitartott mellettünk, ezért tudunk tovább menni.
1: Az orosz-ukrán konfliktus milyen tartalmi és gazdasági kihívások elé állította a Pulzus FM működését?
2: Tudni kell azt, hogy 2022. február 24-től egész más rádiózás kezdődött el, nem csak a Pulzus rádióban, hanem én úgy érzem Ukrajna összes rádiójában. Mi annó igen 9 óra élő műsort tudtunk úgymond szolgáltatni. Meg kellett szüntetni sok olyan műsorunkat, sláger műsorunkat, kívánság műsorainkat, fiataloknak szóló szórakoztató zenei műsorokat, olyan jellegű műsorokat, ami ugye egy ilyen időszakban, amit mi most átélünk, egész egyszerűen nem lehetett tovább folytatni, és ebből kifolyólag mai napra egy óra élő műsorunk maradt, a 10 órási különkiadásunk, amit természetesen más ukrán műsorokkal tudunk készíteni, és ebből kifolyólag be tudjuk tartani az arányokat. Kötelező kifizetések, a rezsiről már nem is beszélve, plusz az az árak, szóval mindenen érződött ez a gazdasági nyomás, mai napra is ez egy óriási nagy kihívás. Természetesen itt ugye a bérek, nagyon jó eső érzés volt az, hogy független attól, hogy akármilyen nehéz időszak volt vagy van, jelen esetben egy Covid időszak, egy háborús időszak. Szóval ez a kivált, ez a mostani, valahogy mindig éreztem azt, hogy ezek az emberek átérezték a súlyát, átérezték a fontosságát, és ami nagyon-nagyon fontos számunkra, ez a felelősségtudat.
1: Kereskedelmi rádióként közvetítitek a református keresztény értékeket. Megfér ez a két forma egymás mellett, Birta Zoltán főszerkesztő?
3: Ki most Püspök úr fogalmazta meg azt a gondolatot, hogy úgy kell Jézusról beszélni, hogy nem kell kiejteni nevét, de mindenről leszóljon. Azt gondolom, hogy az, hogy keresztény műsorvezetők vannak az éterben, keresztény riporterek kérdeznek. A tematika választásban a keresztény konzervatív szemlélet van jelen, az egy meghatározó dolga annak, hogy mit sugároz egy média. Nagyon a hétköznapi dolog az, hogy kiejtjük azt, hogy hálásak vagyunk, vagy kiejtjük azt, hogy bizakodóak vagyunk, vagy kiejtjük azt a műsorban, élő adásban, egy kereskedelmi hangvételű műsor szerkezetben azt, hogy Istenben bízunk, vagy Istentől kérünk valamit. Valamint egy furcsa, mert mondjuk tőlünk nyugatabbra ezek ilyen teljesen furcsán hatnának egy élő napindító, vagy információ szórakoztató jellegű műsorban, de ezek a dolgok benne vannak, átszövik a tartalmakat, és nem kell egy tematikus vallási műsornak lenni, hogy ezek a dolgok megjelenjenek, és azt gondolom, hogy egyrészt a közegünk megengedi azt, hogy ezeket a szavakat alkalmazzuk, pici apró bizonyságtételeket tegyünk, másrészt meg a rádió célja, a kitűzése az, hogy keresztény értékeket közvetítsen a világnak, ez pedig egy feladata is egyrészt.
1: Mennyire nyitottak a helyiek arra, hogy befogadják a rádión keresztül érkező igei üzenetet?
3: szerencsénk van, mert Kárpátalja, amit lefedünk, az egy konzervatív keresztény közeg. Itt az emberek azért vagy nagymamától, vagy a szüléktől, vagy ők maguk valamilyen fogalmat találkoztak Istennel, és nem csak a református értékeket akarjuk vallani, hanem a keresztény értékeket. Mi nagyon nyitottak vagyunk arra, hogy az ökumené jelleggel megszólaltassuk a különböző történelmegyházaknak az életét, örömeit, gondjait, bánatát, munkáját bemutassuk. Mármint, hogy nekünk ez fontos, hogy itt Kárpátalján a népet szólaltassuk meg, nekik jutassunk el információt, akik itt élnek, és mi kb. Ilyenek vagyunk Istenhez közel lévő, magyarul gondolkodó, vagy református, vagy protestáns, vagy katolikus, vagy görögkatolikus emberek, akik még legalább egy generáció távolságra kötődnek közösséghez, a gyülekezetekhez, a templomhoz. És igazából ez a sajátosság, amely sok esetben vonzóvá teszi az éterben a rádiót, mert ez benne van a légkörben.
1: Bekfi Mária műsorvezető, milyen volt az első napod a rádióban?
4: Tisztán emlékszem az első napomra, ez 2018. augusztus 23-a volt, mint hírszerkesztő. Köszönthettem a hallgatókat, nagyon izgatott voltam, hogy milyen is lesz visszahallani saját magamat a rádióban, mennyire fog ez megfelelni, mennyire fog tetszeni a hallgatóknak. Természetesen ezt egy tanuló időszak előtte meg ezt az első napot. Ez idő alatt felkészítettek arra, hogy hogyan olvas egy hírbemondó. Fontos, hogy ez egy kis helyi rádió, és főként helyi emberekről szól, úgyhogy a híreknek is helyi vonatkozásúaknak kell lenniük. Talán ez a legfontosabb a Pulzus Rádióban, hogy a helyi emberekhez szólunk, és azt próbáljuk meg közvetíteni feléjük, ami a mindennapokban történik ebben a kis közösségben.
1: Munka vagy hivatás?
4: Nem munka. Tehát ezt annyian megkérdezik tőlem, de nem munka, ez egy hivatás, és talán még egy picit szolgálat is, mert én úgy érzem, hogy amikor az ember talán lehet azt mondja, hogy a munkáját végzi, akkor sokszor azt érezhet, hogy erőltetettem csinálja, végzi azt is. Sokszor nincs is kedve hozzá. Én a rádiózásra főként azért is, mert itt Kárpátalján végezhetem, tehát abban a közösségben, ahol élek és amit nagyon szeretek, én inkább hivatásként tekintek. Nagyon nagy felelősség az, hogy a helyi emberekhez szólhatunk, és mi mondhatjuk el nekik a jó és a rossz híreket is, és ugye sajnos most az utóbbiból nálunk sokkal több van, de ránk az emberek számítanak, hogy minden körülmények között a Pulzus Rádió megszólal és informálja a hallgatókat. Ezért is érzem azt, hogy ez egy hivatás, és valóban büszkeséggel tölt el, hogy a részese lehetek. Úgy ébredek reggel, hogy nem azt érzem, hogy megint munkába kell mennem, hanem hogy szeretettel gondolok rá, hogy akkor újra mehetek és csinálhatom azt, amit szeretek.
1: A Pulzus FM Ukrajna egyetlen magyar nyelvű rádiója. Milyen gondolatokkal ülsz le minden nap a mikrofon elé, tudva, hogy amit teszel, az lehetőség, de egyben óriási felelősség is.
4: Igen, és egy csoda is. A mostani helyzetben meg kell gondolnunk azt, hogy mit mondunk, vagy épp egy interjú alany is, hogy mit mond. És valóban ez egy nagy felelősség az, hogy mit, hogyan, mikor mondunk a rádióban, és mit közvetítünk, valós információkat adjunk át a hallgatóknak, és az, hogy magyarul szólalhatunk meg a hallgatókhoz, ez nagyon fontos a mostani időben, hogy valóban a magyar szó az megmaradjon, és azt üzenjük ezzel is a hallgatók felől, hogy mi itt vagyunk, itthon maradtunk, ha tehetitek, ti is maradjatok itthon is, és együtt átvészeljük a nehéz időszakot is. Fejlődés is, és egy nagyon nagy csoda, hogy itt ebben a kis közösségben, amikor bekapcsolják a 92.1-es frekvencián a Pulzus Rádiót, akkor magyarul is hallhatnak minket.
1: Talán nincs még egy olyan kereskedelmi rádió a világon, amely keresztény értékeket közvetít és egy református gyülekezet működteti. A beregszászi Pulzus FM több mint 10 éve, hogy megkezdte földfelszíni sugárzását Kárpátalján, azóta Ukrajna egyetlen magyar nyelven is működő rádiója. A háború komoly kihívások elé állította a szerkesztőséget, megcsappant létszámmal ugyan, mégis kitartóan biztatják hallgatóikat. Azt mondják, az anyanyelvi tájékoztatás, a magyar szó és a lelki tartalom az éterben most fontosabb, mint valaha.

0: Házunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: A horvátországi református keresztény Kálvini egyház 2013-ban csatlakozott a magyar református egyházhoz. Szent Péter, aki jelenleg vezeti a délvidéki reformátusokat, a presbitériumok fejlesztését és a határon túli magyar református közösségek megerősítését tartja a legfontosabb feladatának. 24 gyülekezetben nagyjából 2000 ember, köztük cseh és horvát anyanyelvű hívők tartoznak hozzájuk, de van gyülekezetük Zágrábban és a tenger mellett is, valamint a legtöbb közösségük a baranyai és a szlavóniai térségekben él. Szent Péter azt vallja, Isten arra rendelte őket, hogy nemzetépítő magyarként jobbá tegyék környezetüket. Megmaradásuk záloga a krisztusi szeretet.
2: A presbitériumok fejlesztése paralel együtt megy a gyülekezeteknek a megerősítésével. Pont ezen alapszik, hogy egyszerűen eljussunk mindenkihez. Mert több gyülekezetességben egyszerűen fizikailag sincs erre kapacitás, és ezért be kell csatlakoztatnunk a presbiter testvéreket arra, hogy azt a missziói munkát, amit a gyülekezetekben végezni kell, ezt teljesíteni tudjuk. Istennek hála, erre van is lehetőség, és van is szolgálati tehetség. Élő hit nélkül nincs egyház. Ezen kell dolgodnunk, mert lehetünk mi óriási tömegeket, és most ezt pejoratíve mondom, mozgató közösség, meg nagy magyarkodást is végezhetünk, de hogyha nincs közöttünk az a krisztusi szeretet, az az összetartó erő, amit a Szentlélek ad, ami miatt egyház vagyunk, hogy nem csak egymás terhét hordozzuk abba az értelemben, hogy segítünk egymásnak, hanem bizony nem csak vigasztaljuk, hanem intjük is egymást zsoltárokkal és dicséretekkel. Ha ez nincs, akkor nem egyházként működünk, és ezen úgy gondolom, hogy most jó úton vagyunk. Lépésről lépésre, gyülekezetről gyülekezetre, emberről emberre, kovácsolódik egy olyan közösség, amely nem csak nevében egyház, hanem működésében is.
1: A számok makacs dolgok, a horvát népszámlálás eredményei szerint 10 000 alá csökkent a magyarság száma az országban, ebből 2000-en vannak, akik hitüket gyakorló reformátusok. Talán nevezhetjük ezeket kedvezőtlen adatoknak, mit jelent ennek ellenére mégis ma magyar református kereszténynek lenni Horvátországban, és milyen kihívások elé állítja ez önöket?
2: Van egy nagyon érdekes adat, hogy van 2000 olyan magyar, akinek nem magyar az anyanyelve. Ez számunkra, vagyis számomra is egy nagyon súlyos és elgondolkodtató tény, mert hogyha azt föladjuk, hogy nyelvében él a nemzet, akkor már nem sok minden az, ami bennünket úgymond köt a röghöz, mert akkor már a mi református istenhitünk is megkérdőjelez, arról nem beszélve, hogy esetleg a történelmi szemléletünk, vagy az öntudatunk valójában az is megkérdőjelezhető, mert nagyon furcsa az, hogy attól függetlenül, hogy Horvátország egy ilyen több mint 3 milliós ország, és akkor van benne 10 000 magyar, és mégis vannak olyan helyzetek, amelyek valójában sovinizmusra, gyűlöletre mutatnak, vagy abból élnek és táplálkoznak. Tehát ez nagyon, nagyon súlyos. De hát bocsánat, ez egy történelmi tény, hogy volt itt egy ország, amelyikben mi, magyarok, úgy tanultuk, és úgy tudjuk a mi történelmi szemléletünkben, hogy éppen a horvátok voltak azok, akik velünk több mint 800 évig együtt éltek. Gondoljunk csak vele abba, hogy ők annyira megmaradtak, hogy lett nekik új országuk, és most van belőlük ilyen sok. Mindent megvalósítottak, amit meg lehetett valósítani, hiszen benne vannak az Európai Unióban, NATO-ban, az Euró övezetben. Ők meg úgy látszik, hogy ezt az egészet ezt nem így élték meg. Még mindig úgy érzik, vannak ilyen hangok, akik úgy érzik, hogy mi itt fölöslegesek vagyunk. Még mindig talán a 10 000-rel is túl sokan vagyunk, és talán ehhez a számhoz fontos hozzáadni azt, hogy a 90-es években, amikor Horvátország létrejött, akkor, ha jól emlékszem, 26 000 magyar volt Horvátországban, és azóta ennek a magyar közösségnek a 2/3 eltűnt. Azért ezen is érdemes elgondolkodni.
1: Püspök úr említette, hogy vannak 2000-en, akik nem beszélik az anyanyelvet, mégis magyarnak vallják magukat. Ezeket az embereket hogyan tudja megszólítani a horvátországi református keresztény kálvini egyház?
2: Tehát az alkotmányunk, a horvátországi református keresztény kálvini egyház alkotmánya értelmében a gyülekezetben használt nyelv a gyülekezet igényének megfelelő. Tehát ez már működik, így végzünk szolgálatokat horvát nyelven is, és vannak gyülekezeteink, ahol vagy horvát, persze a többségében magyarul, de van, ahol horvát nyelven van az istentiszteleti alkalom, és vannak, ahol két nyelven folyik ez a történet. Tehát Zágrábban éppen két nyelvű istentiszteletek vannak, tehát mi már ezt a szolgálatot végezzük ebbe az irányba természetesen, attól függetlenül, hogy az asszimiláció ellen mi küzdünk foggal körömmel, de ezért a gyülekezeti tagjainkat, akik nem maguk hibájából, akár nem maguk hibájából veszítik el a magyar nyelv ismeretét vagy használatát, azokról nem mondunk le, és azokat továbbra is az egyházunkban nyilvántartjuk, gondozzuk, és természetesen az ő anyanyelvükön biztosítunk nekik istentiszteleti alkalmakat. Ugyanakkor van a cseh közösségünk, őrekig sajnos nem tudjuk ezt biztosítani, mert nincs közöttünk olyan, aki cseh nyelven beszél. Ezért a cseh gyülekezetben horvát nyelven folyik az istentisztelet, de természetesen őket is buzdítjuk az anyanyelvük használatára, és most is, amikor az összeírás volt, akkor is buzdítottuk őket, hogy bátran vallják magukat cseh nemzetiségűnek, és az istentiszteleteken, ezekben a gyülekezetekben van cseh nyelvű éneklés. Tehát ez él. És évente többször is a cseh testvéregyházunk részéről ők küldenek vendégige hirdetőt, aki természetesen cseh nyelven hirdeti az igét. Tehát nincsen ilyen jellegű lemaradásunk. Igyekszünk mindenhol eleget tenni, hiszen azért ne felejtsük el, hogy a magyar identitásunk az nem lehet gátló tényezője, vagy nem szabad, hogy gátat szabjon annak, hogy az evangélium terjedését bármi módon mi gátoljuk, vagy megállítjuk. Az a feladatunk, hogy az evangéliumot népeknek és nemzeteknek hirdessük.
1: Mi a megmaradás kulcsa Horvátországban?
2: A krisztusi szeretet fogadása, adása és gyakorlása. Református módon. Tehát, hogy mi itt, ezen a helyen, ilyen körülmények között kell, hogy szolgálatunkba vívjuk a megmaradás harcát, de egy pillanatig se szabad kételkednünk abban, hogy a Jóisten a mi megtartó erőnk.
1: A horvátországi református keresztény kálvini egyház 2013-ban csatlakozott a magyar református egyházhoz. Szent Péter, aki jelenleg vezeti a délvidéki reformátusokat, a presbitériumok fejlesztését és a határon túli magyar református közösségek megerősítését tartja a legfontosabb feladatának. 24 gyülekezetben nagyjából 2000 ember, köztük cseh és horvát anyanyelvű hívők tartoznak hozzájuk, de van gyülekezetük Zágrábban és a tenger mellett is, valamint a legtöbb közösségük a baranyai és a szlavóniai térségekben él. Szent Péter azt vallja, Isten arra rendelte őket, hogy nemzetépítő magyarként jobbá tegyék környezetüket. Megmaradásuk záloga a krisztusi szeretet.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban annak jártunk utána, hogy mit jelent ma magyar reformátusnak lenni a Kárpát-medencében, Felvidéken, Erdélyben, Kárpátalján és a Délvidéken. Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Kojsze Péter, számítok Önökre a jövő héten is. Viszont hallásra!
1: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Huszonegy óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Ipartestületek Országos Szövetsége szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának szélesebb körű elérhetősége, a kisvállalkozások, az egyéni vállalkozók, a kézművesek munkalehetőségét növelni, ezért üdvözlik a kormány tervezett intézkedését, mondta Németh László az IPOSZ elnöke az MTI érdeklődésére. Kármán András pénzügyminiszter hétfőn a parlamentben jelezte, hogy a kormány tervei szerint jövő évtől visszaállítják a kisadózó vállalkozások tételes adója széles körű elérhetőségét, mert az adó nem egyszerű, kiszámítható, és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. Németh László kifejtette, már korábban is jelezték, lehetővé kellene tenni a katás vállalkozók számára, hogy az adószámmal rendelkező cégeknek is adhassanak számlát. Ezzel a beszállítói kört lehetne bővíteni, a katások munkalehetősége növekedhetne, mert dolgozhatnak más vállalkozásoknak is. A kata adónem szélesebb körű elérhetősége fehéríteni a munkavilágát, a gazdaságot, közölte az IPOSZ. Nem támogatta a gyermekek digitális eszközök káros hatásai elleni további védelméről szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételét az Országgyűlés Digitalizációs és Technológiai Bizottsága keddi ülésén. Az indítványt 7 KDNP-s képviselő nyújtotta be, ebben többek között az szerepel, hogy a 6 éven aluli gyermekek fokozott védelme érdekében a digitális eszközökön a forgalmazók kötelesek elhelyezni olyan felhívást, amely szerint ezeknek az eszközöknek a használata ebben a nem ajánlott. A javaslat másik fontos eleme szerint a magas kockázatú platformokat üzemeltető szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy az online platformokhoz a 13. évüket be nem töltött gyerekek ne, a 16. évüket betöltött kiskorúak pedig csak korlátozottan férhessenek hozzá. A vitában a Tisza párt képviselői egyebek mellett jelezték, a szándékkal egyetértenek, de a javaslatot több ponton hiányosnak tartják, emellett szerintük túlzott általánosításokat tartalmaz, jelenlegi formájában nem ad választ egyes technikai problémákra és nem jár szankciókkal. Két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán. Tar Zoltán azután osztott meg bejegyzést, hogy az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosával egyeztetett, aki az évente esedékes jogállamisági jelentés előkészítése miatt látogatott el a minisztériumba. Mint írta, egyetértettek abban, hogy a szakemberek és a társadalom bevonására párbeszédre van szükség a közmédia átalakításakor. Tar Zoltán beszámolt arról is, hogy a közmédia átvilágítása elindult, a jogállami keretek betartásával a kormány megalakulása után elkezdték a munkát. Ennek végén egy olyan közmédia jöhet létre, amely méltó Magyarországhoz, a demokráciához és az európai értékekhez is. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a Bolygóbarát ízek hónapja, a Felelős Gasztrohős Alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak. A részvételhez az éttermek a bolygóbarátizek.hu honlapon regisztrálhatják fogásaikat, amelyeket az alapítvány szakértői ellenőriznek a fenntartható étkezés nemzetközi alapelvei szerint. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók, növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a nemzetközi bolygó egészségügyi étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kezdeményezéshez a vendégek is csatlakozhatnak, a közösségi média posztokban megoszthatják kedvenc bolygóbarát fogásaikat.
1: Az időjárásról.
2: Szerdán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten a nap első felében még napos idő várható fátyol felhőkkel, ezt követően jellemzően itt is megvastagszik a felhőzet, illetve záporok, zivatarokra lehet számítani. A szél helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre többnyire 25 és 30 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

Reklám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Másnap büntetőtáborba vitték, ahol 4 évet élt. Makacsul, konokul, némán, összeszorított foggal. Néha fölkeresték idegen emberek, hivatalos személyek, volt szaktársak. Próbáltak a lelkére beszélni, hazafiságra hivatkoztak, hatalmas pénzösszegeket ígértek. De Habicht professzor néma maradt. Büntetőzárkát kapott, kemény büntetésekkel sújtották, éheztetéssel próbálták megtörni. Nem árulom el a tudományt és az emberiséget, mondta a jó akarattal közben járó kollégáknak, ha 4 vágnak, akkor sem. Egészsége megrongálódott, legyengült és megöregedett. Többször kellett a rabkórházba vigyék, mert már állani sem tudott a lábán. A felesége levelét is ott kézbesítették neki, az egyetlen levelet, amit letartóztatása óta a feleségétől kapott. Herbert Habicht hazaárulónak. Ez állt a borítékon. Tudomására hozom, hogy a vállópert beadtam, írta Adéle energikus szálkás betűivel. Egyidejűleg kértem, hogy a 3 gyerek az én leány nevemet viselhesse, mivel egy hazaáruló neve szégyenbe ölné egész életüket. Adéle Heimis. Keserű mosoly árnyéka suhant keresztül a meggyötört arcon. Aztán összehajtogatta a levelet és odaadta az ápolónőnek. Kérem, tegye, ahol mim közé. Meg szeretném őrizni emléknek. 4 év alatt megkopaszodott, és a fogai kihultak, de egyetlen panaszos szó nem hagyta el a száját 4 év alatt. Ha esténként a nehéz és primitív munkától elcsigázottan, sajgó tagokkal végignyúlt a kemény deszkapriccsen, lehunyt a gyulladt szemhéját, és a várost látta maga előtt. A kedves régi várost, és arra gondolt, érted tettem, és a többi városért szerte a földön, és az emberekért, akik a városokban élnek, a németekért és nem németekért, fehérekért, sárgákért, feketékért, és nem bántam meg, hogy így cselekedtem. 4 évet töltött a gyűjtőtáborban. Akkor egyszerre úgy látszott, mintha véget ért volna a háború. Angol katonai kórházba vitték, ahol néhány hét alatt megerősödött újra. Ekkor vissza akart menni Königsbergbe. De kiderült, hogy a város, az ő városa nem az övé többé. Königsbergbe nem mehetett többé az, aki német volt. Hannover külső negyedében utaltak ki számára egy nyomorúságos kis szobát. A segélyből élt, amit a munkanélkülieknek fizetett a város. Egy darabig próbálkozott állást találni, de a feldúlt országban senki sem törődött vele. Egy volt a sok százezer hajléktalan közül, akiket a háború szétszórt az országutakra. Döbbenve nézte a megváltozott világot, és nem értette, hogy mi történt. Éhezett, fázott, egyetlen rossz kopott ruhája volt csupán, és egy lyukas talpú cipője. Egy 1/2 év múlva angol tisztek keresték föl, tolmácsot is hoztak magukkal. Ön Habicht professzor, aki valamilyen hadifontosságú fölfedezés miatt börtönbe került? Habicht professzor én vagyok, felelte, de nem volt soha semmiféle fölfedezésem. Az angolok mosolyogtak, amikor a tolmács lefordította nekik a szavait. Aztán gépkocsiba ültették és elvitték magukkal. Hiába tiltakozott ellene. Válveregetve megdicsérték, amiért a találmányát nem akarta a náciknak átadni, és kijelentették, hogy most már elárulhatja bátran a titkát. Laboratóriumot kap Angliában, magas fizetést, és ha a találmány haditechnikailag valóban olyan nagy jelentőségű, mint ahogy suttogják, akkor az angol kormány jó árat fog fizetni érte. Nincs semmiféle találmányom, hajtogatta a professzor konokul, Ezt megmondtam annak idején is, de nem hitték el, remélem önök elhiszik. De nem hitték el az angolok sem. Hónapokig tartották felügyelet alatt. Végül felajánlottak 500 000 fontot, ha átadja a találmányt. Mikor erre is csak a fejét rázta, megnyugodtak. Olyan őrült nincs, gondolták, aki egy ekkora vagyont eldobjon magától, és inkább a nyomort válassza. Azzal vállat vontak, és visszaengedték a nélkülözésbe. Egy ideig még megfigyelés alatt tartották, de semmi gyanúsat nem tapasztaltak körülötte. Egy félig romba dőlt ház pince szobájában lakott. Naponta egyszer evett, olyankor is többnyire csak egy tányér főtt krumplit. Aztán váratlanul világgá körtölték a hírt, hogy amerikai tudósok egy minden eddiginél rettenetesebb hatású csodafegyvert találtak föl. A találmány ugyanaz volt, amelyel annak idején Habicht professzort gyanúsították. Ezzel a kérdés megoldódott, és Herbert Habicht személye egyik napról a másikra érdektelenné vált. A professzor egy tiszta békés nyári délelőttön tudta meg, hogy mások is rájöttek a nagy titokra, s hogy ezek a mások megtették azt, amit ő nem volt képes megtenni. A pusztítás szolgálatába állították a tudományt. Nyár volt, egy évvel a háború befejezése után. A professzor egy romház kettéhasadt kőlépcsőjén ült soványan, kopottan, és sütette magát a jó meleg délelőtti nappal. Rongyos vászoncipőjéből kikandikált a nagy lábújja, de a romok között különös vadvirágok nyíltak, vadméhek döngtek a virágokon, s gyíkok zöld háta csillogott a törmelék között. Hátul a romokban egy fiatal gépészmérnök turkált ingújra vetkőzve mezítláb. Maga gyártotta, primitív csákánnyal verte szét a téglahulladékot, és bádog után kutatott. Néha rezet is talált, egy-egy kilincset vagy kábeldarabot, ezeket külön halomba gyűjtötte. A gépészmérnök abból élt, hogy mindenféle hasznos cikket gyártott ezekből az előkotort értékekből, hamutartókat, poharat, cipőhúzót, gombot, gyereksípot, virágvázát. Később beleunt a keresésbe, előcammogott, és leült a kettéhasat lépcső másik kövére a professzor mellé. Kopott aktatáskájából elővette az ebédjét. Egy darab újságpapírba csomagolt kenyeret, és rágni kezdte. A foltos, összegyűrt újságlapot meglebbentette a szél. Szabad? Kérdezte a professzor, és az újságra nézett. Tessék, felelt a gépészmérnök anélkül, hogy abba hagyta volna a kenyérrágást. A professzor fölvette az újságlapot, elsimította a térdén, és olvasni kezdett. A harmadik hír, ami szemébe ötlött, az amerikai tudósok találmánya volt. Görnyed dereka megrándult, és kiegyenesedett, elolvasta a hírt. Kétszer is. Aztán letette az újságot maga mellé, és elgondolkozva nézegetett egy lába előtt mászkáló hangyát. Sokáig ült így mozdulatlanul maga elé bámulva. Látja, mondta egy idő múlva, amikor a mérnök végzett a kenyérrel, hiába akarja egy-egy ember megmenteni a világot, ha mások nem teszik ugyanezt. Itt vannak ezek a felelőtlen amerikai tudósok, előjönnek egy olyan találmánnyal, lett volna csak meg nekünk ugyanaz 2 évvel ezelőtt, szólt közbe a mérnök. Most nem ülnénk itt mezítláb a romok között, hanem mi lennénk a megszállók Amerikában. A professzor elgondolkozva bólogatott. Vajon akkor jobb lenne? Úgy értem, az emberiségnek. Nekem minden esetre jobb volna, és valószínűleg magának is, felelt a mérnök és felállt. A többi pedig nem érdekel. Másnak sem fáj a feje miattam. Azzal visszament a romok közé pléhet gyűjteni. A professzor sokáig ült még ott a lépcsőn. Nézte a szétdúlt kopár városrészt, az összedőlt kőrengeteget, és arra gondolt, itt valamikor utcák voltak, az utcákon játszó gyermekek. Itt valamikor házak voltak, és sok-sok otthonban sok-sok ember, sok ezer ember, sok ezer élet, sok ezer cél, reménység, szándék, sok ezer gond és sok ezer öröm. Házak, kertek, virágok, fák, emberek, kacagás, sírás, valamikor. És most csak kő, üres kőhalmaz, más semmi. Kőhalmaz, kőhalmaz mellett. Itt-ott néhány megtépett rongyos ember kutatogat köztük valami után, és arra gondolt, mindezt a tudomány okozta. Az áruló tudomány, az erkölcstelen tudomány, és arra gondolt, mégiscsak jobb, hogy itt ülök most, lyukas cipőben ezen a kövön, és nem egy előkelő villa teraszán valahol, mert legalább éjszaka nyugodtan alszom, s nem zavarnak a kísértetek. Nem én okoztam mindezt. Sokáig ült még ott, és egy rigó családot figyelt, mely ott fészkelt a szemközt lévő házrom lecsüngő párkányán. A rigó fiúk már tollasok voltak, és kiültek a párkány szélire, de repülni nem mertek még. A ház belsejéből öles dudvák emelkedtek ki, és a csonkán felmeredő falon ott állt még egy horpa cégtábla, és olvasni lehetett rajta az elmosodott írást: vendéglő a vidám dragonyoshoz. Később, amikor a nap kezdett aláhajolni, összehajtogatta az újságlapot és betette a zsebébe. Aztán fölállt a kőlépcsőről, megropogtatta a derekát és lassan elindult haza. Nem kellett messze menjen. A Rom utca végében egy félig épp ház pincéjében lakott. A pincét egy Sziléziából menekült kereskedő családjával osztotta meg. Három pinceablak jutott a kereskedőnek, egy pinceablak elég volt neki. A választófalat a kereskedővel közösen emelték hulladéktéglából. Világítás persze nem volt, de ezzel szemben a pince lejáróban működött a vízvezeték. Fölöttük nem lakott senki, pedig a ház földszintje aránylag elég épp volt. Éppen csak, hogy kiégett belőle minden, és hiányzott a szobák fölött a menyezet. Azon az estén a kereskedőnél ünnepi vacsora volt. Amerikai húskonzerv főtt krumplival, és utána zappehely pogácsa. A kereskedőnek volt egy ismerőse a lengyel DP táborban, és ennek az ismerősnek a révén sikerült néhány fekete üzletet lebonyolítania. A vacsorára meghívták a professzort is, mihelyt hazaérkezett. A romok közül kimentett rozog a konyhaasztal körülültek, deszkaládákon a kereskedő jégpince részében. A három gyerek már ágyban volt. Az asztal közepén petróleumlámpa égett, az emberek árnyékát torzan és feketén vetette rá a szürke betonfalakra. Vacsora után a kereskedő előszedett az ágy alól egy üveg valódi répa pálinkát. Amerikai cigarettáért vette egy parasztól. A professzor eleinte nem akart inni, de aztán a kereskedő és a felesége addig erőszakoskodtak, amíg nem térhetett ki előle. A második pohár után csillogni kezdett a szeme, aztán elkezdett beszélni Königsbergről. A kereskedő és felesége lehajtott fejjel hallgatták. Megszokták már, hogy az emberekből kikívánkozik az otthon emléke, de a professzor még eddig sohasem beszélt az otthonáról, és ezért tisztelettel és kissé meghatódottan hallgatták a töredezett szavakat, az elkalandozó emlékezést a városról. Nekik is volt valahol egy városuk, minden menekültnek van valahol egy városa. A hazatérésre szólalt meg hirtelen a kereskedő, és fölemelte a poharát. Az asszony sóhajtott, és a pohár után nyúlt ő is. A professzor elhallgatott, egy pillanatig döbbenve nézte az elfogódott arcokat maga körül, mint aki valami messzi szép álomból ébred. Aztán fölemelte ő is a poharát, és szó nélkül itt a fenékig a keserű répaszeszt. Mikor újra leengedte a kezét, a zsebében megzördült az újságlap. Hirtelen felkacagott, torz elcsukló kacagással, két sovány könyökét föltámasztotta az asztalra, keze közé fogta a fejét, és kacagott. A kereskedő és a felesége ijedten néztek rá, még sohasem látták ilyennek a csöndes komoly professzort. – Hát, Bichtúr? – kérdezte az asszony, hogy valami baj van? – Csak arra gondoltam, felelte elcsukló nevetés közt a professzor, arra gondoltam, hogy ezek az amerikai kollégák bizonyára előkelő házakban laknak, és minden nap húst esznek ebédre, meg édes tésztát. Kereskedőházas pár összenézett. A professzor már nem kacagott akkor, valami gúnyos, Keserű vonás torzította el az arcát, amikor az újságlapot előhúzta a zsebéből. Olvasták már? Kérdezte. A kereskedő egy pillantást vetett a vastag betűs hírre, ahová a professzor csontos ujja mutatott és bólintott. Az új fegyver? Igen. Ha ezt nálunk találták volna föl, most otthon lennénk, és nem itt. A professzor arca elsötétült. Néhány pillanatig maga elé nézett, aztán tompa hangon megkérdezte. S ha én most azt mondanám magának, hogy ezt a találmányt, amit ezek a híres amerikai kollégák ma meghirdetnek, itt, nálunk, már 5 évvel ezelőtt felfedezte valaki, csak nem engedte a lelki ismerete, hogy hadi célokra adja ezt a rettenetes titkot. A kereskedő hitetlenül nézett rá, aztán megcsóválta a fejét. Ne haragudjon, Habichtur, ezt nem hiszem el. Ha egy német tudósnak kezében lett volna a lehetőség, hogy a háború sorsát a mi javunkra döntse el, és bármilyen ok miatt is elmulasztotta volna ezt, akkor az az ember őrült kellett volna legyen, vagy felelőtlen álmodó.

Ett a feje felé. Ugyanakkor sajnálkozó mosoly suhant keresztül az arcán. Az asszony a répa pálinkás üveg után nyúlt, és visszatette helyére az ágy alá. Ne búsuljunk, Habichtúr, mondta joviálisan a kereskedő, és ráveregetett a professzor megrokkant vállaira. Majd visszamegyünk mi még Königsbergbe is, meg Sziléziába is. És nem cserélünk akkor semmiféle amerikai tudós úrral, akármilyen szép házban laknak azok ott, igaz-e? Hogyne, bólogatott a professzor szórakozottan, majd lassan fölemelkedett a ládáról, dadogva megköszönte a vacsorát, jó éjszakát kívánt, és átment a maga pince részébe. Hallották egy ideig matatni oda át, aztán csend lett. Kereskedőik eloltották a lámpát, és lefeküdtek. Egy idő múlva, mintha újra hallották volna matatni a professzort a szomszédban. Hirtelen csörömpölésre riadtak, mintha valami súlyos tárgy zuhant volna le valahonnan. Utána mélységes csönd. Mi volt ez? Kérdezte suttogva az asszony. Nem tudom, felelt a kereskedő. Figyelj csak! Mintha valahol halkan nyögött volna valaki. De csak nem történt valami ezzel a Habichttal? A kereskedő kimászott az ágyból, gyertyát gyújtott, és átment a szomszéd odúba. Mikor kinyitotta az ajtót, sötét volt, és először nem látott semmit. Aztán a gyertya lángja megnyugodott, és a didergő fény egy emberi alakot világított meg, aki a fal mellett feküdt a földön. A professzor volt. A kereskedő odament hozzá, lehajolt, és az arcába világított. A professzor arca hamuszürke volt, és a szemei nyugtalanul mozogtak ide-oda. A szeg, nyögte, és a hangja majdnem bocsánat kérő volt. A szeg az oka. Kereskedő hirtelen ijedten hőkölt hátra, ekkor látta meg a professzor nyakában a hurkot. Az ócska szárítókötél ott hevert mellette a földön, és ott volt a nagy kampós szeg is a kötél végén. A fal mellett egy felborult láda, és fent a falban egy nagy sötét lyuk. A kampós szeg helye. A kereskedő pillanat alatt felfogta a helyzetet. Elsápadt. Gyere gyorsan, kiáltott át a feleségének. Aztán lehajolt a professzorhoz. Hát Viktor, megütötte magát, fel tud kelni? Na, jöjjön, próbáljuk meg. Hóna alá nyúlt, úgy segített neki. A professzor beütötte a fejét a kőpadlóba, és a háta is fájt kissé. Nagyobb baja nem volt. A házaspár lefektette az ágyra, és pálinkát itatott vele. A kötelet leszették a nyakából, és belökték az ágy alá. Aztán még egy ideig ott álltak mellette, és nézték. A gyertya az asztalon égett, és az ágyon fekvő ember sovány arca kísértetjes volt a sápat világításban. Nem szabad ilyet csinálni, Habichtúr, mondta a kereskedő. Egy tanult ember, mint ön. Az ilyenekre szüksége van az emberiségnek, és különben is. Ha nem haltunk meg a háborúban, most már nincs semmi értelme. Nézze, én is három gyerekkel, asszonnyal egy ilyen pincében. Valamikor saját házam volt, és nagy üzletem, és minden. De azt mondom mindig, ha a háborúban nem estem el, és a hadifogságból is megmentődtem, akkor most már miért hagyjam el magam? Valahogy majd csak lesz. És maga egyedül van még hozzá, nincs kiért fájjon a feje. A professzor ott az ágyon nem szólt egy szót sem, szeme mereven nézte a mennyezetet, a szája csukott volt, szinte kemény és ellenséges. Tudom, nem könnyű, mondta a kereskedő, és rántott egyet a vállán, de hát mit csináljunk? Majd kitalálunk valamit. A professzor sóhajtott és lehunta a szemét. Egy darabig még álltak ott és nézték, aztán lábújhegyen kimentek, és magukkal vitték a gyertyát is. Szegény ember, suttogta az asszony. Gondolod, hogy alszik? Hallgatóztak, de nem hallatszott semmi. A kereskedő sóhajtott. Ki tudja, mit hordoz magában. Mindenkinek megvan a maga keresztje.
Azzal elfújta a gyertyát, és visszafeküdt az

0: A professzor másnap, mintha szégyenkezve kerülte volna őket. Jóformán egész nap nem látták. Később, amikor újra találkoztak, nem beszéltek erről a dologról. A kereskedő néhány nap múlva egy ötlettel állott elő. Súlyos pénzeket lehet keresni, Habichtúr mondta. Csak tudni kell az utakat. Nekem van a lengyel táborban egy ismerősöm, azzal együtt akarjuk csinálni. Magát is bevesszük társnak. Milliós üzlet. Aztán elmagyarázta, hogy miről van szó. Illatszereket és arckenőcsöket akarnak gyártani hulladékanyagból. A lengyel szállítja a nyersanyagot, ő szervezi meg az értékesítést, és a professzor, mint kémikus, készítené az árut, a jövedelmet háromba osztják. A professzor először csodálkozott, aztán elgondolkozott a dolgon, és végül maga is belátta, hogy az ötlet nem is olyan rossz. A gyárat ott rendezték be a hátrafelé nyúló lakatlan pince részben, mely kissé beomlott ugyan, de néhány napi munkával sikerült használhatóvá tenni. Az illatszerek nem nagyon váltak be, mivel illatuk inkább kellemetlen volt, mint kellemes, és amellett a hozzávaló üvegeket sem lehetett sehol felhajtani. Ezért az üzletnek erről az ágáról hamarosan le is mondtak. Azonban a különböző arckenőcsök elég tűrhetően sikerültek ahhoz képest, hogy miféle szörnyűségekből kellett összekotyvasztani őket. A dobozkákat hozzá nyírfakérekből készítette egy kelet-poroszországi főerdész családja. És mivel a német piacon semmiféle hasonló áru nem szerepelt, Habicht professzor nem volt képes annyit gyártani belőle, amennyit a sziléziai kereskedő szempillantás alatt el ne adott volna. Természetesen kéz alatt, feketén. Azokban az években nem lehetett olyasmit gyártani Németországban, amit megnevettek volna. A boltok üresen álltak, és az emberek készek voltak minden kacatot megvásárolni, amit a szemük elé raktak. Így aztán az Aphrodite arckrém, a Rita ajak pirosító és az Astrid bőrpuhítószer egészen jól jövedelmeztek. A neveket a sziléziai adta, és nagyon büszke volt rájuk. A jó név a legjobb reklám, mondogatta esténként a professzornak, amikor a munka végeztével együtt ültek. Minél egzotikusabb a név, annál szívesebben veszik az árut. A vállalat egyre jobban ment. A professzor arca kitelt, teste megerősödött. Új ruhája volt már, és új cipője. Néha mi alatt a nagy katlanokban a kenőcsöket keverte, elbámult maga elé, és elgondolkozott. Milyen furcsa az élet, gondolta, egy hajszálon múlt, hogy nem nyertük meg a háborút, hogy nem ülök most valahol egy pompás angliai laboratóriumban. Mindez csak egy hajszálon múlt, egy pillanaton, egy elhatározáson. De mert hogy így lett, ma senki sem hiszi el, hogy másképpen is lehetett volna. Furcsa az élet. Fél évig zavartalanul ment az üzem. Megegyeztek abban, hogy a jövedelem felét a sziléziai kereskedő dollárba fektetve félreteszi, amíg összegyűl annyi, hogy fölépíthetnek maguknak egy saját házat és gyárépületet. Fél év múlva azonban váratlanul bedöglött az egész vállalat. A lengyel, aki a nyersanyagot szállította, az angol katonai rendőrség csempészés miatt letartóztatta. A nyersanyagforrás bedugult. A sziléziai rohangált, hogy felhajtson valamit, de eredménytelenül a gyártást be kellett szüntetni. Éppen tavaszodott, és a professzor újra üldögélhetett naphosszat a romok között, és figyelhette a fészeképítő madarakat. Szerencsére volt valami megtakarított pénz a bőnapokból, és ott voltak még a sziléziainál a dollárok is. Aztán újra eltelt egy év munka nélkül a rompincében. Közben a sziléziai állást kapott Essenben, egy régi üzlet felénél, és elköltözött oda. Most már az egész pince a professzor tulajdonába került. A sziléziai család elköltözése után egyszerre nagyon rászakadt az egyedüllét. Nem szaladgáltak többé ki és be a gyerekek, a pince és a romház elhagyott lett és üres. A legközelebbi ember jó negyed órányira lakott a bombaszőnyeg szélén, És odáig csak rom volt, más semmi. Bár ennek a lakásnak megvolt az az előnye, hogy nem volt házigazda, és nem kellett bért fizetni érte, és a lakáshivatal sem törődött vele, mégis szeretett volna elköltözni onnan. Emberek közé vágyott. Jelentkezett a munkahivatalban. Akkoriban még elcsodálkoztak, ha valaki munkát akart, mert az értéktelen papírpénz, amivel a munkát megfizették, nem vonzott senkit. A hivatalnok meglepetten nézett végig rajta, aztán fölvette az adatait. Neve? Dr. Herbert Habicht. Foglalkozása? Egyetemi tanár. Kémia és fizika szakos. A hivatalnok rámerett. És ön nálunk keres munkát? Hol keresse? Kérdezte a professzor, és vállat vont. Ma nincs szüksége a világnak a békés tudományokra, csak a gyilkos tudományokra. Az ember az íróasztal mögött megcsóválta a fejét. Ilyen képesítéssel? Jelentkezett már az egyetemeknél? A professzor csak legyintett. Régen. Mondom, hogy ma nem a tudás számít, hanem a felelőtlenség. Abból pedig nekem nincsen elég. A munkakeresés mindössze annyit eredményezett, hogy beírták a munkanélküliek közé, és hetenként kétszer kirendelték Rommel takarításra. Ilyenkor ott dolgozott csákánnyal vagy lapáttal a kezében, a többi között reggeltől estig, szó nélkül becsületesen. Egy ilyen piszkos, kimerítő nap után történt, hogy hazamenet este a romok között megszólította egy fiatal leány. Bocsánatot kérek, mondta a leány, és odalépett hozzá. Van itt még valahol egy ház, ahol laknak? Egy ház, ahol laknak? Ismételte meg a professzor a kérdést, csodálkozva. Nem, olyan itt nincs. A leány tanástalanul álltott. Nem lehetett több 15-16 évesnél. Kopott kis nyári ruhácska volt rajta, a lábán félretaposott sarkú cipő harisnya nélkül. Pedig azt mondták, hogy valahol itt lakik az apám. Habicht professzor rámerett a lányra. Az apja? Kérdezte, és a hangja olyan különös volt, hogy a leány meglepetten kapta föl tőle a fejét. Itt csak én lakom. Odébb egy pincében, más senki. Nézték egymást, szinte ijedten. Aztán a professzor szájából kibukott halkan, kérdőn, döbbenten a szó. Krista? Igen, felelte a leány alig hallhatóan, és a szeme lassan megkönnyesedett. Ott álltak szemben egymással, és egy ideig egyikük sem mozdult. Csak álltak és nézték egymást. És a leány sovány, sápadt arcán folytak lefelé a könnyek, és a piszkos ruhájú, hajlott válló, kopott ember szeme megfényesedett és nedves lett, és a szája széle reszketett, de nem volt képes kiejteni egyetlen szót sem. Sokáig álltak úgy. A langyos tavaszi estében szél bóklászott, és egy távoli mozdony éles füttyét hozta át a romok fölött. Ettől a hangtól felrezzentek mind a ketten. Krista! Nyögött fel a professzor folytottan, furcsán, és egy szánalmas, esetlen mozdulattal széttárta a karját. A leány szó nélkül egy gyors mozdulattal odalépett a kitárt karok közé, két vékony karjával átölelte az apja nyakát, fejét a vállára hajtotta, és zokogott, zokogott.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották.
3: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét. valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos, derül ki az egészségügyi miniszter Facebook posztjából, amelyben arról számolt be, hogy hétfőn megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Hegedű Zsolt többek között azt írta, hogy az eseményre elkísérte Oroszi Beatrix, aki az új országos tisztifőorvos lesz, és Szepezdi Zsuzsanna, aki a Független Háttérintézmény, az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője lesz. Magyarországnak stratégiai előnye van a kalászos növények termesztésében, erre kell építeni, jelentette ki a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke Kis Zomboron. Petőházi Tamás, a Gabonakutató Nonprofit Kft. Országos kalászos fajta bemutatóján elmondta, a 2022-es hatalmas aszály hozott fordulópontot a hazai mezőgazdaságban, a csapadék hiány tavaly megismétlődött, és úgy tűnik az idén is. A klímaváltozásra adott termelői válasz eredményeként 800 ezer hektár fölé emelkedett a napraforgó vetés területe, ezzel megelőzte a kukoricáit. Eközben a búza 1 millió hektár fölötti vetés területe érdemben nem változott. A tapasztalatok azonban azt mutatják, a napraforgó nem tudja kiváltani a kukoricát. Petőházi Tamás trendfordulóra számít, a várakozások szerint a világ gabonatermése a mostani szezonban csökkenni fog, kisebb lesz, mint a felhasználás. Pugris Tamás, a Gabonakutató Nonprofit Kft. Agrotechnikai osztályvezetője azt mondta, a gabonatermesztők problémáit három klimatikus stressz okozza, a tavaszi fagy, a tavaszi szárazság, valamint a nyári asszály és a hősok. A szakember közölte, a kutatóintézet munkatársai az ország több pontján végeztek fajta kísérleteket. Az eredmények azt mutatják, a vetési időt egyre kevésbé érdemes naptárhoz igazítani, kulcsfontosságú a talajnedvesség megtartása, a jó szerkezetű magágy kialakítása, a legfontosabb pedig, hogy a vetőmag és a fajta szerepe felértékelődik. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat, amelyet a Magyar Vöröskereszt önkéntesei ingyenesen működtetnek 2027 óta. A szolgálat tagjai nem csak a vízparton előforduló kisebb balesetek ellátásában vesznek részt, hanem súlyosabb sérülések esetén is gyors és szakszerű segítséget biztosítanak, stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Az önkéntes munka a résztvevő fiatalok számára is különleges tapasztalatot jelent, a nyári szolgálat során értékes szakmai gyakorlatot szerezhetnek, miközben egy támogató közösség részévé válnak. A balatoni első segélynyújtó szolgálat július 1-én kezdi meg idei működését, és augusztus 20-áig áll a nyaralók rendelkezésére a tó déli partján, a tervek szerint 7 település 10 strandján. A Magyar Vöröskereszt azt is közölte az MTI-vel, hogy a szolgálat működését évről évre támogatók hozzájárulása teszi lehetővé, és most bárki segítheti a balatoni vöröskeresztes első segélynyújtók munkáját. A 1359-es adományvonal hívásával vagy az adományszó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a szolgálat működése, emellett online adományozásra is van lehetőség. A lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki egy éve az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok. Ezért az MVM ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elektronikus számlára, hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail címüket, ezzel teljesítsék a jogszabályi kötelezettségüket. A közleményben felidézik, hogy a változás tavaly július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, egyéb szervezeteket, például önkormányzatokat, a jogi személyiséggel nem rendelkező vallási közösséget, sportegyesületeket, közhasznú társaságokat, alapítványokat, illetve az olyan magánszemélyeket, akik a vásárolt energiával jövedelemszerzést céljából gazdasági tevékenységet végeznek. Az e-mailben történő számlaküldéshez elengedhetetlen a számlafogadásra biztosított, megfelelő méretű tárhellyel rendelkező postafiók és az ehhez tartozó e-mail cím.
0: az időjárásról.
1: Szerdán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten a nap első felében még napos idő várható fátyol a felhőkkel, ezt követően jellemzően itt is megvastagszik a felhőzet, illetve záporok, zivatarokra lehet számítani. A szél helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre többnyire 25 és 30 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Szokolai Dongó Balázs Mikor megyek hazafelé lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

0: мері менячки з ярдом торко чергею летаду.
1: Moldvai dalamokat, parasz zenéket ad elő saját jellegzetes értelmezéseiben, lemezén Szokolai Dongó Balázs és Fábri Géza. A fúvós hangszereken és kobozon eljátszott dalok a két zenész három évtizedes közös munkájának fontos lenyomatai.

Az albumon Szokolai Dongó Balázs dudán, furuján és szoprán szaxofonon játszik. Fábri Géza kobozon, emellett énekel. A 10 darabból 9 moldvai csángó települések dalkincséből ered.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. 2 évvel ezelőtt lett a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség lelkipásztora Németh Áron. Azóta sok változás történt. A hagyományos, jól bevált események megmaradtak, emellett elindult egy átalakulási, generációváltási folyamat. Új találkozók és kis csoportok jöttek létre. Nemrégiben pedig beiktatták a gyülekezet másik lelkipásztorát, Berta Zoltánt. Németh Áron lelkipásztorral Papp Beatrix beszélgetett.
2: Igen, most már valóban lassan 2 éve, hogy itt szolgálok vezető lelkészként ebben a gyülekezetben, és nem volt egy csendes időszak abban az értelemben, hogy sok változás történt, személyi változások is, tehát azzal csak egy folyamat indult el, egy ilyen átalakulási vagy generációváltási folyamat, hogy én 2 évvel ezelőtt ide kerültem, de azóta volt még egy lelkész választás a gyülekezetben, hogy ahogyan korábban is 2 megválasztott lelkésze volt az egyházközségnek, ez továbbra is így legyen. Úgyhogy egy újabb lelkész választáson is túl vagyunk azóta. Illetve hát ez a 2 év már azért elég idő volt arra, hogy jobban megismerjem a gyülekezet csoportjait, működését, érzékeljem azt, hogy van-e olyan hiányterület, vagy olyan javítandó, fejlesztendő terület, amiben esetleg a presbiterekkel, kollégákkal együtt el tudunk kezdeni gondolkodni, vagy akár lépéseket tenni. Úgyhogy ilyen apró változások már történtek is. Nekem például nagy kihívás volt az első gyülekezeti nagytábornak a megszervezése, tehát most már azon is túl vagyok egy ilyen nagy feladaton, hogy ezt a több száz fős, több generációs tábort megszervezzem. Most nyáron már a másodikat fogjuk, és azért érződik az, hogy már minden egyszer megtörtént. Ugye azzal, hogy egy év, vagy egy ilyen gyülekezeti tanév letelik, minden feladattal egyszer már találkoztam, már a második évenben így ez könnyebb volt.
3: Ez egy nagy gyülekezet, nyilván nagy kihívásokkal is járt.
2: Így van. Hát az egyik kihívás az ilyen a méretekből adódik, hogy mire egy új lelkipásztor megismeri a gyülekezet tagjait, még úgy is, hogy én ennek a gyülekezetnek tagja voltam korábban is, nem lelkészi minőségemben, de az, hogy kicsit az idejáró családokat, élethelyzeteket jobban felméri az ember, azért az időbe telik, és igen, ez a méretből adódó probléma, meg hát változik a világ, tehát azt is látom, hogy az a koncepció, ami itt volt a Nagy Erdőn, az nagyon jól alkalmazkodott ahhoz, ami, nem tudom, 1990 után elkezdődött a rendszerváltással, de azóta azért sok idő eltelt, és most új kihívások is vannak, amire majd reagálnunk kell.
3: Melyek voltak az első feladatok, amelyeket meg kellett valósítani?
2: Voltak infrastrukturális fejlesztések, olyan kötelezettségek, hogy az épületünk rendben legyen. Volt a tetőfelújítás, a lapos tető szigetelése az időnként javítandó, mert a UV-sugárzástól, a környezeti hatásoktól ez könnyen romlik az állaga, és éppen amikor idejöttem, akkor volt esedékes egy ilyen felújítás, úgyhogy azt elvégeztük. Illetve az én első évem itt a gyülekezetben lelkész

0: egyébként, az egyben a gyülekezet templomának az 50. éve volt, ezt is megünnepeltük, ez is egyébként egy nagy feladat volt, hogy a nagy erdélyi gyülekezet templomának 50. évfordulóját, ezt a jubileumi évet megünnepeljük, de ez azt is jelenti, hogy egy 50 éves épületünk van, nem minden részében, mert vannak újabb része is, de az 50 éves kazánunk, az gyakorlatilag mostanra már nagyon megadta magát, úgyhogy ebben is elkezdett gondolkodni. A presbitérium, gyűjtést szerveztünk, úgyhogy most már nem olyan nagyon sokára nekilátunk annak, hogy a templomfűtés teljes korszerűsítését megcsináljuk. Hát ez is hozzátartozik a lelkészi szolgálathoz, hogy van egy épület, amiért felelünk, egy infrastruktúra, amit fejlesztenünk kell. Itt azért az mindig fontos szempont, hogy az épület kialakításában is missziói szempontokat figyelünk. Tehát olyan legyen a környezetünk, hogy az a szolgálatunkat segítse. Ebben az előd lelkészeink is nagyon tudatosak voltak.
1: Melyik ezek a szempontok? Milyen tulajdonképpen az épületük? Maga a templom, és hát nyilván mögötte van egy közösségi tér.
0: Igen, templom esetében, ugye itt a fűtést emlegettem, nyilván az is fontos, hogy az emberek nem szeretnek olyan épületben hosszan ücsörögni, ahol nem kellemes a hőmérséklet. Tehát pusztán azzal, hogy egy kellemes környezetet biztosítunk a templom épületben, az is jelentheti azt, hogy szívesebben jönnek, vagy könnyebben szállják rá magukat emberek, hogy részt vegyenek istentiszteleti alkalmokon. Ugye az egyik rész, mert valóban nem csak a templomban élünk, vagy a templomban működünk, hanem a nagyerdei gyülekezet eléggé szerteágazó, kis csoportos struktúrával rendelkezik, ami sok termet igényel, hogy akár párhuzamosan legyenek kis csoportos foglalkozások. Az ezzel kapcsolatos fejlesztések azért megtörténtek már jó pár évvel ezelőtt, de volt időszak, amikor azt érezte a gyülekezet, hogy kinőtte a saját épületét, vagy kinőtte a tereit. Most ez viszonylag jól menedzselhető, tehát bár sok csoportunk van, de úgy a hét napjaiban el tudjuk osztani, vagy úgy idősávokban el tudjuk osztani a csoportoknak a foglalkozásait, hogy mindenkinek legyen egy kényelmes, kellemes helye, hogy ott a kis csoportos foglalkozás megtörténjen.
1: Akkor beszéljünk a csoportokról. Milyen csoportjaik vannak?
0: A csoportos rendszernek a kialakítása az azért volt szükségszerű, és ez is már egy több évtizedes folyamat természetesen, mert a mi gyülekezetünkben ez egy alapelv, hogy a gyülekezet a kis csoportjaiban él. Fontos a több generációs találkozás a nagy gyülekezetnek, ami az istentiszteleten történik, meg vasárnaponként, illetve a gyülekezeti táborban is megtörténik, de emellett ilyen tartó pillérként éltetés tartja a közösséget az, hogyha élethelyzet, életkor vagy érdeklődés szerint ilyen kis csoportok létrejönnek. És minél több ilyen kis csoport van, annál könnyebben talál otthonra valaki a gyülekezetben. Azért egy vasárnapi istentiszteleten könnyű eltűnni vagy elbújni egy oszlop mögött, egy sarokban. Az is részvétel a gyülekezeti életben, és ez fontos, meg fontos, hogy ige hallgatóként jelen legyen valaki, viszont nagyon nehéz is számon tartani egymást, ha egy több száz fős gyülekezetben gondolkodunk, vasárnapi gyülekezetben. Viszont a kis csoport, ahol 10-15-20 ember van együtt, az alkalmat ad arra, hogy egymás számon tartsuk, mert észreveszünk, hogy ki az, aki nincsen ott, utána járunk, felhívjuk, a tagok egymást is számon tartják, és nyilván ezek az interakció lehetőségei is, ami persze vasárnap az istentiszteleten nem adott. Abban is van egy ilyen párbeszédes logika, ahogyan egy istentisztelet felépül, amikor az Isten megszólítja a gyülekezetet, a gyülekezet pedig válaszol énekkel vagy imádsággal, de ott egymással nem beszélgetünk, vagy a lelkész nem kérdezzük a szószéken, hogy akkor mégis azt hogy gondolta, hogyan értette, és a kis csoportok pedig éppen erre vannak, hogy ott tudjuk egymást kérdezni, egymással a tapasztalatunkat megosztani, véleményt cserélni, amikor közösen olvasunk igét, vagy közösen feldolgozunk egy témát. És hát a legkisebbektől, gondolok itt egy gyermekistentiszteleti, vagy hittanos foglalkozásra, a fiatalokon át, mint a konfirmandusok, vagy az ifjúsági bibliaórák korosztálya, fiatal felnőttek, aktív dolgozó felnőttek és a nyugdíjasok itt bezárólag igazából mindent igyekszünk lefedni.
1: Tehát mindenkinek van kis csoportja, mondhatjuk így?
0: Igen, igen, mindenkinek van lehetőség, hogy kis csoporthoz tartozzon, de természetesen nem mondható el, bár ez lenne az ideális, tehát így gondoljuk, hogy ez lenne az ideális, hogy minden gyülekezet itt a kis csoportba is tartozik. Ez 100%-osan nem valósul meg, de azt hiszem, hogy egy nagyon jó arányban igen. Valamikor végeztünk is ezzel kapcsolatban ilyen számítást, hogy mondjuk egy vasárnap olyan 300-350 fő vesz részt az Isten tiszteleteken, és a hét folyamán, itt a hétközi kis csoportos alkalmakra gondolok, ebből közel 200 megfordul még egyszer a gyülekezetben, hogy egy kis csoportos alkalmon is részt vegyen, tehát ez nem olyan rossz arány.
1: Tulajdonképpen a vasárnapi Isten tiszteletből is kettő van, olyan sokan vannak.
0: Igen, ezt most még indokoltnak látjuk, időnként felmerül az, hogy a délelőtti jelenleg két Isten tiszteletből lehet, hogy egyet is elég csinálni, de még a létszámok, a 8:30-kor kezdődő és a 10:30-kor kezdődő Isten tisztelet résztvevőinek a létszáma még indokolja azt, hogy legyen kettő. Nincs teltház nyilván egyik alkalmon sem, de a 8:30-es az olyan 100 fő körüli gyülekezetet jelent, a 10:30-es az meg 200 körüli gyülekezetet jelent. Van ebben persze hullámzás, mert nyáron a szabadságolási időszakokban kevesebben vagyunk, de vannak időszakok, vagy nyilván az ünnepek, amikor meg ennél sokkal többen, de mondjuk ez tekinthetően átlagosnak. És hogyha mondjuk összevonnánk ezt a két gyülekezet részt, vagy a két istentisztelet látogató gyülekezetet, akkor az meg talán túl zsúfolt lenne. És persze így van lehetőségünk arra is, hogy hívogassunk, meg van az a reménységünk, hogy egyre többen leszünk. Úgyhogy ebben nem akarunk így visszalépni, hogy zsugorítsuk a terünket, lehetőségünket ezen a téren, hanem inkább keressük azokat, akik még nem tartoznak a gyülekezethez, és valamelyik Isten tiszteletre meghívjuk őket.
2: Az elmúlt percekben Németh Áronnal, a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Sata Zalán, a BBT-je újságírás szakán kezdte el tanulmányait, majd fél év után úgy döntött, felfedezi Ázsia világát, a következő másfél évet pedig Tajvanon töltötte cserediákként. Ottani tapasztalatairól számolt be a Planetáriumban május 26-án, ahol elmesélte, hogyan élte túl a közel 50 fokos meleget, és a tájfunokat, milyen kihívásokkal járt a kínai nyelv megtanulása, de azt is megosztotta, mi hiányzik legjobban Tajvanról. A riporter Pilbák Kincső.
2: Sata Zalán újságírás szakon kezdte el tanulmányait Kolozsváron, fél év után pedig Tajvanra költözött, ahol kipróbálta a riporterkedést a Taiwan Plus TV-s csatornánál, beletanult a kínai nyelvbe, jövőre pedig visszatér, hogy elkezdje mesteri tanulmányait. Zalánt ázsiai tapasztalatairól kérdeztük.
3: Én a Babesbolyai Tudományegyetem újságírás szakán tanultam a magyar tagozaton. Első évem után, ahogy kezdtem volna a másodévet, mentem el Taipeibe cserediáknak.
2: Hogyan jött az ötlet, hogy éppen Tajvanon legyél cserediák?
3: Az őszinte válaszom az, hogy lekéstem az Erasmus határidőket, és kaptam egy e-mailt a titkárságról, hogy van lehetőség Tajvanra menni cserediáknak. Írtam egy üzenetet az unokatestvéremnek, aki már dolgozott ott is, ő azt mondta, hogy teljesen kihagyhatatlan. Jelentkeztem először csak így kíváncsiságból, és aztán szépen lassan összejött a program, és kijutottam.
2: És hogyan készültél fel erre az úgymond új életre?
3: A rengeteg papírmunka mellett kellett vízumot szereznem, és a vízum mellett kellett vakcinológiára mennem, mert ugye más vírusokkal találkozik ott a testem, és biztosabb, hogyha oltást kapok. Lelkiekben igazából csak arra készítettem fel magam, hogy idegenbe megyek. Nem számítottam semmire, és így nem is volt különösebb meglepetés, hanem csak arra vártam, hogy milyen újat hoz majd a sors.
2: És milyen volt az első benyomásod, miután megérkeztél?
3: Borzalmasan meleg volt. Hát sokszor megközelíti az 50 fokot a valós hőérzet, ez a magas páratartalomnak köszönhető, és az alapból meleg időjárásnak. Úgyhogy teljesen az az érzésem volt, amikor kinyílt a reptér ajtaja, és megcsapott a kinti levegő, mint hogy a teherautó jött volna szembe velem, és teljesen lesokkolt.
2: És mit tanultál ott? Milyen szakon tanultál?
3: Én a Grafika és Kommunikáció Intézetében voltam a National Taiwan Normal University-nek, úgyhogy grafikai tantárgyaim is voltak, de ugyanúgy megtalálhatók voltak az újságírás tantárgyai, és próbáltam úgy belőni a tantárgyakat, hogy illeszkedjen az itteni tantárgyakhoz.
2: Milyen volt a beilleszkedés, milyenek ott az emberek?
3: Nagyon könnyű összefoglalni. A tajvaniak nagyon nyitottak és kíváncsiak, és ezért könnyű közel kerülni hozzájuk. A külföldiek pedig, mivel mindenki több ezer kilométert utazott idegenbe, nyitottak és összetartóak. Segítünk egymásnak bevásárláskor, utazáskor, városfelfedezéskor, és így egész könnyen kialakul az élet.
2: Miben más az ottani oktatási rendszer, illetve mi az, ami szerinted itt is hasznos lenne ebből?
3: Az ottani oktatási rendszer legnagyobb kihívása számomra az, hogy minden héten van munkaadag. Nem tudok úgy megpihenni, mint Romániában, amikor a tanárok ráthagyják, hogy a saját tempódban tanulj egészen vizsgaidőszakig. Ott minden héten van valamilyen fajta felmérés, mondjuk felmérő, vagy beadandó, prezentáció, akár véleményformálás egy leadott anyagról, és ezért folyamatosan ilyen felkészülési késztetés van bennem, és soha nem érzem azt, hogy most megpihenhetek, és csak magamra gondolhatok. Ez, amit ki tudnék emelni, ami kihívás volt. Azonban van egy nagy pozitívum, inkább koncepciókat és fogalmakat tanítanak meg, hogy mi értsük meg, hogy mi az, amit tanítanak. Az évszámokat, neveket hanyagolják, és így sokkal jobban értem azt, amit akarnak mondani, sokkal kevesebb tankönyvi anyagból.
2: Úgy volt, hogy fél évre mész ki, de mégis két évet maradtál ott. Ez hogyan alakult így?
3: Az első interjún a Bábeses külkapcsolatok osztályának azt mondtam, hogy fél évet szeretnék menni, és utána az unokatestvérem megmondta, hogy ezt felejtsem el, mert fél év alatt ekkora idegenben nem lehet semmit létrehozni, úgyhogy változtattam egy évre. És aztán utána, miután munkát találtam, kellett mindenféle engedélyt szerezni, mindenféle egyetemi szervtől, dékántól, rektortól, főtitkárnőtől, és akkor is szépen kialakult az, hogy jóvá hagyták a harmadik fél évet is, és dolgoztam tovább a tévénél.
2: Erről a tévés gyakorlatodról akkor mesélnél?
3: Igen, a Taiwan Plus közszolgálati tévécsatornánál dolgoztam, ez egy angol nyelvű tévécsatorna. egy tanárom ajánlásával kerültem be, és 2,5 évet töltöttem ott, riporter gyakornokként. Itt megtanultam tévés forgatókönyvet írni, interjúkat készíteni, alapszintű kínai szövegekkel dolgozni, kínaiul interjúvolni embereket akár az utcán, és megtanultam, hogy milyen az angol televíziózás. A legnehezebb az talán az volt, hogy a magyar írott sajtó hosszú összetételét átrakjam angol tévés nyelvezetbe, és ezért a szerkesztőknek elég sok rémámot okoztam azzal, hogy vágják szét a mondataimat akár 6-ba.
2: És milyen volt megtanulni a nyelvet, a nyelvről mit tudsz mondani?
3: A kínai szerintem olyan, hogy az elején az ember az írásról azt mondja, hogy minthogyha festményeket akarna memorizálni, a vonásokat, azok hosszúságát, irányát, számát, ezeket mind meg akarja tanulni, emellé jönnek a tónusok a nyelvben, nagyon hasonlóak a hangzások, úgyhogy ez is rátesz egy nehézségi fokozatot, és utána szépen lassan átalakul, ez is egy nyelvé, ami először furcsának tűnik, hogy a karakterek most már mintha betűk lennének, és így szépen lassan kezdi beszélni az ember, nem viccből a világ egyik legnehezebb nyelve, és rengeteg gyakorlat kell ahhoz, hogy az ember belejöjjön. Én az elején 10 órákat ültem a könyvtárba, ma pedig azért még mindig naponta próbálom a gyakorlataimat elvégezni.
2: Mondanál egy mondatot kínaiul, és lefordítod?
3: Huan ying ni men lai Taiwan. Ez azt jelenti, hogy szeretettel várlak titeket Taiwanon.
2: Milyen szokásokat ismertél meg, milyen értékrendekkel találkoztál, és mi az az értékrend mondjuk, amit így magaddal hoztál?
3: A legkedvencebb tradícióm az a holdúj év, és ilyenkor a családok, barátok összeülnek, és hatalmas vacsorákat készítenek egymásnak, társasjátékozunk, és csak együtt töltünk időt. Sokszor van tűzijáték, sokszor petárdázunk, csillagszórózunk, és ez a csodás hangulat, ez a közösségi erő, ami benne van ezekben az estékben, az fog meg igazán. Ez a számomra a hozzám legközelebb álló taiwani tradíció, hagyomány.
2: Megkérdezném, hogy mi az, ami legjobban hiányzik most úgy per pillanat?
3: Szerintem legjobban a kínai nyelv gyakorlása anyanyelvi emberekkel. Ez egy picit ilyen nagyon tanulósan hangzik. A gyomrom viszont azt mondja, hogy a hotpot, mert nagyon hiányzik a hotpot varázsa, az, hogy megfőzöm magamnak a húst, és van mellé végtelen fagyi, és hogy a taiwani barátaimmal együnk egy hotpot étteremben.
2: Visszamész mesterizni, mondtad itt az előadásodban. Mik a jövőbeli terveid?
3: A NCCU Egyetem nemzetközi kapcsolatok programjában fogok tanulni, és ezt azért választottam, hogy az újságírás mellé legyen valami szakosodásom, amit majd tudjak bevinni az újságírói munkámba, és valami konkrét szaktudást tudjak felajánlani annak az orgánumnak, ahol majd dolgozni fogok. Hogyha ezt elvégeztem, szívesen dolgozom tovább a tévés szakmába, külkapcsolati szakértői, újságírói pályán valószínűleg.
2: Mit tanácsolnál azoknak, akik épp egy ilyen út előtt állnak?
3: Azt tanácsolnám, hogy ne féljen és merjen lépni, mert az ilyen kalandok ezek fejlődéssel járnak. És persze van olyan ember, aki tényleg személyiségéből adódóan nem olyan felfedező típus, ezzel sincsen semmi probléma. De hogyha valaki érzi magában a kitörni akarás vágyát, akkor mindenképpen lépjen és menjen el egy ilyen programra, mert nagy fejlődés fog hozni az életében.
1: Az elmúlt percekben Sata Zalánnal, a BBT-je újságírás szakos hallgatójával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Éjfél.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Ipartestületek Országos Szövetsége szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának szélesebb körű elérhetősége, a kisvállalkozások, az egyéni vállalkozók, a kézművesek munkalehetőségét növelné, ezért üdvözlik a kormány tervezett intézkedését, mondta Németh László az IPOSZ elnöke az MTI érdeklődésére. Kármán András pénzügyminiszter hétfőn a parlamentben jelezte, hogy a kormány tervei szerint jövő évtől visszaállítják a kisadózó vállalkozások tételes adója széles körű elérhetőségét, mert az adó nem egyszerű, kiszámítható, és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. Németh László kifejtette, már korábban is jelezték, lehetővé kellene tenni a katás vállalkozók számára, hogy az adószámmal rendelkező cégeknek is adhassanak számlát. Ezzel a beszállítói kört lehetne bővíteni, a katások munkalehetősége növekedhetne, mert dolgozhatnak más vállalkozásoknak is. A kata adónem szélesebb körű elérhetősége fehéríteni a munkavilágát, a gazdaságot, közölte az IPOSZ. Nem támogatta a gyermekek digitális eszközök káros hatásai elleni további védelméről szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételét az Országgyűlés Digitalizációs és Technológiai Bizottsága keddi ülésén. Az indítványt 7 KDNP-s képviselő nyújtotta be, ebben többek között az szerepel, hogy a 6 éven aluli gyermekek fokozott védelme érdekében a digitális eszközökön a forgalmazók kötelesek elhelyezni olyan felhívást, amely szerint ezeknek az eszközöknek a használata ebben a korban nem ajánlott. A javaslat másik fontos eleme szerint a magas kockázatú platformokat üzemeltető szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy az online platformokhoz a 13. évüket be nem töltött gyerekek ne, a 16. évüket betöltött kiskorúak pedig csak korlátozottan férhessenek hozzá. A vitában a Tisza párt képviselői egyebek mellett jelezték, a szándékkal egyetértenek, de a javaslatot több ponton hiányosnak tartják, emellett szerintük túlzott általánosításokat tartalmaz, jelenlegi formájában nem ad választ egyes technikai problémákra és nem jár szankciókkal. Két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán. Tar Zoltán azután osztott meg bejegyzést, hogy az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosával egyeztetett, aki az évente esedékes jogállamisági jelentés előkészítése miatt látogatott el a minisztériumba. Mint írta, egyetértettek abban, hogy a szakemberek és a társadalom bevonására párbeszédre van szükség a közmédia átalakításakor. Tar Zoltán beszámolt arról is, hogy a közmédia átvilágítása elindult, a jogállami keretek betartásával a kormány megalakulása után elkezdték a munkát. Ennek végén egy olyan közmédia jöhet létre, amely méltó Magyarországhoz, a demokráciához és az európai értékekhez is. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a Bolygóbarát ízek hónapja, a Felelős Gasztrohős Alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak. A részvételhez az éttermek a bolygóbarátizek.hu honlapon regisztrálhatják fogásaikat, amelyeket az alapítvány szakértői ellenőriznek a fenntartható étkezés nemzetközi alapelvei szerint. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók, növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a nemzetközi bolygó egészségügyi étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kezdeményezéshez a vendégek is csatlakozhatnak, a közösségi média posztokban megoszthatják kedvenc bolygóbarát fogásaikat.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten a nap első felében még napos idő várható fátyol felhőkkel, ezt követően jellemzően itt is megvastagszik a felhőzet, illetve záporok, zivatarokra lehet számítani. A szél helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre többnyire 25 és 30 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Május 28-án tartotta közgyűlését a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat. Az ülést megelőzően adták át a Comenius díjat, amelyet azok a pedagógusok kaphatnak meg, akik oktató-nevelő munkájukkal, szakmai elhivatottságukkal és közösségformáló tevékenységükkel kiemelkedő eredményeket értek el.
2: Horváth István életpályájából az derült ki, hogy rengetegféle végzettséget szerzett, és egészen magas szintre jutott. Ezt az élethosszig tartó tanulást, ezt ő gyakorolta, ugye?
3: Fontosnak tartom, hogy egy pedagógus folyamatosan képezze magát, és gyakorlatilag még a legutóbbi 2 évben is szakirányú továbbképzésekre mentem, és még gondolkodom egyéb továbbképzéseken is.
2: Mondjuk már el ezeket a diplománkat.
3: 1996-ban végeztem a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán, történelem művelődés szervező szakon. Rögtön utána a Miskolci Egyetemre mentem, ott kulturális antropológia szakon végeztem, és megszereztem a középiskolai tanári képesítést. Ezt követően pedig a közoktatás vezetőjét 2010-ben, majd pedig az utolsó diplomám a Károli Gáspár Egyetemen a drámapedagógus szakirányú képzés volt.
2: Ezekkel a diplomákkal hol mindenütt tanított, és bekerült különböző szakbizottságokba is?
3: A pedagógus pályámat azt az egyetemen kezdtem igazából. Ugye az egyetem elvégzése után a szociológia tanszéken, majd pedig a antropológia tanszéken voltam óraadó pedagógus, tanársegéd, majd ezt követően az Országos Oktatási Integrációs Hálózatnak voltam a munkatársa, majd pedig a Kályák Roma Nemzetiségi Szakközépiskolai Szakiskolának az igazgatója. Azt követően pedig olyan programokba vettem részt, amelyek a hátrányos helyzetű gyerekeknek vagy arra irányultak, ők voltak a célcsoport, ilyen volt a gyerekesség program, ahol közoktatási szakértőként dolgoztam, illetve az egyház és nemzetiségi főosztályon is hasonló feladatokat láttam el, majd pedig 2018-tól a Sályi Gárdonyi Géza Általános Iskolának a intézményvezetője vagyok folyamatosan.
2: Melyik pozícióban érezte leginkább otthon magát?
3: Gyakorlatilag nem pozíciókhoz kötöm a létemet. Igazából ott, ahol tudok tevékenyen tenni, például a hátrányos helyzetű gyermekekért, már jól érzem magam, és mindig ebben a körben forogtam, úgyhogy itt van a legotthonosabban az én pedagógiám.
2: Szeretettel gratulálunk ehhez a Comenius díjhoz, ez mit jelent az ön életében?
3: Ez egy nagyon nagy elismerés, ami egy kicsit egy ilyen megálló és emlékeztető arra, hogy az, amit én gondolok a pedagógiáról, az jó úton halad.
1: Comenius díjat kapott Derekasné Geyer Judit, a Bükkábrányi Napsugár óvoda, bölcsöde és konyha óvoda pedagógusa és főigazgató helyettese. Diplomáját a Sárospataki Comenius tanítóképző főiskolán szerezte, meghatározó szerepet vállalt a Bükkábrányi intézmény zöld óvodává válásához. Számos új módszert vezetett be az óvodai környezetvédelmi neveléssel kapcsolatban, amelyet megosztott kollégáival is. Pető Istvánné, a mezőkeresztesi Kossuth Lajos általános iskola igazgatója is Comenius díjban részesült. A debreceni tanítóképző főiskolán szerezte diplomáját, 2009-ben megkapta az év tanítója kitüntetést a Mezőkövesdi Kistérségi Társulástól. 2012-től az országos szakértői, országos szaktanácsadói jegyzékbe is bekerült, több infrastruktúrális fejlesztés is megvalósult igazgatósága alatt.
2: Pásztor Éva az utolsó diplomáját a Debreceni Hittudományi Egyetemen szerezte. Hát a református rádióban beszélgettünk, nekünk ez egy fontos dolog. Hogyan indult a pályája és hogyan jutott el idáig, hiszen nyugodtan nevezhetem önt is diplomahalmozónak.
4: 1991-ben végeztem a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, német nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom szakon. aztán pályafutásomat Miskolcon a Herman Otto általános iskolában kezdtem, német tagozatos általános iskolában, és aztán 1993-ban visszakerültem szülővárosomban Mezőcsátra, és ott kezdtem el a helyi gimnáziumban akkor még dolgozni, és mellette óraadóként dolgoztam a Mezőcsáti Református Általános Iskolában, és német nyelv és irodalmat tanítottam.
2: De még a gazdaságtudomány is bejött az életébe?
4: Miután a középiskolában dolgoztam, úgy gondoltam, hogy meg kell szereznem az egyetemi végzettséget is, és aztán 2000-ben egyetemi diplomát szereztem német nyelv és irodalom szakon, a Szegedi Tudományegyetemen, és 2008-ban kaptam kinevezést az akkori Kis József Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolán, majd később az iskola református fenntartás alá került 2011-ben, és 2011-től 2016-ig a Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola igazgatójaként tevékenykedtem, és német nyelvet tanítottam. A fenntartóváltás után pedig a Miskolci Szakképzési Centrum Mezőcsáti Gimnázium és Szakképzőiskolájában, majd a Miskolci Szakképzési Centrum Mezőcsáti Technikum és Szakképzőiskolájában dolgoztam, szintén igazgatóként, és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szereztem a közigazgatás vagy vezetői diplomámat. A közoktatás vezetői diplomámat 2010-ben. Aztán az élet úgy hozta, hogy az iskolát, a képzési formát át kellett strukturálni, és mivel szakképző intézmény is lettünk, úgy gondoltam, hogy fontos az, hogy én belülről is még tovább képezzem magam, és rálátásom legyen azokra a folyamatokra, amelyekben tulajdonképpen nekem dolgozni kellett, és így jött ez az elhatározásom, hogy még itt röviddel a nyugdíjazásom előtt a Debreceni Református Hittudományi Egyetem család- és gyermekvédelem szakára beiratkozom, és az elmúlt évben szereztem ott is kiváló eredménnyel diplomát. Jelenleg a Miskolci Szakképzési Centrum Mezőcsáti Technikum és Szakképzőiskolában dolgozom, tehát sehova nem mentem, 93 óta ott dolgozom.
2: Köszönöm szépen, gratulálunk! Köszönöm.
1: Rejtőné Perencsei Márta, a Putnoki Péceli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettese tanított Királdon, Sajó Velezden, ahol a szülőföld hagyományainak ismertetésére nagy gondot fordított. Néptáncot oktatott az Ózdi Besztercei Alapfokú Művészeti Intézményben. Tanítványaival számos fellépésen vettek részt, letette a tánc és drámapedagógiai szakvizsgát. 2020-tól igazgató helyettese a Putnoki Művészeti Iskolának.
2: Hadd mutassam be következő kitüntetettünket.
5: Juhász Istvánné vagyok. A Halmai általános iskolában tanítottam közel 50 évig.
2: Itt a laudációk, a méltatások során elhangzott, hogy mindenki nagyon sokféle végzettséget szerzett, és a pedagógusokra jellemző, hogy állandóan tovább képezik magukat. Önnél ez hogy volt?
5: Igen, én Jászberénybe kaptam a általános iskolai tanítói diplomámat 1976-ban. Aztán az évek során sokféle továbbképzésbe vettem részt, amely a gyerekeknek az érdekét szolgálta. Mindig az új dolgokat megpróbáltam megfelelő módon megtanulni és továbbadni a tanítványaimnak. Később magyar és ének tantárgyakat tanítottam a felső tagozatban, amely szintén az érdeklődésemet is kielégítette, és a gyerekek nagy örömére. Nagyon sokat énekeltünk, táncoltunk, és úgy gondolom, hogy miután nagyon sok tanítványom választotta a pedagógus pályát, talán érdemes volt értük sok mindent megtenni, hogy az életbe is használják ezeket a dolgokat.
2: Hát igen, egy jó pedagógus az pályaorientálni tud, tehát meg tudja szeretetni a saját tárgyát. Nyilván, hogy visszajelzéseket kap akár a gyerekektől is, akik már gondolom sokuk felnőtt, hogyan működik ez a valóságban.
5: Igen, nagyon sok tanítványomnak már a gyerekét is tanítottam. és jó a kapcsolatom a faluban a szülőkkel, nagyszülőkkel, és akivel beszélek, mindenki hálás az elmúlt időszakért. És úgy gondolom, hogy a falu is megbecsüli azokat az embereket, aki a lakókért sokat tesz, és én ezt próbáltam tenni közel 50 éven keresztül.
2: Pedagógusokat nem olyan gyakran tüntetik ki, hogyan fogadta ezt a Comenius díjat?
5: Igen, nagyon örültem, meg is lepődtem rajta egyébként. Nagyon örültem, hiszen most júniusban lesz 50 év, hogy megkaptam a diplomámat, és úgy érzem, hogy ez az életutamnak talán a koronája lehetett. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm azoknak, akik lehetővé tették ennek a díjnak a elnyerését.
2: Elég nehéz volt itt a díjátadáskor megjegyezni a neveket, ezért arra kérem, hogy kezdjük azzal, hogy bemutatkozik nekünk.
6: Tőzsőné Pap Gabriella vagyok.
2: Honnan érkezett?
6: Munkahelyem szerint Mezőcsátról érkeztem, a Mezőcsáti Technikum és Képzőiskolából, ott tanítok, meg van két tanodám, Tiszatarjánban van egy tanodám, meg Mezőcsáton, ott én vagyok a szakmai vezető.
2: Erről is elmondták, hogy nagyon sokféle tanulmányt folytatott, tehát folyamatosan továbbképezte magát, meséljen nekünk erről.
6: Tulajdonképpen a mi szakmánkban, a pedagógiában soha nem lehet megállni a tanulással, ez elég egyértelmű, hiszen folyamatos változások vannak. Érdeklődésre, meg változásokra való tekintettel mindig muszáj vagyunk menni valahová, ahol egy picit többek leszünk, mint amilyenek előtte voltunk.
2: Hát igen, egy 70-es évekbeli diplomával ma már igen nehéz, mert a gyerekek is változnak. Milyenek a mai gyerekek?
6: Teljesen változó, mert nem tudom, hogy így egyben azt mondani, hogy mindenki egyforma. Tehát igazából, vagy nem lehet így mondani, hogy a gyerekek egyben, hanem ugye mindegyik gyerek más és más. Vannak könnyebben kezelhetők, vannak nehezebben kezelhetők. Én szeretem őket úgy, ahogy vannak. Ez ennyi.
2: Úgy emlékszem a méltatásból, hogy ön a nyelvtanítás területén dolgozott.
6: Igen, igen, valóban. Itt is van változás, mert ugye a szakképzési rendszer is belépett most már egy nagyon magas színvonalra, viszont nagyon kevés az óra száma, úgyhogy célszerű lenne itt majd emelni, de hát ez már a következő kormányzatnak lesz a feladata, hogy ezen gondolkodjon.
2: Hogyan ítéli meg a továbbjutási lehetőségeket, mondjuk a Mezőcsáti gimiből?
6: Tulajdonképpen azt gondolom, hogy ugyanazokkal az esélyekkel indulnak. Az más kérdés, hogy esetleg a családi háttér, vagy a nehéz körülmények, vagy az anyagi helyzet ezt nem teszi lehetővé, hogy komolyabb tanulmányokba fogjanak, de az esély mindenkinek adott, hála Istennek.
2: Ez a Comenius díj, ez most hogy jött?
6: Igazából nagy meglepetés volt, én nem számítottam arra, hogy ezért díj jár. Örülök neki, hogy megkaptam, és büszke vagyok nagyon, de soha nem gondoltam erre.
2: Gratulálunk, szeretettel és jó munkát kívánunk önnek.
6: Nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, május 28-án tartotta közgyűlését a Borsodaba Üzemplén vármegyei önkormányzat. Az ülést megelőzően adták át a Comenius díjat, amelyet azok a pedagógusok kaphatnak meg, akik oktató-nevelő munkájukkal, szakmai elhivatottságukkal és közösségformáló tevékenységükkel kiemelkedő eredményeket értek el. Iménti összeállításunkban mutattuk be mindazokat, akik Comenius díjban részesült.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kínai híd tehetségkutató versenyt tartottak a Miskolci Egyetemen. A verseny célja a nyelv, kultúra népszerűsítése és a nemzetközi kapcsolatok erősítése. A verseny magyarországi fordulóját minden év tavaszán tartják meg, amelyet rendszerint a Kínai Nagykövetség és az egyik Konfúciusz Intézet közösen szervez. A legjobb magyar versenyző kijut a nyári pekingi nemzetközi döntőre. A Miskolci Egyetem Konfúciusz Intézete egy évtized után idén kapta meg újra annak lehetőségét, hogy megrendezze a Kínai híd verseny hazai döntőjét. Az eseményre 2026-ban rekordszámú intézmény és hallgató részvételével május 29-én került sor. A versenyen 8 hazai tudományegyetem képviseltette magát, mellettük a hallgatóság körében jelen voltak a Kínai Nagykövetség képviselői, a Miskolci Intézet partnerei és társalapítói is. A részletekről Kuttor Dániel, a Miskolci Egyetem Konfúciusz Intézet vezetője számol be. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Mi is ez a mai program, miről szól, milyen céllal jött létre?
3: Ez egy hallgatói verseny, az egyetemi hallgatók részére nyelvi ki mit tud, Kínáról vonatkozó ismereteiket, tudásukat nem csak a nyelvre, hanem a kultúrára, az országra is egy ilyen verseny keretében teszteljük, vizsgáljuk. Ezt igyekszünk modern környezetben tenni, szórakoztató környezetben tenni, hogy olyan felületet, olyan lehetőséget kínálni nekik, hogy meg tudják mutatni, hogy mit tudnak Kínából, Kínáról, és ezt bemutatják egymásnak, így is inspirálva a többieket a további tanulásra, illetve tanáraikat is, hogy még inkább segítsék őket a Kínába vezető úton.
2: Hogyan, kikkel együtt sikerült megszervezni, kikkel karöltve szervezték ezt a versenyt?
3: Ez már a 25. ilyen verseny, itt, legalábbis itt Magyarországon. Igazából ezt a versenyt, ezt a felkérést, ezt a Kínai Népköztársaság nagykövetsége adta, vagy küldte felénk, adta ezt a lehetőséget, hogy ezt most itt Miskolcon, a Miskolci Egyetemen, a rendezvényközpontban tartsuk meg. Ez innentől kezdve nem csak egy fölkérés, hanem egy együttműködés is. Tehát a nagykövetség koncepcióját, a kínai elképzelést próbáljuk ezt ide vetíteni, idehozni Miskolcra. Ennek egy kialakult gyakorlata van ennek a versenynek. Van egy nyelvi bemutatkozó első etap, van egy második kvíz vagy teszt rész, és van egy harmadik, az valóságosan egy showt magába hordozó rész, ahol a hallgatók, a versenyzők be tudják mutatni valóságban, hogy mit tudnak Kínából előadni. Itt sokszor lehet látni nagyon szép tejaceremóniákat, kung fu előadásokat, kínai érdekes hangszerein is egyre több.

0: bejátszanak, úgyhogy én azt gondolom, hogy a jelenlevők át tudják érni Kínát, meg tudják élni a kínai civilizációt, annak az értékeit, és talán inspirációt is nyernek, hogy még inkább foglalkozzanak ezzel. Úgyhogy ez egy ilyen hamisítatlan, vegyes vállalkozás. Egyrészt most a nagykövetség és a Miskolci Egyetem között, másrészt meg igazából a hallgatók, illetve tanáraik között egy nagy együttműködés, ilyenkor nyilvánvalóan mindenki izgul, hiszen adott esetben egy vagy két évnek a munkáját hozzák ilyenkor a színpadra, úgyhogy ilyenkor ez mindenki számára egy nagy drukk is, egy nagy izgalom, de bízunk benne, amikor a végén az oklevél átadás megtörténik, akkor a mosolyok elárulják, hogy én azt gondolom, hogy mind évről évre lépünk előre, egyre autentikusabb versenyeket tudunk tartani. Én magam is már 6-7 alkalommal láttam ezeket a vetélkedőket, úgyhogy azt látom, hogy a magyar hallgatók egyre felkészültebbek. Azért botlott meg néha a nyelvem, mert két évente van egyetemi hallgatók részére ez a verseny, és a köztes években pedig középiskolás diákok részére van ilyen verseny, hasonló koncepcióval, tehát ilyen értelemben ez igazából, hogyha az egyetemi aspektusát nézzük, az egy két évente sorra kerülő verseny, és ilyen értelemben két évente tudjuk lemérni azt, hogy a hallgatók mennyit fejlődtek, mennyit léptek előre.
1: Most itt a Miskolci Egyetemen körülbelül, ha nem is pontos számokkal, mennyi iskola jelent meg, mennyi hallgatójával, tehát hogy mennyi versenyző van?
0: Ezt egész pontosan is büszkén tudom megnevezni, hogy 9 egyetem képviselői, 9 egyetem képviselteti magát. Ezt azért is örömmel jegyeztem meg, megmondom, mert ez a legnagyobb szám, amióta ilyen versenyek vannak, illetve 15 hallgató ebből a 9 egyetemből, 15 hallgató érkezett most, akik versenyeznek egymással. Itt a kör folyamatosan bővül, a hallgatói kör is, illetve az intézményi kör is. Idén Győrrel, a Széchenyi István Egyetemmel kibővült a Konfucius Intézettel bíró egyetemek köre, illetve emellett még 3 további fővárosi egyetem, ahol kínai nyelvoktatás vagy sinológia tudományát művelik, képviselteti magát. Úgyhogy így áll össze a egyetemeknek a jelenléte vagy versenyzése. Van még egy további helyszín, ez a zuglói kínai-magyar két tanítási nyelvű iskola, azonban most érthető módon ott nem zajlik felsőoktatási képzés, tehát ők most csak megfigyelőként vannak jelen. A köztes években egyébként ők szoktak egy nagyon igényes és nagyon szép versenyt a diákoknak szervezni, úgyhogy ilyen értelemben próbálunk egymástól is tanulni. Igyekszünk ellesni a kínai gyakorlatokat is, adaptálni őket. Kína tudva levően nagyon digitalizált, úgyhogy ennek próbáltunk most is megfelelni, hogy egy digitális, egy megfelelő virtuális, valóságos, de virtuális háttérrel is rendelkezzen a verseny. Úgyhogy ez az alkalom, ez egyébként számunkra is egy nagyon jó lehetőség. Egyrészt összejövünk kollégák és beszélgetünk, másrészt tanulunk, megnézzük a technológiák, hogy működnek, és ezek idővel használhatók a nyelvoktatás célzattal, vagy tudjuk-e bármilyen más célra úgy felhasználni, a tudás átadás az gyorsabb és jobb legyen.
1: Volt már egy-két versenyző most, akit látott, hogyan ítéli meg amúgy a mostani versenyt, mennyire felkészültek a diákok, vagy esetleg előtte a diákokkal sikerült-e beszélgetni?
0: Nem akartam zavarni őket előtte, tehát a Miskolci Egyetemről 2 fiatalember érkezett most, vagy jött ide hozzánk, őket láttam gyakorlat közben, nagy odaadással fejlesztik a tudásukat. Bevallom őszintén, hogy egyetem, képzőhely és képzőhely között, egyetem és egyetem között is különbségek vannak, úgyhogy nyilván ez tükröződik az egyetemisták felkészültségében is, de összességében azt látom, hogy egyre felkészültebb, egyre magasabb szintű nyelvtudással érkeznek hozzánk, illetve a versenyre. Online is egyre több információt lehet összeszedni Kínáról, egyre több gyakorlatot, praktikát lehet ellesni, és ebben a ifjú generáció, a feljövő generáció hagyományosan nagyon jó. Úgyhogy összességében azt tudom mondani, hogy ha átlagot, bár nem hiszem, hogy itt van értelme, de hogyha vonunk, akkor itt az hál' Istennek egy növekvő vagy egy fejlődést, egy előrelépést látunk. Ugyanakkor nagy különbségeket is a versenyzők között, de én azt gondolom, hogy mindenki azért jön, hogy egyrészt átélje ezt az élményt, másrészt ez arról is szól, hogy magamat is esetleg meg tudom előzni, az árnyékomat is átlépjem és fejlődjek, úgyhogy ez erről is szól. Én azt gondolom, hogy aki eljött, aki elfogadta a felkérést, a képzőhelyének, a vezető tanárának a felkérését, én azt gondolom, hogy már nyert. Tehát eljött, minden izgalmával együtt itt van, és hogyha elő tudja adni a tudását, ez szerintem ez egy életre szóló élmény. Talán arról érdemes még szólni, hogy az első a bajnoki címnek a elnyerője, mindazonáltal kap egy felkérést is. A világszerte ilyenkor május-júniusban vannak a nemzeti döntők, de ezt augusztus végén, szeptemberre jön egy pekingi fődöntő zárja, tehát a nemzeti versenyeknek, a nyerteseinek az a lehetőség, hogy elmenjenek Pekingbe, és egy nagy nemzetközi fesztivál keretében mérkőzzenek meg. Úgyhogy ilyen értelemben nem akarom a verseny jellegét elbagatelizálni, ez azért egy izgalmas verseny is, tételbíró verseny is, a legjobb hallgatók, diákok, résztvevők tovább tudnak menni. Pekingben a kínai időverseny az egy elég ismert termék, egy szolgáltatás és egy esemény, úgyhogy általában a nagyon jól szereplő hallgatóknak, diákoknak ilyen média felkérése, média szereplési lehetősége is van. Kínában is, de haza is, ahogy ezt most is örömmel teszem erről a tájékoztatás, de irányukban is, de médiában is egy felfokozott érdeklődés van a kínai hídverseny irányába. Úgyhogy aki oda eljut, az azt gondolom, hogy nem csak ezrekhez, százezrekhez, hanem adott esetben milliókhoz is tud szólni.
1: A teszt, a kvíz során miről kell tudást adniuk a fiataloknak, illetve már említettük, hogy úgymond a show részében mi szokott, most mire számítanak, ez a kettő hogyan áll össze?
0: A teszt jellegű, vagy nem is tudom, hogy hogy nevezzük ezt, sikerült egy digitális formában átalakítani ezt a tesztet, egy kicsit felgyorsítva, de alapvetően ez egy feleletválasztós, talán 12 vagy 15 kérdésből álló, ha úgy tetszik, most itt az egyetemen éppen a vizsgai időszakot éljük, úgyhogy ha úgy tetszik, akkor éppen vizsgának is nevezhetem, és most attól függetlenül, hogy ez digitális formában akár a telefonjukon tudják leadni a válaszaikat, alapvetően a kérdések azok Kínára vonatkoznak, tehát gyakorlatilag mondhatom, hogy nem tudom tovább szűkíteni, hiszen a kínai civilizáció, Kína maga is egy hatalmas ország. A kérdések sokrétűek, tehát történelemre, kultúrára, földrajzra, habitusra, nyelvre vonatkozóan rendkívül összetetten válogatták össze egyébként a kolléganők ezeket a kérdéseket, úgyhogy nem egyszerű, nem, ebből a szempontból nem irigylem a hallgatókat, mert ugyan próbáltuk leszűkíteni a kérdések körét, de így is egy több száz elemű kérdéssort kellett átnézniük. Ráadásul a kérdéseket kínaiul kapják, tehát alapvetően kínaiul is kell erre választ adni, úgyhogy ez egy komoly megmérettetés.
1: A verseny harmadik részében említettük, hogy ez show műsor. Intézetvezető úr látta-e, hogy esetleg a diákok, a tanulók mivel készültek a mostanira, mit láthat majd esetleg a zsűri?
0: Az ideit nem láttam, mert ezt mindenki féltve őrzi a titkát, amit hoz ide, és ezt most éppen annyit elárulhatunk talán, hogy ez most éppen folyamatban, éppen most zajlik ez a verseny, úgyhogy ezeket nem láthattam. A előző éveknek az eredményeit láttam, az előadásait láttam, és minden ismerésem a hallgatóké, akik ide tudnak hozni egy összetett kung-fu formációt, akik nagy átéléssel, megfelelő zenei aláfestéssel táncolnak, vagy éppen egy tai chi előadást visznek a színpadra, látványos elemet közölnek. Emellett számomra talán a legérdekesebb, amikor a kínai hangszerek csendülnek föl, egy guzhong vagy egy pipa hangjai felcsendülnek, akár egy énekszóval párosítva már, ez azt gondolom, hogy nem csak itt Magyarországon, hanem akár Kínában is versenyképes lehet. Ami rendszerint még ilyenkor előfordul, mert valóban korábbi gyakorlatokból mindenki építkezik, az adott esetben egy nagyon szép kaligráfiai bemutató, tehát valamilyen kínai üzenetnek egy autentikus kínai átirata. Ez általában ez is nagy sikert szokott aratni, illetve volt már példa a gasztronómiai élmény közlésére is, tehát nem egyszerű azért, de általában vagy egy ital, vagy egy finom étel megkóstolására is van lehetőség, noha azért ez korlátozott. Az idei évben egy-két hangszert láttam, illetve egy zongora ide szállításában kellett segítkeznünk, úgyhogy ez is érdekes, hogy úgy tűnik, hogy a mai alkalom ez muzikális lesz, és különösen érdekes szokott lenni, amikor mondjuk egy kínai hangszerrel éppen egy magyar vagy egy európai darabot igyekeznek a hallgatók eljátszani, tehát ilyen vegyes kevert megoldásokra is szokott sor kerülni, vagy hallhatóvá válnak, és ezeket általában a kínaiak is nagyon szeretik, amikor érzékelik, hogy helyi hallgatók törekednek arra, hogy valóban hidat képezzenek a kultúrák között, hidat képezzenek az országok között, végül is nem csak a címéből, hanem küldetésünkből is ez fakad.
1: Zsűri hogyan, mi alapján dönti el a versenynek a helyezettjeit?
0: Ezt a nagykövetség, nagykövet úr Gong Tao, illetve kollektívája, diplomatái, illetve szakértői döntik el, úgyhogy ebben beleszólásunk nincsen. Ez egy felől kényes dolog is, hiszen figyelnek az összeférhetetlenségre is, illetve az biztosan állítható, hogy egy magas nyelvtudású, a kultúrát ismerő szakembert hívnak, kérnek fel erre. Idén most egy fővel ebben is előreléptünk, növekedtünk, 6 zsűritag értékeli a hallgatókat, alapvetően tolmácsok, kínaiak, magyarok, nyelvtanárok, illetve egyéb a Kínához, kínai kultúrához kötődő szakembereket kértek föl. Én azt gondolom, hogy egy nagyon autentikus, egy nagyon hiteles testület állt most itt föl, és az ő véleményükre bizton hivatkozhatunk. Mi most annyit próbáltunk tenni az ő érdekükben, hogy ebben is egy kicsit digitalizálódjunk, egy kicsit segítsük az ő munkájukat is, úgyhogy igyekeztünk egy modern környezetet adni nekik, ahol a pontozás, az értékelés gyorsan zajlik, vagy mehet végbe, illetve a végén is talán összefoglalásképpen talán jobban át tudják majd adni a benyomásaikat. Tehát összességében annyit tudok elmondani, hogy alapvetően a Magyarországon élő kínai közösség, illetve a hál' Istennek fejlődő kínai szakemberekből álló magyar közösség, vagy a magyarok közösség, ez folyamatosan erősödik, és ez nyilván ki tudja termelni, ki tudja adni azt a hiteles zsűrit, amely értékeli a hallgatók munkáját.
1: A verseny a diákok, vagy akár az itt résztvevők számára miért hasznos, mit nyerhetnek vele?
0: Ahogy említettük is, az első része a versenynek az egy szóbeli verseny. Én azt gondolom, hogy ahogy ez elhangzott, ez valóban ez a legnagyobb hozadéka ennek, hogy itt 6-8, illetve a tanárok által akár több tucat szakember figyeli a hallgatók kiejtését, a beszédét, és az ő visszacsatolásaik a legnagyobb hozadéka ennek, hogyha tanulás szempontból érzékelem ezt. A kínai tonális nyelv, tehát alapvetően nagyon oda kell figyelni arra, hogy az ember milyen hangsúlyozással, milyen ütemben, milyen ritmussal beszél. Ezeket én azt gondolom, hogy modern környezet ellenére is csak végtelen gyakorlással lehet elsajátítani, illetve úgy, hogyha figyelek arra a szereplőkre, akik jó szándékkal próbálnak segíteni nekünk, nekik, és ezt is már most érzékelhettem, hiszen beszéltem több zsűritaggal is, akiknél érzékeltem maximális pedagógiai hozzáállást, hogy alapvetően azért vannak itt, hogy segítsék a hallgatók további fejlődését. Szép egyébként, valóban egy-két versenyző anyanyelvi szinten beszéli a standard mandarint, és ezt büszkeséggel mondhatjuk, hogy már Magyarországon is van egy új generáció, egy olyan hallgatói generáció, akik a jövőben is fogják tudni segíteni, hogy ez a két ország, ez a két kultúra, Európát tekintve ez a két civilizáció, ez megértse egymást, és ne értse félre egymást, mert talán ebben a mai modern, kicsit zaklatott világunkban ez a legfontosabb, hogy hallgassunk egymásra, figyeljünk egymásra, és egymás üzeneteit ezt helyesen értelmezzük.
2: Kedves hallgatóink, Kínai Híd tehetségkutató versenyt tartottak a Miskolci Egyetemen. Erről számolt be Kuttor Dániel, a Konfucius Intézet vezetője, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.
3: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos, derül ki az egészségügyi miniszter Facebook posztjából, amelyben arról számolt be, hogy hétfőn megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Hegedű Zsolt többek között azt írta, hogy az eseményre elkísérte Oroszi Beatrix, aki az új országos tisztifőorvos lesz, és Szepezdi Zsuzsanna, aki a Független Háttérintézmény, az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője lesz. Magyarországnak stratégiai előnye van a kalászos növények termesztésében, erre kell építeni, jelentette ki a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke Kis Zomboron. Petőházi Tamás, a Gabonakutató Nonprofit Kft. Országos kalászos fajta bemutatóján elmondta, a 2022-es hatalmas aszály hozott fordulópontot a hazai mezőgazdaságban, a csapadék hiány tavaly megismétlődött, és úgy tűnik az idén is. A klímaváltozásra adott termelői válasz eredményeként 800 ezer hektár fölé emelkedett a napraforgó vetés területe, ezzel megelőzte a kukoricáit. Eközben a búza 1 millió hektár fölötti vetés területe érdemben nem változott. A tapasztalatok azonban azt mutatják, a napraforgó nem tudja kiváltani a kukoricát. Petőházi Tamás trendfordulóra számít, a várakozások szerint a világ gabonatermése a mostani szezonban csökkenni fog, kisebb lesz, mint a felhasználás. Pugris Tamás, a Gabonakutató Nonprofit Kft. Agrotechnikai osztályvezetője azt mondta, a gabonatermesztők problémáit három klimatikus stressz okozza, a tavaszi fagy, a tavaszi szárazság, valamint a nyári aszály és a hősok. A szakember közölte, a kutatóintézet munkatársai az ország több pontján végeztek fajta kísérleteket. Az eredmények azt mutatják, a vetési időt egyre kevésbé érdemes naptárhoz igazítani, kulcsfontosságú a talajnedvesség megtartása, a jó szerkezetű magágy kialakítása, a legfontosabb pedig, hogy a vetőmag és a fajta szerepe felértékelődik. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat, amelyet a Magyar Vöröskereszt önkéntesei ingyenesen működtetnek 2027 óta. A szolgálat tagjai nem csak a vízparton előforduló kisebb balesetek ellátásában vesznek részt, hanem súlyosabb sérülések esetén is gyors és szakszerű segítséget biztosítanak, stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Az önkéntes munka a résztvevő fiatalok számára is különleges tapasztalatot jelent, a nyári szolgálat során értékes szakmai gyakorlatot szerezhetnek, miközben egy támogató közösség részévé válnak. A balatoni első segélynyújtó szolgálat július 1-én kezdi meg idei működését, és augusztus 20-áig áll a nyaralók rendelkezésére a tó déli partján, a tervek szerint 7 település 10 strandján. A Magyar Vöröskereszt azt is közölte az MTI-vel, hogy a szolgálat működését évről évre támogatók hozzájárulása teszi lehetővé, és most bárki segítheti a balatoni vöröskeresztes első segélynyújtók munkáját. A 1359-es adományvonal hívásával vagy az adományszó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a szolgálat működése, emellett online adományozásra is van lehetőség. A lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki egy éve az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok. Ezért az MVM ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elektronikus számlára, hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail címüket, ezzel teljesítsék a jogszabályi kötelezettségüket. A közleményben felidézik, hogy a változás tavaly július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, egyéb szervezeteket, például önkormányzatokat, a jogi személyiséggel nem rendelkező vallási közösséget, sportegyesületeket, közhasznú társaságokat, alapítványokat, illetve az olyan magánszemélyeket, akik a vásárolt energiával jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet végeznek. Az e-mailben történő számlaküldéshez elengedhetetlen a számlafogadásra biztosított, megfelelő méretű tárhelyen rendelkező postafiók és az ehhez tartozó e-mail cím.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten a nap első felében még napos idő várható fátyol felhőkkel, ezt követően jellemzően itt is megvastagszik a felhőzet, illetve záporok, zivatarokra lehet számítani. A szél helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre többnyire 25 és 30 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Szokolai Dongó Balázs Mikor megyek hazafelé lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

0: cztery mnieczki zjadą torko czergejo latado.
1: Moldvai dalamokat parasz zenéket ad elő saját jellegzetes értelmezésében, lemezén Szokolai Dongó Balázs és Fábri Géza. A fúvós hangszereken és kobozon eljátszott dalok a két zenész három évtizedes közös munkájának fontos lenyomatai.

Az albumon Szokolai Dongó Balázs dudán, furuján és szoprán szaxofonon játszik. Fábri Géza kobozon, emellett énekel. A 10 darabból 9 moldvai csángó települések dalkincséből ered.

Van közöttük olyan, a buza szemet szed a galamb, amelynek egy változata kanalas éva is. Fábri Géza 1994-es kazettáján is hallható, azon az anyagon Dongó is közreműködött Tilinkón.

ha kapudig nem is talán az ajtóig. Mert onnét elmegyek én, szívem egyedül is.

A népzene saját megfogalmazása elsősorban azt jelenti számára, hogy a népdal egy újabb gondolatot, furcsa szólamot hoz neki elő, amelyet hozzá társít a kiindulási alaphoz. Fábri Géza a vajdasági táncház mozgalom egyik elindítója, alapító tagja volt a Hívogató együttesnek, játszott a Vízöntőbe, a Mentés másként trióban, a Vágtázó Csodaszarvasban. Érdeklődése a 80-as évek közepétől fordult az eredeti kobzos muzsika irányába. Több kazettát készített Kanalas Éva énekessel. Két évtizede dolgozik együtt Ivanovics Tünde énekessel.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben Szokolai Dongó Balázs Mikor megyek hazafelé lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A magyar közszféra bérszerkezete alapjaiban rendeződött át 2019 és 2024 között. A célzott eseti bérrendezések miatt az egyes szakmák közötti kereseti különbségek drasztikusan nőttek, közölte a GKI gazdaságkutató a távirati irodával. A gazdaságkutató a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján megállapította, az egészségügyi ágazat kereseteinek növekedése a legfeltűnőbb. Az általános orvosok keresetei 2019 és 25 között reálértéken 2,1-szeresükre bővültek. Az oktatási szektorban a korábbi stagnálást a 2024-25-ös bérrendezés törte meg, ahol minden vizsgált csoport keresete reálértéken 52-74%-kal nőtt 2019-hez képest. Az elemzés szerint a fegyveres szerveknél 2021-ig reálértéken csökkentek a keresetek, majd 2022-ben a 6 havi fegyverpénz kifizetése miatt 15-36% között növekedtek. Azonban 2023-ra a diplomás állományt leszámítva a keresetek vásárlóértéke ismét a 2019-es szint alá került. Különösen kirívónak nevezik az elemzésben a nyomozók helyzetét, keresetindexük 5 év alatt 27%-kal csökkent. A hierarchia alján a szociális munkások állnak, míg a skála másik végén a törvényhozók és állami vezetők bére van. A kutatásban rámutattak arra is, hogy bár az átlagkeresethez képest jónak látszanak a közszféra keresetei, azonban ez a kép csalóka, mert a vizsgált munkakörök nagy része felsőfokú végzettséghez kötött. Ez alapján mélyen alul fizetettek a pedagógusok és a nyomozók, de nem keresnek kirívóan jól az általános orvosok és a honvédség diplomásai sem, közölte a GKI gazdaságkutató. Sikerült július 30-áig meghosszabbítani a május végével lejáró tiszta szoftver programot a felsőoktatásban, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Dolgozunk a tartós megoldáson, írta. Tanás Zoltán május végén azt közölte, hogy a kormánynak lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérése továbbra is biztosított legyen. Erre azért van szükség, mert idén februárban lejárt az a szerződéses konstrukció, amely hosszú évek óta biztosított kedvezményes hozzáférést a magyar felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára korszerű csoportmunka és kollaborációs alkalmazásokhoz. Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs és zöldségfogyasztást népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke. Süle Katalin közölte, hogy a szervezők egyszeri akció helyett maradandó változást szeretnének elérni az étkezési szokásokban, hogy a zöldség és a gyümölcs a mindennapok részévé váljon a család.